Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott először a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóvá hagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határai ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdés elé. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Az április 12-i országgyűlési választás arra kötelezi a kormányt, hogy minden korábbinál gyorsabban, bátrabban, tisztességesebben dolgozzon a magyar emberekért. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy éppen fél éve volt a választás. A kormányfő részletesen beszélt az azóta feltárt korrupciós ügyekről, és újabb intézményvezetőket szólított fel távozásra, például a gazdasági és versenyhivatal esetében. A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re, jelentette be Magyar Péter. Vekelle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program, indul a vízmegtartási program is. Az előttük lévő feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet, ezt mondta el a kormányfő. Több minden más mellett beszélt még a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, amin keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el. Ez egyszerre élénkíti a gazdaságot, és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése is, ismertette. Baka András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, amit történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítsük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Baka András. Fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció és a következő két évben jelentősen gyorsuló gazdasági növekedés várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után. Ezt állapította meg a Fitch Ratings az őszi regionális helyzet értékelésében Magyarországról. Rövid távon azonban még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése, közölte a nemzetközi hitelminősítő. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok közötti értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Október 15-e a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vakok és gyengéllátók élethelyzetére, a mindennapokban megtapasztalt nehézségeikre. A Világnap alkalmából mai műsorunkban a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, Bíró Miklóssal és Kovács Anna egyesületi taggal beszélgetünk programjaikról, a szervezet munkájáról. Hogyan alkalmazkodtak a megváltozott élethelyzetükhöz? Ki segítette őket ebben, és miként fordulnak feléjük látó embertársaink? Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet itt a műsorban, akik a Fehér Bot napja alkalmából vannak itt velünk, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit is ad nekünk ez a nap, és miért is fontos, hogy figyelmet hívjanak föl a nem látók a látó embertársaik számára. Miért fontos az, hogy egyáltalán közeledjenek ők egymás felé, vagy kell-e még jobban? Köszönöm, hogy itt vagytok velünk.
2: Mi is köszöntünk mindenkit.
1: Kell-e tehát egyáltalán ez az érzékenyítés? Mennyire van szükség a mai világban arra, hogy a nem látó emberekre felhívjuk a figyelmet?
3: Szerintem szükség van arra, mert van egy réteg, aki ugye ismeri a látássérülteket, de van, akinek fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi is itt vagyunk, de mégsem annyira, hogy így fú, milyen különlegesek lennénk, mi is próbálunk beilleszkedni a társadalomba, és hát én csak személy szerint mondhatom azt, hogy én nem szeretem azt, hogyha ilyen különlegesnek tekintenek, vagy úgy néznek rám. Én szeretek úgy idézőesen elvegyülni a többiek között, és szükség van tényleg arra, hogy így ismerjék az emberek a látássérülteket, hogy ha segítséget kérünk, akkor nem kell megijedni tőlünk, hanem így bátran merjenek kérdezni, hogy miben segíthetnek.
1: Én azt vettem észre a mindennapokban, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy ebben azért van még zavar bőven. Tehát vagy nagyon szeretnének segíteni, túl segíteni, de nem tudják, hogy hogyan tegyék ezt meg, vagy pedig egyáltalán nem ismernek. Anna, hogyan látod ezt?
3: Ez így van. Ez így van tényleg, hogy van, aki túl buzgó, és akkor is. Szóval van egy sértődés abból, hogyha azt mondjuk, hogy köszönjük, nem. Mert mi például, hogyha megyünk egy útvonalon, és nekünk ugye az megvan, és akkor adjanak, hogy mi segítünk, és teljesen más fel akarnak vinni, és mondjuk, hogy köszönjük, nem, akkor ők azt hiszik, hogy mi elutasítjuk a segítségüket. De viszont olyan annál is találkoztam már, aki megkérdezi, hogy miben segíthet, és akkor annak tök jól el lehet mondani azt, hogy így mi mit szeretnénk, hogy szeretnénk, és akkor ők úgy jönnek, és akkor így segítenek.
2: Egy hozzátennék egy dolgot, a kulcs szó valahol itt az, hogy nem is az, hogy miben segítenek, hogyan segíthetek. Tehát a hogyanra áthelyezni, igen, mert nagyon sokan ezt nem tudják.
1: És igen, tehát ez egy nagyon fontos mondat, hogy ne azt kérdezzük meg, hogy segíthettünk-e, hanem azt, hogy hogyan segíthetünk.
2: Igen, de ugye én azért más témákban is beszélgettem már veled itt a stúdióban, és az alapvetően azt tudom mondani, hogy egyfajta szenzitíven kéne a világba körülnéznünk. És én azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki segítségre szorul. Az életnek legalább egy olyan területe van mindenkinek, aki segítségre szorul, és segítséget szeretne kapni, és a legegyszerűbb megoldás az, hogy én is figyelek a többire, és én meg segítséget adok ott, ahol én vagyok a jobb. Tehát én nem is vonnám ezt külön, hogy fehér botos látó, meg nem
3: kölcsönös
2: látó,
3: segítség,
2: hanem a kölcsönös. Na most innentől kezdve, hogyha én elkezdek így járni a világba, és figyelem az embereket, és látom, hogy valaki ott toporog, ahogy én is szoktam néha toporogni, hogy most akkor mit csináljak, akkor egyszerűen csak oda lehet menni, hogy hogyan tudok segíteni. És akkor lehet, hogy a válasz az, hogy nem köszönöm szépen, csak várom a feleségemet, mert lehet azért toporgok, vagy pedig az, hogy most hirtelen nem találom, hogy most hol vagyok.
3: Igen, hogy merre kell menni, hogy kell menni.
2: És akkor lehet, hogy három szó elég, és akkor működik a dolog. Tehát én inkább erre koncentrálnék, hogy alapvetően segítsük egymást, tehát, sőt, én látókat szoktam segíteni. Nagyon jól tudod, hiszen beszélgettünk
3: erről. Én is voltam már az, hogy látót irányítottam útba például.
2: A legjobb az volt tényleg az, hogy ha közlekedésről van szó, hogy a múltkor megállítanak, hogy de engem állítottak meg, hogy miért, tehát nem tudom, miért volt a gondolata, hogy ők turisták itt, és hogy lehet ide eljutni. És akkor vettem egy mély levegőt, hogy tényleg engem találtatok meg.
3: De mondom, te voltál a legmagabiztosabb.
2: Nem baj, mondom, állítsanak be, így most körülbelül itt állok az úton. Igen, jó. Akkor előre mennek el, körülbelül 200 méter ott baloldalt, ilyen meg ilyen nevű utcát keresenek, ott felmennek, balra fordulnak, jobbra fordulnak, kész van. Értik? Jó, köszönöm szépen, ennyi volt.
3: Van egy térkép a fejünkben.
2: Igen, van egy térkép a fejünkben.
1: Ez lett volna a következő kérdés, hogy azért a tájékozódásotokat most már nagyon sok minden segíti. Miket használtok?
3: Hát ugye én 2009-ig láttam, és az én Egert úgy ismerem, de nagy segítség még ugye át az okos telefon, amiben van egy olyan alkalmazás, ami segít nekünk ugye a tájékozódásba, meg ha az nem is, de a szó, a kérdés, hogy így bocsánat, megállítok valakit, aki mondjuk mellettem megy el, hogy el tudnám mondani, hogy most éppen hol vagyok, és tudná segíteni abban, hogy így merre kell menni. Én mondjuk én ezt a három módszert szoktam alkalmazni.
2: Meg a taktilis sávok.
3: Igen, a kijelölt taktilis sávok, igen. Meg ugye a támpontok, amik ugye nekünk a közlekedésben segítenek.
4: Azért Miklós, téged egy kutya is segít. Anna, neked nincs kutya.
3: Nekem nincs.
4: Nem vele érkeztél, tehát akkor eleve nincs is neked. Mennyi a különbség ebben vajon? Szoktatok erről beszélni, hogy mennyiben segít valakit egy kutya, mint segítő társ, vagy vezető kutya? Szükség van erre neked például, Anna?
3: Hát ugye nekem van nem vakvezető kutyusom, nekem sima, úgyhogy ő biztos nem viselné a másik kutyust. Úgyhogy én a fehér bottal szoktam közlekedni, meg ugye mondom, hogy a taktilis sávok, meg a telefon. Én most úgy azt mondom, hogy nem vágyok kutyusra.
2: Más világ, tehát én azt szoktam mondani mentalitásban is, tehát aki a gazdája, annak is más gondolkodás kell, és ebben nincsen semmi baj, még egyszer, ugyanúgy emberek vagyunk, valaki így szeret, valaki úgy szeret, vannak korlátai a kutyás közlekedésnek, és vannak előnyei, és pont a másik oldala meg a botosnak. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha kutyával megyek, akkor az apró akadályok okoznak nagy gondot. Tehát az, hogy például éppen tegnap mentem a útfelújítások miatt a Selkút környékén, és a járda iszonyat állapotban van, mert még nincsen kész. Na, nekem ott az, hogy van egy 5 centis hézag, és abban nagyon jól el lehet bukni. Ott nagyon segít, azt nem tudom feldolgozni. De például térben én köszönöm, jól vagyok. De valakinek térben nincs jól, és neki a kutya sem biztos, hogy feltétlenül segítene. Uh-huh. Vagy nagyon sokat, azt sokan nem tudják, hogy azért mi nem úgy közlekedünk, mint a látók. Tehát nem úgy van, hogy mi belemegyünk a világba nagy részt, és akkor most erre megyek, arra megyek, amarán, inkább fix útvonalaink vannak.
3: Igen.
2: És akkor azon a fix útvonalon vannak a fix pontjaink, erre utalt Anna az előbb.
3: Igen, a támpontok, amik ugye meg már az ismert utaknál ott megvannak, hogy merre kell menni, hogy kell menni, merre kell jobbra-balra kanyarodni, úgyhogy így ezek már a megszokott útvonalaknál nagyon sokat
2: segítenek. És ha új út van, akkor néha meg is kell tanulni az új utat.
3: Igen, hogy például feltúrás, hogy odébb helyezik a busz megállót, úgyhogy azok is így újabb és újabb tanulás.
2: De ebben nem vagyunk különben különlegesebb. Szerintem a látók is ugye ezt csinálják, ugyanazok az útvonalakon mennek naponta.
4: Még nekünk is rémisztő a sok útfelújítás látóként, úgyhogy gondolom, hogy ez is megegyezik. Ami nagyon fontos, hogy szerintem beszéljünk arról is, hogy az érzékenyítés hol tart jelenleg. Annyi minden program van erre, hogy érzékenyítünk, de hogy tulajdonképpen mi is ez az érzékenyítés? Mire kell minket érzékenyíteni?
2: Szerintem semmire, de én azt a szót sem szeretem, az érzékenyítést. Tehát nem akarok olyan... én érzékenyíteni senkit. Legyen alapvetően érzékeny mindenki mindenre. Ezt mondtam az előbb is, ugyebár, hogy...
4: Nem, ez nem mindig van így.
2: Ez így van, de azért szoktam tiltakozni. Tehát,
3: nem
2: az érzékenyítés nem jó szóra szerintem. Keresni kéne valami konszenzusra egy új szót.
3: Megismertés a nem is azt mondom, hogy mi világunkkal, hanem azt, hogy egy kicsit úgy megismerjenek bennünket.
2: Vagy inkább azt mondanám, hogy a világ sokféle. Ezt kéne tudomásul venni.
4: Hát járni a cipőtökben.
2: Igen,
4: ez lenne a... Ha belegondol az ember, és talán erről nem beszélünk sokszor, hogy mit éltetek át akkor, amikor már nem láttatok, de ki kellett lépni az utcára, és azok az első napok, hetek, hónapok, amikor én személy szerint arra gondolok, hogy kilépek ebbe a sötét világba, hiszen Anna mondtad a műsor előtt, hogy te már nem látsz semmit, tehát az igen, már ugye nulla, a fényeket sem.
3: Nem.
4: Nem. Tehát, hogy ez a sötét világ, ez rémisztő lehet.
2: Az.
3: Hát az, de én...
2: Amit abrózunk rajta, hát nagyon az, félelmetes.
3: Az, sötét, hogy kisúk, mondta barátunk a sötétség, én most már csak ezt tudom rámondani, de nehéz volt, de magam miatt is legfőképpen meg kellett tanulni ezt, hogy nem ülök a sarokba, és nem sajnálom magamat, hanem igenis menni kell, és csinálni kell. Hát eleinte nehéz volt, de meg kellett szokni, és most már úgy vagyok, hogy jövök, megyek, nézek, látok, és így ugyanúgy.
4: Na de hogy ehhez mennyi idő kellett?
3: Még most is azt mondom, hogy vannak néha az, hogy úristen, de most már sokkal, de sokkal pozitívabban veszem ezeket a dolgokat.
4: És volt, aki segített az elején téged?
3: A családom olyan, meg így a baráttársaság olyan, hogy így igen.
2: Tehát itt egy másik fontos dolog, hogy igen, kik vesznek körül, az nagyon sokat számít.
3: Igen, hogy így nem az volt, hogy jaj, úristen, mert nem volt ez, hanem ők is azt mondták, hogy gyere, csináld, menjünk, készítsd, és akkor úgy. És inkább azt mondom, hogy ők alkalmazkodtak ahhoz, hogy én nem látok, és akkor úgy próbáltuk együtt megoldani, és most már úgy azt mondom, hogy tök jó. És most már én is azt mondom, hogy megyek ide, megyek oda, és így próbálom azt, hogy így látóként kezelni magamat, de nem könnyű, még most se, de gyűröm lefelé a dolgokat, hogy így jó.
2: De meg van egy előnye, mert édesapáddal jársz.
3: Igen.
2: És mindig van egy apalányabb idő. Én mindig azt én szoktam magamban mondani, hogy reggel jön az édesapjával.
3: Igen, tehát megyünk, városba megyünk, utazunk, meg ha én járok Pestre sokat, ő feltesz a buszra, ott várnak és levesznek, úgyhogy, mert a párom ugye pesti, és akkor ő szokott ott várni, és akkor így vele is jövök, megyek mindenfele.
4: Tehát akkor még ezt is próbáltam volna bevezetni, hogy a tömegközlekedésben mennyire vesztek részt, mennyire mertek közlekedni akármivel, de akkor vonat?
2: Folyamatosan.
3: Busz, engem már csúnyán mondva ismerek a pesti sofőrök, úgyhogy már tudják, meg hát ugye már itt is egy-két helyi járat sofőr is így ismer már úgy minket, többünket, akik ugye nem látunk, mondjuk nem vagyunk olyan sokan Egerbe, de így már tudják, hogy akkor át kell, akkor hely van, és akkor így lehet menni.
4: Pozitív dolog az egyébként, hogy kisváros, vagy részedről ugye Szarvaskő, de hogy kisváros környékén vagytok, vagy tehát ad valami pozitívumot, vagy inkább a nagyváros tudna esetleg többet adni?
2: Ez két külön világ. Igen. Két teljesen külön világ. Egy nagyvárosban, nevezzük itt nyugodtan Budapesten például, a általános hozzáállás jobb.
3: Igen.
2: Tehát az a fajta dolog, hogy megállok egy villanyrendőrnél, és akkor ott sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy valaki önként segít, nem kell szólni neki. Vagy buszon, vagy valami.
3: Igen.
2: Ott nagyobb az esélye általánosan, viszont felszínesebb. Tehát sokkal felszínesebb, de nagyobb az esélye. Kis településen sokkal mélyebb, de sokkal kisebb, tehát hogy mondjam, az esélye kisebb. De ahol már megszokják az embert, ott megy. Tehát a tömegközlekedést tudom mondani, a sofőrök már. Mondok egy egyszerű példát, négysávos út, ugye felújítják ott a buszmegállókat, Bartakovics utcánál le voltak zárva a buszmegállók. És az egyik oldalt már megnyílt, a másik oldalt még nem, de én ezt nem tudtam. Megörültem, hogy megnyílt ott, elmentem vásárolni, ott van egy bolt, amit na végre elérem megint. Megvásároltam, elmentem, és megálltam a visszafelé menő busz megállóban. Éreztem, hogy ott baj van, mert még mindig nem jó a szegély, és áldogálok, és akkor fentől leszól egy hang ott a erkélyekről, hogy bátya, itt hiába áll, mert ez a busz megálló le van zárva. Hát de én most már nem tudok mit csinálni. Tehát a busznak 2-3 percen belül jönnie kell, és már nem tudok átmenni egy másik busz megállóba, tehát ahhoz nekem esélyem. Nincs távolsági busz, vagy megáll, vagy nem. Mondom neki, hogy nem baj, adunk egy kis esélyt neki, hogy megálljon. És megáll. Mert ugye ismer a sofőr, tudja, hogy mindig ott vagyok, nem problémázott rajta, tudta, hogy most ez egy padhelyzet, valószínűleg nem azért állok ott, mert szórakozásból, mert hiába van kiírva, hogy le van zárva, tehát nekünk ez nekünk nem az információ.
3: Mert nem mindig írja ki a telefon se, hogy ha van ilyen alkalmazás, nem. Hogy most is felújításon, vagy itt akadály, ott
2: egy ideiglenes lezárás nem ír ki, nem tudja. Nem. Kutyám se tudja, itt szoktunk állni ebbe a busz megállóba.
4: Igazából senki nem tudja az ideiglenes lezárásokat itt most.
2: Na és akkor így van, tehát van ilyen előnye van. Ez lehet, hogy Budapesten szó nélkül ott hagynának. Hát ez le van zárva a buszmegálló, hogy nem ott hagynának. Na itt nem például.
3: És akkor mondjuk oda,
2: tehát ez egy kettős dolog.
3: Én Pesten találkoztam, hogyha el volt vagy másfelé volt erre a busz, jöttek, ne ide menjenek, jöjjenek, és akkor így átvittek abba a buszmegállóba, ahova kell menni.
2: Igen. De mondom maga az, hogy a busz megálljon, például Budapesten, én esélytelen. Null esélyt adnék meg. Az, hogy Egerben megálljon, annak adok esélyt.

0: Bevásárlás, napi teendők, hogyan tudjátok, hogyan illeszkedik a ti mindennapotokba ez a rutin?
1: Én kísérővel megyek, és már megvannak a megszokott boltok, és ott már ismernek, és akkor tudják, hogy mit szeretnék, és akkor is szó nélkül jönnek segíteni. Meg már adják a kezembe, hogy gyere, nézd meg, ilyen anyag, ilyen minta, hogy tetszik, mert ugye én láttam, és nekem van egy elképzelésem, hogy én ilyet szeretnék, és akkor, ha nincs olyan, akkor ahhoz hasonló például. Uh-huh. Úgyhogy én szeretek menni vásárolni. Mondjuk tudom, sokak úgy csinálják, hogy házhoz rendelik a dolgokat. Én nagyon szeretek így menni boltokba, akár ilyen kirakodó vásárba, különböző ilyen mindenféle vásárokban, mint Egerben is van. Én nagyon szeretek így menni. Én szeretem az ilyen kis apróságokat, az olyan boltokat, és én, az nekem nagyon-nagyon veszélyes dolog.
0: És ilyenkor mi az, ami téged vonz? Az, hogy megtapinthass ezeket?
1: Igen. Én nagyon szeretem így csúnya mondva fogdosni a dolgokat úgy, hogy megnézni, hogy mit adnak a kezembe, és ez nem jó, ennek nem tetszik a formája, vagy elmondják, hogy milyen színű, akkor esetleg más színű legyen. Ma kisebb, nagyobb kiszerelésbe, úgyhogy én szeretem az ilyeneket.
2: Én meg nem szeretek vásárolni, tehát ilyen...
0: De jársz vásárolni,
2: hát mondom. Kénytelen vagyok, mondok például egyszer, kifeküdt a billentyűzetem, én nagyon sokat írok, és nagyon erősen használom a billentyűzetet, így aztán fél évente dobálok ki jó billentyűzeteket, és tegnap is el kellett mennem egy boltba, és úgy nem értik meg, hogy nem tudom lerendelni, tehát az, hogy egy billentyűzetet kép alapján lerendelni, hát az nem lehet, hát annak fogni kell, tehát az tényleg tapintós dolog, és akkor elmegyek, és akkor külön meg kell értetni, hogy de nyissa ki azt a dobozt nekem, kérem szépen, mert nekem le kell tennem a kezemet, éreznem kell, hogy fogok ebben tudni dolgozni, vagy ne.
0: Na mi az, ami neked jó billentyűzet? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy...
2: Ami nem kapható sajnos.
0: Ti világotokhoz mérten.
2: Nem, hát ugye én sokat írok, és most már nagyon gyorsan is, ennek bírnia kell a mechanikának. Tehát az első dolog az, hogy ahhoz a gyorsasághoz kell. Kettő, feküdjön az én, tehát a mérete olyan legyen az én ujjaimhoz. Ez furcsa hangzik, azt gondolják, hogy szabványosak, de nem. A harmadik meg az, hogy én szeretem az ergonomikus billentyűzetet, ahol egy picit nem vízszintesen van minden billentyűzet, vagy nem egy vonalban, hanem kicsit meg van törve. Uh-huh. És akkor a kezem így fél oldalas, egy kicsit, vagy szögben áll.
0: És ezt meg kellett tanulnod használni? Már amikor nem láttál?
2: Ezt már nem látóként tanultam meg írógépet, illetve tanítjuk, és hát most már azért úgy fele-feles dolog, mert sokat diktálok is. De mai napig nagyon szeretem azt, hogy nekiállok, és más a agyi folyamat más.
1: Te szeretsz gépelni, én inkább én telefonpárt vagyok, én diktálok.
2: De más, nem csak azt akarom, tehát az agyi folyamat más, amikor gondolkozok. Tehát a gondolkozok, az fejben, szóban gondolkozok, vagy pedig írás. Van ez az autonóm írásom. Amikor nekiállok, és elkezdek írni mondjuk egy novellát, és akkor engedem, hogy az ujjaim írjanak. Az egy más gond, más mozgat meg az ember agyába. Ezért vagyok néha billentyűpárti.
0: És ha már a fehér bot napja és az írás, szerintem érdemes megemlíteni a Braille-írást, hogy elsajátítottátok-e ezt a fajta tudást? Egyáltalán mennyire elterjedt a nem látók körében?
1: Hát én tanultam, de nem használom. Én megtanultam, amikor már nem láttam, ugye én akkor, de szerintem kb. 25%-a a nem látóknak használja, és az is inkább.
2: Én azt mondom, hogy egy kicsit most gonoszságot fogok mondani a fehérbot napja alkalmából, egy kicsit már lejárt. Tehát gondoljuk bele, és tudni kell a történetét, igen, mert ugye ott arról szólt az egész, hogy van egy síkírás, papír alapú világ, és van a síkírás, és helyette kellett adni egy másikat, amit az embereknek kézzel ki tudnak tapintani. És nagyon sokáig ez nagyon jól működött, remekül. Vagy a gyógyszeres dobozok, milyen remek dolog, hogy rá van írva. Igen. Vagy például pár helyen.
1: Kiírva.
2: De ma már egyszer megjelent egy olyan technológia, egy olyan technika, ami nagyon sokat segít. Tehát például a telefonon mesterséges intelligenciától kezdve minden van, amivel én kép alapján sokkal gyorsabban, sokkal több információt meg tudok tanulni, mint a tapint. Én is megtanultam, de én sem nagyon használom. Tehát használjuk, meg nagyon szép, sőt történelmileg én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy soha ne felejtsük el, hogy van, létezik, nagyon sok embernek fog segítséget adni, de valójában már tudok sokkal jobb alternatívákat rá.
1: Szerintem már az idős korosztály, és az is nagyon kevés már. Az idősebbek használják azt a braille-írásos dolgokat, meg úgy olvasnak.
2: Meg aki beleszokott. Tehát azt tudni kell, hogy vakok, az nagyon kevesen vannak úgy vakok, akik fiatalkoruktól vakok. Ez egy kifejezetten korosztályi probléma. És kifejezetten az idősebb korosztályt, makuladegenerációtól kezdve bármilyen olyan betegség, vagy a hályog, mondjuk a zöld hályog, mert a szürke hályog még javítható, mondjuk a zöld hályog, ami időskorában veszíti a látását.
1: Na most akkor neki kezdtem el tanulni.
2: Igen, újra kéne tanulni.
0: De ez valahol kicsit olyan, mint a, tehát bármilyen szempontból nézzük, a digitalizáció kiszorítja a kézírást is, tehát hogy elfelejtjük a kézírást is, tehát valahol a brejírást is ez szorítja ki.
2: Hát de, sőt, mondok egy másikat, hát most éppen most indítottunk el egy díjat, és akiről elneveztük a díjat, Fekete Tamás, egy látássérült, és amúgy meg szklerózis multiplex betegségcsoport, szóval az elég elés élete volt szegénynek, nemrég tavaly halt meg, és ő például azt csinálta odahaza, hogy vett egy Braille írógépet, és 30-valahány könyvet, ő szépen lepötyögött, édesanyja olvasta fel neki, és lepötyögte, és ezt átadta a könyvtároknak. Na most az azt jelenti, hogy egy írógéppel egyszerre egy könyvet tudok csinálni. És az, hogy ebből egy könyvtár legyen, na most úgy kell elképzelni, hogy mondj egy könyvet, mit tudom én. Nem a háború és békére gondoltam, mit tudom.
0: Viktor, ez a Egri csillagok.
2: Egri csillagok, az mondjuk egy olyan 400 oldalas könyv, 500 oldalas könyv.
1: Igen.
2: Az mondjuk a polcon másfél méterben álljíró könyv.
1: Igen.
2: Tehát érted a technikai nehézségét, hogy akkor nekem van egy könyvtárom, akkor nekem ott egy könyvtárban lehet, hogy csak 100 könyvem van, mert annyi helyet elfoglal.
1: És Braille ez meg rengeteg.
2: Aztán nagyon sok, tehát azért is kopott ki, és akkor közben meg bejöttek a felolvasó programok, megjöttek a hangos könyvekből, elég nagy a tár, és az emberek úgy vannak vele, hogy hát minek erőlködjek az ujjammal, mikor megkapom.
1: Mikor csak otthon és hallgatom.
0: Másik fogódzó azért itt a nektek is, és egyébként bárkinek, aki ugye elveszítette a látását, hogy az egyesülethez tartozni azért nagyon sok pozitívummal jár. Mi az, ami most szerintetek a legfőbb feladata ennek az egyesületnek?
2: Megszólítva érzem magamat.
1: Igen, igen.
2: Mondom, igen. Azt tudom mondani, hogy én és a saját közösségem, ott a belső közösség, aki a napi munkában van, hogyan látja ezt. Mi azt gondoljuk, hogy van egy pár fontos irány. Az első nagyon fontos irány, hogy oké, együtt vagyunk, ez ért minket, keressük meg a legkönnyebb és a legjobb utat arra, hogy mi ebben békésen tudjunk élni, amit az Anna előbb elmondott, hogy nem csodabogarak akarunk lenni. Ez nagyon fontos. A második az, hogy valamilyen módon lelki támogatást adjunk azoknak, akik éppen elvesztették a szemük világát. Hát jönnek be hozzánk új tagok, és nagyon mélyen padlón, tehát lelkileg, hát kérdezted, hogy milyen érzés, hát na az olyan.
1: Megvan a zuhamba, borzasztóan.
2: Nagyon megvannak, és nekik lelki támogatást adni, és azt hiszem, hogy elég jól tudjuk ezt csinálni, tehát nagyon...
0: De akkor azt itt tagok, vagy kértek is segítséget, külső segítséget?
2: Nem, hát ugye megérkezik, hogy hogyan néz ki a szituáció, akkor ez a legegyszerűbb. Beérkezik hozzá, hogy szeretnék tag lenni, mert... És akkor elmondja, körülbelül fél óráig mondja, hogy ilyen, meg olyan, meg most ilyen kezelésre fog még menni, meg olyan kezelésre. Ezeknek a tagoknak kell tudni egy olyan jövőképet felvázolni. Itt jön az én idézőjelben tudásom, meg a kollégáimé is, akik azt tudják mondani, hogy oké, most akkor üljünk le, pihenjünk le egy kicsit, lassulj le egy kicsit, és nézzük meg, hogy mi a lehetőséged. És hogy mi mit tudunk ebbe segíteni, és mit nem. Mi az, amit meg fogunk tudni oldani, mi az, ami csodavárás, és mi az, ami a realitás. Első dolog ez. Én ezt nagyon szeretem nyíltan, egyenesen és őszintén tenni. Nem mismásolni, hogy na még, ha még azt a injekciókúrát megkap, akkor lehet, hogy csodálatos látása lesz. Nem lesz. Nem tart a orvostudomány, nem tart ezekben a területen sehol.
1: Nagyon messze van tőle.
2: Inkább azt tudom mondani, hogy jó, a Jóisten ezt az utat adta, semmi probléma, nehéz, ez a kereszt nehéz lesz, de van egy jó közösség, akik ugyanígy élnek, és ha más nem, akkor vedd észre, hogyha jössz, és velünk csinálsz dolgokat, akár el tudsz jönni az eseményeinkre, akár most nagyon sok az online programunk,
1: igen,
2: tehát ilyen csevegőszobákat indítottunk be ennek a, hát a második fél évnek az új terméke ilyen szempontból. Naponta minden hétköznap van egy csevegőszobánk, egy tematikus szobánk, ami mindegyik más.
1: Más témában van.
2: Becsatlakozol, és egyre többen jönnek, szép lassan szivárognak be, rájönnek, hogy megéri azt a kis mobiltelefonon megtanulni azt a három kattintást, mert én lehet, hogy nem tudok beutazni minden nap, vagy nehéz a fizikai kontaktus megtenni, de legalább akkor hangba ott vagyok.
1: És közösség, és ott van egy csapat, és így lehet velük kommunikálni, beszélgetni más-más témában.
2: És egyre jobban, és egyre jobban. Például ebbe is tudunk segíteni. És a harmadik dolog pedig maguk az, hogy olyan rendezvényeket próbálunk csinálni, meg olyan dolgokat, ahol már tudja, hogy ő nem elveszett vak lesz. Aki oda megyek, Istenem, ki fog nekem ott segíteni, nem tudja, hogy ezek a rendezvényekre már eleve figyelünk, hát mi szervezzük. Hogy ott odafigyeljünk egymásra, hogy ott legyen valakinek segítője, vagy gyere, karolj belem, én is vak vagyok, de ketten igen, együtt már talán kijutunk ennél a helyről, kirándulásoktól kezdve, ilyen vagányabb programokat is képesek vagyunk csinálni.
0: Hány tagotok van most jelenleg?
2: 300 elméletileg a tagunk, de én azt mondanám, hogy mindig a fizetést szeretem, az durván
1: 200
2: körül. Hát a tagságnak egy, és abból hány az intenzív, tehát aki tényleg ad még egy kicsit kevesebb, ennek vannak okai. Én szerintem minden egyesület küszködik ezzel. Tehát az, hogy hogyan lehet bevonni. Más fogyatékos egyesületnek is vagyok tagja, más kulturális egyesületnek is. Nagyon nehéz megmozgatni az embereket, de hát mi küszködünk.
1: Mi minden programot csináljuk úgy a dolgokat, hogy így jöjjenek és vegyenek részt.
2: Kiszámoltam, heti 7 programunk van.
0: De egyébként, tehát ha belegondolok, akkor itt azért barátságok is szövődnek, nem? Tehát, hogy azért itt nem csak az intenzíven jelenlévő tagok, hanem azért itt egy közösség szorosabban is
2: összefügg. A házasság is, mit barátság?
1: Igen.
2: Házasság is már.
1: Igen.
2: Hogyne.
1: Egyesületünkön belül, igen.
2: Már büszkék vagyunk rá, mert sőt, most lesz az első évfordulója gyakorlatilag.
1: Igen.
2: Amikor, és ráadásul nem is látássérültek. Tehát az
1: önkénteseink voltak, igen.
2: Két önként, nem voltak.
1: Ja, voltak önkéntesek, bocsánat.
2: Van mai napig azok. És ők ott is megkedtek meg nálunk. Tehát ez a közösség azért, hogy mondjam, ez a teremtő erő megvan benne, hogy kihozza.
0: Anna, te hogyan csatlakoztál az egyesülethez?
1: Hát én...
0: Tehát 2009-től
1: nem látok, és akkor utána ilyen 2012 körül csatlakoztam itt az egyesülethez.
0: Az a 3 év, az?
1: Hát az olyan, az csak így volt. Uh-huh. Az úgy volt, és akkor én utána csatlakoztam be, és akkor utána kezdtem el a tanulgatni a informatika világát, és akkor hát 2019 óta vagyok jobban tagja így az egyesületnek.
0: És mi volt a hívó szó neked? Vagy hogyan jöttél rá arra, hogy érdemes lehet csatlakozni?
1: Hát ugye menni szerettem volna ilyen különböző intézményeket meglátogatni, kulturális eseményekre, és akkor hát ugye mondták, hogy azért így látássérültként vannak akciók, kedvezmények, minden, és akkor ez az is. Meg hát ugye volt egy kedves tag, aki így invitálására jelentkeztem én oda. És akkor neki köszönhetően ismerkedtem meg így ezzel az egyesülettel. Hogy van-e gerve, mert ugye én eddig nem nagyon járkáltam, én is így be voltam gubózva, és akkor na, van rá lehetőség, van, meg hát ugye most ugye jobban a páromnak köszönhetően, neki szintén nem lát, ugye ő Pesten van, és akkor az ő baráti társaságába is belecsöppentem, meg ugye itt a gerve is a baráti társaság, és akkor így ennek köszönhetően vagyok én ennyire jelen az egyesület életébe.
0: Megvan esetleg a párbeszéd, vagy a kapcsolat, a híd a különböző intézmények között, hogy aki már látássérült, vagy elveszítette a látását, ő ezt az egyesületet keresse fel, vagy ide fordulhat, tehát megkapják ezeket az információkat?
2: Hát bízunk benne, azért szerintem jobban is megkaphatnák az információkat, itt van egy hiátus mindenképpen, bár tudom, hogy például nálunk ugye a személyzeti osztály az egyik legfőbb pontja a dolognak. Onnan azért szokták mondani. Én tapasztalatból tudom, tehát amikor én 21-ben elvesztettem a látásomat, meséltem már itt is róla, tehát egyik pillanatra a másikra gyakorlatilag egy hosszú romlás után, akkor én tudom, hogy az volt, hogy hát menjen el az egyes, hol van az egyes, oda kell menni. És akkor oda mentem, így léptem be az ajtón, emlékszem rá, hogy még a első papír volt a kezembe, és akkor én már aznap oda mentem. De nem mindenki. Vagy nem tudom, hogy megkapják az infót, ugye honnan tudjam attól, aki nem jött el, hogy megkapta az infót, vagy nem kapta meg. A másik dolog meg, ez megint egy lelki dolog. Hát most képzeljük el, ott vagyunk egy orvosi rendelőben, és megkapjuk az ítéletet. Az egy ítélet, nem más. Tehát amikor odaérnek egy olyan BNO kódot, hogy én mindig azt mondom, hogy BNO 5400 vakság mindkét szemre, hát azt nem szeretem, én sem szerettem volna hallani. És akkor ott van, és akkor jön egy elkeseredési fázis. Ugyanez a gyász folyamat, mint mindenkiben megvan, elkeseredés. És akkor ő ő eszébe nem jut, hogy ez egy megoldható probléma, és hogy éppen el kéne jönni. Lehet, hogy megkapta az információt, de nem jött el, tehát itt is jó egy rádió alkalom is arra, hogy akinek baja van a látásával, nehogy Isten, már papírja is van róla, mert nálunk a szigorú a tagság, nekünk törvény előírja, hogy kinek adhatunk tagságot, minimum 67%-os látásromlásnak kell lenni. Ha ezt így érzi, akkor van egy segítség, van egy lehetőség, aki a lelki, leginkább azt mondom, a lelki és mentális tud segíteni sokat, ez az egyik, a másik dolog pedig az igazolványunk, éppen ezért, mert szigorú törvényileg előírt szabályai vannak, hogy ki lehet a tagunk, az viszont sok minden kedvezményre jogosít.
1: Igen.
2: Tehát valójában van egy másik motiváció, hogy aki megkapja a mi kis igazolványunkat, avval múzeumokba, mit tudom én, a közlekedésbe innentől kezdve részt tud venni ingyenen, és a kísérője is. Hát mikor múltkor utaztunk együtt,
1: mi
2: hová ki a maradta, mondtam, hogy te ne aggódjál, amíg velem vagy, addig te utazol velem. És ez így működik, tehát ez is lehet egy motiváció, de nagyon sokszor ezről nem tudnak, ezt észrevettük.
1: Igen, ugyan furcsa, nézzük, hogy ilyen is van, és akkor így nézzük, hogy ó, tényleg, ők erről nem is tudtak, erről az egyesületről, meg ugye engem így van, amikor így megállítanak, hogy hol lehet jelentkezni, hol van az egyesületünk, és akkor úgy mondom, hogy mert neki a rokona, vagy barátja, vagy valaki, aki elveszette a látását, hogy hova tud jönni.
0: Igen, ugye bezárul egy világ, vagy hát a világnak egyik ajtaja, aztán ti tulajdonképpen kinyitjátok a másikat.
2: Hát vagy nyitunk egy kis ablakocskát legalább, mert reggel képzavar lehet, hogy a látónak
1: ablakot
2: nyitunk, de igen, próbálkozunk.
1: Igyekszünk.

0: És egyébként azért nálatok szerteágazóak a programok, ahogy említetted. Igen. Is. Nagyon sok mindennel foglalkoztok, említsünk meg egy párat. Anna, mivel próbálkoztok ti ott, vagy hát nem is próbálkoztok, hiszen nagyon szép eredményeket értek el.
1: Igen, hát ugye van nekünk ezek a chatszobáink, ugye minden nap. Van névtánc oktatás nálunk, tanulni is lehet, meg van ugye dalcsoportunk.
2: Túra?
1: Igen, a túra csoportunk. Kézműves foglalkozásaink is van. Logikaink is van. Úgyhogy így halmozzuk itt a dolgokat itt folyamatosan, úgyhogy így
3: minden. És a nagy rendezvényeket is.
1: Igen, amik így havi szinten, vagy fél, három havonta, amik ilyen...
3: Hát havonta próbálunk
1: egy komolyan. Ugye, ami egy naptár szerint is ilyen... Most ugye a Fehérbot napjára készülünk, ennek gőzerővel, meg a kirándulásainkra, úgyhogy minden ilyen van.
0: De még mielőtt kitérnénk a Fehérbot napja rendezvényetekre, azért említsük meg azt, hogy neked szép eredményeid is vannak, ugye?
1: Igen, igen, mert én ugye én az egyesületen kívül, én 2017 óta törzsi hastáncot tanulok, és 2024-ben én világbajnokságot nyertem benne szólóba.
0: Szépen gratulálunk.
1: Köszönöm szépen, és 25-ben ugye a csoportossal is, és ugye ez, én ugye ebben nagyon sokat köszöntek a tanárnőmnek, akinek az édesapja szintén látássérült volt, és akkor ő nagyon lelkesen tanít engem mind a mai napig, úgyhogy idén is tanulunk, készülünk a jövő évi világbajnokságra a csapattal.
0: Ez mit ad neked az, hogy táncolsz, hogy versenyzel, hogy szép eredményeket érsz el?
1: Egy nagy boldogságot, és egy ilyen, hát ugye nekem a tánc ugye az az érzés, és akkor ugye a táncol, ugye én ugye kifejezhetek így mindent, ami így bennem van. Én nagyon szeretem mind a két félét, ugye, és ugye hát nekem az egy ilyen kiszabadulása mindennapokból, a mindennapi dolgokból, ugye, és az én nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó dolog.
0: A 2009-es év óta te gondoltad volna akkor mondjuk azt, hogy te még egyszer ezt fogod majd végezni?
1: Nem, ez ilyen nekem ilyen váratlanul történt, hogy én egy ilyen fehérbotos közlekedés tanulás közben találkoztam a tanárnőmmel, akkor még ugye nem tudtam, hogy ő lesz az, és akkor ő mondta, hogy gyere, nézd meg a táncot, és hogyha tetszik, akkor maradj ott. És hát ott ragadtam már 17 óta, és tényleg egy nagyon fantasztikus csapat, mert ugye ők látók. És így teljesen úgy érzem magam, hogyha én is látnék, és már így nagyon jó kezelnek engem, nagyon jó tudnak velem ott úgy közlekedni, és tényleg úgy mint hogyha ilyen, szóval velük versenyzek, látók között versenyzek. Úgyhogy ez ilyen boldogság.
3: És hogy mesélte, hogy észre se veszik néha.
1: Nem.
3: Tehát felmegy a színpadra egy világbajnokság, vagy
1: igen,
3: egy nagyobb rendezvényen, és akkor ő eltáncja valamit, és megvan, ügyesen megcsinálják, és aztán utána döbbenek rá esetleg,
1: igen,
3: hogy te nem látsz.
1: Igen, mikor adják át az érmeket, hogy, és mondják, hogy ő nem lát. Mondom, nem látok. És jó, van, aki észre sem veszi.
0: De akkor gondolom, ez a magabiztosság tükröződik benne.
1: Igen, próbálkozok. Mondjuk, hogy próbálkozok, mert van, amikor szoktam mondani, hogy ugye nem pontosan ugye úgy fordulok, hogy a zsűri felé, ugye akkor én mondtam, hogy én sok oldalú vagyok, én minden oldalon meg szoktam mutatni a zsűrinek. Igen, és akkor így, hát ugye, jó, mert ugye a táncban is vannak olyan jelek, ugye, amikor úgy kézmozdulatokkal kommunikálnak, de hogy én azt nem tudom. És akkor hát hogy legyen az, hogy ugye én odafigyeljek arra, hogy jó fele forduljak, ugye olyan hangokkal.

0: Nem csak a néptánc a lényeg, hanem a maga a mozgás. Igen. Amúgy ő a vezetője a
1: csoportnak. Bocsánat, egyik vezetője?
0: Nem, te vagy a vezetője, a szakmai vezető, igen, az hát, megint igyekszem. Egy másik dolog. Én például a túrát szoktam javasolni, sétáljunk, nem is a túrát mondanám, egy jó sétáljunk egy jó környezetben, az is ugye egy napi
1: intenzív. Jó rábeszélőkészsége, igen, túrára.
0: Igen. És azon kívül mondjuk most próbálunk pályázgatni is, és akkor ilyen sport támogatásokat kapni, de ilyen tandem kerékpáros jellegű, vagy ilyen nevezős, vagy valami ilyesmi dologban. Tehát ilyen jellegű, mert azért ehhez kicsik vagyunk, hogy tényleg mindent, kulturális, meg sport is mindent tudjunk, azért tudjuk a korlátainkat.
2: Nyilván most itt arra akartam kiukadni, hogy a megtartó ereje a közösségnek, és annak is, hogy ő valami másban megtalálja a célját, az nagyon fontos.
0: Hát pont a néptáncfélre pont ez.
1: Igen,
0: tehát amikor ez egy másfél évvel ezelőtt megalapultunk, akkor mi se gondoltuk, hogy ez jön ki belőle.
1: Miből alakultunk? Egy diplomamunkából?
0: Diplomamunkából,
1: igen. Abból alakult
0: egy egyetemi diplomamunkából alakult a csoport, és akkor utána jött az evés közben jön meg az étvágy, de ez csak egy dolog, mert akkor mi benne voltunk egy tanulmányban, hogyan változtatja meg a mozgás, a stabilitásunkat, a egyensúlyérzékünket, hogy mondta az előbb egy jó szót, mondtál a határozottságot, a kiállást, ez hogyan változtatja meg, és ez volt a kísérlet, oké, benne voltunk, megcsináltuk, de utána jött az igény, és létrehoztuk ezt a kis együttest, és most, ami nekem a legnagyobb örömöm, hogy kezdenek jönni most már.
1: Igen.
0: Tehát olyan tag, aki most elnézést idősebb, tehát az a korosztály, aki már nyugdíjba megy, és azt mondja, hogy, és férfi ember, tehát ezt is tegyük hozzá, igen. És akkor jön, és azt mondja, hogy hát akkor jön, akkor megijed az első alkalommal, hú, hát ő nem tud táncolni. És akkor elmondjuk neki, hogy nem erről szól. Arról szól, hogy együtt vagyunk, megtanuljuk szépen lassan, és azóta már jön lelkesen.
1: Igen, igen.
0: Vagy például volt a múltkor, és az is aranyos volt, nem tényleg név nélkül, hogy egy olyan segítő, aki nekünk máshogy segít, fiatal, és akkor éppen akkor jött, amikor a néptáncpróba kezdődik. És akkor gyere, állj be!
1: Nem akarok.
0: Mondom, tornázunk, valójában torna. Ezt úgy képzeld el, megmozgatjuk magunkat. Hát a végén olyan lelkes volt,
1: hogy... Végig ott maradt, hogy...
0: Igen, végig ott maradt. Tehát én még inkább ez az, ami igazából jó benne, hogy őszintén nem leszünk mi a színpad ördögei, nem leszünk, tudjuk. Mi különlegesek maradunk minden
1: tekintetben. Mi szépen, léptékkel, óvatosan merünk egy kicsit nagyokat álmodni.
0: És túl nagyokat is.
1: Igen, de
2: néha
1: jó
2: be is
1: haladunk.
2: Jön. Tehát...
0: Hát néha bejön.
1: De szeretjük csinálni, most így el lehet jönni, ki lehet próbálni.
0: És jókat szórakozunk, tehát mi önmagában élvezzük a
1: igen,
0: dolgot.
1: Igen, ez a lényege, hogy csapatba is élvezzük.
0: A nevünk is az élet kacsintó.
1: Igen.
0: Az is egy poén.
1: Hát na, illik ránk, nem?
2: Azért ennél komolyabb dolgok is történnek nálatok, és hát itt ugye a Fehér Bot napját már nagyon sokszor emlegettük a műsorban, de hogy itt díjakat is átadtok. Mik ezek a díjak?
0: Hát ez egy újdonság most, ebbe az évbe találtuk ki ezt a dolgot. Mi két díjat alapítottunk. Szeretnénk, hogyha ez szépen az évek alapján egy ilyen igazi, komoly díján nőnék ki magát. Az egyiket olyan embereknek szántuk, és ez minden évben a Fehér Bot napja ünnepség keretében lesz átadva, aki úgy segítette a látássérülteket, hogy ezt neki nem volt hivatali kötelezettsége, és ide bárki lőhet, tehát bárki, nem kell tagunknak lenni, szabadon jelölhető rá. Tehát szeretnénk ezt a fajta kitartást, ezt a fajta áldozatvállaló munkát megjutalmazni. Ennek a láthatatlan segítő alneve, vagy a alcíme ennek a díjnak, amúgy Fekete Tamás díjnak hívják, és itt említettem is az előbb, hogy ez egy látássérült tagunk volt, és ő Braille könyveket hozott létre, és ennek az emléke, maga a díj is ezt szimbolizálja, amúgy Rostás Bea képzőművész, iparművész, nem tudom pontosan mi a jó, majd ne hallgatja esetleg meg ne sértődjön, hogy nem találtam el pontos megnevezést, de ő alkotja meg ezt a kis plakettet ehhez. Már most izgulok, mert pont a interjú után találkozok, hogy, hogy mi is lett a végeredménye, és tehát ennek ezt ki szeretnénk nyitni, tehát ez a világnak adott díj, vagy mondjam, a világi díj, ha lehetne ilyen rossz párhuzamot hozni. A másik díjunk az pedig Bíró József díj, hát ebben a stúdióban beszélgettünk a Józseffel, két évvel ezelőtt még ő volt itt vendég, ő sajnos elhunyt, ő pedig a belső motor, tehát az egyesületnek a igen. belső motorja, ott kifejezetten csak a tagjainknak, és csak a tagjaink is jelenhetnek rá, őt meg a

0: szeretnénk, az egy belsőségesebb díj. Egy kicsit az a, az meg a születés, az a egyesület születésnapja, az mindig ilyen novemberben szokott lenni, oda tesszük meg a tagjainknak is, aki ilyen kerek évforduló születésnap, ott meg ott lesz átadva. Megvan mind a két díjazott, de nem árulom el. Ez most titok, még egyelőre majd hagy lepődjenek meg. Első lesz, én is izgulok.
1: Hogy? Mivel készültök tehát arra a napra, mert akkor ennek gondolom lesz valami átadója, egy ünnepség talán?
0: Megmondom, ezt kiszerveztük ezt a Fehérbolt napját, mert úgy gondoltam, hogy túl sok volt az olyan belső ünnep, ami arról szólt, hogy összejöttünk 10-20-30-40-en, mikor, hogy, és itt belül el voltunk egymással, hogy mi vakok vagyunk, és én az egyik fő feladatotnak tartottam, hogy kicsit kifelé nyissunk a világnak, és az egyik ilyen a Fehérbolt napja. Tehát a Fehérbolt napján ránk, úgy is szól az egész Fehérbolt, hogy ránk terülődjön a figyelem, egy kicsit ránk nézzen a világ, kicsit velünk foglalkozzon, egy kicsit minket emeljen ki. A látás hónapjában is ez van benne, ugyebár az egészség megőrzéstől kezdve minden. És egy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Lenkei Általános Iskolával. Ott mi megyünk először is, ahogy te mondtad, érzékenyítésre, mi szemléletformáló előadásokat szoktunk nekik tartani. Ők pedig ebbe az évnek egy napján, beépítve a saját kis programjukba, ők a vendéglátóink a Fehérbolt napján. Tehát valójában mi ott vendégek vagyunk. Műsorra készülnek általában a gyerekek. Nagyon megható és nagyon aranyos műsorra készülnek. Mindenképpen maximálisan csak a legmelegebb szavak jutnak az eszembe róla. És akkor ezen belül mi annyit kértünk, hogy jó, ott vagyunk, megköszönjük azt, hogy ránk figyeltek, és akkor díjat szeretnénk ebbe, plusz egy 5 percet kérünk, vagy pár percet, és ott lesz átadva, igen.
1: És akkor ez a hét, ez nem ér véget Lenkei is diákok nélkül, és mondjuk a kísérőik nélkül, hiszen 17-én, ha jól tudom, akkor még túrázni is elmentek együtt.
0: Igen, hát az esély alap pályázatát nyertünk egy kis pénzt, és ez kifejezetten egy olyan kezdeményezéseket akar Egerben támogatni, ahol valamilyen módon fogyatékkal élő szervezet és nem fogyatékkal élő intézmény szervezet vagy bárminek a kooperációját segíti. És nekünk ugye már volt egy ilyen nagyon jó kapcsolatunk, vagy mondanám azt, hogy bimbózó, de attól már több jó kapcsolatunk, és azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne komolyabban csinálni. És beadtunk közösen pályázatot, tehát egyrészt az Egri Lenkeivel, másrészt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal közösen, és itt a közös rendezvény arról szól, hogy egyrészt mi egyfajta, másfajta szemléletformálás, tehát most már tanárok felé is szeretnénk nyitni, és volt is már erre egy kis, hát előadászót nem mondanám, inkább egy ilyen jó kis közös
2: csapatépítő?
0: Hát valami olyasmi. Tantestületében augusztus végén, amikor összejönnek a tanárok című, és ott kaptunk egy 2 órás időablakot, és szerintem nagyon sikeres volt. És ennek a második állomása pedig az, hogy egy közös túra. Az iskolák között, tehát az idősebbeket, a gimnázistákat nehezebben mozgatni, valami oknál fogva ők már nehezebb, de úgy néz ki, hogy az általános iskolások jobban fogékonyak, itt pedig Szarvaskőből indulunk, vonattal mennek ki a gyerekek, tehát már ott is van egy kis izgalom, és onnan a Pálos Kolostorig fogunk végigmenni, több állomásunk lesz, itt játékok lesznek, foglalkozások, kicsit ilyen közös látó, nem látó együtt, és közösen fedezzük fel azt az utat.
1: Hát akkor buzdítsuk a kísérőket is, hogy tartsanak erre a kirándulásra, hiszen egyébként saját tapasztalatot is tudok erre mondani, hiszen amikor megismerkedtünk, és minél többször találkoztunk, akkor kezdte el az ember én is megérteni azt, hogy hogyan is gondolkodhattok, miben is lehet segíteni, hogyan lehet ezt a folyamatot egy kicsit közelebb hozni. Én nagyon köszönöm, hogy most eljöttetek hozzánk a mai műsor alkalmával is, és várunk vissza szeretettel.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.

0: Elhangzott műsorunkban a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja alkalmából a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, Bíró Miklóssal és Kovács Anna egyesületi taggal beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határai ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Az április 12-i országgyűlési választás arra kötelezi a kormányt, hogy minden korábbinál gyorsabban, bátrabban, tisztességesebben dolgozzon a magyar emberekért. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy éppen fél éve volt a választás. A kormányfő részletesen beszélt az azóta feltárt korrupciós ügyekről, és újabb intézményvezetőket szólított fel távozásra, például a gazdasági és versenyhivatal esetében. Elmondta azt is, 6 hónap nem mérhető össze 16 évvel, a Rommel takarítás mellett építeni is kell, és beszélt arról, hogy az Orbán kormány által tudatosan, gonoszan létrehozott társadalmi igazságtalanságok orvoslása nem várhat, így fogalmazott. Azt is kijelentette, hogy a Fidesz bizonyíthatóan csalt a kampányfinanszírozásban. A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re, jelentette be Magyar Péter. Vekelle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program, indul a vízmegtartási program is, az előttük lévő feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet, ezt mondta el a kormányfő. Több minden más mellett beszélt még a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, amin keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el. Ez egyszerre élénkíti a gazdaságot és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése is, ismertette. Baka András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, ami történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítjük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Kandrás. Fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció és a következő két évben jelentősen gyorsuló gazdasági növekedés várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után. Ezt állapította meg a Fitch Ratings az őszi regionális helyzet értékelésében Magyarországról. Rövid távon azonban még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése, közölt a nemzetközi hitelminősítő. Prognózisok szerint az államháztartási hiány idén még eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-ra csökkenő deficitet valószínűsítenek. A Fitch szerint a magyar hazai össztermék a tavalyi 0,5%-os növekedés után idén 1,9, jövőre 2,5, 2028-ban pedig már 3%-kal bővül. Emellett hangsúlyozták, a magyar gazdaságban gyors ütemű dezinflációs folyamat zajlik. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég, némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok között értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. október 12-e hétfő van. Műsorunkban Mió Barada horvát karizmatikus egri lelki gyakorlatáról lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk!

0: A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúrról és az Alföldről jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Az eseményt az egri Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezte. Most Mió Baradával, a lelki gyakorlat vezetőjével beszélgetünk. A tolmács Maja Milodanovics. A Jóisten miót, mikor és hogyan hívta meg erre a szolgálatra?
1: Most a szakarjéka ima svoj izvor, svoj tok i svoj ušče, tako i svaki život ima svoj razvoj.
2: Mint ahogy minden folyónak megvan a forrása, a folyama és a torkolata, így minden életnek is megvan a maga fejlődése. 21 éves koromban éltem meg a hitem első válságát, és ennek az volt az oka, hogy súlyos betegségek sújtották a családtagjaimat. Annak ellenére, hogy katolikus családból származom, bizonytalannak éreztem magamat a hitemben, ezért kértem az Urat, hogy adjon nekem egy jelet, amellyel meggyőződöm, hogy 100%-ban létezik. Te azt mondtad, hogy kérjetek és kapni fogtok, kopogtassatok és ajtót nyitnak nektek, keressetek és találtok. Kérlek, adj nekem egy jelet, hogy én megbizonyosodjak, hogy te 100%-ban mindenható Isten vagy. 14 hónapig imádkoztam azért, hogy az Úr adjon nekem jelet. 14 hónap után az utam Medjugorjeba vezetett, és jelen voltam a jelenésen, és akkor hallottam először Isten hangját a szívemben. Először nagy melegséget és békét éreztem a szívemben, utána pedig az Úr megszólalt, és azt mondta, hogy fiam, most már érted el, hogy ez az én művem. Megérted, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy egészséges leszel, vagy beteg, gazdag, vagy szegény, fiatal, vagy öreg, hanem a legfontosabb, hogy megtalálj engem a szívedben, és aztán a körülötted levő világban. Szeretnél-e boldog lenni, fiam? Igen, Istenem. Szeretnél-e az én mennyországomba jutni? Igen, Istenem. Akkor most menj, és tudd, hogy hogy kell élned. Nagyon boldog voltam, eltűntek a félelmeim és a komplexusaim, és Medjugorjeban egyszerűen megértettem azt, amit az értelmemmel tudtam, most a szívemmel is, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. Medjugorjeban hallgattam egy lánynak a tanúságtételét, aki felállt a tolószékből, és meggyógyult a multiplex szklerózisból, és megértettem, hogy ma is történnek csodák, hol, ott, ahol van hit. Engem is az Úr meggyógyított daganatos betegségből, terméketlenségből a fiamat, 4 súlyos betegségből, Mihály fiamat és Dániel fiamnak pedig nem volt agy, és teremtett neki. Isten megtanított arra, hogy az életemben mindig tegyem meg minden helyzetben a hit 3 lépését, hogy fogadjam el azt a helyzetet, adjak hálát azért a helyzetért, és kérjem Istent, hogy dicsőjön meg abban a helyzetben, mutassa meg irgalmasságát, mindenhatóságát és igazságosságát. Az életutamról könyvet írtam, a hit 3 lépését, ami a ti nyelveteken is megjelent.
1: A životnom pútu opisasam sve u svojoj biografii, 3 koraka viere, koja izašla i na vašem jeziku.
0: Igen, én olvastam ezt a könyvet, és amikor kérdezték tőlem, hogy ki ez a Mió Barada, én csak annyit mondtam, hogy egy civil ember, horvát ember és a hit embere. De az, hogy a hitünk az élő legyen, azt az imádság táplálja. Egy pár szóval az imájáról, a napi imájáról.
1: Ja puno molim. Već kao mladi počeo sam ustajao tu jutro u 4 sati do 6 sati bi obično molio na koljenima, svaki dan nije bila svetlana.
2: Én sokat imádkoztam, azok már fiatal koránban sokat imádkoztam, hajnalban 4-kor felkeltem és 6 óráig térden állva, minden nap szent mise. Most, hogy folyamatosan úton vagyok, az imának az időbeli eloszlása megváltozott, de természetesen továbbra is minden nap szent mise, minden nap több órát imádkozom, elmélkedem a szentíráson, olvasom a szentek életét, és természetesen a rendszeres szentgyónás az életem része. Az emberek sajnos keveset imádkoznak, és csodákat várnak,
1: imádkozzál?
2: Én az emberektől meg szoktam kérdezni, hogy mondd meg, hogy mit imádkozol, mennyit imádkozol, és megmondom, hogy mik a problémáid. Mert azok az emberek, akik rendszeresen és kitartóan imádkoznak, az ő problémáikat Jézus fokozatosan megoldja. Mindig hangsúlyozom a szentgyónás fontosságát, mert az egyház arra tanít minket, hogy a súlyos és halálos bűnöket számuk és fajtájuk szerint gyónjuk meg. Több évig voltam hivatalos egzorcistáknak a segítője, és az egzorcizmusok során azt láttuk, hogy addig, amíg a személy nem gyónta meg a bűneit számuk és fajtájuk szerint alaposan, addig nem történt szabadulás, és az alapos szentgyónás után pedig fokozatosan minden helyre jött. Ha a személy rendszeres szentségi és ima életet él, akkor ez a szabadulás teljes. Ezért is írtam meg a gyónásról egy könyvet, és jövőre magyar nyelven is megjelenik. Ebben a könyvben sok példát hozok fel arra, hogy hogyan és mit gyónjanak meg számuk és fajtájuk szerint, hogy az emberek felismerjék ezeket a bűnöket, mert az alapos szentgyónás alapja a szabadulásnak, gyógyulásnak, kiengesztelődésnek Istennel. Gyakran kérdezik tőlem, hogy miért utazok ennyit, és miért tartok ennyi lelki gyakorlatot, és egy alkalommal, amikor néztem a naplementét, akkor láttam egy képet, egy juhot, és Jézus azt mondta, hogy legeltesd bárányaimat. A mai naptól kezdve a te földed az én földem pedig a te földed. És így 30 évvel ezelőtt indult el az én missziós utam, ami 3 kontinenst foglalt magában, Európa, Ázsia és Afrika. Mindenhol tanúságot teszek arról, amit az Úr az én életemben tett, és hívom arra őket, hogy kövessék a jó pásztort, mert egyedül az az élet értelmes, amit Jézussal élünk. Mindig hangsúlyozom, hogy egy életünk van ez az élet, és egy időnk ez az idő, hogy elérjük a szentséget. Kik a szentek? Az egyetlen normális emberek, akik előttünk éltek, és mit csináltak? Elsőként bocsátottak meg, és elsőként szerettek. Szent Pálhoz hasonlóan igyekeztek, hogy Jézus éljen rajtuk keresztül, hogy az ő szemeikkel nézzen, a szívükkel szeressen, és a karjaikkal öleljen. Ilyen életre hív mindannyiunkat Jézus, és hiszem, hogy kedves hallgatók, hogy ez a pár szó, amit megosztottam veletek, ez benneteket is sarkalni fog az ima életre, és hogy maradjunk kapcsolatba imán keresztül, és ha nem máskor, akkor találkozunk a mennyországban. És az Úr áldjon meg benneteket a Szűz Mária közbenjárására, a béke királynő közbenjárására. Amen.
1: Господин за благослови по Загору кралице мира. Амин.
0: Az afrikai missziója során kiket segít?
1: Rado, moja majka godinama skupljala pomoć za djecu u Africi.
2: Az édesanyám évekig gyűjtött adományokat afrikai gyerekeknek, és ezt a szeretetet átvitte én rám is. Az isteni szeretet misszionárisai egyesületet alapítottam laikusokkal és szerzetesekkel. 2012-es évi audencián a Benedek pápa megáldotta a missziós munkánkat. Most pillanatnyilag 4 árvaházat segítünk Afrikában, Burundiban pedig egy szemináriumot, ahol 160 kispap tanul. A szegény családoknak kecskéket ajándékozunk és kutakat fúrunk, és tavaly pedig Gánában befejeztünk egy nagy templomot, a Béke királynője templomot. És mindezt az adományokból tesztük, amelyeket a szemináriumok során kapunk. Aki szeretné segíteni ezt a munkánkat, minden könyvnek a hátulján ott szerepel a bankszámla szám, ahol adományaival tudja segíteni a munkákat, amire az Úr hív minket. A legszebb tapasztalat ebből a misszióból Afrikában az, amikor látom a gyerekek örömteli arcát, akiknek nem volt mit enni, vagy pedig écesek, és akik együttműködnek velünk, összeszedik őket az utcákon, és gondozzák őket, és az ő örömük. egy csepp jóság nagyon sokat tehet, ha sok csepp összeadódik, ezért úgymond fogjunk össze, és legyen a halálunk pillanatában ez a föld sokkal áldottabb, mint amilyen volt, amikor megszülettünk.
1: Smrti, odnosno rađanja za nebo, nego je bio u trenutku rađanja za ovaj svijet.
0: Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt a lelki gyakorlat mindhárom napján a program. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mió Barad a tanításaiban, Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, hogy mennyei zuhanyzó a gyóntató szék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi és lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk, és általunk az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye, hangsúlyozta az előadó. A résztvevők közül Lisztesné Paperikával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Árvai Zoltán atyával beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Közösen vettünk részt itt Tegerben a Ciszterci templomban egy lelki gyakorlaton. Mió Barada, horvát származású civil ember tartott itt egy háromnapos lelki gyakorlatot. Nagyon készültetek rá, mint szervezők is, és mint résztvevők is tudom, hogy sokan készültünk erre a lelki gyakorlatra. Én elsőként vettem részt Mió Barada lelki gyakorlaton, de a Erikával itt beszélgettem a lelki interjú előtt ő is, illetve Zoli atya is. Cili már volt korábban lelki gyakorlaton. Először, Cili, hozzád fordulok szervezés szempontjából, illetve hát meghívás szempontjából. Miért volt fontos a közösségeteknek, hogy meghívja Miót ide Egerbe lelki gyakorlatot tartani?
3: Mint ahogy említetted, én már többször voltam Mió lelki gyakorlatain, ha jól emlékszem, háromszor is voltam, 10 éves idővalomban értendő, és megfogalmazódott a szívemben már akkor, hogy de jó lenne, hogyha Mió Egerbe is eljönne. Aztán körülbelül egy évvel ezelőtt imában kaptam egy képet a Jóistentől, hogy fenn a várba a Golgotán, éjszaka, csillagos ég alatt imádkozunk pár ember, és ott volt Mió Barada is. Nekem ez olyan erős impulzus volt, hogy elkezdtem így telefonálni, akkor hallottam, hogy itt van Magyarországon. Elértem a tolmácsnőjét, ő rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot, és igazából ebből indult ki az egész. Több körös tárgyalás után végül is arra jutottunk, hogy elkezdjük egy alapozó lelki gyakorlattal, és legalább még egyszer eljön, de hát reméljük, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz Mió Baradával, és hogy ezek voltak az előzmények. Na most a közösség szempontjából úgy készítettük elő, és ezt Mió is megerősítette, sőt ő hozta szóba, hogy ő milyen jól érzi itt magát, és hogy egy milyen, szellemileg milyen jól előkészített lelki gyakorlat. És akkor mondtam neki, hogy igen, mert amióta ugye ez volt tavaly ősszel, olyan október környéken, amikor lefixáltuk, hogy jön hozzánk nyáron, akkor elkezdtünk a közösséggel imádkozni erre a szándékra. Tehát, hogy konkrétan megbeszéltünk mi vezetők a közösség tagjaival, hogy minden héten imádkozon a közösség legalább egyszer erre a szándékra.
0: Igen, és ahogy mondtad, tehát ez volt az alapozó lelki gyakorlat, a bűn és a megtérés volt ennek a lelki gyakorlatnak a témája. Most Erikához fordulok, te is, mint én is, meg Zoli atya is elsőként vettünk részt ezen a lelki gyakorlaton. Mi a legfontosabb emléked, benyomásod erről a lelki gyakorlatról?
4: Számomra nagyon meghatározó volt rögtön az első napon, amikor a gyónásról beszélt. És mivel a rokonságomban most van valaki, aki műtétre készül, elég nagy műtétre, már éreztem is, hogy nekem ez egy nagy feladatom, hogy ezt az üzenetet vigyem neki. Úgyhogy ez volt az első dolgom. A 3 nap után fölhívtam, és elmondtam, hogy tisztán kell, hogy a műtőasztalra feküdj. És akkor várhatod, hogy a Jóisten is tud dolgozni az orvos kezén keresztül. Ez volt az egyik. Amikor kihelyezésre került az oltári szentség, nagy élmény volt, hogy nem csak a padsorokból imádkozhattunk, hanem megkért, hogy üljünk közelebb, hogy körbeülhettük az oltári szentséget, és Jézus Krisztus mellett lehettünk, és ott imádkozhattunk. Ez egy nagy élmény volt, és még a... Hát ezt a szót most én használom, hogy maszatolás, de hogy itt az ideje, hogy az igazságot mondjuk, és elmondjuk a másiknak, ha azt látjuk, hogy letért az isteni útról. Különösen az első 3 parancsolatot emelte ki, és a paráználkodást, és a 3 napos lelki gyakorlat témája leginkább e körül forgott, és hogy igenis kötelességünk figyelmeztetni a másik embert, és aztán ő oda teszi ezt, ahová akarja, de tudnia kell róla, csak a szavak használata az nem mindegy, hogy hogyan, milyen szavakat használunk, miközben továbbadjuk ezt az üzenetet.
5: Igen, mintegy 170-en vettünk részt ezen a lelki gyakorlaton, és ahogy itt a statisztikát ismerve, mintegy 70% érkezett az Egri Főegyház megyéből, és ahogy itt kiderült a lelki gyakorlat során, mindenki meggyónt. Nyilván ez a kedves atyáknak a szolgálata által volt lehetséges. Zoli atya, te is gyóntattál. Te lelki vezetőként, papként hogyan láttad a lelki gyakorlatozókat?
6: Igen, hát gyóntató atyaként voltam leginkább jelen a 3 nap során, és azt látom, hogy tényleg a Szentlélek indította így a résztvevőket, és hát azért mi jó, tehát egy nagyon mélyen ugye lelki ember, és hát maga ez a téma is, tehát arra hívta így a híveket, hogy egy kicsit magukba tekintve, lelki tükröt állítva maguk elé, tehát mélyebbre menjenek, és észrevegyék valóban az életükben azokat a veszélyeket vagy bűnöket, amelyeket elő kell hozni, felszínre kell hozni, és hát meg kell gyónni, be kell vallani. És hát úgy gondolom, hogy tényleg itt az a fontos, hogy mi jó, tehát ezzel a témával tényleg a veszélyekre felhívta a figyelmünket, és hát tudjuk, hogy mindenek előtt való, és voltak éppen minden lelkipásztori tevékenység a lelkek üdvéért fáradozik, tehát a lelkek üdve mindenek előtt, így nyilvánvaló a szentgyónás is. Tehát, hogy letesszük bűneinket, itt kezdődik igazából a kimozdulás a magunk bűnös állapotából, fel kell szabadulni bűneink alól, és hát tényleg egy új Krisztusban megújult élettel folytatni a magunk földi zarándok útját. Tehát ehhez hatalmas segítséget adott ez a 3 nap, tényleg ilyen nagyon, tehát erőteljesen adta ezeket az impulzusokat. Igen, fontos a megtérés, a felszabadulás, az új ember kialakult kitársa bennünk. Hát ebben próbáltunk mi is, atyák, hál' Istennek többen is jöttek, így Eger környékéről is volt atya, és hát így tudtuk a szolgálatot ezt végezni. Tudjuk, hogy mindig ugye Istennek a dicsőség, Istennek jár a dicsőség, és hát adja a jó Isten, hogy még sok ilyen program legyen itt Egerben, és mindenhol szerte a világon, hogy az emberek megtalálják az igazán lényegeset, tehát boldogságukat, és ez valóban Jézusban, az ő személyében adatik meg számunkra.
5: Ahogy beszélgettem a résztvevőkkel, nekem többen megfogalmazták azt, hogy olyan jó volt, hogy az atyák nem futószalagon gyóntattak, hanem volt idő elbeszélgetni. Nyilván ez az atyáknak nektek biztos, hogy fárasztóbb volt, mint egy... mondjam úgy, hogy egy megszokott gyónás, gyóntatás, de gondolom az ilyen beszélgetős gyónásnak, nevezhetjük ezt szerintem sok mindenkinél lehet életgyónásnak is, azért a lelki gyümölcsei biztos, hogy megvannak, kialakulnak.
6: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az igazi, amikor tényleg úgy felszínre kerül sok minden, és hát nyilván a pap nem egy ilyen mindent megmondó és tuti ilyen válaszokat adó személy, de tényleg a Szentlélekre nyitottak vagyunk, és hát ez is mondhatjuk egyfajta ilyen életvezetés, tehát vagy életünknek a megváltoztatására, életrendezésre alkalmat adó szentség, és hát ebben tudtunk mi is a magunk személyiségét, meg hát tudását oda közreadni, segíteni a résztvevőket. És hát az is igaz, amit mindig elmondanak lelki programok végén, hogy hát majd most jön még az igazi. Tehát mindenki hazatér, és akkor ott majd valóban a gyümölcsökkel hogyan bánunk, vagy tényleg elrejtjük, vagy mint talentumokat ugye sokszorosítjuk, tehát hogy élünk ezekkel, tehát hogy valóban itt megkapta a résztvevő azt a löketet, ami szükséges, hogy jobbá legyünk, jobb keresztények legyünk, Krisztusnak hűségesebb, tudatosan megélő tanítványai ennek a Krisztus követésnek, és hát ezért is jó mindig imádkozni, hogy igen, amit kaptunk, azt őrizzük, és hát fontos, hogy tényleg beépítsük a szürke hétköznapjainkba, és akkor lesz igazán ennek tényleg szép folytatása.

0: Cili, most újra hozzád fordulok, te szervező voltál, de azért valamennyire részt tudtál-e venni a programokon, mik voltak ugye a fő programpontok, és számodra mit jelentett ez a lelki gyakorlat, tudva azt azért már nagyjából, hogy mire számíthattál, mert ahogy mondtad, te már többször voltál ilyen jellegű lelki gyakorlaton.
1: Úgy zajlott ez a háromnapos lelki gyakorlat, hogy reggel 9-kor kezdtünk, mind a három nap. Két előadás volt délelőttönként, az első két napon, illetve a harmadik napon egy, mert ugye az már rövidített nap volt, és az ebédszünet, ami nagyon jó hosszú volt, tehát hogy akkor lehetett tényleg pihenni, töltekezni testileg is, akkor utána pedig szentségimádás és rózsafüzér, majd Szent Misel volt, majd a nap zárásaként pedig egy hosszabb szentségimádás. Az első nap az oltári szentség mellett imádkozás, a második nap pedig a betegek szentsége kiszolgáltatása volt, illetve a második nap mentünk el területi imára a várba, mi jóval és a papokkal, illetve a tolmáccsal. Amikor hazamentem, akkor a férjem megkérdezte, hogy mi az az egy mondat, amit így mondanék erről, vagy ami megmaradt bennem erről a lelki gyakorlatról, és így hirtelen egy kitisztult bennem az, hogy Isten közel van. És nekem csodálatos volt így megtapasztalni, itt a szentélyben szaladgáltam néha szó szerint, mert kellettek az eszközök. Ugye én sekrestyésként is dolgozom ebbe a templomban, és azt a szolgálatot is el tudtam látni. Én a másik szemszögből láttam az emberek arcát, ahogy körül térdelték az oltári szentséget, és annyira csodálatos volt ezeket a tekinteteket látni, ahogy hittel, bizalommal, szeretettel néznek fel Jézusra, hogy a szívem tényleg egészen beleremegett. És a másik, ami nagy élmény volt nekem, mint szervezőnek, hogy láttam ezeket a hosszú sorokat az atyáknál. 2,5 óra volt a gyóntatási rész minden nap, és az első nap még csak úgy csordogáltak, de a második nap 7 pap gyóntatott egyszerre 2,5 órán át, és nem volt elég. És harmadik nap is még kellett telefonálnom és papot hívnom, hogy jöjjön, segítse ki a paptestvéreit, mert annyi gyónó van. Kb. 250 gyónás volt, ahogy így kaptam egy számot, és hát hogy ezt most megkérdezi, hogy 170-ből hogy lett 250, mégpedig úgy, hogy ahogy haladtunk befelé ebbe a lelki gyakorlatba, a lelki mélységekbe, többször is elmentek gyóni, hogy ahogy a lelkük lehástak az emberek mi jó segítségével, hogy felszínre hozta a Szentlélek nekik azokat, amik akadályozzák, hogy Zoli atya is mondta, a megbocsátás, az nagyon ki volt hangsúlyozva a megbocsátásban, a bűnbánatban, úgy mentek el ismételten gyónni. Csodálatos volt ezt megtapasztalni szervezőként is.
2: Még annyit, hogy ugye a gyóntató papként is, de minden résztvevő számára, ugye többször elhangzott, és ez fontos, hogy a gyónásnál is ezt Mió kihangsúlyozta, hogy tehát többször elhangzott, hogy számuk és fajtájuk szerint tehát gyónják meg ugye a bűnbánó lelkek ugye a bűneiket, és hát ez is ugye egy magyarázat ott is fűzött ehhez, hogy azért sok minden kiolvasható, tehát a számokból is, tehát hogy azért nem mindegy, hogy most egyszer-kétszer, vagy akár 100-szor, 200-szor követi el az ember, tehát abból is már azért sok mindent azért úgy lehet látni, hogy mennyire súlyos egy bűn, vagy mennyire rabja az ember a bűnének, ugye, tehát hogy ez is egyfajta jelző lehet itt, és hát arra akkor nagyobb gondot kell figyelmet fordítani, hogy tényleg a Szentlélek által, tehát a gyógyulások, lelki gyógyulások, szabadulások, ezek megtörténjenek, és hát valóban ez a kiengesztelődés, ugye a gyónás az a kiengesztelődés szentsége, tehát hogy valóban az a bűnét megbánó ember, aki a megtérés útjára tér, valóban tehát rendezze így kapcsolatát mind Istennel, minden embertestvérével, és hát önmagában is legyen békesség, tehát hogy a gyónásban visszajöjjön számára az a lelki béke, megnyugvás, és az a nagy szeretet és hála a jó Isten felé, akitől tehát kapja ezeket a csodálatos kegyelmeket, lelkének megújulását.
0: Igen, bennem az fogalmazódott meg a lelki gyakorlat kapcsán, hogy ez egy nagyon jó lelkiismeret vizsgálat volt számomra biztos, de szerintem mindannyiunk számára, ugye a gyónók számára tekintve, vagy abból látva, és mi jó ugye a történeteink keresztül, amiket ő az életében ezeken a missziós utakon tapasztalt, nagyon jó elénk tárta azt, hogy a bűnnek milyen következményei, és milyen súlyos következményei vannak, hogyha mi ezt nem gyónjuk meg, meg nem figyelünk oda rá, vagy lehet, hogy nem is tudunk róla, mert ugye olyan történeteket is mesélt, hogy nem biztos, hogy annak a bűnnek az elkövetője tudatában volt annak, hogy ő most bűnt követett el, és ez ugye nekünk is felelősségünk erre rávilágítani a környezetünkben élőket. Tehát bennem így ez fogalmazódott meg, de ugyanakkor ezek a történetek legalábbis számomra sokszor megrázóak voltak, meg megdöbbentőek, hogy emberek milyen körülmények között élnek. Tehát engem ez, így mondhatom azt, hogy kicsit sokkolt is, és meg is rázott. De most visszakanyarodva valamennyire a programhoz, Cili említette meg, hát itt volt róla szó, hogy a betegek szentségét is felvehettük. Most részesültem először a betegek szentségében, és különleges érzés és kegyelem volt. Kicsit féltem is, hogy most tényleg ezt fel lehet venni. Nekem is van például beteg a térdem, fáj a térdem, és biztos vagyok benne, hogyha egyből nem is érzem a gyógyító hatását ennek a szentségnek, de szerintem hosszú távon biztos, hogy érezni lehet. Erika, most hozzád fordulok, hogy számodra ez mit jelentett a betegek szentségének a felvétele?
3: Nagy örömmel vártam, hogy felvehessem. Nekem is ez volt az első alkalom. Nem tudtam, hogy mire számíthatok. Nem, tényleg szavakban nem tudom önteni azt, amikor olajjal megkent az atya a tenyeremet, homlokamat, és aztán annyira örömmel mentem vissza a helyemre, és ahogy Mió tanácsolta, hogy kenjem be azokat a testrészeimet, ahol probléma van. Úgyhogy én ezt megtettem, és várom a gyógyulást.
1: A betegek kenetének felvételénél én asszisztáltam, és tartottam az atyának az olajos szelencét, hogy ő a betegek szentségét kiszolgáltassa, és ahogy az előbb is említettem, ugye óhatatlanul szembeálltam az emberekkel, és figyeltem az ő reakciójukat, hogy annyira átszellemülten, behuny szemmel, önátadással álltak ott az emberek, hogy nagyon... Nagyon szép látvány volt, és hogy olyan jó volt így az atyával így együtt dolgozni, na most a mennyeivel is, igen, de hogy a pap testvérrel, aki ott állt mellettem, mert így éreztem, hogy eszköz vagyok, ahogy eszköz tartok, így eszköz vagyok az Úr kezével. Csodálatos volt ezt is megtapasztalni.
0: Illetve nagyon fontos volt szerintem az a lelki gyakorlat alatt, hogy ugye a rózsafüzért minden nap elimádkoztuk, és nekem az is nagyon tetszett, hogy a titkokról tulajdonképpen Mió egy-egy elmélkedést tartott, és úgy imádkoztuk a rózsafüzért, és utána volt az, amit Erika, te is mondtál, hogy akkor is ki lehetett a tizedek után menni, és az oltári szentség előtt letérdelni.
3: Még jobban elmélyítette a rózsafűzér imádság lényegét bennem. Néha úgy vagyunk vele, hogy fontos teendőink is vannak, és akkor a rózsafűzért úgy lehet, hogy a nap végére besoroljuk. Vagy esetleg el is maradt, megerősítette bennem, hogy nem, amikor ott térdeltem kint, hallottam a szűzanyát, ahogy beszélt nekem a rózsafűzér fontosságáról. Úgyhogy igyekszem eleget tenni a kérésének, amennyire, nincs amennyire, igyekszem.
0: Zoli atya, témánál maradva, de kicsit kitekintve, te kórház lelkészként az emberek a betegek szentségére nyitottak?
2: Akiknek megvan az a hit ismeretük, és tényleg tehát vallásos emberek, tehát hitüket gyakorlók, azok nem félnek, többségük talán, de vannak, akikben hát ilyen tévképzet van még mindig, tehát hogy ugye a papot meglátják, akkor már halál angyala, itt már, hogyha utolsó kenet jön, akkor már meg kell halniuk, tehát vannak még mindig, ilyen előfordul, tehát nem is ezt hangsúlyozzuk, tehát inkább azt mondjuk, hogy ez a betegeké, tehát hogy ezt bármilyen korban, ha valaki beteg, tehát ezt nyugodtan föl lehet venni, sőt, hát templomainkban tudjuk 60 év fölöttieknek évente ezt a betegek világnapján ezt lehetővé tesszük, hogy fölvegyék. Tehát igazából tehát a betegek kenete is ugye a gyógyulás szentségei között találjuk, tehát a hét szentség sorai között ez a betegek kenete, a gyógyulás szolgálja, és hogyha tényleg egy lelki gyakorlat a lelki gyógyulásról szól, akkor tehát mi emberek azért kell, hogy a testünket is tehát gyógyítsuk. Tehát ez úgy összekapcsolódik a kettő. Tehát valahol jogos lehet így, hogyha egy ilyen méreható is főként a bűn és ugye a megtérés témájában van lelki gyakorlat, akkor tényleg a test is szabaduljon meg, vagy hát gyógyuljon Isten kegyelméből.

0: Mió Barada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk az életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Folytatjuk beszélgetésünket Lisztesné pap Erikával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Árvai Zoltán atyával.
1: A résztvevők hozhattak vizet, olajat, illetve sót, amit a lelki gyakorlat alatt megáldottak. Sokan ugye ekkor mentek ki bevásárolni, mert volt erre lehetőség, és ott a templom egyik oltáránál történt ezeknek a megáldása. Számodra mit jelentett, Erika, ez?
2: Én most szembesültem először azzal, hogy a szentelt olajjal, Mió, ahogyan elmondta, három keresztet kell rajzolnunk a nyílászáróink fölé, vagy az ablakokat, ha nem érjük föl az oldalához. A kapu, bejárati ajtó, ablak, ha pince van, akkor esetleg oda is, megfelelő védelmi ima elmondásával, és így távol tarthatjuk a démoni lelkeket a házainktól, lakásainktól.
1: Nagyon fontos része volt az a lelki gyakorlatnak, a lelki ráhangolódásnak, a dicsőítő zenét énekelt Molnár Sanyi és barátai. Szerintem ez is még jobban segít az Istenhez emelni a szívünket, lelkünket.
3: Nekem a zene, mondjuk én nekem hozzám közel a zenével foglalkoztam is a civil életemben, tehát nekem a zene az olyan, a dicsőítő zene olyan, hogy mintha átlépnék egy másik térbe és időbe. Abszolút közegem, és ahogy a Sanyiék így zenéltek, áhítattal, mély hittel, ez is átjött, hogy ők mennyire élik ezt a szolgálatot, hogy több visszajelzés is jött a résztvevőktől, hogy mennyire emelte őket ez a zenei, nem mondom, hogy aláfestés, mert inkább úgy mondom, hogy egy hordozó volt ahhoz, hogy mi abba az erőtérbe belépjünk, ahol Isten jelenlétében. A szíved lelket emelő, melengető dallamok voltak, és az ember őkéntelenül kitárta a karját, hogy felnyújtózzon az ő édesapjához, apukájához, a mennyei atyához. Tehát én ott a sekrestjében ott csápoltam, de annyira jól éreztem magam, tehát hogy örömöt hoztak nekünk a szívünkben, nagyon, nagyon örülünk, hogy eljöttek, és jövőre is ők lesznek.
2: Végtelen áhítattal, szeretettel adták elő ezeket az énekeket, amiket tulajdonképpen ismerünk mi is a szentségimádásokon el szokott hangzani, vagy pedig az országos találkozókon is. Nekem a legmeghatározóbb, amikor Ciliék, Mióval és az atyákkal fölmentetek a várba imádkozni, és akkor más volt, egy kicsit kevesebben is maradtunk ott a templomban, és a Sanyi is, te teljesen átérezt, ahogy közben imádkozott, az énekek, az imádságok, hát az valami csodálatos volt. Az más volt, mint a lelki gyakorlat többi részén. Ez egy különleges volt.
1: Igen, ez egy szentségimádás volt, annak keretében volt.
4: Hát annyit fűznék hozzá, hogy tényleg, hogy a Sanyi ő nagyon, tehát hogy mondjam, tehát imádságos lélekkel is mélyen adta át ezt, tehát tényleg egy Isten dicsőítés, dicséret, hálaadás, maga az éneklés is, tehát egy nagy imádság volt ez, és hát ehhez tényleg csak úgy lehet hozzáállni a zenésznek is, hogy nagy hittel, alázattal, és azt hiszem, hogy nagyon jól tudott bánni, akár a tematikailag is, tehát jól tudott összeválogatni az énekeket, megfelelő módon, templomba illő módon, tehát nem harsogva, meg dübörögve, hanem ezek tényleg alkalmazkodtak, tehát a lelki gyakorlatnak a visszafogottságához, csendességéhez, tehát hogy tényleg ilyen lélekes, szívhez szóló, szép előadó módon, tehát tudta így számunkra ezt a szolgálatot végezni. Úgyhogy hát ezért is tényleg dicsőség az Úrnak.
1: Nagyon fontos része volt az is a napnak, hogy volt közben járó imádság. Amikor kérdezték tőlem, hogy kicsoda Mió, én mondtam, hogy az ima embere is, és a hit embere is, és ugye ki kellett ülnünk, és az atyák, illetve Mió imádkozott értünk, hogy nektek ez az ima mit jelentett.
2: Bizony, ez is a napfénypontjához tartozott, hogy ez az ember, Mió Barada, imádkozott értünk.

0: Egyesével, ahogy kiültünk, egy másik atyával, ugye egymással szemben álltak, a vállainkra tették a kezeiket, és hát az úgy fizikálisan érezhető volt, amit átadott. Én személy szerint, amit szoktam érezni, az a bizsergés, az így tetőtől talpig, az működött.
1: Zoli, hogyha te ebbe a szolgálatban papként vettél részt, hogy imádkoztál értünk.
2: Igen, tehát én is ott voltam, és hát párban. És azt gondolom, hogy hát ezek nagyon fontosak, tehát ugye a közben járó ima amúgy is a karizmatikus mozgalomban, tehát találkozókon jelen van, és hát ez a testvéri szeretetnek is ugye kifejeződése, hogy odafordulunk a másikhoz, és hát az ő gondjait egy kicsit úgy tényleg ő elmondja, és akkor lehet akkor kérni a Jóistent, hogy hát szent lelket, hogy akkor lépjen be az életébe, és hát hogyha mi vagyunk az eszközök, akkor ezt is tehát alázattal tegyük, és hát bízunk benne, hogy valóban akkor ennek a imáinknak meg lesz a meghallgatottsága a Jóistenhez fölér, és akkor így gyógyul a lélek, test.
1: Cili, előbb pár mondatban említetted, hogy a szolgálóknak egy szűk köre az Egri várba fölment, és imádkozott a városért, illetve a térségért. Miónak az egyik könyve, az Íme újjáteremtek mindent, a területi szabadításról szól. Egy nagyon nehéz és elgondolkodtató olvasmány. Én most olvasom ezt a könyvét, de érdemes olvasni, elolvasni, és lassan elgondolkodni azon, hogy tényleg milyen hatással van a területeknek a múltja és a területeken történt múltbeli tragikus események a jelenkor emberének az életére. Tulajdonképpen én így tudom ezt összefoglalni, de mi ennek a jelentősége, hogy ti ott imádkoztatok a városért?
3: Ahogy említettem a riport elején, hogy ezt a képet kaptam, és ebből indult ki ez az egész, és amikor fölértünk a Golgotára ezzel a szűk csoporttal, tehát Mióval, két pappal, a tolmáccsal és velem, akkor Isten megadta azt a kegyelmet, hogy láttam ezt a képet, tehát beteljesülni, és nagyon boldog voltam. De ez nem egy lezárt dolog, hanem ez egy kezdet. És Mió azt mondta, hogy jövőre a területszabadítás téma lesz, és ezért jön el ismét hozzánk, és kérte a közösséget, és kérek minden jó akaratú embert, aki hallgatja ezt a riportot, hogy imádkozzon, hogy Eger, az Egri Egyház megye a terhektől, a múlt sebeitől, a múlt bűneitől, a jelen bűneitől megszabaduljon, felszabaduljon, és ezért szebb, tisztább jövőt és felszabadultabb jövőnk legyen. Mióval megbeszéltük a következő lelki gyakorlatnak az időpontját, 2027. július 19-20-21, hétfő, kedd, szerda. Természetesen ezt is időben meg fogjuk hirdetni, a mostanit is hirdettük a Magyar Kurír eseménynaptárába, de a mi saját eseménynaptárunkba is meg fog időben jelenni, és a Facebook oldalunkat is érdemes figyelni, a program, más egyéb programjaink miatt is, de ott mindenképpen időben fogjuk jelezni a jelentkezés kezdését. A Facebook oldalunkat úgy találják meg, hogy Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség Facebook oldala. Életünk Krisztus. Szeretettel várjuk a testvéreket.
1: Ha csak egy mondattal kellene valakit meghívni a jövő évi lelki gyakorlatra, akkor az mi lenne?
3: Azt mondanám neki, hogy ha mély megtapasztalásra vágysz, ha mélyíteni akarod az Isten kapcsolatodat, akkor gyere karandra fel, legyél bátor, lépj meg ezt a lépést, mert nem olyan emberként fogsz hazamenni, ahogy eljöttél otthonról.
2: Én azt mondanám, hogy lehetnek esetleg gátak, vagy akár még előítéletek is, de bátornak kell lenni. Tehát, hogyha lelkünkről van szó, lelki gyakorlatra megyünk, akkor ott, és hogyha egy kicsit is akár kedvet érzünk, tehát ne halogassuk a választ, mondjuk rá egy igen, és akkor ott sok meglepetés, Isten bőséges ajándéka fog majd ránk várni.
0: Én megkérdezném, hogy vannak problémáid az életben, neked testi, lelki, és kevés ez ember az, akinek nincs, és akkor azt mondanám, hogy ha meg szeretnél gyógyulni, akkor gyere ide, gyere mi óbarad a lelki gyakorlatára.
1: Jó Borodának eddig magyar nyelven 4 könyve jelent meg magyar nyelven, és azt olvassák el, mert nagyon-nagyon sok szép tanúságtétel, lélekindító, lelkiismeretvizsgáló tanúságtétel olvasható ezekben a könyvekben. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és Isten áldjon benneteket!
4: Mió Barada horvát származású karizmatikus 3 napos egri lelki gyakorlatáról beszélgettünk. Vendégeink voltak Mió Barada lelki gyakorlat vezető, Lisztesné pap Erika, Hadobásné Tóth Cecília és Árvai Zoltán atya, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjai. A tolmács Maja Milodanovics volt. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábban közöltnél előbb, már most délelőtt befekszik a kórházba 14. Leó pápa. A 71 éves szentatya vasárnap tudatta, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A műtét konkrét időpontját még nem közölték. A pápa a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott először a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése, azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határai ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Az április 12-i országgyűlési választás arra kötelezi a kormányt, hogy minden korábbinál gyorsabban, bátrabban, tisztességesebben dolgozzon a magyar emberekért. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy éppen fél éve volt a választás. A kormányfő részletesen beszélt az azóta feltárt korrupciós ügyekről, és újabb intézményvezetőket szólított fel távozásra, például a gazdasági és versenyhivatal esetében. A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re, jelentette be Magyar Péter. Vekerle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program, indul a vízmegtartási program is. Az előttük lévő feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet, ezt mondta el a kormányfő. Több minden más mellett beszélt még a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, amin keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el. Ez egyszerre élénkíti a gazdaságot, és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése is, ismertette. Bak András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, ami történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítsük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Bak András. Fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció és a következő két évben jelentősen gyorsuló gazdasági növekedés várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után. Ezt állapította meg a Fitch Ratings az őszi regionális helyzet értékelésében Magyarországról. Rövid távon azonban még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése, közölt a Nemzetközi Hitelminősítő. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok közötti értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban a 20. század második felének népszerű filmzenéjéből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a 20. század második felének népszerű filmzenéiből válogatott zenei szerkesztőnk Turi Sarolta. További szép ébredezést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. október 13-a van, kedd. Az év 286. napja, ami annyit jelent, hogy ebből az évből még 79 nap hátra van. Ma az Edik és a Kálmánok ünneplik névnapjukat, a nap pedig 6 óra 54 perckor kell fel, és lenyugodni 17 óra 54 perckor fog. Az éjszakás technikus Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől esj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Isten félő. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóvá hagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése, azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határai ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdés elé. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Az április 12-i országgyűlési választás arra kötelezi a kormányt, hogy minden korábbinál gyorsabban, bátrabban, tisztességesebben dolgozzon a magyar emberekért. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy éppen fél éve volt a választás. A kormányfő részletesen beszélt az azóta feltárt korrupciós ügyekről, és újabb intézményvezetőket szólította el távozásra, például a gazdasági és versenyhivatal esetében. Elmondta azt is, 6 hónap nem mérhető össze 16 évvel, a Rommel takarítás mellett építeni is kell, és beszélt arról, hogy az Orbán kormány által tudatosan, gonoszan létrehozott társadalmi igazságtalanságok orvoslása nem várhat, így fogalmazott. Azt is kijelentette, hogy a Fidesz bizonyíthatóan csalt a kampányfinanszírozásban. A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re, jelentette be Magyar Péter. Vekelle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program, indul a vízmegtartási program is, az előttük lévő feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet, ezt mondta el a kormányfő. Több minden más mellett beszélt még a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, amin keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el. Ez egyszerre élénkíti a gazdaságot és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése is, ismertette. Baka András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, ami történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítjük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Baka András. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok közötti értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy királya fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívással szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová királyfia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az Úrangyalra elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyalra elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyháza a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a vatikáni múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
0: Leó pápa Szentpéter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szentpéter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szentpéter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is, az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyet igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szentpéterkő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás tizedik évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők emelkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése, és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A korábban közöltnél előbb, már most délelőtt befekszik a kórházba 14. Leó pápa. A 71 éves szentatya vasárnap tudatta, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A műtét konkrét időpontját még nem közölték. A pápa a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott először a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése, azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határa ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdés elé. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Baka András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, ami történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítsük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Baka András. Fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció és a következő két évben jelentősen gyorsuló gazdasági növekedés várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után. Ezt állapította meg a Fitch Ratings az őszi regionális helyzetértékelésében Magyarországról. Rövid távon azonban még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése, közölt a nemzetközi hitelminősítő. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok közötti értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, október 13-án az Edék és a Kálmánok ünneplik névnapjukat. Az Ede férfi név az Edward Eduard nevek német rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név volt, és a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A Kálmán török eredetű régi magyar személynév, jelentése maradék, életben maradt. Czuczor Gergely és Fogarasi János szerint eredeti magyar név, amely más népeknél elé nem fordul. Talán Kármán vagy Kermán perzsa tartománya vagy várostól még az ősidőben vette eredetét. Innen ered a Kálmán körte, másút Kármán körte elnevezés. Sok boldogságot kívánok a nevek viselőinek a mai napon, amennyiben Ede vagy Kálmán akad ismerőseik vagy rokonaik körében, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született Kassán 1813-ban Henszelmann Imre, a magyar műemlékvédelem megteremtője. Eredetileg orvosi pályára készült, Padovában doktorált 1837-ben, de érdeklődése a művészetek felé fordult. Már Padovából bejárta Olaszországot, különösen sokat időzött Velencében és Rómában, ahol főképpen az építészetet tanulmányozta. 4 évvel orvosi diplomájának megszerzése után megjelent művészeti tárgyú tanulmánya alapján a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1846-ban Kassán tartott vándorgyűlésén a magyarországi műemlékek védelme érdekében tett felszólalását tekintik a magyar műemlékvédelem szervezet formájához vezető első lépésnek. Magyarország középkori műemlékeinek tanulmányozására ásatásokat folytatott, felméréseket végzett. 46-ban jelent meg Kassa városának ónémet stílű templomai című munkája, saját rajzaival illusztrálva, mely történeti és építészeti műként is jelentős. 1848-ban Pulszky Ferenc sajtóreferense volt, emiatt börtönbüntetést kapott. Az 50-es évek elején Londonba utazott, majd 7 évig Franciaországban élt. Hazatérte után az Akadémia Archeológiai Bizottságában tevékenykedett. 1873-ban lett a Pesti Egyetem újonnan létrehozott művészettörténeti tanszékének tanára. Mint országgyűlési képviselő, ő terjesztette elő az 1881-ben megalkotott első műemlékvédelmi törvényt. Az ennek alapján megalapított szervezetnek, a Műemlékek Országos Bizottságának ő volt első elnöke egészen haláláig. Rómer Flórissal együtt dolgozta ki Lajstrom programját, műemlékeink számbavételét. 120 paphoz, illetve tanárhoz juttattak el felvételi íveket, amelyeken az adott épület történetét, tulajdonosát, méretét, anyagát, a benne elhelyezett berendezések és műalkotások leírását kérték feltüntetni, és amelyekhez rajzokat, fényképeket is lehetett csatolni. A felmérés alapján a műemlékek helyreállítását, széles körben való ismertetését szorgalmazta. És szintén a mai napon született, 1872-ben Pesten Glatz Oszkár, naturalista, nagybányai posztimpresszionista stílusban alkotó festő. Előbb szülővárosában, majd Münchenben és Párizsban tanult. 1896-ban végleg Hollósi Simon köréhez csatlakozott. Nagy lelkesedéssel segített mestereinek a nagybányai művésztelep megszervezésében, kialakításában. A következő évben Glatz felfedezte a Rozsály Lankás lejtőin álló kincstári erdésztanyát. Felment 1000 méternél is magasabbra május legelején, amikor még hófette a csúcsokat, és onnan 5 hónapig le sem jött, teljes magányban alkotott. 1897-ben óriási sikere volt Pesten a nagybányaiak kiállításán. Dicsérték az idősebb mesterek, még a kritikusok is, és a közönség is jutalmazta, sok portré megrendelést kapott. A következő évben ismét Nagybányára látogatott, de nem a nagy hegyek közé, hanem a Szilágyság felé, a szelídebb dombos erdős tájakra. Azt követően már nem ment többet Nagybányára. A Nógrád vármegyei Bujákon festett, meg a Dunántúlon és a Balatonnak is nagy festője lett. 12 és 38 között a képzőművészeti főiskolán tanított. Nyaranként számos életképet festett a magyar paraszti társadalomról. Művészeti írásai is jelentősek, sok cikket írt a magyar népművészet hagyományainak megőrzése érdekében. A II. Világháború után megpróbálkozott a szocialista realizmus irányzatával is. Kitüntetett utcaseprő című képe a Szociál emblematikus alkotása lett. És végül a mai napon hunyt el 2016-ban Székely Szentléleken Kovács Piroska tanár, néprajzi gyűjtő.

és kisebb-nagyobb szünetekkel 15 Udvarhely vidékéről begyűjtött 100-200 éves székelykaput helyeztek el a Szabadtéri Múzeumban. Már a 70-es években gyűjteni kezdte faluja és a környék néprajzi hagyományait, értékeit, és kiadványaiban közzétette ismereteit. Több kezdeményezés fűződik nevéhez, melyekkel fellendítette Máréfalva közösségi életét. Rajzolni kezdte Máréfalva székelykapuinak mintáit, motívumait. Az ezredfordulón megváltozó falukép miatt veszélybe kerültek a faragott kapuk, így indokolt volt a 100-150 éves kapuk számbavétele, az átfogó gyűjtőmunka elvégzése. Alapító elnökként tevékenyen részt vett a 93-ban megalapított Kölik Hagyományőrző Művelődési Egyesület munkájában, melynek célja Máréfalva népi kultúrájának megismertetése, hagyományainak megőrzése, programok szervezése volt. 2001-től az ő javaslatára kerül két évente megrendezésre a Székelykapuk napja. Ezen a szakmai rendezvényen néprajzi tanácskozásokra kerül sor, ahol a szakemberek mellett számos érdeklődő vesz részt. 2004-ben avatták fel Máréfalván azt a tájházat, melynek gyűjteményét még iskolaigazgatóként alapozta meg. A tájházban tartják az évente sorra kerülő fiataloknak megszervezett kapufaragó tábort is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, és nemzetközi hírnévre is szertett, amikor az Európa Nostra szervezet 2012-ben kulturális örökségvédelmi nagydíjat adományozott tevékenységért. Kovács Piroska 2016. október 13-án hunyt el, amikor egy székely-szentléleki székelykapu avató ünnepségen mondott beszéde után a mikrofontól hátralépve összeesett. Október 15-én temették el a Máréfalvi katolikus temetőben. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A korábban közöltnél előbb, már most délelőtt befekszik a kórházba 14. Leó pápa. A 71 éves Szentatya vasárnap tudatta, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A műtét konkrét időpontját még nem közölték. A pápa a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott először a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése, azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Nagy mértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg, fogalmazott. Európa ismét egységet mutat, tette hozzá. Az európai országoknak saját biztonságuk érdekében növelniük kellene az Ukrajnának adott támogatásokat, mondta a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a NATO európai főparancsnoka, aki nem sokára figyelmeztetheti Moszkvát, hogy a Védelmi Szövetség képes visszaverni bármekkora támadást. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon bemutatja győzelmi elméletként emlegetett tervét, ami a Bloomberg értesülései szerint drónok és mesterséges intelligencia alkalmazásával érne el gyors győzelmet a NATO keleti határai ellen végrehajtandó esetleges orosz támadással szemben. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette az Ukrinform hírügynökség. Ez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdés elé. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta. Az április 12-i országgyűlési választás arra kötelezi a kormányt, hogy minden korábbinál gyorsabban, bátrabban, tisztességesebben dolgozzon a magyar emberekért. Egyebek mellett erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy éppen fél éve volt a választás. A kormányfő részletesen beszélt az azóta feltárt korrupciós ügyekről, és újabb intézményvezetőket szólított fel távozásra, például a gazdasági és versenyhivatal esetében. A jövő héten bemutatják az igazságosság és a fejlődés költségvetését 2027-re, jelentette be Magyar Péter. Vekelle Sándor nevét viseli majd az otthonteremtési program, indul a vízmegtartási program is. Az előttük lévő feladat hatalmas, de lehetőség is, megvédi a munkát és a termőföldet, ezt mondta el a kormányfő. Több minden más mellett beszélt még a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, amin keresztül több mint 3500 milliárd forintnyi fejlesztés indul el. Ez egyszerre élénkíti a gazdaságot, és egyszerre zajlik a vállalkozások megerősítése is, ismertette. Bak András bejelentette, hogy Fejes Pétert jelöli a legfőbb ügyész pozíciójára. A köztársasági elnök első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Az államfő a tájékoztatóját azzal kezdte, az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett, és sok is esik az új alkotmányról, ami történelmi lehetőség. Szükséges, hogy a jogállamiság hazai és nemzetközi követelményeinek megfelelően stabilan rögzítsük állami működésünk alapvető kereteit, húzta alá Bak András. Fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció és a következő két évben jelentősen gyorsuló gazdasági növekedés várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után. Ezt állapította meg a Fitch Ratings az őszi regionális helyzetértékelésében Magyarországról. Rövid távon azonban még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése, közölt a nemzetközi hitelminősítő. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlását követően majd derült lesz az ég némi gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a kezdeti 0 és plusz 5 fok közötti értékekről délutára 15-16 fok köré emelkedik. híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. október 13-a van, keddi nap. A mai napon az edéket és a kálmánokat köszönhetjük fel, és ma van az év 286. napja. A napkelte időpontja 6 óra 54 perc, a napnyugtájé 17 óra 54. Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet majd egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a napversében Rab Zsuzsa Csavargóének című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően híreket hallanak, majd a szentek szent életű emberekben Szent Kálmáról és Szent Pacifikról lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György pálos vértanú boldogávatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Simonton terápiáról beszélget Fodorné Vince Annával, a Rege Alapítvány vezetőjével, pszichológussal, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Tehát nagyobb a betegségtől való félelem, mint a gyógyulásba vetett hit?
1: Így van, igen. Sajnos ez a betegség, még hiába ez a rengeteg felvilágosító munka, amit önök is kifejtenek, meg a civil szervezetek is, meg az orvostudomány is, még mindig ott vagyunk a köztudatban, ez a halállal legyen értékű. Nagyon nehéz ezt átalakítani.
0: Ön egyébként ezt a terápiás módszert hol tanulta, hol sajátította el?
1: Akkoriban, amikor én ezzel találkoztam, még nem is nagyon lehetett megtanulni, és emlékszem, valami 10 évig kellett kutatnom, hogy találjak valakit Pesten, akitől ezt meg lehetett tanulni. A Tűzmadár Alapítványban, a Szent László Kórházban indították ezt a tréninget, a Rohánszki Magdolna és a dr. Prezánszki Zsuzsanna. Tőlük tanultam én is.
0: Tulajdonképpen, hogyha el lehet mondani közérthetően, hogy mit csinálnak, tehát hogyan kezdi el a foglalkozást egy emberrel való, mert hát azért itt akkor mindenkivel külön-külön kellene foglalkozni, vagy nem jól gondolom?
1: Hát külön-külön kellene, igen, de az embernek az ideje és az energiája véges. A csoport tréning az tulajdonképpen egy edukáció, tehát megtanítjuk őket arra, szemléletformálás történik, megtanítjuk őket arra, hogy ez egy ugyanolyan krónikus betegség, mint a többi, hogy hogyan tudja ezt szinten tartani, mire van szükség orvosi vonalon, és mire van szükség pszichológiai vonalon. Aztán megtanulja azt, hogy ő nagyon is sokat tehet magáért, tehát visszakapja a kontrollt a kezébe, hogy a gondolkodás módjával, a szemlélet módjával nagyon-nagyon sok mindent el tud érni. Mert azért a kutatások szerint, és ezt nem én mondom, a Simonton onkológus orvos mondja, hogy ennek a betegségnek a kimenetelét azért nagyon meghatározza az, hogy a beteg mit gondol erről a betegségről, és mit gondol a saját teste védekező erejéről. Tehát ha úgy van vele, hogy úristen, kész, vége, akkor mindegy, hogy időben kapták el ezt a betegséget, mindent megkap, amit megkaphat a kezelés.
0: Tehát, hogyha a beteg feladja, akkor...
1: Akkor feladja, és akkor annak az lesz a vége, hogy elmegy. De ha valaki úgy áll hozzá, és erre rengeteg példa lesz a könyvünkben, hogy igen, ezt mondták nekem, hogy nincs sok esélyem, én meg úgy gondolom, hogy rengeteg dolgom van még az életben, és én mindent megteszek, és megkeresem a lehető legjobb orvosi ellátást, meg azért magamon a saját 50%-omat hozzáteszem a gyógyuláshoz, azért ő tud nagyon sokáig tud élni, nagyon jó életminőségben.
0: És mennyi ideig jár önökhöz valaki?
1: Hát maga a tréning, a kezdő Simonton tréning az 12 alkalom. Heti egyszer találkozunk, és ilyen 3-4 hónapig tart, de általában olyan jól érzik magukat, hogy és szeretnek köztünk lenni, hogy utána is együtt maradunk. Erre találtuk ki a Simonton klubot, és hát az alapítványunk rengeteg sok jó programot biztosít nekik, tehát kirándulunk, orvosbeteg találkozóink vannak, ma is lesz délután Egerben egy orvosbeteg találkozó, kreatív foglalkozásaink vannak, tehát megtapasztalják, hogy nem kell hozzá ügyesség, és ők is gyönyörű dolgokat tudnak készíteni, és hát egyébként is tartják egymással a kapcsolatot, tehát nagyon szoros, baráti, van, ahol már fogadott testvéri kötelékek alakultak ki, és azért egy ilyen sorstárs közösségnek megtartó ereje van.
0: Férfiak vagy nők inkább a tagok?
1: Hát többnyire nők, igen, mint mindenhol máshol.
0: Mi nyitottabbak vagyunk nők talán? Férfiak zárkózottabbak?
1: Úgy tűnik, igen, valamiért nekik nehezebb beismerni azt, hogy segítségre van szükségük, hogy lehetnek gyengék, hogy félhetnek, de vannak azért férfiak is közöttünk, olyan 1/4 az arány körülbelül.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Simonton terápiáról beszélgetett Fodorné Vince Annával, a Rege Alapítvány vezetőjével, pszichológussal, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. A pára és ködfoltok feloszlását követően ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északias szelet napközben több felé. Elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. És a legfrissebb hőmérsékleti adatok a következők. Békés Csaba 6 fok, Budapest 7, Debrecen 8, Győröd 3 fok van, a Kékesen 4, Miskolcon 6, Napkor 5 fok, Paks 3, Pécsett 6 fok van, Sármelléken 4, Siófokon 12, Szeged 5 fok, Szolnok 7 és Szombathely 4. Sátoraljóújhelyen jelenleg 7 fok van, Egerben 5 és Jászberényben szintén 5. Egyébként a mai napi meleg rekord 29,1 Celsius fok, Mezőhegyesen mérték 1993-ban. És érdekes, hogy a napi hideg rekord egy évvel korábbi 92-es, mínusz 6,6 Celsius fok, ezt pedig Alcsúd dobozon mérték. Orvosmeteorológia, fronthatás ma nem terheli az aláérzékenyek szervezetét. És most az utakról. Az M3-as autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Burkolatfelújítás zajlik a 60-nyugat csomópontnál. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtóágát azonban már visszaadták a forgalomnak. Befejezték a felújítást és visszaadták a forgalomnak az M3-as autópályát Gyöngyös térségében. Így megszűnt az átterelés. Vásárosnamény irányába a csomóponti ágak is használhatók. Újra fel lehet hajtani a strádára és közvetlenül le lehet hajtani a 3-as főútra. Budapest felé a sávelhúzásos terelés még érvényben maradt, emiatt a főváros irányába a lehajtóág egyelőre nem használható. És Heves vármegyében a Hortot-Csánnyal összekötő úton átépítik a vasúti átjárót, ezért azt reggel 6 órától néhány napra lezárják. A forgalmat sárga táblákkal jelzett útra a 3-as és a 32-es főút felé terelik. Jász-Nagykunszolnok megyében, Túrkevebel területén nagy felületű burkolatjavítást végeznek. A 13-as és a 14-es kilométer között félpályás lezárásra, valamint 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. És végül a kompok. A Duna alsó szakaszán az alacsony vízállás miatt a komp a 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket nem szállítja. És továbbra sincs közlekedés Neszmény és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tököl és Százhalombatta között a Dunán. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. És nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson pedig Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt még mindig szünetel a kompátkelés. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rab Zsuzsa Csavargó ének című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Rab Zsuzsa József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró 1926-ban született. A pápai református nőnevelő intézetbe járt, édesapja a gimnázium igazgatója volt. 1949-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett. 49-ben szellemi szabadfoglalkozású lett. 71 és 84 között az élet és irodalom munkatársa volt. Rab Zsuzsa 1998-ban hunyt el Budapesten.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a teológia összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívással szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeremus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az Úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyala elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyház a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
0: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a táblatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálása Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya.

0: tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézust meghívja egy farizeus, aki megbotránkozik azon, hogy a mester nem végzi el a rituális kézmosást. Jézus válasza kemény. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Nem az udvariatlanság vagy a provokáció vezeti Jézust, hanem a helytelen gyakorlattal való szembesítés. A vallásos élet nem lehet csupán külsőség, szokás vagy elvárás. A jelenet tükröt tart elénk. Hányszor vagyunk kifelé rendezettek, belül azonban rendezetlenek. Megelégszünk a látszattal, a pozitív véleményekkel, a társadalmi tisztasággal, miközben belső világunkban harag, irítség, ítélkezés lapul. Jézus nem elítél, hanem felszólít. Kezdj el rendet tenni magadban. A valódi tisztaság a szívből indul. Az Istennel való kapcsolat nem csillogás, hanem őszinteség kérdése. A lényeg nem az, hogy mások mit látnak rajtad, hanem hogy Isten mit lát benned. Jézus nem csak feltárja a problémát, hanem irányt is mutat annak javítására és a helyes vallásosságra. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Az irgalom, az önátadás, a szeretet mindig tisztít. Nem a kézmosás változtatja meg az embert, hanem az, hogy önzetlenül tud adni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő. A Hozsanna 220-as számú éneke lesz majd bevonulás és felajánlás alatt. Ez az áldozattal járul hozzád. A 144-es lesz, szintén a Hozsannából majd áldozás alatt. Ez az édes Jézus én szerelmem. Kivonulásra pedig az Éneklőegyház 196-os számú énekét énekeljük, az Egek órát áldjuk kezdetűt. Még egyszer az énekszámok. A Hozsannából a 220-as és a 144-es, valamint az Éneklőegyházból a 196-os. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a reggeli szentmisén, Szent István Rádiónak hallgatóit is, akik bekapcsolódnak a közvetítésen keresztül. Ezt a reggeli szentmisét elhunyt idősebb Olá István férjért, elhunyt ifjabb Olá István gyermekért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki feled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galattákhoz írt leveléből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Én Pál mondom nektek, ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény megtartása által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét. Mi azonban a Szentlélektől vezetve a hittől várjuk a megigazolást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki a körülmetélkedéssel vállalta-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézus egy farizeus, hogy itkezik nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus itkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsőit, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rasszolóknak azt, amintek van, és akkor majd mindjárt tisztán lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
2: Krisztusban, kedves testvérek! Folytatjuk ezen a mai napon Galatákhoz írt levelet Szent Pál apostoltól, hogy Krisztusban egy radikális újdonság lépett be a világba, amely ugyan kontinuitásban van az Ószövetséggel, de mégis új. Hát nem véletlenül hívjuk új szövetségnek. Van benne egy hatalmas, egy radikális újdonság, amelynek a középpontjában Krisztus maga áll, és a belévetett hit. Mert az ószövetségi ember megkapta a parancsot az Istentől, és akkor ott az volt a helyes: tartsd meg a törvényt. De a törvény, itt az ószövetségi törvényről van szó, aminek a központja az ugyan a 10 parancsolat, de hát sokkal összetettebb volt az, sokkal több minden épült össze, sokkal több szabály volt, előírás, stb. Rituális szertartások. Tartsd meg a törvényt, és élni fogsz. De Krisztusban egy teljesen új dimenzió jött be, a Krisztusba vetett hit, amely elvezet az életre, a megigazulásra. És itt az életre való elvezetés, ez nem a földi élet, a biológiai élet, hanem az örök élet. Mondjuk úgy, én szoktam úgy mondani, hogy a nagybetűs élet, amely az Istennel való teljes közösség, és amely nem szűnik meg sohasem, amely elkezdődik már itt a földön, a halál sem tudja teljes mértékben elragadni tőlünk, mert a szentek már az Istennek a boldogító színelátásában vannak, boldogságos Szűz Máriát kivéve úgy, hogy még nincsen testük. Tehát ergo nem a fizikai szemükkel látnak, nem a fényt látják, hanem egy olyan állapotban vannak, mikor az Isten színről színre látják, az Istennel egy nagyon mély közösségben vannak, és közben járnak értünk. És majdan a holtak feltámadásakor az Isten megújítja a világot, mert az anyagi valóság is hozzátartozik az ember mi voltjához. Az ember nem egy lélek, ami cserélgeti a testét, mint ahogy egyes keleti vallásokba gondolja az ember, hogy van egy lelkem, az vagyok én, és akkor egyszer megszületek, vagyok egy testben valaki, aztán meghalok, aztán megszületek egy másik testben, ami lehet akár állati is, meg nem tudom. Tehát mi keresztények radikálisan nem ezt valljuk, hanem azt valljuk, hogy az én testi mi voltam, az én testi valóságom hozzá tartozik teljes mértékben az én lényemhez. És pont ezért az örök dicsőségben, majd mikor az Isten helyreállítja a világot, ahhoz hozzá fog tartozni a testi mi volt. Ezért hisszük a test feltámadását. És Krisztus is feltámadt a halálból, valóságos testben van. Az megint más, hogy ez a test, ez már másfajta. Ez már dicsőséges test, amit átjár az Istennek a dicsősége. Tehát fontos, hogy az Ószövetségben a törvény vezetett el az igazságra, az Istennel való kapcsolatba. Nálunk ez a fontos, ez a radikális újdonság, a Krisztusba vetett hit. És ez a hit, ez nem csak egy elmélet, hanem egy igazi, mély, hozzávaló kapcsolódás, egy belé való kapaszkodás. És ez teljesen át kell, hogy hassa igazából a mi életünket. Tehát nem csak vasárnap eljövök a templomba, és utána ez az egy óra mondjuk úgy ki van pipálva a héten az életemből, hogy én keresztény vagyok, és utána az életem többi része, amit élek, az meg abszolút nem tükrözi azt, hogy én Krisztussal vagyok. Ilyen nincs. Akkor ez nem kereszténység. Az az egy óra, az a csúcs és forrás, ahogy az eukarisztikus kongresszusnál hirdettük. A keresztény életünknek a csúcsa és forrása. A Krisztussal való közösség ott valósul meg, itt a földi életünk során a legteljesebb módon, mikor a szent áldozásban magunkhoz vesszük az Úr Jézust, aki valóságosan jelen van az oltári szentségben, a szent színek alatt. Az ő feltámadt, dicsőséges testében is, mint emberségében is, meg persze istenségével. Tehát nagyon fontos ez, hogy meghívásunk van, hogy mint keresztények Krisztusban éljük az életünket, mert itt a szabadságunk megvan, ez nem egy automatikus dolog. Megélni ezt a kereszténységet, és ehhez forrás, és ennek a csúcspontja maga az eukarisztia, a szent mise. De ez ki kell, hogy hasson az összes többi dologra a mi életünkben. És a kereszténység az nem pusztán moralizálás. Tartsd meg ezt a törvényt, csinálj így, kisfiam, legyél jó. A fiatalok el is utasítják ám ezt. Ha nincs mögötte egy igazi mély tartalom, nincs mögötte ott valójában az Istenbe vetett hit, akkor ezt el is utasítják. Hát miért legyek jó? Azzal nem keresek sok pénzt. Tehát fontos ez, hogy egy igazi mélysége kell, hogy legyen a mi hitünknek, hát kell, hogy legyen, megint ez is törvényesen beszélek én is, már nem tudok másképp egyszerűen, mert ez nem egy kell, nem egy olyan, hogy egy meghívás, egy igazi meghívás az Istennel való mély kapcsolatra, amely nem csak külsődleges parancsolatoknak a betartása, mint már az Ószövetségbe, hanem egyrészt egy mély kapcsolat az Úr Jézussal, a Szentlélekben az Atyához, és ebből való újjászületés, és ennek a mély kapcsolatnak a megélése. Itt Jézus Krisztus ütközik egy kicsit szintén a farizeusokkal, mert nem tart meg egy szokást, egy korabeli szokást, ami igazából végső soron nem is volt kifejezetten isteni jogú előírás, az étkezés előtt kezet mosni. Itt persze nem higiéniai okokról van szó, hanem persze ez kultikus, tehát, hogy az ember, ha ment az utcán, hozzányúlt valamihez, amihez egy tisztátalan ember hozzáért, akkor utána az én kezem is tisztátalanná vált, ezért meg kell mosni. Tehát mindennek rituális előírása volt, vagy kultikus előírása volt, nem pedig a tisztasági higiéniai okok voltak az elsődlegesek. Hát lehet, hogy aztán már az is benne volt valamilyen szinten. És Jézus ezt egyszerűen nem tartja meg. És ezen megütközik a farizeus, és Jézus ezt felhasználja, hogy rámutasson egy mélyebb valóságra. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, megint csak a mosogatásról van szó, de nem a higiéniai értelemben, amit mi végzünk, hanem szintén, hogy ne legyen semmi tisztátalan, hogy lehessen belőle tiszta módon étkezni, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Nagyon erősek ezek a szavak. Külsődlegesen minden törvény szerint való, megtartjuk a törvényt. Mint ahogy mondják egyesek, hogy tizedet adok még a legkisebb terményből is, én mindent megtartok. Mert ez régen szintén egy előírás volt. Tehát fontos, külsődlegesen megtartjuk a törvényt, és Jézus rámutat, viszont mi van a szívetekbe. Rablás és gonoszság. Mert nagyon sokan játszottak a törvénnyel. Ezeket az előírásokat megtartjuk, kívülről tiszták vagyunk, de azzal, hogy a szívükben már valójában kapzsik voltak, a pénz volt a középpontban, igazából nem is az Isten. Rablás utána, ami ebből ki fakad mondjuk úgy, mert amikor a mammon imádat van, a kapzsiság, akkor ott az ember még több pénzt akar szerezni. És hát fontos ez, hogy Jézus rámutat erre, hogy a lényeg viszont nincs meg a szívetekben. Ott nincs ez a radikális újdonság, ez az újjászületés. Bár ő még nem beszélhetett arról, mert majd az a belévetett hitből jön ez az újdonság, de hogy nincs meg az az igazi Isten imádat a szívetekbe, mert csak külsődlegesen megtartjátok a törvényeket. Belül meg tele vagytok mindenféle bűnnel és gonoszsággal. És ezért rámutat Jézus, hogy a belsőt tegyétek ezért először jóvá. A szívetekben változzatok meg először. És akkor majd igazából már ti magatok lesztek a tiszták. Nem az lesz a fontos, hogy most leöblögettétek-e a tálat, vagy nem. És Isten előtt ez kedves igazából. A szívnek a tisztasága. Ami persze mi most már tudjuk, és Krisztus egyébként erre hívta őket ott abban a korban is, hogy a Krisztusban vetett hitből fakad igazából a szívnek a tisztasága, tehát a törvény nem adta a megigazulást, hanem Krisztus adja a megigazulást, a bűnöknek a bocsánatát, és a mi újjáteremtésünket a Szentlélekben, hogy már ne a bűnök uralkodjanak rajtunk, és azok vezéreljenek, amit egy külsődleges törvénnyel próbált az Ószövetség, vagy hát próbálnánk kordában tartani, hanem újra szülessünk a szívünkből, Krisztusban. Keresztények legyünk, krisztusiak legyünk, a krisztusi természetet hordozzuk már igazából magunkba, a mentalitást. Ez a Szentlélekben persze a Krisztusba vetett hitből fakad. Ezt magától az ember nem tudja reprodukálni, nem is kell neki. És ez hol nyilvánul meg? Akiben ott él a Szentlélek, és aki krisztusi, abban megjelenik egy radikális szeretet. És erre mutat rá a végén, hogy ez lesz majd a jel. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Mi volt előtte? Kapzsiság, gonoszság, legyen enyém minden igazából, megtartom a törvényt, de én vagyok a középpontba és a pénz, hogy legyen nekem minden. Aki Krisztushoz tér, és Krisztusban szép lassan újjászületik, annak Krisztus lesz a középpontba, és megjelenik, hogy már nem én és a pénz a mammon van a középpontba, hanem elkezdi tudni tenni a szeretetnek a cselekedeteit. És például segít a rászorulókon. Most ez csak egy konkrét tett, és itt Jézus erre kifejezetten felhívást intézett. Inkább adjátok oda a rászorulóknak, amitek van, és így már a szeretet cselekedeteiben éltek. Az Istennek a törvénye alatt igazából. Mert valójában már rámutattak a törvénynek a teljessége, az a szeretet. És ezt megélni Krisztus által a Szentlélekben, az Atyának a terve szerint, ez a mi hivatásunk is. Segítsen bennünket a mindenható Isten az ő kegyelmével. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte a fiát a világba, hogy kereszt halála és feltámadása által megváltson minket.
3: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Kérünk téged, Urunk, mindenható Istenünk, elhunyt idősebb Olá Istvánért, ifjabb Olá István gyermekért, valamint az elhunyt hozzátartozókért, add, hogy a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek a mennyben, és kérünk az élő hozzátartozókért, hogy itt a földön tapasztalhassák a te gondviselő szeretetedet. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Isten, fogadd el híveit, könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásukat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, István szolgáidról és elhunyt hozzátartozóikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelüljetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, papi
1: és szerzetesi hivatásokat.
0: Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Horváth Hanna vezette, a lektori szolgálatot Sztregova Katalin látta el. Rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. A vártnál korábban már ma délelőtt befekszik a kórházba 14. Leó pápa. A 71 éves szentatya vasárnap tudatta, hogy kora stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A műtét időpontját még nem közölték. A pápa a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Holnap rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba egri érsek celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott először a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, jövő hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Ukrajnában a parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, a folyamat még nem zárult le. A törvénymódosítást még tegnap aláírta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. Elutasította az Európai Unió 6 éves pénzügyi keretére vonatkozó módosított javaslatot az Európai Parlament 4 politikai csoportjának vezetője. Az ír elnökségi javaslat 140 milliárd euróval csökkenteni a 7 éves keretköltségvetést, annak érdekében, hogy a tagállamok között megállapodás születhessen az év végéig. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az államadóság kezelőközpont vezetője. Tados Gergely a Portfólió gazdasági portálnak kifejtette, hazánk az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András kiemelte, a jelöltnek nincs pártkötődése, megbízatása Polt Péter legfőbb ügyész döntésével bizalomvesztése hivatkozva szűn meg. Fejes Péter közölte, vissza szeretné állítani az ügyészség önbecsülését és visszaszerezni a társadalmi megbecsültséget. Az új legfőbb ügyészről az országgyűlés dönt. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutánra 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stokkerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben, Stokkerauban, Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint fölakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építtetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrérusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stokkerauban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én.

0: Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyjuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásokkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől esj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Isten félő. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. A Bródy Sándor könyvtár és a Dzsida Jenő baráti kör szeretettel hívja önöket a Jónás Zoltánra emlékezünk című irodalmi estre. Közreműködnek dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész, Ungvári

Fé Tamás előadó művész és Okos Viola énekművész. Az időpont október 14-e szerda 17 óra. A helyszín a Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonja. A negyedik alkalommal rendezik meg a Zempléni természettudományos mikrokonferenciát Sátorjóhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban a holnapi napon 9 és 12 óra között. A témák: rejtett világ Telkibánya erdeiben, a zuzmókról dr. Dobronoki Dalma biológus-muzeológus tart előadást, utána a Zempléni hegység vegetációját és botanikai értékeit ismerteti Farkas Tünde, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság botanikai szakreferense. Túl a pecséteken, az országos kéktúra társadalmi és gazdasági hatásairól Horváth Balázs aktív turisztikai szakértő tart előadást. Azt követően megismerhetik a zempléni nagybaglyokat, valamint a zempléni rovarkutatás legújabb eredményeit is. A mikrokonferencia előadásain a részvétel díjtalan. És ismét Eger, gumicsizmával a kislégykapókért, lapáttal a kétéltűekért címmel tart előadást Juhász Lilla természetvédelmi őr csütörtökön 17 órai kezdettel a Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában. Az előadás során bemutatják a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Tarnavidéki tájvédelmi körzetében az elmúlt két évben önkéntesek bevonásával megvalósult faj- és élőhelyvédelmi akciókat. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ukrajnában a parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, a folyamat még nem zárult le. A törvénymódosítást még tegnap aláírta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. Elutasította az Európai Unió 6 éves pénzügyi keretére vonatkozó módosított javaslatot az Európai Parlament 4 politikai csoportjának vezetője. Az ír elnökségi javaslat 140 milliárd euróval csökkenteni a 7 éves keretköltségvetést, annak érdekében, hogy a tagállamok között megállapodás születhessen az év végéig. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az államadóság kezelőközpont vezetője. Tados Gergely a portfólió gazdasági portálnak kifejtette, hazánk az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András kiemelte, a jelöltnek nincs pártkötődése, megbízatása Polt Péter legfőbb ügyész döntésével, bizalomvesztése hivatkozva szűn meg. Fejes Péter közölte, vissza szeretné állítani az ügyészség önbecsülését és visszaszerezni a társadalmi megbecsültséget. Az új legfőbb ügyészről az országgyűlés dönt. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot jelölte az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelöltekről ma dönthet a parlament. Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdek védelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, az álszelnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Törvényesnek ítélte a bíróság a Sesták Miklóssal szembeni őrizetbevételi eljárást. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye szerint a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó parlamenti határozat az ülést vezető elnök kihirdetésével azonnal véglegessé válik. Elutasította az ügyészség a gyanúsítások, valamint a kutatások és lefoglalások elleni panaszokat az ESZTE ügyben. Ebben 7 embert, köztük Matolcsy György korábbi egybankelnököt hallgatták ki gyanúsítottként hivatali visszaélés gyanúja miatt. Újabb panaszt tett az Európai Bizottságnál a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a SPÁR, mert a cég szerint az hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú áruházláncokat. A vállalat szerint az adóteher csökkentését célzó módosítás sem jelent megoldást, mert több száz üzletét nem tudja külön társaságokba szervezni. Stipstitz Andrást, a Hurrán Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választották a Hurrán Magyar Kutatási Hálózat elnökévé október 22-i hatállyal. Gulyás Balázs jelenlegi elnök megbízatása közös megegyezéssel október 21-én megszűnik, és az irányító testületből is távozik. Megosztva, 2 amerikai közgazdász, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt. Végül az időjárásról döntően derült lesz az ég, de főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A csúcsomérséklet délutánra 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. október 13-a van kedd, a zenei szerkesztő Dudás Anna, és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, kedves hallgatóink, melyet reggeli játékunk követ majd. Utána 9 órakor híreket mond Debnár Ádám, majd egymás közt. A mai műsorban a teremtésről és a teremtés védelemről lesz szó. Ajánlunkban dr. Laurinec Mihály teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának egyetemi docense szólal meg.
2: A lelkiismeret vizsgálat kötelezettsége. Van egy transzcendentális kötelezettségünk, ha Isten elé a szent elé lépek, akkor szentül kell odalépnünk, és itt ugye, hogy ez a szentévállás, ez mitől lesz az, például egy általános törekvés által, azáltal, hogy bevallom, hogy bűnös vagyok, vagy pedig szükséges-e ezt konkretizálni, lebontani kisebb szempontokra.
1: Szintén 9 órától külön műsorra jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban többek között bemutatjuk a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és a befejező részéhez érkezünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásában.
3: Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását.
1: Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik 9 órától, méghozzá a kilátóval. A műsorban Mió Barada, horvát karizmatikus egri lelki gyakorlatáról lesz szó. Vendégeink lesznek Mió Barada lelki gyakorlatvezető, Lisztesné Paperika, Hadobásné Tóth Cecília és Árvai Zoltán atya, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjai. Ajánlónkban Lisztesné Paperikát halljuk.
4: Amikor kihelyezésre került az oltári szentség, nagy élmény volt, hogy nem csak a padsorokból imádkozhattunk, hanem megkért, hogy üljünk közelebb, hogy körbeülhettük az oltári szentséget, és Jézus Krisztus mellett lehettünk, és ott imádkozhattunk.
1: 10 órától már közös műsort szór mind a 9 adónk, a hírek után kerengő, és ebben az elmúlt hetek, hónapok politikai történéseiről beszélget Lesti Árpád és Huber Sebastian politikai elemzőkkel Sallai Éva.
5: 2026. májusa óta új kormánya van Magyarországnak, értve az alatt, hogy új párt adja a kormány többséget. A Tisza párt, amely egy fiatal szervezet, és jelenleg is néhány tucat tagja van. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben egy olyan szervezet volt hatalmon, amelynek a vezetője már korábban is volt miniszter, és több ezeres tagsága, és nagyon jelentős beágyazottsága, és jelentős holdudvara volt. A kettő helyzetéből adódóan teljesen más a kormányzásnak a mikéntje is.
1: 10:45-kor jelentkezik majd a Lélekszabad című műsorunk, melyben Deli Lajos atya a családról elmélkedik, az Ószövetség és az Új Szövetség vonatkozásában. Ajánlunk következik most a műsorhoz.
6: A családi kör a vendégfogadás szent törvénye által bővült. Jézus azonban mindenkinek testvére lett, jegyzi meg a lexikon.
1: A 11 órai híreket Cseperedőnk követi. A mai műsorban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélgetünk a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az e folyamatban keletkező zavarokról.
7: Egyrészt az infokommunikációs eszközök használata közben nem adottak olyan feltételek, mint az élő beszéd során, tehát a gyermek nem látja a hozzá beszélőnek az arcát, nem hallja a hangmagasság változást, a mimikát nem látja, az érzelmeket nem ismeri föl ezeknek az eszközöknek a segítségével, és így a hangzóbeszédnek a kialakulása nehezített elsősorban.
1: Fél 12-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12 óra 5-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Szent Kálmáról és Szent Pacifikról hallanak. Elmondjuk még az imát Cseperényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től pedig a zenemesterei mai adásában a korál együttes dalaiból válogat Kónya Éva. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz további jó rádiózást kívánok!

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Idén 70 éve, hogy 1956. október 23-án a magyar fiatalok is az utcára vonultak. Minden évben felidézzük és ünnepeljük őket a többi hőssel együtt. Azokat a 20 év körüli fiúkat és lányokat, akik nem azt kérdezték, megírja megszólalni. Nem azt nézték, mit szólnak hozzá a hatalmasok, és azt sem, milyen következménye lesz annak, ha kimondják, amit gondolnak. Megszólaltak. 56 és a fiatalok, kerekasztal beszélgetés, többek között erről is olvashatnak a Szívi Jezsuita magazin októberi számában, valamint találkozhatnak Eckler Luca para sportolóval, aki motivációról, szenvedélyről és kiteljesedésről szól. A te szokásod a te jól léted, életmód tanácsok nem csak egyetemistáknak és szabadon örömmel, Ignáci pedagógia a 21. században, ezek csak ízelítőül. Hogy felkeltsem az érdeklődést az újság, illetve reggeli játékunk iránt. A pontos idő 8 óra 21 perc, és mielőtt elkezdenénk a játékot, ez ugyanis két példányban várja hallgatóinkat, tehát két kérdéssel készülök, de előtte a véradásokról. Október 13-a és 16-a között több helyszínen is szerveznek véradást Heves megyében. Egerben két alkalommal, emellett Visontán 60-ban és Andornak táján is várják az önkéntes véradókat. Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük, talán nem is tudtuk ezt. Az előttünk áll a napokban, tehát ma véradás kedden Visontán, a Mátrai erőműben 7 óra 45 és 14 óra között. Itt Egerben a tűzoltóság épületébe várják a véradókat 9.30-tól 12-ig, tehát a játék után. 60-ban pedig a Nagy Endre rendezvényház gyermekfoglalkoztatója biztosít helyszínt a Kossuth tér 24 alatt, hogy tű alá tarthassuk a karunkat. A kezdési időpont 10 óra, a befejezésé a tervek szerint 16, és ha van olyan hallgatóink között, akinek még egy kis bátorságot kell gyűjtenie, hogy vért adjon, annak ajánlom a csütörtöki programot, amikor is a Markot Ferenc kórházban 11 és 14 óra között lesz véradás. Péntek maradt már csak hátra Heves megyéből Andornak tája művelődési ház 14.30 és 17 óra között várja azokat az egészséges 18 és 65 év közötti személyeket, akik megfelelnek a véradás egészségügyi feltételeinek, és testsúlyuk eléri az 50 kilót. Első alkalommal 60 éves korig lehet vért adni. Kedves hallgatóink, ennyi bevezető elég szerintem a mai játék elé. Balázs Dénes Szigetről Szigetre a Kis Antillákon könyve az egyik kedvenc olvasmányom, amelyben tényleg szigetről szigetre járja be ezt a szigetvilágot. Most mi is vele tarthatunk Tóth Levente segítségével. Kérdésem, hogy melyik ország Szigetországban járunk, járt ő, és örökítette meg ottani élményeit. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, tehát egy ország, egy picike ország, Szigetország nevét várom az említett telefonszámra.
2: Guadeloupe mellett ez a kis sziget a Kis Antillák másik kicsi Franciaországa. Nyelvében, kultúrájában, törvényeiben és a mindennapi élet számtalan megnyilatkozásában szigorúan illeszkedik az anyaország többi megyéjéhez. Csak a természet világa más, nem hasonlítható sem Bretagne atlanti partjaihoz, sem a déli vidékek mediterrán tájaihoz. Esőerdővel fedett hegyei, trópusi ültetvényei és az örökös nyár nem Galliát idézik. De a 98%-os fekete bőrű lakosság sem Franciaország jellemzője. Körvonalait a merész fantáziájú írók kétujjas kesztyűhöz hasonlítják. La Pagerie délnyugati félszigete a kesztyű hüvelykujjának felel meg, a sziget felső része pedig az összeszorított négy ujjnak. 100 000 lakosú fővárosa Port-de-France a hüvelykuj és a négy ujj közötti öblözett partján épült. A sziget nevének eredete homályos. Egyesek a Karib Madininára vezetik vissza, virágok földje, más kutatók a sziget elnevezését a Márton személynévből származtatják. újkori története nagyon hasonlít francia szigettársáihoz. Kolumbusz valószínűleg második útján 1493-ban Dominika felől pillantotta meg, de északnak fordulva Guadeloupe-on szállt partra. Akkoriban nagy számban éltek a szigeten karib indiánok. Az első telepesek Franciaországból érkeztek 1635-ben egy kalandvágyó normandiai nemes Pierre Belon de Saint-Beuc vezetésével. Ők és követői kegyetlenül lemészárolták az ős indiánokat. A szigeten létesített cukornád ültetvények megmunkálására 1675 és 1700 között több mint 60 ezer rabszolgát hoztak be. A 18. században az angolok több kísérletet tettek a sziget megszerzésére. Három ízben sikerült is rövidebb-hosszabb időre megvetni lábukat. 1762-ben, 1793-ban és 1809-ben. A francia uralom 1815 óta töretlen, a gyarmati rendet csak a néger rabszolgák lázadásai zavarták meg, 1848-ban azonban végleg kimondták felszabadításukat. Századunkban megerősödtek a függetlenségi törekvések, de a francia nemzetgyűlés Guadeloupe-hoz hasonlóan nem adta meg a teljes önállóság jogát, hanem előbb 1946-ban tengeren túli megyének nyilvánította, majd 1982-ben a sziget rangját a nagyobb önállóságot jelentő régióra emelte. Nemzetközi repülőtere a fővárostól, Fort-de-France-tól, mintegy 10 kilométerre a Lamentin folyó mocsaras torkolatánál fekszik. Érvényes vízum birtokában gyorsan átestem a formaságokon. Pénzt nem váltottam, mert Guadeloupe-ról még maradt 120 francia frankom, a szigeten sok turisztikai látnivaló várja az idegent. Főleg a franciák szívét melengetik azok az emlékhelyek, amelyek Napóleon hitveséhez, Joséphinehez fűződnek, aki itt született. Fiatalon Párizsba kerülve szédületes karriert futott be. Előbb Boharna tábornok felesége lett, majd özvegységre jutva a nálánál 6 évvel fiatalabb Napóleonhoz ment nőül. A császár keresztelte el asszonyát Joséphine-re. Múzeumot rendeztek be tiszteletére, és Fort-de-France-ban felállították hatalmas fehér márvány szobrát. Itteni programon fő témája a Montpellier vulkán tanulmányozása. Ehhez a tűzhányóhoz kapcsolódik az emberiség történetének egyik legnagyobb természeti katasztrófája. A hegy lábánál, a tengerparton épült Saint-Pierre városa, amely a századfordulón az Antillák Párizsaként emlegették. 1902. május 8-án reggel a katonai kórház toronyórája 7 óra 52 percet mutatott, amikor a Pelé-hegy felől hirtelen, lilásan villogó, vészesen dübörgő, tüzes gázgomolyag jelent meg, és pillanatok alatt elhambasztotta a várost 30 ezer lakójával együtt. Sarkalt a szakmai kíváncsiság, milyen lehet ma a vulkán, mely 80 évvel korábban ezt a szörnyű tragédiát okozta. Azt terveztem, hogy előző este felmegyek a hegy oldalában az utolsó lakott helyig, ott alszom, majd a kora hajnali órákban kísérlem meg a csúcs elérését. Éppen elkaptam a Saint-Pierre-be induló mikrobuszt. Mielőtt a városba értünk volna, a tengerpart egyik kiugró pontjánál megkértem a sofőrt, álljon meg, hogy leszállhassak. Az itteni magaslatról készültek annak idején a virágzó város panoráma képei, majd a tragédia után a romhalmaszt megörökítő fotók. Én összehasonlításul a mai Saint-Pierre-t kaptam lencse végre. A lassan újraéledő, mindössze 8000 lakosú város szegényes utóda a hajdani gyarmati metropolisznak. A múzeumban megtekinthettem a törmelék alól előkerült tárgyakat, a forróságtól megolvadt üvegpalackokat, deformált fémedényeket és egy alaktalannál zsugorodott postai részkürtöt. A falakon fényképek idézték vissza a szörnyűségeket. A tömeggyilkos vulkán megmászásának kiinduló pontja a Le Morne Rouge település, amely a hegy délkeleti lábánál fekszik 400 méter körüli magasságban, Saint-Pierre-től 8 kilométerre. Felszálltam egy mikrobuszra, amely éppen odaindult. A szállodák jegyzékéből kihámoztam, hogy a legolcsóbb szállás helyett a Hotel Montpellier kínálja. A hegyre vezető út mentén rá is akadtam a villaszerű, emeletes épületre. Meglepett, hogy a szálló ajtaja tárva nyitva áll, és egy teremtett lelket sem látni benne. Bekopogtam a szobákba is, egyik sem volt bezárva, de sehol senki. Az ágyakban matracok és párnák ágynemű nélkül. A csapból folyik a víz, de villany nincs. Franciául jó hangosan elkiáltotta magam, van itt valaki? Csak a falak vízhangozták szavaimat, a szellemek házába jutottam. Lementem az utcára és becsöngettem a szomszéd házba, hogy megtudakoljam, mi a helyzet a Montpellier hotellel. Bezárt a szálló, mondta a kérdezett. A tulajdonos tönkrement. De mintha laknának benne? Nem tudom, lehet, hogy éjjelente hajléktalanok látogatják. Na, itt nem maradhatok. Elindultam a felfelé vezető úton. Szemerkélt az eső, sötétedni kezdett. Az egyik házból reverendás apáca tűnt elő, illedelmesen megszólítottam, hát ha tud segíteni. De uram, méltatlankodott, ez apáca kolostor, nézze, épp most jött ki a paplakból a tisztelendő úr, beszéljen vele. Laudétor Jézus Krisztus, köszöntöttem az atyát a piarista diákkoromból, fejemben maradt latin üdvözléssel. Bemutatkoztam és elmondtam, kényszerhelyzetben vagyok, rám sötétedett és nincs szállásom. Maga magyar? Azok közé tartozik, akik börtönbe vetették és megkínozták Mincenti bíboros urat? És most az egyházhoz fordul segítségért? Mielőtt bármit mondhattam volna, ingerülten faképnél hagyott. Az eset fültanúja volt az atyaház vezetőnője, egy idős négerasszony. Oda jött hozzám, és jó indulattal vigasztalni kezdett. Uram, a tisztelendő urat ma nagyon felidegesítették, most pedig sietnie kellett, hogy megtarthassa az esti misét. Várja meg, amíg visszajön, van egy üres vendégszobánk, majd beszélek az atyával. A visszatérő pap, talán házvezetőnője közben járására, valamelyest kiengesztelődött és megengedte, hogy beköltözzem a szobába. Alig telepettem le, megjelent az asszony egy tálcával, rajta nagy tányér, bableves, sajt, kenyér és egy pohár vörösbor. De ez még nem minden, amikor visszajött a tányérért, egy kis csomagot hozott magával. Fogadja ezt útravalóul a holnapi hegymászáshoz. Néhány főtt tojás és francia sajt van benne. Áldott jó asszony, alig győztem hálálkodni a régen nem evett finomságokért. Kérésemre a néni azt is megengedte, hogy itt hagyjam a hegymászáshoz nem szükséges holmikat. Bizony már több kilót nyomott az útközben összegyűjtött sok könyv és prospektus. Este magamba szuggeráltam a korai ébredést, és hajnali 4-kor megszólalt a belső vekkerem. Gyorsan összekaptam magam, még sötétben vágtam neki az útnak. Az első 5 kilométert közúton tehettem meg a 880 méter magasságban épült televíziós toronyig. A televíziós toronynál véget ért az épített út. Sikerült rábukkanom a hegyre vezető ösvényre, melyet belátható távolságban 2 méter magas vasoszlopok jelölnek. A második oszlopnál a bozótba rejtettem a hátizsákomat, hogy a további meredek kapaszkodón gyorsabban haladhassak. A kráterfal mentén jobbra követtem az ösvényt egyre magasabbra, míg nem egy kőkereszthez értem, ahol egy ledőlt tábla jelezte a legmagasabb pontot. Délután zuhogni kezdett az eső, így visszaindultam. Alaposan megéheztem, hiszen nem reggeliztem, s minden élelmemet lent hagytam eldugott csomagomban. Korgó gyomrom is hajtott, hogy mielőbb leírjek. Az elrejtett hátizsáknál rettenetes kép fogadott. Széttépett nejlondarabok borították a bokor alját, s köztük kihasított oldallal árválkodott szerencsétlen hátizsákom. Átkozott opposszumok, szittem a feltételezhető rablókat. Bizonyára az útravalóul kapott illatos francia sajtok csalták ide őkelméket. Sajtból és kenyérből egy falatot sem hagytak meg. A főtt tojásoknak is csak néhány héj darabja hevert a földön.
1: 8 óra 34 perc van, és megtudjuk, hogy melyik országban jártunk Balázs Dénessel. Hozta Isten!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Önnek
3: hát
1: is jó reggelt.
3: A Martinique nevű szigeten.
1: Így van, Martinique szigetén jártunk. Igazából egy kicsit már, hogy mondjam, idejét múlt néhány adat, amit hallottunk ebben a kis leírásban, hiszen a 80-as években látogatott el Balázs Dénes ide is. És akkor még frank volt, ugye 10 frankért vett egy térképet, és most amilyen furcsán változik néha a világ, gondolom ott már euró van. Mert hogy Martinique az Európai Unió tagja, mondjuk nem messze Dél-Amerikától, Közép-Amerikától, ez is egy érdekesség, hogy az Európai Unióhoz tartozik. Csak úgy, mint Guadalupe. Ami nem tévesztendő össze Guadalupe-val, amely Mexikóban van. Mi az, ami segített kitalálni? Mert én magam nem jöttem volna rá magamtól.
3: Hát én sem jöttem magamtól rá, hanem az AI segített.
1: Akkor innen van a megoldás. Egyébként nagyon sok érdekességet ír még le Balázs Dénes erről a szigetről is. Óriási volt az áldozat, amit szedett a vulkánkitörés, és nem is a láva vagy ilyesmi, hanem a forró gőz, a forró levegő, mérges gáz, egyszerre 30 ezer emberrel vagy hányal végzett. Egy túlélője volt a városnak, egy gyilkos, akit a legmélyebb börtön cellába dugtak el, amelynek nem volt ablaka, és ez volt a szerencséje, hogy nem ment be rajta a forró levegő, illetve amennyibe ment, az egy kicsit meg is égette az ajtó nyíláson keresztül, és amikor megtalálták őt, mint egyetlen túlélőt, akkor szabadon engedték, kegyelmet kapott, és csatlakozott egy cirkuszhoz, ahol mutogatták, mint a martiniki vulkánkitörés egyetlen túlélőjét. Ez csak egy érdekesség volt, a szívújságot tetszett nyerni, ezt fogjuk majd postára adni.
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, Isten áldását.
1: Isten áldja, és akármilyen kis sziget is ez a Martinik, akármennyire is úgy gondolnánk, hogy az Isten háta mögött van még egy arasszal, de azért Vincenti híre oda is eljutott, amint hallottuk ezt. Egyébként már írtam is a piaristáknak, hogy Balázs Dénest, már az ő Wikipédia oldalát frissítsék azzal az adattal. Szoktam ilyen adatokat szolgáltatni nekik, hogy piarista diák volt, kikeresik az évkönyvekből, megjátják, mikor járt oda, és ezzel is frissül majd a Balázs Dénes oldal. Valamikor ránézek, hogy valóban így történt-e. Meghívó. A Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft., vagyis magyarul a Matyó Múzeum, tisztelettel hívja önöket a mai napon kedden 15 órára a Raktárak lakói válogatás gyűjteményünk új szerzeményeiből című időszaki kiállítás megnyitójára. A kiállítást Kazárné Kalber Nikoletta, Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója nyitja meg. Közreműködnek Csiki Gréta és Molnár Ákos. A kiállítás december 22-ig látogatható a Matyó Múzeumban. És mondtam már, de mondom még egyszer, hogy a Bródi Sándor könyvtár és a Dzsida Jenő baráti kör hívja önöket a Jónás Zoltánra emlékezünk című irodalmi estre. Ezen közreműködnek dr. Lisztóczky László, József Attila Díjas irodalomtörténész, Ungvári P. Tamás előadó művész és Okos Viola énekművész. Az időpont holnap szerda 17 óra, a könyvtáron belül pedig a Bródi szalon. És vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében a csütörtöki napon 18 órától Ittegerben a Ciszter templomban. Máriával az Úr Jézus előtt jöjjetek, imádjuk az Urat. És én nem is tudom, hogy de mégiscsak elérkeztünk október 15-éhez, hiszen oly régóta hirdetjük már az Erdődi Kamarazenekar koncertjét, melyre jegyeket is sorsoltunk ki, hát most lesz az időpont, hogy beválthatják. Október 15-én a Líceum dísztermében lesz majd az Erdődi Kamarazenekar koncertje, illetve vendégfellépők Ballabás Alice, szoprán Balog Eszter, Alt Komáromi Márton, tenor és Neubauer Lóránt basszus, a koncertmester Szevcsik Zsolt, és még annyit el szeretnék mondani, hogy 19 órakor kezdődik, tehát október 15-én az Erdődi Kamarazenekar hangversenye, a címe Magyarország rejtett zenei kincsei, és ha már zene, akkor a zene után folytatjuk.

0: 8 óra 42 perc van. A költészet hidat épít múlt és jövő között. Milyen igaz? Ez a mottoja a Lélektől Lélekig Tóth Árpád országos szavalóversenynek, és felhívom figyelmüket arra, hogy országos, online és személyes jelenlétű szavalóverseny ez, tehát nagyon is időszerű, vagy az idővel lépést tartó kezdeményezés az Ajaki Közösségi Tér és Könyvtár részéről, valamint a 32 éves országos Mécs László Irodalmi Társaság részéről, aki ennek a szervezője. Én javaslom, hogy amennyiben felkeltette érdeklődésüket, tehát az országos Mécs László Irodalmi Társaság honlapján vagy Facebook oldalán tudhatnak meg róla többet, de néhány dolgot azért elmondok. Ajakon rendezik, ezt mondtam, méghozzá 2026. november 20-án, pénteken 9 órától a Közösségi Tér és Könyvtárban. A kategóriák 6., 7., 8. és 9. évfolyam, 10-től 12. évfolyamig és felnőtt. A jelentkezési határidő november 17-18 óra. És minden egyéb tudnivalót, valamint a díjazást megtudhatnak az interneten. És ha már így kicsit irodalom felé fordítottuk a ma reggeli játékot, akkor legyen most egy irodalmi fejtörő. Egrieknek szerintem ezt illik tudni, sőt kötelező. Minden mástól, vagy minden más helyen lakózó pedig nagyon szép dolog, ha ismeri ezt az irodalmárunkat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, és a korábban Balázs Dénes kapcsán már emlegettem a piaristákat, akkor most jöjjön egy piarista. Szerintem kitalálták, hogy ő nem más, mint Bozók Ferenc atya. Kérdésem, hogy kiről szól? Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.
1: Sokan sokat írtak a magyar irodalomban a strandokról, fürdőkről. Bírájában a strandokat, fürdőhelyeket helyszínül választó, vagy magát a fürdőzést leíró verseknek két nagy kategóriája figyelhető meg, még akkor is, ha nem tudatos, nem direkt költői szándékból csoportosultak így. Az egyik a tűnődő, egzisztenciális mélységeken és emberi létkérdéseken mélázó versek, melyekben banális képekből jut el a lírai én mélyebb filozófiai gondolatokig, vagy komplexebb összefüggésekig. A strand vagy fürdő, vagy akár egy fürdőkád vagy ülőkádban ázás megfelelő atmoszférát teremt az embernek a mély gondolatokra, a szemlélődésre, a számvető meditációra is. A másik, idézőjel fürdős verscsoport, humorosabb vagy szatirikusabb ugyan, de ezekben a művekben is gyakran vegyül a humoros hangütésbe valami abszurd, filozofikusabb, ironizáló gondolat, az ember saját testi esendőségének tükröt tartó öngúny, vagy a fürdőzés és a kiszolgáltatott, nem ritkán szégyelni való emberi test naturális, gyakran groteszk képei mögötti mélyebb mondani valók. Az Őszi Strand című versében a fürdőhely látványa komor, lombhullató, dekadens, melankólikus asszociációkat indít el a költőben, aki odáig jut, hogy már az öngyilkosság gondolatával is eljátszik. Az ősz igazi elmúlás, búcsúzkodás toposz a világ lírában, s természetesen a magyar lírában is. A példatár kimeríthetetlen. Számos más, nem kizárólag a strandot tematizáló versben is gyakran megfigyelhető az őszi melankólia, rezignáltság. A Nyári Dél című keserédes versében szintén feltűnik a gőzfürdők páragőze. A Nyárutó című versben is szomorkás búcsúzkodás zenéje búg, a nyár beteg ágyán haldoklik. A Nyár Sirató című vers más képekkel, de szinte ugyanezt a hangulatot közvetíti. Az Október című versben pedig legyek hozzád hasonló barna bölcsrög, s ti megbékélten fonnyadó gyümölcsök, te légy koporsom diadalmas ősz. A Holt idény című versben aprólékosan szinte a kamera lencséjének objektív megfigyelő részletességével, ám a keserűség szubjektivitását is bevonva, leltározva sorolja fel a novemberi, elhagyatott, néptelen strand tájait és szélvesztett tárgyait. Van-e szomorúbb egy elhagyatott novemberi fürdőhelynél, valahol az Isten háta mögött. A büfépult porlepte üvegpolcain ott penészednek a szendvicsek, a bedöglött hűtőszekrényben ízüket vesztik az üdítők. Az első szerelem című versben a bölcsészlelkű és átlagos, önmagát előnytelen megjelenésűnek érző fiatal költő, mintha maga sem érteni azt a titkot, miért is szerelmes az ő tépelődő, intellektuális személye a felületes, ám küllemre csábos Fruskába. Ez esetben a strand a könnyed, flörtölésre indító, felületes időtöltést jelképezi. A vers hangulatát keserédesnek érezhetjük. Könnyed báj és melankólia különös keveredésének. Idézet: soha senki se látta, hogy egy jó könyvet a kezedbe vennél. A vers neked csak akkor érdekes, ha hozzád írták. Még nagyobb baj ennél, hogy komolytalan és felületes minden, amit mondasz, amit cselekszel, ezért marad örökre parlagon eszecskéd. Strandhomokban hasra fekszel, s gondolat nélkül barnulsz a napon. És én mégis boldog vagyok, ha látlak, s napolajjal kenegetem a hátad. Lényegében ugyanez a gondolat és téma foglalkoztatja a költőt az Egy úrilány portréja című versében is. Szinte ott veszi fel a tollat, ahol az előző versben letette. Idézet: szép arc, kacér mosolyú barna szem, karcsú derék, feszülő büszke mellek, 54 kiló hús vagy, azt hiszem, semmi több, és én hülye, megénekellek. A zongora billentyűit vered, strandon fekve tartásod kélyes, álmos. Labdát száll a teniszháló felett, illatos hajat széltől fújva száldos. A Fornák állapot című vers hasonló, ott a fürdőben a rajongott kedves a fürdőhelyen a masszörnél tartózkodik, míg az imádója féltékenyen irigyli a kövér masszörnőt, aki a rajongott lány minden porcikáját jól ismeri. A kövérek a fürdőben, fürdős versei közül talán legkivált, a fürdőző testek naturális objektivitására fókuszál. Az esetlenül fürdőző túlsúlyos emberekre mikroszkopikus elidegenedéssel néz. De közben mégis nagyon is szubjektív viszolygást és talán elnéző szimultán, szomorkásan és humorosan együttérző, ha van ilyen, nézőpontot is kifejez. Idézet: hűsre vágyunk, de mint meg annyi kőtömb, oly súlyosak, oly lomhán fekszenek a vízparton a fürdőző kövérek. Hanyat hevernek, míg a rekkenő nyárban, mint nagy gyümölcsök lassan érnek, és állukon sötétlő serte nő. Mellszőrzetük sűrű fekete bokra dzsungel, melyben eltévedt hangya jár. Rápingálja hasukra, homlokukra, haragos vörös rózsáit a nyár. Verejték tölti meg hájuk redőit, s alápereg, mint zsíros sűrű könyv, de

0: Ezek már sokan nagy gondolkodók, tudósok, művészek, a közélet nagyjai egyaránt, hogy a fürdőszobában fürdés közben hatalmas gondolatok születhetnek, az emberi teljesítés gigantikus hőstettjei. Régi igazság, hogy hőstetteket nem egyedül a harcmezőn, hanem a fürdőszobában is lehet cselekedni. A nagy kád langyosabb, vagy az ülő kád forró vízében. Talán legismertebb, de mindenképpen legkomikusabb versét, a nudisták bejövetelét legszívesebben teljes terjedelmében idézném. Mégsem teszem, mivel ez egyike a jól ismert prózai, fecsegős hangot megütő, mellébeszélésekkel tarkított, próza és költemény határán táncoló úgynevezett hosszú szövegeknek. Ezt a költeményt végtére is tekinthetjük felhőtlenül humoros versnek, esetleg némi közéleti kiszólásokkal vegyítve. Minden esetre nyoma sincs benne a keserbályos öniróniának, bár szociális irónia bőven van benne. Fabuláris narrációval szólva a mű arról szól, hogy a 30-as években eltúlzott prüdériától okkal tartva, nehézkesen, ellenállásokba ütközve nyitotta meg Eger, a költő szülővárosa új strandját, mely lehetővé tette a nőknek és a férfiaknak a közös fürdőbe járást. Egy alkalommal óriási megörökönyödésre az egyébként gyanútlan, botrányt okozni semmiképpen sem szándékozó skandináv fürdőzők hazai szokásuk szerint mesztelenül jelentek meg az egri strandnak fürdőző közönsége előtt. Idézett Kálnokitól, nem is voltak igazi nudisták, csak mesztelenül fürdőző skandinávok. Vagyis szót sem érdemelne az egész ügy, ha nem a világ legerényesebb strandfürdője lett volna az a színhely, szülővároson fürdője, az egri strand. A nudisták bejövetele nem csupán a költő fantáziájának leleménye. Ismeretes annak történelmi, egri helytörténeti háttere is, mely anyagot és ihletet szolgáltatott a vershez. Az úgynevezett egri strandháború azért robbant ki, mert az egri érsekség és annak szellemi holdudvara ellenezte, hogy a férfiak és nők számára közös strandfürdőt nyissanak a városban. Így reflektált az egri közélet számára ismerős történésekre. Hisz még a 30-as évek elején is külön-külön uszodába jártak a férfiak és a nők, csak hogy véletlenül rá ne jöjjön a lakosság, hogy a természet nem egészen egyformának alkotta a két nemet. Nem is értem, hogyan születhettek a házasságokból gyermekek. A közös strandot végül megszavazták. Az egriek az új melegvízű strandot örömmel és tömegesen látogatták, nemüktől és felekezeti hozzátartozásuktól függetlenül. A strandon dolgozók és úszómesterek elvárt prüdériája viszont maradt. Erre így reflektált. Végül 1933 nyarán, hosszú harcok után mégiscsak megnyitotta kapuját a strandfürdő, az egyetlene hazában, ahol a férfiak nem viselhettek úszónadrágot, csak is teljes fürdődreszt, mint a nők, az úszómesterek pedig cirkáltak egész napon át, és figyelmeztették a vakmerőket, akik felváltva csúsztatták le jobb, majd bal válpántjukat, és próbáltak szőrös vagy sima melkasukra fölszedni némi napbarnította színt. Tessék fölhúzni a válpántokat! Eger Magyarországnak egyik leghíresebb fürdővárosa. Turistáknak, nyaralóknak bátran ajánlhatjuk a strand híres, terebélyes, intarzia rajzolatú platánfájának hűvösét nem messze az ételes és italos bódék melletti műanyag székektől. Ha pedig a jámbor turista strandolás és városnézés végén kimerülten eltikkadna, beülhet a Telekesi utca 4 számhoz, vagyis Kálnoki László szülőházához igen közeli hársfa sörözőbe.
1: Beülhetne, ha létezne, de sajnos már az is megszűnt. Egyébként elhangzott, most így beugrott a megfejtés, de hadd halljuk hallgatónktól is. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
2: Üdvözlöm.
1: Én is üdvözlöm.
2: Rádióhallgatóit. Kálnoki Lászlóról van szó, mint a végén el is hangzott.
1: Igen, Kálnoki Lászlóról van szó.
2: Aki ilyen szatirikus verseket írt a fürdőzőkről.
1: Nem tudom, hogy egy tankönyvből tanultunk-e annak idején, de még a gimnáziumi tankönyvben benne volt ő, legalábbis az üvegkalap szintjén foglalkoztunk az ő írásával.

0: ami ugye Marinetti találmányára épülő kis írása volt, és mivel olyan sokat írt a strandról, fürdőzőkről, lehet, hogyha egyszer majd Gárdonyi és Bródi után ő is, mint irodalmár szobrot kap Egerben, lehet, hogy a strandra kéne állítani, és üvegből elkészíteni. De ez csak egy szerény javaslat részemről.
1: Igen, sok verset írt a strandon, a fürdőzőkről, szakírós formában.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként megnéztem, hogy vajon ő is piarista diák volt-e, de mivel Egerben nem voltak piaristák, így a ciszterekhez járt itt Egerben. Tehát ő 1912-ben itt született.
1: És 85-ben halt.
0: Egerben, és 85-ben Budakeszin hunyt el. Így van. Nagyon szépen köszönöm a megfejtését. Ön is a Szív magazin legújabb számát nyerte. Postára adjuk nem sokára.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen én is köszönöm ennek a telefonhívást, a megfejtést, és minden kedves hallgatónknak a figyelmet. Továbbá külön köszönöm a zenei szerkesztést Dudás Annának, illetve a technikai lebonyolítást Somogyi Mártonnak. Tikovics Ernőt hallották. Mindenkinek további jó. Mindenkinek további szép napot, és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválaszthatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét ma az országgyűlés, amely újra elfogadhatja az államfő által visszaküldött, az egészségügyi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő törvényt. A parlament dönthet arról a törvénymódosításról is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni, és szavazhat a médiatanács új tagjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot jelölte az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Ukrajnában a parlament tegnap elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, a folyamat még nem zárult le. A törvénymódosítást Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap alá is írta. A Nemzetközi Valutalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását most ismertetett legfrissebb World Economic Outlook jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölt az MT. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is, az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5-ről 2,8%-ra változtatta. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárok ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta el az államadóság kezelőközpont vezetője. Tardos Gergely a portfólió gazdasági portálnak kifejtette, hazánk az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdek védelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelt el a vizsgálatot. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba már idén télen a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézy Dávid közölte, 4 új, 3-tengelyes, darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt Mercedes tehergépkocsit vett át a vállalat. A fejlesztés egy 24 járműből álló, csak nem 12 millió eurós géppark megújítási program része. 6 ukrán energetikai létesítményt ért orosz támadás néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna energetikai tűzszünetben állapodott meg, közölte Volodymyr Zelenszky a BBC beszámolója szerint. Az ukrán elnök azt mondta, az energetikai létesítmények elleni csapásokban 33 ember megsérült. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek találkozóján tegnap arról beszélt, az EU üdvözölni az energetikai tűzszünetet, ha azt be is tartanák, egyelőre nem látjuk, hogy Oroszország is betartaná, fogalmazott már akkor. Trump vasárnap azt állította, a megállapodás azonnal hatályba lép, Zelenszky azonban a Fox News-nak azt mondta, Ukrajna nem támadott, miközben az oroszok gázlétesítményeket, energetikai infrastruktúrát és más célpontokat vettek tűz alá. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát tegnap, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Megosztva a két amerikai közgazdász, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.
7: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Amikor a környezetvédelemről beszélünk, a legtöbbször adatok, grafikonok és különféle szabályozások jutnak eszünkbe. Van azonban a világunk megóvásának egy másik, sokkal mélyebb megközelítése is, ez pedig a teremtésvédelem. Ezt a témát járjuk körül mai műsorunkban. Elsőként dr. Laurinec Mihály teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának egyetemi docense beszél arról, hogyan jelenik meg a teremtésvédelem a lelki tükörben.
9: A lelkiismeret vizsgálat kötelezettsége. Van egy transzcendentális kötelezettségünk, ha Isten elé a szent elé lépek, akkor szentül kell odalépnünk, és itt ugye, hogy ez a szentévállás, ez mitől lesz az? Például egy általános törekvés által, azáltal, hogy bevallom, hogy bűnös vagyok, vagy pedig szükséges-e ezt konkretizálni, lebontani kisebb szempontokra, és tulajdonképpen a lelki tükröknek a küldetése az éppen ez, hogy ezt az általános egyetemes önvádat konkretizálja, lefordítja konkrét hétköznapi tennivalókra. A lelkiismeret formálásával kapcsolatosan például ezt olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusában, a lelkiismeret nevelése az egész emberi élet feladata. Az okos nevelés erényre tanít. Az emberi gyöngességből, bűnökből fakadó, a félelemtől, a vak önszeretettől, a gőgtől, a keserű bűntudattól, az önelégültségtől megőriz vagy kigyógyít bennünket. Illetve van törvényi kötelezettségünk is az egyházi törvénykönyv a 988. kánon első paragrafusában, figyelmeztet bennünket a Krisztus hívő köteles faj és szám szerint meggyónni a keresztség után elkövetett és az egyház kulcsai révén még közvetlenül fel nem oldozott, s egyéni gyónásban még meg nem vallott összes súlyos bűnét, amelyről gondos lelkiismeret vizsgálat után tudomása van. Hát a lelki tükröknek a küldetése éppen ez a gondos lelkiismeret vizsgálat. Történelem hogyan állítja elénk a lelki tükröknek a gondolatát? Pázmány Pétertől egy idézet: nevetve nézi más hátán az iszákot, orcáján a mocskot, de maga ismerésére nem fordul, sőt, mint az igenrút emberek tükörbe nem néznek, hogy égtelen ábrázatjukat ne lássák, hogy az emberi gyarlóság nehezen fordítja szemét a maga fogyatkozásainak szemlélésére. Nagyon sok történelmi példát találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell, és milyen eszközei vannak a hívő keresztény embernek a király tükröktől kezdve egészen a nagyon egyszerű hétköznapi emberek számára is a lelki tükröknek a gyakorlatára. Például az új babiloni király tükör, aminek az utolsó mondata így hangzik, hogy vége az a király, ha nem hallgat a törvényre című műnek. Ez tulajdonképpen egy ilyen átok gyűjtemény arra vonatkozóan, hogyha a király nem teszi meg azokat, nem teljesíti azokat a jogi kötelezettségeit, amit bizonyos kisebbségekkel kapcsolatosan törvényi erő, akkor Isten, az Istenek hogyan büntetik meg őt. De például találkozunk Szent Bernát nevéhez kötődően pápatükörrel, amit harmadik Jenő pápának írt, illetve Szent Margit királyi hercegnő, mint etikai író című művében Toldi Ferenc azt írja, hogy az együgyűlelkek tüköre az, amit Szent Margitnak tulajdonítottak. Margitnak, minthogyha ő írta volna ezt az írást. Rengeteg ilyen lelki tükröt találunk az Unitárius Egyháznak az erdélyi gyűjteményei között. A gyónási tükör meghatározása a közönségesebb bűnöknek rendszer szerint való összeállítása, lelkiismeret vizsgálatának megkönnyítésére szolgál, különösen azok részére, akik vallásos kötelmeiknek kellő ismeretével nem rendelkeznek, katolikus imakönyvekből sohasem hiányzik. Rendszerint kérdések alapjában a 10 parancsolat és az Anyaszentegyház 5 parancsolatának sorrendje szerint van fogalmazva. Ez egy érdekes dolog, kazuisztikát is tanítok évek óta, és ez egy bennem is most fölmerül új kérdés, hogy hogyan kérdezzem a gyóntató atya gyónóra akkor, amikor hát mondjuk esetleg meg akarja tudni azt, hogy a teremtéssel kapcsolatos vétkek előfordulnak-e nála. Illetve az, hogy az egyéb kérdések sorába hogyan illesz-e be ennek a kérdését. Mert azért arra vigyáznunk kell, hogy mondjuk, ugye amikor azt mondja valaki, hogy gyarló vagyok, de hát én azért halálos bűnt nem követtem el, de megkérdezem, hogy mit tudom én, a családjával hogy van, hát a fiam ma már 10 éve nem beszéltem. Ugye? Akkor emellett, hát nem tudom, hogy kérdezzek arra, hogy mit tudom én, a macskáját megrúgdosta-e már, vagy sem. Módszertani megjegyzések, közel 70 lelki tükröt vizsgáltam, ebből legalább 50 különböző, azért, mert vannak közös gyökére visszamenő lelki tükrök, ahol egy-két kisebb apró változtatásokat láttam. A klasszikus lelki tükör szempontok, bár kifejezetten nem használják a teremtés védelmére vonatkozó utalásokat, de a következő témáknál jelennek meg a lelki tükörökben, például az Isten-ember viszonyában. Utalást találunk a teremtővel szembeni hűtlen kezelés gondolatára. Vagy az önmagunkkal szembeni bűnök csoportjában a túlzott fogyasztás, elsősorban a mértékletesség vagy mértéktelenségnek az önfegyelemnek, a bőjt szempontjainak az elmaradása. Itt mindig egyéni felelősség szempontjából jelenik meg a kérdéskör. Aztán beszélünk arról, hogy a tulajdon helyes használatára vonatkozó kérdéskörökben jelenik meg a klasszikus lelki tükörben a lopás, a felelős anyagi magatartás szempontjai, de itt is mindig az egyén és az egyén viszonyában jelennek meg. De találkozunk például azzal, hogy adósság szempontjai hogyan jelennek meg a kérdéskörben. Ökológiai adósság az már egy lépéssel előbbre haladó dolog. Pazarlás, tékozlás, mózsák, kapzsiság, önzés, szétszórtság, elégedetlenség például, hogy mennyire vagyok elégedett az adottságaimmal. Éppen a Sapiencián szakdolgozatvédés volt, és ott volt egy ilyen szakdolgozat, hogy hölgyeket kérdezett meg valaki arra vonatkozóan, hogy mennyire változtatnák meg a testüket, mennyire elégedettek a testükkel, tehát mit tudom én, átszabni különböző testrészeket. Szó szerint ezt mérte föl, nem tudom én hány, 200 vagy mennyi visszajelzés alapján, és kiderült, hogy a válaszadóknak a nagyon nagy százaléka utálja a testét. Utálja. Megdöbbentő, hogy nincsen megelégedve azzal a teremtett adottsággal. Aztán az illető előadó nagyon izgult, reszketett, és megkérdeztem tőle, hogy és ön elégedett ezzel a tulajdonságával? És azt mondta, hogy nem. Aztán például megjelenik olyan kérdés, hogy bántottam-e állatokat, főleg a gyermekekre vonatkozó lelki tükörben. Bő 30 éve gyakorló cserkész vezetőként a cserkész törvény 6. pontja, és magának az egész 10 pontnak a párhuzamba hozása a 10 parancsolattal rendszeresen előkerül. A 6. cserkész törvény 6. pontja így hangzik, a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, kíméli a növényeket. És hát most is készülünk a következő táborra, különleges élmény. Amikor ott vagyunk az erdőben, megnézzük előtte, ilyenkor elmegyünk táborbejárásra, és akkor utána tábor lezárás után még visszatekintünk rá. Egyszer volt egy megdöbbentő élményem, egy erdésnek mondtam, hogy hát mi cserkészek, azért szeretjük a természetet, és erre azt mondta, hogy ha szeretik, akkor maradjanak otthon. Uha! Hát igen, mert gyakorlatilag, hogyha én elmegyek az erdőbe, ott megjelennek egy olyan területen, ahol addig nem volt ember. Az egy másik kérdés, hogy az ott létünkkel neveljük a fiatalokat arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni az erdőben. Azért is érdekes, ugye a cserkészettel kapcsolatos témakör, mert ugye ez egy ökumenikus ifjúságnevelési forma alap. Bipi, a cserkészet alapítója, egyrészt mondja azt is, hogy legyen szebb mögöttünk a világ, mint ahogyan találtuk. Egy nagyon fontos szempont. A másik, hogy számára az Istennől való találkozás a természetben egy vallásos esemény. A lelki tükrökben például találkozunk olyan szemponttal, ami csak ennyi, hogy a természetesség érzése. Egy nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent az, hogy mesterséges, illetve természetes. Hogy tudok-e, észreveszem-e, hogy mi az, ami természetes, és tudok-e annak örülni. Ugye az általunk átalakított világ az értékesebb, mint ami a természetesebb. Itt meg épp az ellenkező fogalmazódik meg. Vagy például egy ilyen kérdés, hogy okoztam-e fölösleges fájdalmat állatoknak? És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a létünkhöz hozzátartozik az, hogy konszumálunk, fogyasztunk. Tehát erre azért nagyon vigyázni kell, hogy a soha nem fogjuk elérni, hogy gyakorlatilag semmiféle lábnyomunk nincsen. Mert ha vagyok, akkor van lábnyomom is. Ha nem csinálok semmit, csak állok egy helyben, akkor is van. Ha meg már lépek egyet, akkor már duplázódik. Ha kettőt, akkor már stb. És ez emiatt nagyon nehéz az egész kérdéskör, mert a puszta létünkhöz hozzátartozik az, hogy fogyasztjuk a világunkat. És nagyon sokan éppen ennek a fogyasztásnak a elkerülhetetlensége miatt bagatellizálják el a kérdést. És akkor nézzük kifejezetten a teremtési védelmet szem előtt tartó lelki tükröket. Például egy zöld dekalógust, amit gyerekeknek készítettek, a következő gondolatkört találjuk benne. Például, támogató ember vagyok-e mindenek előtt azokkal, akiknek kevesebb van nálad? Nagyon sokszor hiába beszélünk mi alapvető teremtésvédelmi szempontokról, hogyha olyan alapvető dolgok, hogy például a másiknak a tisztelete, vagy a másságnak a tisztelete, annak a keresztényi értékelése nem működik, akkor mondhatom én azt, hogy 2 év büntetést kap az, aki mondjuk elpusztít egy sasfiókát, de az abortuszt, azt minden további nélkül megengedi. Ugye, hogy legyen béke ne csak az országok között, hanem az anyamélyben is. És sajnos itt néha el szoktunk csúszni, amikor ezeket a szempontokat idézzük. Tanuld meg értékelni azt, ami jó és egyszerű. Hogy felismerd, nagyon kevéssel tudsz boldog lenni, és boldoggá tenni másokat. Vagy gondolj minden nap egy apró változtatásra, amitől jobban odafigyelhetsz a környezetedre, és próbáld meg a gyakorlatban is megvalósítani. Élvezd a minket körülvevő állatok és növények sokféleségének szemlélését. A szemlélet észrevenni a szépet és jót nagyon segít abban, hogy tisztelni tudjam. Minden lény összefügg, szükségünk van egymásra. Ösztönözd a családodat. Ez nagyon érdekes dolog, hogy a gyermeket hívja föl arra, hogy a családodban te legyél ennek a szempontnak a képviselője. Kérem szépen, tudok olyanról, ugye katolikus iskolába beiratták a gyermeket, hazament, a papa kiakadt azért, mert hát a gyerek nem volt hajlandó enni, csak imádsággal. Mert a katolikus óvodában csak akkor ülhetett le, és ő ezt megtanulta. És otthon is mindenkinek imádkoznia kellett. Tehát, hogy vigye be a gyermek a családba a hitnek a szempontjait. Légy felelős és elkötelezett. Tudatosítsd a körülötted élő felnőttekkel, te mint gyermek, hogy nem a pénz a legfontosabb, hanem az, hogy az első dolog az emberekről és a bolygóról való gondoskodás. Kérem szépen, szoktam mondani morális órákon, hogy az erkölcs teológia nagyon sokszor, és az erkölcsi cselekvés nagyon sokszor fantázia kérdése. Egyrészt bele tudom-e helyezni magamat másoknak a helyzetébe, vagy például abba a helyzetbe, hogy mi lesz 50 év múlva, mi lesz 500 év múlva. És addig, amíg erre nem vagyok képes, addig nehezen fogom megváltoztatni a magatartásomat. Ugye az, hogy ellopni a jövőt a következő generációktól, a fiataloktól, én már sajnos, én már megtapasztaltam azt, hogy 30 évvel ezelőtt voltam valahol, ami szép, és most mocskos. És ellopták már tőlem is azt, ami annak idején szép volt. Aztán ilyen, hogy tisztelem-e az élet bármilyen formáját? Vigyázok-e az élő lényekre? Ne lopj témakörében. A teremtett világ javainak egyetemes rendeltetése van, ugye amikor pozitív szempontokat fogalmazunk meg, fölösleges, nem jogos tulajdonnak a kérdése. Vigyázok-e a világ javaira? Ezeket az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ennek a tudata. Loptam meg köztulajdont. Hány öltözet ruhám van? Hány kabátom? Hány pár cipőm? Mennyit költök egy hónapban élvezeti cikkekre? Kávéra, dohányra, italra, stb. Mennyit költök divatra, szépítkezésre? Mennyi élelmiszer megy kárba a háztartásomban? Gondatlanság miatt mennyi a plusz kiadásom? Csupán nélkülözhetetlen dolgokat vásárolok? Az Olinak a jó gyakorlatai például, vigyáztál-e a környezetedre, veszélyes hulladék és más személy biztonságos tárolása. Lelki tükör bevezető a hálaadásként, hálát adni a teremtésért, aztán egy, amit még feltétlenül, ez egy nagyon elgondolkodtató lelki tükör szempont, hiszem-e, hogy az én imámtól is függ a világ békéje, az AIDS legyőzése, a természeti katasztrófák elkerülése. Hiszem-e, hogy az én imádságomtól függ? Itt még nem azt mondja, hogy hiszem-e azt, hogy feladatom van megváltoztatni, hanem imádságomtól függ mindez. Ezek mind darabok, részletek, tehát egy-egy pontok a lelkitükrökben. Van egy átfogó, nagyon szép lelkitükör fogyasztóknak, ez a teremtésvédelem.hu oldalon található. Nagyon szép átfogó, javaslom mindenkinek, hogy olvassuk át. Alapos, áttekinthető, nem túlzó, ezt azért is hangoztatom, mert úgy veszem észre, hogy itt is megjelenhet az a két szélsőség, hogy vagy nagyon laksz, nem figyel oda az ember, vagy skrupulista lesz. Tehát egyfajta depresszióba eshet az ember akkor, amikor azt látja, hogy mit tudok tenni. Ezek a fő pontjai. Az élet, a teremtés tisztelete, az igazságosság, mértékletesség és a szabadidő nem találom arányosnak, de áttekintésre törekszik. És az utolsó gondolat, távlat, a jövő. Hassányi Pál Otto, ferences kollégánk a következőt írja, a teremtett világnak a teremtőhöz történő visszavezetése, redukció, elemzi a Laudato Si-ban ezt a gondolatkört, a redukciót, a megtérés által valósulhat meg, amely az ember hármas kapcsolat rendszerét egyszerre érinti, vagyis Istennel, embertársaikkal és az anyagvilággal való kiengesztelődést jelenti. A címe a tanulmányának teremtésvédelem és egy családetika közös szempontjai. És ez azt jelenti, hogy hát a család egy olyan háttér, ahol igazában tudunk alakítani, változtatni. A strukturális bűnnek kutatása, mit is jelent a strukturális bűn, mint felelősségnek a kérdése, az előbb említett egyházi rendezvények szervezésére vonatkozó, a nevelés és az önnevelés, akár például azzal kapcsolatosan, hogy például egy digitális világban, ahol úgy gondoljuk, hogy hát hatalmas tárhelyeink vannak, és ott is lehet környezetet szennyezni azzal, hogyha megfelelően, arányosan használom ezeket a lehetőségeket.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben témánk még mindig a teremtés és a teremtésvédelem. Dr. Dobos Andrást, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanárát hallják.
1: Jó-e a teremtés, vagy romlott? Milyen hatása van az ember bűnének a teremtésre? Mit mondanak a liturgikus szövegek? A gonosz az csak az emberi szívben lakik, vagy lakozhat a természetben is? A Szentírás néha arra utal az evangéliumok is, hogy lakozhat a természetben is. A természet is lehet búvó helye a gonosz erőknek, például gondoljunk a gadarai megszállottak történetére. A teológusoknak megvannak a maguk válaszai, mi megnézzük majd azt, hogy a liturgikus szövegeink hogyan válaszolnak erre a kérdésre. Milyen hatása van az ige megtestesülésének a teremtésre, és hogy mi a szerepe az egyháznak. Van egyáltalán szerepe, meg kell-e szentelni a világot, mert ez sem önmagától értetődő. Mik lesznek a forrásaink? Elsősorban az eukologikus imák. Eukologikus imák alatt azokat az imákat értem, amelyek nem magánimák, nem zsoltárok, nem himnuszok, hanem az Isten tiszteletek, a szent cselekmények alatt az Isten tiszteletet vezető által az Isten elé vitt ima, a közösség imája, amelyben konkrét kérés fogalmaz meg. Nincsenek meg azok a kritériumok a bizánci teológiában és liturgiában, amely alapján megkülönböztetnének szentségeket és szentelményeket. Ennek a legékesebb bizonyítéka az, hogy a mai liturgikus könyvek is hűen a régi kéziratos szerkönyvekhez, eukologionokhoz ömlesztve tartalmazzák a szertartásokat, azokat is, amelyeket szentségeknek nevez a nyugati egyház, azokat is, amelyeket szentelményeknek, tehát vagy valami belső logika alapján, vagy teljesen számukra logikátlanul egymás után hozhatnak különféle szent cselekményeket. Nyilván ez a hetes szám, az, hogy 7 szentség van, ez bekerült aztán a 17. századtól kezdve bizánci egyházaknak a egyes kézikönyveibe, tankönyveibe, vagy hitvallásaiba, hivatalos hitvallásokba, szimbolikus könyveknek nevezik ezeket keleten, de ez teljesen idegen a lelkiségtől, egyfajta felépítmény a liturgikus és általában a teológiában is. Ez azért fontos, mert sok olyan szertartásból fogok idézni, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a 7 szentség közé, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy másodrendű istentisztelet lenne a keresztény keleten. Kezdjük először az egyházunknak a legfontosabb imáival, az anaforákkal. A bizánci egyháznak 3 eukarisztikus imája van, ebből rendszerint 2 használ minden helyi egyház. Az aranyszájú Szent János nevével jelzett anaforát, a másik pedig Nagy Szent Bazil atyánknak az anaforáját. Ez volt az ősibb Konstantinápolyban, a Nagy Szent Bazil neve alatt fennmaradt anafora, és idővel ezt fokozatosan kiszorította az Antiókiából származó aranyszájú Szent János anaforája. És van még egy 3. eukarisztikus ima, ezt Szent Jakab anaforájának nevezik, vagy úgy ismerjük. Ez tulajdonképpen soha nem volt általánosan elterjedt a bizánci egyházban. Ez a jeruzsálemi egyháznak volt a kihalt, de a bizánci liturgiában részeiben tovább élő jeruzsálemi liturgiának volt az eukarisztikus imája. Egyes helyi közösségek talán végezték, talán volt kontinuitás, és aztán a liturgikus romanticizmus keltette életre a 19. században, tehát onnantól kezdve szerte a világon ünneplik, de nagyon ritkán azért az évben. Mint mondtam, ez a 3 ima, mindegyike az antiókiai anafora családnak a tagja, és ezekre az imákra jellemző, szoktuk mondani, hogy nagyon kidolgozott a teremtésre vonatkozó rész. A római katolikusoknak ez nyilván talán onnan ismert lehet, hogy a 4. eukarisztikus ima nem struktúráját, de tartalmát tekintve, ugye ezekből kölcsönzött, ezekből merített ihletet. Az apostoli konstitúciónak az anaforája például az oldalakon keresztül taglalja a teremtés mikéntjét, hogy hogyan ment végbe. Ehhez képest a mi anaforáink nagyon szegényesek, be kell vallanunk. Nagy Szent Bazil anaforája egy rövid említést tesz a teremtésről, ég és föld, minden látható és láthatatlan teremtmény ura, mondja az atyára. Egy kicsit Szent Jakab anaforája az, amely részletesebben elbeszéli a teremtést. Valóban méltó és igazságos, illő és szükséges téged dicsérni, téged magasztalni, téged imádni, téged dicsőíteni, neked hálát adni. Az egész látható és láthatatlan teremtés alkotójának, akit magasztalnak az egek és az egeknek egei, és azok minden erői, a nap és a hold és a csillagok egész serege, a föld és a tenger és minden, ami azokban van, a mennyei Jeruzsálem, a kiválasztottak ünneplő sokasága. A kozmikus liturgia képe jelenik itt meg, semmi újdonságot ez az anafora nem tartalmaz a biblikus írásokhoz képest, mondjuk a 148. Zsoltárhoz képest. Hol találkozunk még a teremtéssel ezekben az anaforákban, az eukarisztikus imákban? Találkozunk a teremtéssel a második részben, amikor az egyház kér Istentől, az epikletikus részben, a megemlékezések szekcióban. A Bazil anafora annyit mond: adj nekünk mérsékelt és kedvező időjárást, ajándékozz a földnek csöndes termékenyítő esőket, áld meg jóságodban az esztendő koszorúját. És nagyjából hasonló az, amit a Jakab anafora mond: emlékezzél meg, Urunk, a kedvező időjárásról, csöndes esőkről, jótékony harmatról, a gyümölcsök bőségéről, tökéletes áldott esztendőről és jóságod esztendejének koszorújáról, mert minden szem te benned bízik, Isten megadott étküket alkalmas időben. Mi ebből a tanulság, mert hogy semmi más szó nem esik az anaforákban a teremtésről, az a tanulság, hogy az eukarisztikus imák, legalábbis ezek az imák, a teremtést csak az emberrel való összefüggésben tudják értelmezni. Hogyha valamit kérnek a teremtés számára, az is csak az ember javára történik tulajdonképpen. Még egy apró megjegyzés: aranyszájú Szent János anaforájában van még egy hely, ahol látszólag a teremtett világért könyörög a pap, vagy a püspök, aki a közösség imáját Isten elé viszi. Magyarra úgy van fordítva: felajánljuk még neked ezt a szellemi szolgálatot az egész földkerekségért. Prosferomen, ten latrean, hypertis oikumenis. Ezt az oikumenit fordították magyarra úgy, és más nyelvekre is, hogy a földkerekségért, vagy az univerzumért. És ebből egyes teológusok csodálatos szép teológiát gyártottak arra vonatkozólag, hogy könyörög a természetért a bizánci liturgia. Hát sajnos kiábrándító vagy sem, itt az oikumené az a lakott világot jelenti a görög nyelvben, legalábbis a liturgikus szövegekben egyébként, tehát fordíthatnánk úgy, hogy az emberiségért, vagy a bizánci birodalomért, vagy én nem tudom miért, de semmiképp nem úgy, hogy a faunáért és flóráért, vagy nem tudom kikért. Tehát itt nem. Hát egy fontos tanulság, hogy a liturgikus szövegeket, mint ahogy a Szentírás sem szabad a prokrusztész ágyába fektetni, és akkor nyújtani, vagy levágni belőlük, hogyha nekünk úgy tetszik. Hogyha csalódás is okozott az eukarisztikus ima, annál többet tudunk meg a vízszentelésekről. A vízszentelésekből legalább 80 a bizánci egyházban, mi most csak kettővel fogunk foglalkozni. A nagy vízszenteléssel, amit január 6-án ünnepel az egyházunk, Teofánia ünnepén, és a kereszt vízszenteléssel. Ezek közös eredetre nyúlnak vissza. A keresztvíz, a liturgia tudósokban megegyeznek abban a tekintetben, hogy a nagy vízszentelés, a január 6-i vízszentelés az valaha keresztvíz szentelésből fejlődött ki. Nagyon ősi rítus, Szent Bazil azt mondja, hogy megáldjuk a keresztvizet, a kenet olaját, sőt a megkereszteltet is. Milyen írott hagyományból származik ez? Tehát nagy Szent Bazil az, hogy van apostoli hagyomány, a Szentíráson kívül van egyéb tanítás, ami nincs leírva, azt abból vezeti le, hogy van például vízszentelés. És aranyszájú Szent János már azt is említi, hogy hazavittek a hívek a vízből, amit ezen a napon megszenteltek. Ez az a szertartás, amelyet a bizánci ritusban egyedül szentségnek neveznek, tehát hagias, ma ez megfelel a görög, a latin sacramentum szónak, ugye egyébként a szent cselekményeket müsztérionnak nevezi az egyházunk, és egy nagyon ősi ima magja ennek a szertartásnak: nagy vagy te, Urunk, kezdetű imádság, amelynek az ősiségét mutatja, hogy megvan sok más, szinte mindegyik más keleti rítusban, talán a káldot kivéve, megvan a kopban, örményben, maronitában, stb. Mit mond ez az imádsága a teremtés módjáról? Nagy vagy te, Urunk, ezzel a felütéssel kezdődik, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna te csodatételeid magasztalására. Mert te saját akaratod szerint a nem létből létrehoztad a mindenséget, és hatalmaddal fenntartod teremtményeidet, és gondviseléseddel kormányzod a világot. Te négy főelemből megalkottad teremtményeidet, és az esztendő körét négy évszakkal koronázod. Tulajdonképpen ez sem ad nagyon sokat hozzá ahhoz, amit az Ószövetség mondjuk elmond számunkra a teremtésről. Nyilván vannak itt megjegyzések, talán dualista vagy emanációs tanok ellen, ugye saját akaratod szerint nem létből létrehoztad a mindenséget, nyilván atyáink küzdöttek a manikeizmus, a gnoszticizmus ellen, talán ezek ellen szólít az imádság. A négy főelem az nyilván a görög filozófiából ered, Anaximandrosztól, vagy aztán az Arisztotelész tökéletesítette ugye ezt a tant. És aztán megemlékezik az imádság a kozmikus liturgiáról ismét, tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a nap, téged dicsőít a hold, neked engedelmeskedik a világosság, előtted remegnek a mélységek, néked szolgálnak a forrásvizek. A teremtés szolgál az Istennek, és aztán tovább folytatva az imádságot, a nagy vízszentelési ima egy új gondolatot tár elénk, a teremtés valahol várta a megtestesülést. Mert te természetünk szülötteit szabadokká tetted, és a szűznek méhét születéseddel megszentelted, és az egész teremtés magasztalta megjelenésedet. Hát Jézus Krisztusnak a megjelenése a Földön az valamilyen módon az egész teremtésnek a beteljesedése. Ezt a gondolatot viszi tovább a prológus, amelyet hozzáfűztek a későbbiekben ehhez a nagy vízszentelés imához. Szofronios pátriárka, jeruzsálemi pátriárka neve alatt maradt fenn ez az imádság. Ez egy hosszú himnusz, tulajdonképpen egy prológus az imához, csak néhány részletet emeltem ki belőle, amely teremtésről szól. Ma a Szentlélek kegyelme galamb képében szállott le a vizekre. Ma ragyogott fel a soha le nem nyugvó nap, és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a hold teljes fényével világítja meg a földet, ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot, ma a felhők az igazság permetegét harmatozzák az emberi nemre. Ma a teremtő felett saját teremménye terjeszti ki kezeit, ma a vizek állománya vállaira fogadja alkotójának lépteit. Ma a Jordán vizei Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak, ma titokzatos habok vizével itattatik minden teremmény. Ma a tenger sós vizei az Úr jelenés által forrás vizé változnak át, ma a világ köthomája Krisztus Istenünk megjelenése által eloszlik, és minden teremményre mennyei világosság árad, ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik, ma a föld és a tenger osztozik örömünkben, és a világ vígassággal telik meg. Tehát Krisztus tökéletesíti a teremtést, itt még nincs szó arról, hogy a teremtés romlott lenne, hanem csak tökéletesíteni kell. Ennek az egyik jele a sós víz, amely ugye önmagában sem rossz, de azért mégiscsak jobb, ha édes. Figyelemre méltó a fénynek a szerepe ebben az imában és az egész teremtésben, ezt egyébként a rendkívül gesztusokkal, rendkívül feldíszített vízszentelés is jelzi, a pap égő gyertyát márta vízben. És ami nagyon tanulságos az ebben a szövegben az, hogy tulajdonképpen azt is elmondja, hogy mi a célja az egyháznak a vízszenteléssel. És voltak éppen arra jövünk rá, hogy az egyház számára a vízszentelés, mint oly sok más szentelés, az nem opció, hanem azáltal, hogy Krisztus megjelent a földön, megszentelte a vizeket. A víz által, a jordánit pars pro toto, megszentelte a teremtést, és amikor az egyház imádságba jön össze, akkor a Krisztus események azok aktualizálódnak, valóságá válnak. A keresztény ember bekapcsolódik ezekbe a Krisztus eseményekbe, átugorva 2000 vagy ki tudja hány évet, és ki tudja hány kilométert, és ilyenkor az egyház nem tehet mást, a szentelés az tulajdonképpen nem is az egyház tevékenysége, hanem az megtörténik, mi bekapcsolódunk ezekbe az ünneplésekbe, mert Krisztus az, aki megszenteli a teremtést és a vizeket. A bizánci liturgiában ma lett üdvössége világnak, ma keltek szárnyra az üdvösséget hirdető szelek, nagyon sok ünnepünknek a főénekeiben ez előkerül, de különösen a vízkeresztnél ez nagyon hangsúlyos. Azáltal, hogy megemlékezünk, mint imádkozó közösség, az a Krisztus eseményekről azáltal azok valósággá válnak, pontosabban mi válunk annak a valóságnak a részeseivé.

A Jordán, mint mondtam, tehát itt tulajdonképpen a világnak a része, amelyet Krisztus megszentel azzal, hogy belekeveredik a világba. Nem tartozik itt konkrétan a témánkhoz, de mindenképp meg szeretném említeni Bulgakovnak a nevét. A Szergej Bulgakov nevét talán ismerjük. Neki van egy nagyon pici kis könyve, de nagyon szép, a úgynevezett kis trilógiából való, a Szent Grál. Az ennek a könyvnek a címe. Ezzel a témával foglalkozik, amely egyébként keleten ismeretlen, tehát a Szent Grál legendája. De nagyon szép teológiát bontakoztat ki belőle, azért is időzem, mert ő, mint más teológusok is, rendszerint liturgikus szövegekre hivatkoznak. Azt mondja Bulgakov, hogy a Szent Grál az nem egy üres kép, vagy egy legenda, a képzelet szüleménye, hanem az maga a terem, a világ. A Szent Grál maga az egész világ, mert befogadta és magában foglalja Krisztus oldalából kifolyt drága vért és vizet. Az egész világ maga Krisztus vérének és az ő belőle kifolyt víznek a kelyhe, amelyekből részesedett az ő halála óráján. És a világ ezeket magában rejti. Krisztus vérének cseppje Ádám koponyájára hullott és megváltotta őt, de az összes vér és víz Krisztusból a világra ömlött és megszentelte azt. A vérben és vízben Krisztus velünk marad a földön, és ezt a jelenlétét nem veszi el sem feltámadása, sem a dicsőségbe való fölmenetele. Ez a jelenléte nem szentségi, mert a misztérium, vagyis szentség minden elrejtettsége ellenére ismert, lévén, hogy meghatározott térhez és időhöz van kötve. Ez a jelenlét nem szentség, de titok. A világ nagy szent és isteni titka. Tehát ahogy Jézus Krisztus azt az anyagot belekeveredett az emberiségbe, és tulajdonképpen az anyag, amit ő felvett, az keveredett a világ anyagával, azáltal megszentelte magát a világot. És ez, ha nem is ilyen cizellált módon, de sokszor visszatér ez a gondolat a szövegeinkben és a gesztusainkban és a liturgikus gesztusokban, a papa vízszentelés koronájaként a keresztet mártja be háromszor a vízbe. Krisztus tényleg belekeveredik testével ennek az anyagnak az anyagvilágban. Egy himnuszt idézek, amely szintén Úrjelenés ünnepéhez kapcsolódik, damaszkuszi Szent Jánosnak a szerzeménye, azt illusztrálva, hogy valóban Isten minden teremményből valamit kiválaszt, mint pars prototot, hogy az egész világot megszentelje. Uram, teljesíteni akartad, amit öröktől fogva elhatároztál, így a te titkos szolgálatára mindenfajta teremményből valamit kiválasztottál, Gábort az angyalok közül, az emberek közül a szűzet, a mennyboltról a csillagot, a vizek közül a Jordánt, melyben a világ törvénytelenségét lemostad, üdvözítünk, dicsőség néked. Szó van a vízszentelés imában arról, hogy a teremtés megújul, ez is egy gondolat, amely visszatér, nem csak ennek a szentelésnek az imádságában, hanem más szent cselekményekben is. Ahogy az emberi természetnek szüksége van megújulásra, úgy van szüksége a teremtésnek is a megújulásra. Szüksége van-e azonban a víznek az exorcizmusra? A keresztvíz szentelés megkülönbözteti a nagy vízszentelés imától, hogy a keresztvíz szentelésben van egy exorcizáló rész, az epikletikus részben. Tehát amikor konkrétan azt kérjük, hogy amikor azt fogalmazunk meg, hogy mire lesz ez a víz, nyilvánvaló eltér a két imának a szövege, de eltér elsősorban azért, mert van benne egy nagy exorcizmus a keresztvíz szentelésben. Meneküljenek tőle, mármint a víztől, mindazok, akik ármánykodnak teremményed ellen, mert a te csodálatos dicsőséges és ellenségeidnek félelmetes nevedet hívtam segítségül. Pusztuljanak kereszted jelére az összes ellenséges erők, távozzanak tőlünk az összes levegőbeli láthatatlan bálványok, és ne rejtőzködjék ebben a vízben a sátáni sötétség. Nos, ezt a szöveget, erre a szövegre hivatkozva szokták néhányan felmutatni, hogy a bizánci liturgia, mintha bizalmatlanul állna a teremtéshez. Ha jobban megvizsgáljuk ennek a szövegnek az eredetét, akkor azt találjuk, hogy ez egy 5. századi interpoláció, tehát betoldás a szövegben. Az 5. században egy olyan paradigmaváltás ment végbe a keresztségnek, az iniciációnak, az egész beavatásnak a teológiájában, amely hát óriási hatással volt az egész beavatásra. Egész addig, azt hiszem az egész keresztény világban általánosan arra a képre épült a keresztelés, amelyet János evangéliumának 3. fejezetéből kölcsönöztek, tudnélik a keresztség az újjászületés vízből és lélekből. Na most az 5. században ilyen-olyan okok folytán, most nagyon bonyolult, le van írva, majd el lehet olvasni a cikkben, a római levélnek a 6. fejezetét fogják alapul venni. A legegyszerűbb ok, ami miatt ez megtörtént, az, hogy a
keresztelésnek a napját húsvétban határozták meg. Egész addig nem húsvét volt. Legalábbis nem általánosan. Ha már most húsvét lett a keresztelés fő időpontja, kellett hozzá egy új teológiát találni, amely ezt megalapozza. Ez a teológia volt a Római Levél 6. fejezete, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, mindannyian, akik Krisztussal, akik megkeresztelkedtetek, meghaltatok és föltámadtatok Krisztussal. És ide kapcsolódik az is, hogy ezt a mi szövegünket interpolálták, mert hogy meg kellett változtatni sok mindent az Isten tiszteletben, hogy kompatibilis legyen, ennek az új teológiának megfelelő legyen, és mivel a korabeli elképzelés szerint, az antik elképzelés szerint az, aki meghal, annak hát nagyon kellemetlen úton kell átmennie a túlvilágba, ahol mindenféle kísértések és rémizgetések érik az ellenséges erőktől, így annak is, aki a keresztvízbe alászáll és meghal Krisztussal és föltámad, annak is át kell menni ezeken a megpróbáltatásokon. Tehát a valóságos halálnak az analógiájára kellett a keresztelésben való meghalást is átformálni, és ezért illesztették bele a szövegbe ezt az exorcizmust. Tehát nem jelenti azt, legalábbis ennek az exorcizmusnak a megléte, hogy valójában a bizánci liturgia gyanúsan szemlélni a teremtés, mint egy olyan valóságot, ahol állandóan jelen van a gonosz. Aztán vannak még olyan vízszentelések, amelyben jelen van a gonosz erő, mint sárkány, stb. Vannak olyan szövegeink. Ezek tulajdonképpen ószövetségi ihletésű szövegek, tehát zsoltárokra, a 73. zsoltárnak a megvalósulását látták mondjuk a kereszt abban, hogy Jézus megkeresztelkedik. Te hasítottad szét hatalmas erőddel a tengert, szétzúztad a vízi szörnyek fejét, te törted össze a sárkány fejét. Tehát ezek a motivumok megjelennek az imákban, a képzőművészetben, az ikonokon, de ebből még nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a gonosz maga elrejtőzne a természet minden zugában. A templom szentelés az két nagy részből áll a bizánci liturgiában. Az első ősi része az abból állt, hogy megtisztították az oltárt, és megkenték műróval, és aztán valamikor a képrombolás után illesztették hozzá azt a részt kötelező jelleggel, amelyben erekét helyezünk el az oltárba. Éppen azért, mert a képrombolás idején ugye nagyon sok templomot megszentségtelenítettek. És ennek a ritusnak a második résznek a neve az, hogy megújulás. Enkenia egyébként, ugye ez a Ószövetségből, a Szeptuagintából jön ez a szó, a megújulás. A régi jeruzsálemi templom újra szentelésére is használták, vagy elsősorban arra használták. Most a záró imádságból szeretnék idézni, itt is hangsúlyos a teremtés. Úristenünk, ki a teremtés puszta szavaddal megalkottad, létrehoztad, s az kifejezhetetlen terved szerint számtalan módon fölékesítetted, ki a fölötte lebegő szent lelkedet rá leküldötted, és fölszentelésére napsugár özönt ontottál rá. Ki kedves szolgádnak Mózesnek azt sugalmaztad, hogy jeles teremtő munkádat különleges magasztalással illesse és beszélj el, miként láttad a világosságról, hogy jó, és elnevezted nappalnak. Látjuk mi is ezt a ragyogó napot, mely mindenkor megújítja a teremtést, dicsőítünk téged a nappalnak, valóban napja, dicsőítjük nem alkonyodó világosságodat. Hát ez szerint, a szöveg szerint az egész teremtés az Isten megszentelte már a teremtéskor, azáltal, hogy a szenteket ráküldött, ez Kallisztosz patriarkának tulajdonítják ezt az imát, 14. század, tehát nem a legősibb ima ugyan. De mindig meg kell újítani ezt a teremtést, amely a Szentléleknek a műve. És egy másik imából, a templom szentelésnek ez a záróimájából van. Hozzád könyörgünk és kérünk téged, az igének atya, Urunk és Istenünk, hallgass meg esedező kérésünket, tekints le kegyesen ránk, bűnös és méltatlan szolgáidra, akik ebben a mennyhez hasonló templomban, a földkerekség díszében, kimondhatatlan dicsőséget valóságos szentélyben tartózkodunk. Földkerekség dísze, ez a mi itt figyelemre méltó az imádságban, mennyhez hasonló templom. Tehát többször megjelenik ez is a bizánci liturgiában, hogy az ember az folytatja az Istennek a teremtő művét, a templom például, mint egy megkoronázza a teremtést, ez is sok ünnepünknek a himnuszában megjelenik. Egy szerénytelen gondolatnak tűnik, hogy a szép a teremtés, csodaszép, de hát az ember, amit csinál, az még szebb. Ez az anaforánkban is benne van egyébként, hogy felajánljuk még neked ezen okos és vénutas nélküli szolgát. Jó lehet neked az angyolok, ezeri angyolok miriádja zengenek ugye a mennyben is dicsítenek, és mi a földön, amit csinálunk, de hát az mégiscsak jobb, egy kicsit benne van ez a szerénytelen gondolat.
Talán olyan, mint amikor az anyuka süti a tortát, és a kisgyerek az utolsó díszt teszi rá, vagy a marcipán figurát, és azt megengedi az anyuka, hogy ő tegye rá. Nekem valami ilyen kép él a fejemben, amikor ezt a kicsit szerénytelen hozzáállást látom. Sok imának az elején megvan a felütés, amellyel egyszerűen a teremtést, alkotó urat dicsőítjük. Ez tulajdonképpen egy irodalmi forma, nagyon sok imának megvan az elején egy ilyen felütés. És még arról szeretnék szólni, hogy egyébként a bizánci liturgiában nagyon sokszor nem a szövegek szintjén, nem verbálisan, hanem gesztusok szintjén, a templomépítészetben mindenütt megjelenik a természet, a templom maga egy mikrokozmosz, annak a részei leképezik sokszor az egész teremtést, a kupola, a mennyboltot, sok templomban ott van ez az óriási csillár, ugye meg

ismétlik azt, amit az Ószövetség már tanít a teremtésről. Nyilván a megtestesülés által hozott újdonság az többféle fogalommal lesz kifejezve a liturgiában: megtisztulás, megújulás, beteljesedés vagy tökéletesedés. Az, ami biztos, hogy a liturgikus szövegek, azok a teremtés kizárólag az emberrel összefüggésben tárgyalják. Minél inkább az ember tudatára ébred a méltóságának, hogy hogyan kapcsolódik be Isten teremtésében, annál inkább ráébred arra is, hogy felelős azért a teremtésért, amelynek ő a koronája.

Dr. Dobos Andrást, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola teológiai tanárát hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Dudás Anna, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A műsor szerkesztője Pap Ildikó volt. Mindannyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Oroszország 2022 óta 320 milliárd 700 millió dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. A Vladimir Putyin orosz elnökkel pénteken folytatott telefonbeszélgetése nyomán Donald Trump amerikai államfő az energetikai szférában megkötött nagyszabású megállapodásról tett bejelentést, amelynek keretében Moszkva olajfinomítói állapotának függvényében 3 millió tonnáig terjedő mennyiségben szállít majd dízelüzemanyagot az amerikai és a világpiacra. Ennek érdekében az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig felfüggesztette a vonatkozó szankciókat. Az ukrán külügyminiszter szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes találkozója hozhatna áttörést a háború lezárásában. Kijev minden lehetőséget megragadna az egyeztetés megszervezésére, amelyben Donald Trump amerikai vagy Recep Tayyip Erdoğan török elnök is közvetítő szerepet vállalhatna, írja a Portfólió gazdasági portál. Andriy Szibiha szerint a tárgyalások céljai között a tűzszünet, a hadifogolycsere és az Oroszországba kényszerített ukrán gyermekek hazatérése is szerepel. A fegyvernyugvásnak az energetikai infrastruktúrára, a tengeri szállításokra és a globális élelmiszerellátási láncokra is ki kellene terjednie. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök. Rumár Rada szerint az egyik hajó elsüllyedt. Az incidens alig egy héttel azután történt, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz is delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogunk Mark Rutte NATO főtitkárral is, jelentette ki a miniszterelnök. Hat ukrán energetikai létesítményt ért orosz támadás néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna energetikai tűzszünetben állapodott meg, közölte Volodymyr Zelenszkij a BBC beszámolója szerint. Az ukrán elnök elmondta, az energetikai létesítmények elleni csapásokban 33 ember megsérült. Elfogadták tegnap az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Ukrajnában a parlament tegnap elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem zárult le. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta tegnap. A Nemzetközi Valutalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását a most ismertetett legfrissebb World Economic Outlook jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölte az MT. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is, az idejét 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ről, a jövő évit pedig 3,5%-ről 2,8%-ra változtatta. Augusztusban 3 hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az egyéb építmények építése megduplázódott, 102,4%-kal nőtt, az épületek építése 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba már idén télen a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid közölte, a három tengelyes darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt Mercedes tehergépkocsikat átvette a vállalat. A fejlesztés egy 24 járműből álló, csak nem 12 millió eurós géppark megújítási program része. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, de főképp a középső országrészben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél több felé élénk. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakult délutánra. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Az elmúlt hetek közéleti tevékenységét elemezzük Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Tusványosi Szabad Egyetemen beszélt arról, hogy a Tisza kormány 133 nap után összeomlik a hiányzó gazdasági alapok és tapasztalat miatt. Mi erről a véleményük? Lesti Árpádot hallják.
2: 2026 májusa óta új kormánya van Magyarországnak, értve az alatt, hogy új párt adja a kormány többséget. A Tisza párt, amely egy fiatal szervezet, és jelenleg is néhány tucat tagja van. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben egy olyan szervezet volt hatalmon, amelynek a vezetője már korábban is volt miniszter, és több ezeres tagsága, és nagyon jelentős beágyazottsága, és jelentős holdudvara volt. A kettő helyzetéből adódóan teljesen más a kormányzásnak a mikéntje is. Jelenleg egy olyan kormányfőnk van, Magyar Péter személyében, aki nemhogy miniszter nem volt, de országgyűlési képviselő sem volt soha. Természetesen egy miniszter férjeként sok mindent látott a politikáról, tudva levő, hogy mindig is érdekelte, de a férj és feleség közül a feleséget választotta a korábbi kormány. Tehát egy ilyen helyzetből adódóan teljesen természetes, hogy számtalan olyan lépés esemény történik, amit mondjuk egy 5 éves tapasztalattal már nem követne el a kormányfő. Az, hogy Orbán Viktor megszólalt a nyáron, az egy teljesen természetes dolog. 20 éve megvan az a ritmus a politikai naprendnek, amikor Orbán Viktor megszólal, és ezt nem hagyta ki. Ezzel azt is jelezte, hogy azért vele még számolni kell, nem vonul nyugdíjba, és ha már mond valamit, akkor valamit mondani kell, amivel reményt tud adni a saját szavazóbázisának. Nyilván így az első 100 nap időszakában ez a 133 napos utalás adta magát, aztán majd meglátjuk, hogy összeomlik-e addig igazából a Tisza kormány, de az egészen biztos, hogy teljesen más helyzetben van 2026-ban a magyar társadalom, hogy elszoktunk attól, hogy egy kormány fölállítja a rendszerét, a minisztériumait, megtalálja a megfelelő személyeket az adott pozíciókba, és nem a miniszterekről beszélek, mert az a legegyszerűbb, de akár egy titkárságvezető, akár egy helyettes államtitkár, ezek azok a pozíciók, ahol eldől, hogy működni fog-e az állam. Még sok esetben nem a miniszter a legfontosabb, hanem akiket ő oda tud vinni. Ha nincsenek olyan személyek, akiket oda tud vinni a minisztériumba, akkor az a minisztérium nem fog működni. Ezt az újdonságot a magyar társadalom még nem szokta meg. Viszont emellett hozzá kell tennünk, hogy ott van az, hogy egy olyan szervezet adja most a kormánytöbbséget, amelynek gyakorlatilag több országgyűlési képviselője van, mint tagja. Óriási belső viták és feszültségek lehetnek. Most még a mézes hetek legvégén ezek nem jöttek elő. Nyilván a következő hetek időszaka lesz az, amikor a költségvetés benyújtásra kerül, és nyilván 2027-28 lesz az, ahol az igazi nagy viták a Tisza frakción belül és a Tisza párton belül meg fognak jelenni. Ezt azért 35 év politikai rutinjával Orbán Viktor előre beáraszta, és a mostani megszólalásai ennek értelmében és ennek fényében érdemes néznünk, tehát megvan az a tapasztalata, hogy tudja, hogy mi fog történni, de hogy van-e neki még visszaút a politika élmezőnyébe, az azért nagy kérdés.
1: A portfólió azt állapította meg, hogy a Tisza kormány több területen is látványosan más irányba indult el, mint elődje. Az uniós kapcsolatoktól kezdve az oktatáson át a nyilvánosság használatáig.
3: Visszafordítanám a felsorolást, mert a nyilvánosság használatából látjuk azt, hogy teljesen más, például, hogy mennyiszer beszél a miniszterelnök nyilvánosan, vagy kommentelget. Ebben óriási változást látok. Az uniós kapcsolatokban és az arról történő kommunikációban is van egy komoly változás, de ezen túl még szerintem túl korai az, hogy irányokról beszéljünk, mert nagyon kevés konkrét lépés történt, nagyon sok minden megállt. Nekem meglepő, hogy mondjuk különböző államtitkári posztokon még nincsenek meg az emberek. Én Orbán Viktornál is látok egyfajta változást, ugye a választás után ő arról beszélt, hogy valószínű, hogy ő már nem fog visszatérni, most egészen más hangnemet üt meg. Ez azt mutatja, abban reménykedik, hogy a Tisza kormány nem tudja kezelni azokat a pénzügyi és egyéb problémákat, akkor a nosztalgia visszahozhatja őt. Én azt jelenleg nem látom, hogy mondjuk a 30 év alattiak körében ő hogy lenne újra olyan népszerű, hogy legalább egy választást tudja nyerni, de hát még ugye pár hónap telt el az előző választás óta, tehát még fél év se, úgyhogy még azért sok minden történhet. Azt, hogy itt a Tiszán belül nagyobb problémák, szétesések lennének, Én azt kevésbé látom, mert a parlamenti képviselők ahhoz szerintem rutintalanok, még ha elégedetlenek is bizonyos dolgokkal, pontosan tudják, hogy ők Magyar Péternek köszönhetik a mandátumukat. Egy-két kivételtől eltekintve nincs köztük olyan, aki akár a helyi közéletben is komolyabban ismert lett volna. Én a kormányon belül látok különböző érdekes erőcsoportokat, akik között viszont valóban lehet, vagy akár már most is van konfliktus.
1: Idézem a miniszterelnököt, aki az uniós források felszabadítását, a rendeleti kormányzás megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki kormánya első 100 napjának eredményei közül.
2: Ezek olyan ügyek, amelyekre mindenki várt. A közmédia már nagyon régóta minden ellenzéki szervezet és párt és politikusnak a negatív kritikáinak a központi tárgya. Az uniós források pedig az az ügy, amin igazság szerint el fog dőlni a Tisza kormánynak a sorsa. Magyar Péter azt ígérte, hogy nem lesz rosszabb, a gazdaság helyzete, mindenki legalább ugyanolyan jól fog élni, mint eddig, és még megérkeznek az uniós források. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban folyamatosan hallottunk az uniós forrásoknak a hazahozataláról. Igazából, aki kicsit is jobban ismeri, ezt pontosan tudja, ez igazából azt jelenti, hogy az elvi támogatás megvan Brüsszeltől. Ténylegesen a források hazaérkezése az nem így zajlik, de hogy elviekben nyitottak arra, hogy akkor azokat a politikai problémákat, amelyeket természetesen senki nem politikai problémáknak nevezett, hanem jogi problémáknak, gyakorlatilag tudják kezelni a Tisza kormányon, és van lehetőség arra, hogy Magyarországra érkezzenek ezek a források. És ez lesz az a csodafegyver, amivel a Magyar Péter meg tudja mutatni majd 2 év múlva, hogy lám-lám, sokkal jobban élünk, mint ahogy az Orbán rendszer alatt értünk. Nyilván ezt emeli ki, nyilván tisztában van vele, hogy az uniós kapcsolatrendszer mellett ez az a kézzelfogható ügy, amin állni vagy bukni fog az ő sorsa. Egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen események történtek akár mondjuk 90-ben, azon túl, hogy a minisztériumok átalakítása az minden kormánynak ugye a saját szíve joga, és ez meg szokott történni, ne felejtsük el, hogy 90-ben az 56-os október 23-ai eseményeknek a helyén kezeléséről szólt gyakorlatilag az első törvény, és megtörténtek ott gyakorlatilag a nyárra az önkormányzati rendszernek a kialakításai. És ugyanezt láthattuk 2010-ben, hogy a nyárra megtörtént az önkormányzati rendszer, a választási rendszernek az átalakítása. Ezzel szemben az első hetekben azt láttuk, hogy itt őszre az önkormányzati rendszert, a választási rendszert átalakítja, vagy a jelenlegi testületeket feloszlatja a Tisza, ezzel szemben semmi ilyesmi nem történt. Én úgy gondolom, hogy most már kifutottak az időből, tehát ha most megteszik ezt, jövő ősszel már, vagy jövő tavasszal egyáltalán nem biztos, hogy olyan kétharmados eredményt tudnak hozni, mint ami idén tavasszal volt. De például olyan nagy terveket, amelyeket még áprilisban, májusban láthattunk, azok jellemzően nem valósultak meg. Ami nagyon fontos, és ami szerintem egyébként még a Magyar Péteri felsorolásban igazából helyen lenne, az ugye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak a megnevezése. Nyilván a köztársasági elnöknek a cseréje, valamint az Alkotmánybíróság jogkörei közül, hát ugye több korábbi jogkörnek a visszaadása. Ezek még olyan témák vagy ügyek, amire lehet, hogy 3 év múlva is emlékezni fogunk. Ezeket lehetne még kiemelni az elmúlt időszakból.
1: Vajon eltalálta Orbán Viktor a közhangulatot, amikor megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóit?
3: Szerintem itt ebben a helyzetben nem az a kérdés, hogy eltalálta, hanem hogy hat-e ez, meg lehet-e ezt így csinálni. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy az azért okozhat problémákat, hogy ugye eleve túlterheltek az ügyészek, az állami szféra jogi területén, az igazságszolgáltatás területén dolgozók. Itt majd elindul egy verseny, hogy ki-kit tud átcsábítani, és odacsábítani, tehát és azért az erősen kérdéses, hogy van ennyi felkészült jogász, és olyan, aki vállalja azt is, hogy politikai támadásoknak lesz kitéve, tehát itt azért ennek a, hogy úgy mondjam, a akadályozása is lehet Orbán Viktor. Mondjuk egy ügyész meggondolja, hogy átmegye ide, vagy marad a ügyészség rendszerében, ahol az ilyen támadásnak valószínűleg kevésbé van kitéve, és hát nyilván másik oldalról az is okoz problémát, hogy ugye nem egy jogász van a szervezet élén, tehát ez is akár jogászokat eltántoríthat. Ezt a célt szolgálja Orbán Viktor megszólalása, illetve eleve keretezi azt, hogyha majd ez az új hivatal valakit megvádol, akkor lehessen mondani, lám-lám, mi megmondtuk, hogy ez egy ilyen politikai indítatású céljából felálló szervezet.
2: És ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy nem olyan széles a magyar értelmiség, hogy párhuzamos szervezeteket csak úgy hip-hop létre lehessen hozni. Ahogy Sebastian is említette, nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e feltölteni az állományt, mert ha nem sikerül feltölteni, és nincsenek meg a szakmai helyettesek, szakmai vezetők, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz rövid időn belül bármiféle eredményt felmutatni. Unger Annának, az új szervezetnek a vezetőjének azon nyilatkozata, hogy hát, hogy itt lehet, hogy 6 év múlva lesznek bírósági ügyek. Logikus egyébként. Tehát ismeri valaki a magyar jogrendet, a nyomozati szakasznak a hosszát, az ítélkezést, akkor az tisztában van vele, hogy igen, ezek az ügyek simán lehet, hogy évekig húzódnak. De a magyar társadalomban, nem utolsó sorban Magyar Péter elmúlt 1,5 éves kommunikációjának, hogy nyerünk és minden jobb lesz. Tehát a magyar társadalomban van megint egy óriási elvárás, aminek nagyon nehéz lesz megfelelni, és ebben nem fér bele az, hogy mondjuk fél évig nincsen meg a elnök mögötti garnitúra. Középvezetők, ha nem lesznek meg, akkor nem fog tudni működni ez a hivatal. És onnantól kezdve a Fidesznek rövid távon a politikai érdekeit ezt tökéletesen szolgálja, mert nem elég, hogy azt lehet felmutatni, amit hallhattunk, hogy ez egy politikai nyitatású támadás, de azt is fel lehet majd mutatni, hogy elment erre x milliárd forint, és semmilyen eredmény nincs, vagy nem látunk semmiféle felvetést.
1: Hát továbbra is kérdés, hogy mennyire tudja a hivatal majd teljesíteni a felkérést.
2: Így van. Ez egy központi téma lesz, és innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy ez sikeres lesz-e.
1: Említette Árpi a köztársasági elnököt, aki Bak András személyében augusztus 19-én hivatalba lépett. Mit várhatunk az új elnöktől?
3: Két dolog világosan látszik. Egyrészt ugye Bak András régi részben parlamenti, MDF-es parlamenti képviselő, utána pedig ugye jogi területen töltött be különböző tisztségeket, és hát ugye a Fidesz fosztotta meg őt a hivatalától egy hát nem éppen demokratikusnak tűnő módszerrel, pont úgy, ahogy egyébként az elődjét. Ez azért Bak Andrásnak mindig biztos, hogy egy nehézséget okoz, hogy ugyanúgy került a köztársasági elnöki székbe egy ugyanolyan speciális eljárás után, mint amilyen ennek a keretében őt eltávolították. Ez a két dolog szerintem alapvetően határozza meg az ő mozgásterét. Az egyik, az látszik, hogy a Fidesz és Orbán Viktorral szemben van benne egy erős indulat. Ez nem biztos, hogy köztársasági elnökként szerencsés, de végül is valamilyen szinten érthető. Másik oldalról viszont próbálja ugye magát egy függetlennek bemutatni, ugye annak idején ő Sólyom László javaslatára került a bírói szervezet élére, tehát Sólyom Lászlónak a szerepfelfogása közel áll hozzá. Hát ezt most láttuk a legfőbb ügyész jelöltjének kinevezésében is, vagy megnevezésében is, ahol ugye nem egyeztetett a pártokkal, és meg is jött az első úgymond pofon, hogy Magyar Péter ugye meg se várva a saját frakciójának a döntését, azt mondta, hogy nem fogja támogatni a Tisza frakció a jelöltet.
2: Azt hiszem, valaki nagyon gyorsan meg fogja bánni Bakának a köztársasági elnök kiválasztását. Lehet, hogy ő maga, lehet, hogy a kormányfő, de ebből innentől kezdve nehéz azt hinni, hogy egy gyümölcsöző és egyszerű kapcsolat lesz.
1: A KDNP az áprilisi választást követően kinyilvánította, hogy önálló pártként kíván tevékenykedni a jövőben. Vannak ennek jelei?
2: A korábbi időszakban is elő-elő fordult, hogy a KDNP-nek volt valami témája, valami ügye. Elég, ha csak a vasárnapi boltzárra gondolnunk, és most nem tovább, mert nem Semjén Zsoltnak mondjuk a vadászkiállítás kapcsán betöltött szerepére szeretnék utalni, hanem úgy, hogy pártpolitikailag valamit a KDNP, mint valami egységes szervezet, vagy mint a frakció felkarol. A vasárnapi boltzár az egyértelműen ilyen volt, amennyiben jó a gazdaság teljesítménye, akkor eljött az idő arra, hogy vasárnap mindenki a családjával legyen. Orbán Viktor korábban ezt mondta, hogy akkor, majd akkor, hogyha jobb a gazdaság teljesítménye, de a 2014-es kampányban ez volt hirdetve, hát akkor utána tessék megcsinálni. És ezt keresztül is tudta vinni a KDNP, amit aztán végül meg kellett semmisíteni, mert a társadalomban látszott, hogy erre lenne fogékonyság, hogy ez ne így legyen, és akkor kihátrált a kormány. Eleve alapvetően a KDNP-t az akaratát keresztül tudta vinni. Most, hogyha megnézzük az elmúlt egy-két hónapnak az eseményeit, láthatjuk, hogy a Rétvári Bencének vannak olyan témák, főleg oktatáspolitika kapcsán, amit fel tud emelni, de hogy ebből azt mondhatjuk-e, hogy ez az egész a KDNP-hez kötődik, azt gondolom, ettől nagyon messze vagyunk. És nagy kérdés, hogy egy ilyen választási vereség után a koalíciót adó pártok, itt most a Fideszre és a KDNP-re, mint önálló entitásra gondolok, hogyan osztják le egymás között a témákat. Sok esetben attól fog függni, hogy hol van olyan szakpolitikus, aki valamihez hozzá tud szólni, de hogy utána az egész párt tud ebből profitálni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi jobb oldal útkeresésben van Magyarországon, hogyan lehet legközelebb jobb eredményt elérni, legyőzni a Tiszát, nyilván ezt még senki nem tudja. Ebben a folyamatban helye lehet egy önálló KDNP-nek, de hát majd meglátjuk, hogy tudnak-e mondjuk egy éves időtávban bármilyet letenni az asztalra, ami az önállóságukat indokolni tudja.
3: Igazából nem az a kérdés, hogy van-e KDNP, az a kérdés, hogy van-e Fidesz. Én nem hiszem, hogy ezek önálló pártok, vagy akármilyen entitások. Itt Orbán Viktor az, aki eldönti, hogy melyik oldalon ki, hogy és milyen szerepet játszik, mert továbbra is megkerülhetetlen vezetője ennek a pártszövetségnek, sőt a nyári kisebb megingások után most abszolút úgy látszik, hogy ő visszaerősödött. Itt az a kérdés, hogy a mi hazánk meg tud erősödni, illetve magán a Fidesz-KDNP-n kívül lesz-e valami erősebb jobboldal. Egyelőre ennek még nyomai se nagyon látszanak, mert Navracsics Tibor, Ferenc Jósolya elképzelések azoknak nem tűnik túl nagy támogatottsága. És nem is csak arról beszélünk, hogy ők mennyire hitelesek, vagy mennyire sok szavazó támogatná őket, hanem hogy azért egy pártot meg kell szervezni. Én nem igazán látom ott azt a kapacitást, amelyik egy különösen, ha ellenszél van, és mondjuk a Fidesz, KDNP, meg más pártok támogatják őket, akkor ők fel tudnának építeni egy új szerveződést. Meglátjuk, ugye most ez a mozaik jobb oldala divatos kifejezés, meglátjuk, hogy a mozaiknak milyen darabjai lesznek.
1: Milyen szerepe van a mozaikban a mi hazánknak?
2: Ezt az idő dönti el, és ezt leginkább a választási rendszer átalakítása után fogjuk tudni, hogy továbbra is egymásra vannak-e utalva az ellenzéki szereplők. Sok mindenkinek át kell gondolnia abban a pillanatban, hogy meglátjuk az új választási rendszert, hogy akkor hogyan tovább. Nyilván a mi hazánkkal nehéz együttműködni, hivatalosan, tehát úgy, hogy egy közös ellenzéki logó alatt, valamilyen szövetség égisze alatt, egy választási platform alatt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jobb oldalnak nem lesz más esélye, csak az, hogy a jobb széltől a centrumig mindenki arra 3 hónapra félreteszi a vitáit, és bevállalja a centrumban lévő mérsékeltebb szavazóbázis, hogy jelen helyzetben szükség van a mi hazánknak arra 6-8, ki tudja hány százaléknyi támogatójára, lehet, hogy 15, ahhoz, hogy mondjuk legyőzzék 2030-ban a Tiszát. Ezt jelenleg még nem tudhatjuk, mint hogy azt sem tudhatjuk, hogy a mi hazánk hol lesz egy év múlva. Ilyen helyzetben, amikor összeesik egy nagy kormánypárt, és te mellette a kicsi párt vagy, kicsi jobboldali párt vagy, logikailag megerősödhetnél. Megvan a szervezeti kultúrád, megvan a struktúrád, onnan már csak csatolni kell elemeket. Ehhez viszont nyilván a politizálásukban is változni kell. Nehéz nem párhuzamot hozni mondjuk a Németországgal, ahol az AfD pont ezekben az években lépi meg azt, hogy tartományokban gyakorlatilag a legerősebb pártá válik keleten, de egyértelműen 2 számjegyű is lehet, hogy már mindenhol az egész országban 20% fölött van, de ehhez nagyon sok kompromisszumot kell hozni a pártnak is. Ez az út a mi hazánk előtt is lehetőségként ott áll, de egyáltalán nem biztos, hogy a mi hazánknak a szavazói, vagy a mi hazánknak a tagjai azt szívesen vennék, hogyha ismételten azt látnák, hogy a pártjuk középre húzódik, és jön megint egy cuki kampány, mint amit a Jobbik végigvitt. Nem biztos, hogy ezt pártszakadás nélkül a mi hazánk jelenlegi tagsága el tudná viselni.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy ez a változás ez többé-kevésbé már megkövetkezett. Tehát az elmúlt időszakban most voltak ezek a parlamenti botrányok, hogy ki mikor vonult ki. De önmagában a mi hazánk politizálása az egy moderáltabb politizálás, mint korábban. Nyilván határozott jobboldali, de sokkal kevesebb szélsőséges elemet lehet felfedezni, mint korábban, és azért voltak olyan igazolások, mint mondjuk energiajogászként híresé lett Tóth Máté, tehát és más olyan szakértők, akik most föltűntek a párt mellett, tehát ez mutatja meg a közhangulat is azért láthatólag azt mutatja, hogy ők erősebbek lesznek. Itt van egy nagyon érdekes csavar. A jelenlegi választási rendszer, ugye ezt, ahogy korábban is beszéltük, ez mindig az aktuális kormánypártot szolgálja, vagy a többségi pártot, jelenleg a Tiszát. A Tisza viszont azt ígérte, hogy ezt megváltoztatja, miközben ez most neki kedvező. Meglátjuk, hogy ez valóban megkövetkezik, és azt se felejtsük el, hogy nem csak jobb oldal van. Ugye hivatalosan, ha önmeghatározást nézünk, jelenleg 4 jobboldali párt ül a parlamentbe, mert mind a 4 párt jobboldaliként határozza meg önmagát. És mi van a bal oldallal? Tehát az látszik, hogy ott is vannak olyanok, akár a Momentum darabkái szerteszéllyel, és olyan szereplők, mint mondjuk Fekete Győr András, akik nem képesek azt megemészteni, a választók ennyire nem kértek belőlük, és hát próbálnak valamit összehozni, valamilyen politikai formációt alakítani, és azt azért tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak jelentős része, a magyar választópolgárok jelentős része az nem jobboldali, tehát baloldali és vagy liberális, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért lesz még ilyen szempontból is mozgástér. Kérdés itt is, hogy van-e olyan innovatív erő, aki ezt meg tudja szólítani. Én egyébként a fiatalok részéről várok ilyet, mert azért számukra már Magyar Péter is egy igazából egy valamilyen szinten egy idősebb generáció. A Fidesztől teljesen elfordultak. Én szerintem ott elképzelhető egy ilyen generációs pártnak liberális értékrenddel a feltűnése.
2: És nem beszéltünk Karácsony Gergelyről, az ne felejtsük el, hogy mégiscsak az ország egyik legfontosabb pozíciójában ülő személy, aki mögött azért az erőforrás rendelkezésre állhat ahhoz bőven, hogy egy városi pártot létrehozzon, és ráadásul neki nem is barna mezőről kellene indulni a nulláról, mert pozícióban van, és nyilván egy kapcsolatrendszere már rendelkezésre áll, tehát könnyűszerrel össze tudnak gründolni minimum egy 5%-os pártot, ami egyértelműen a Tiszától fog elvinni a szavazókat.
1: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Leszti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról. Az elmúlt alkalmakkor az Ószövetségről beszéltünk, hogy mit mond a családról. Engedjék meg, hogy most egy kis összefoglalót próbáljak megfogalmazni a családról a Szentírás alapján, és utána folytatni az újszövetségi Szentírással. Természetesen, mivel ez az összefoglaló a teljes Bibliára vonatkozik, ezért vannak újszövetségi vonatkozásai is. Az elmélkedésnek az alapja az Újszövetség értelmező kézi szótára című könyv Xavier Léon Dufaux szerkesztésében. Ő a bevezetőben él a családról egy összefoglaló kis tanulmánnyal. Arról ír a Családi Élet címszóban, hogy a családot, vagy még inkább a házat tipikus patriarchális szemlélet övezte olyannyira, hogy az apa házának tekintették. Bet ab, ahogy a héber mondja. Az apa vagy annak halála után a legidősebb fiú tekintélye alá tartoztak a rokonok, a házasnők, a gyermekek, megjegyzi a lexikon, hogy a törvényesek vagy a törvénytelenek is, valamint a szolgák és az ott tartózkodó idegenek, kevésbé kiterjedten, mint a patriarkák korában. A letelepedett család marad a társadalom alapsejtje. Magyarul az Izrael, pontosabban az ígéret földjének az elfoglalása után egy kicsit szűkül a család megfogalmazása a Szentírásban, de mindvégig a társadalom alapsejtje marad. Az egyén lelkiismeretesen ébren tartotta leszármazásának tudatát annyira, hogy a családfő megtérése a családtagjait is magával hozta. Gondoljunk csak az apostolok cselekedeteire, amikor Cornélius Péter prédikációja nyomán megkeresztelkedik, de nem csak ő, hanem az egész háza népe. A családi sorsközösség vállalása megváltó és védelmező. Az egyén és a csoport érdekeinek pártfogója, ez hagyományában fejlődik ki. A családtagjai mind testvérek voltak idézőjelben. Velük szemben álltak a többiek, akiket a felebarát csoportjába sorolhatják, ide tartoztak más zsidók, idegen lakosok, akik Izrael területén éltek, a rabszolgák és a pogányok. A kapcsolatukat szigorú szabályozás töltötte be a vérségi kötelék. A családi kör a vendégfogadás szent törvénye által bővült. Jézus azonban mindenkinek testvére lett, jegyzi meg a lexikon. Aztán a családalapítás és a családi életről szól a lexikon, a házasság intézményéről. Megjegyzi, hogy a házasság intézményét a bibliai korban a család keretében kell elhelyezni. A nőt elsősorban a közeli rokonságban keresték, erről már az Ószövetségben is többször gondolkodtunk és elmélkedtünk, de tulajdonképpen volt, amikor idegenek között is. Azt is megjegyzi, hogy nem figyeltek még a vérfertőzés tilalmára sem a többi szigorú tiltásra. Figyelembe vették ugyan a hajlamokat, de rendszerint, minthogy a leendő jegyesek nagyon fiatalak voltak, megjegyzi a jegyzet, hogy a rabbik a leányok esetében a 12. évnél, a fiúknál pedig a 13. évnél húzták meg a házasodás határát. Végső soron, mivel fiatalkorúak voltak, 12-13 év, el tudjuk képzelni, ezért a szülők szervezték meg a házasságot. A szülők egyeztettek a hozomány mértékéről is, arról a pénzösszegről, amelyet a kiszemelt vőlegénynek kellett fizetni a fiatal leány apjának. Megjegyzi a lexikon, hogy ezt nem vételi összegnek tekintették, tehát nem azt tartották, hogy a vőlegény megvásárolta a menyasszonyát, a leányt, hanem valami kárpótlásnak a leány szülei számára. És azt is megjegyzi a lexikon, hogy ezt az összeget a menyasszony kelengyéjére fordították. A tárgyalások befejeztével váltak a fiatalok jegyes párrá. Jogilag már összetartoztak, anélkül, hogy együtt laktak volna. Erre utal Máté evangéliumának első fejezetének 18-20. Verse is. Vagyis, hogy József és Mária, mint egy jegyeseknek, házastársaknak tekintendők voltak. Végül jegyzi meg a lexikon, egy nehezen meghatározható idő, talán egy év elteltével sor került a házassági szertartásra, de még csak polgári értelemben, vallási rítus nélkül. Szerződést kötöttek, a szövegében található formula hangzott el a szerződés szövegében, te az én asszonyom leszel. Ezzel válik tulajdonképpen házastársá a férj és a feleség. Megjegyzi a lexikon, hogy az ünnepet általában ősszel az aratás után tartották. A rabbinikus irodalom szétszórt adatai alapján nem lehet pontosan meghatározni a nászmenet összetűtelét, csak a valószínűségre lehet hagyatkozni. A legvalószínűbb, hogy a vőlegényt a társai kísérték, akik a vőlegény legközelebbi barátjai. Ezek töltötték be a szertartás mester tisztjét. Ők a menyasszony házához mentek, ahol a társnőivel körülvett lefátyolozott menyasszony elnyeri először a szülei áldását, majd pedig csatlakozik a nászmenethez, mely a vőlegény házához vonul, atyai házhoz. Ott késő estig folyt az ünnepi mulatság. Egy másik hagyományt is hoz a bibliai lexikon, azt mondja, hogy a vőlegény még mindig a szerződés részleteit tárgyalva apósával és anyósával, csak egy késői órán érkezik meg az atyai házban. Itt, ebben a hagyományban, a társnőivel körülvéve a lefátyolozott menyasszonya várta őt. Ekkor jött létre a házasság. A házasság szertartása, ünneplése inkább, 7 napon át, olykor talán még hosszabban is tartottak. Ez a férj házában. Az ünneplésben rendszerint a szomszédok is részt vettek. A következő részben a bibliai lexikon arról beszél, hogy a nő a férfit urának tekintette, mesterének tekintette. Érdekes, és talán ezen többen meg ütődhetnek, hogy bizonyos bibliai szövegre támaszkodva, kivonulás könyve 20. fejezet 17. vers, vagy másodtörvénykönyv 5. fejezetének 21. verse, a férfi a nőt szolgájához, vagy szamarához hasonlóan tulajdonaként kezelte. Noha jól lehet, törvény védte az asszonyt a visszaélések ellen, jogilag teljesen a férjétől függött. A nőnek nehéz házi munkát kellett végeznie, kenyérkészítés, vízhordás, olajkészítés, szövés, de volt olyan, amikor a nyájat őrizte, vagy a mezőn dolgozott. A nőnek a tisztelete, és erről már szó volt, és különösen a fiúgyermekek számával lesz egyre nagyobb, tehát minél több gyermeke van, vagy minél több fiúgyermeke van, annál nagyobb tisztelet veszi körül. Megjegyzi a lexikon, hogy az egyenlőtlensége ellenére a házaspár a teremtő szándékának megfelelően élhetett, főképp akkor, ha gyermek született. A gyermekeknek pedig, és itt lesz teljessé a család fogalma a Szentírásban, úgy kellett anyjukat tisztelniük, mint apjukat. Ha a feleség terméketlen volt, előfordult, hogy a férfi mellékfeleséget, ágyast vitt a családba, bár a zsidó házasság Jézus idejében már természetesen monogám, vagyis egy férfi és egy nőről beszél. Ha a nőt házasságtörésen érték, halálra ítélhették, vagy pedig a férj elbocsájthatta váló levéllel. Gondoljunk arra, József is ezt gondolja, amikor észreveszi, hogy Mária gyermeket vár a Szentlélektől, ilyenkor visszaküldhették őt eredeti családjához, hogy a nő még egyszer törvényesen házasságot kössön. Az asszony a maga részéről nem kezdeményezhette a válást, erről már többször beszéltünk, de érdekes, hogy van az újszövetségi szentírásban olyan rész, amikor Jézus arról beszél, hogy ha a nő elhagyja férjét és máshoz megy feleségül, házasságtörést követ el, Márk 10. fejezet 12. vers, ez már római görög szokásjogra épül. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dróntámadásért újra a két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök. Rumár Ada szerint az egyik elsüllyedt. Az incidensek alig egy héttel azután történtek, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogunk Mark Rutte NATO főtitkárról is, jelentette ki Radev. 6 ukrán energetikai létesítményt ért orosz támadás néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna energetikai tűzszünetben állapodott meg, közölte Volodymyr Zelenszkij a BBC beszámolója szerint. Az ukrán elnök azt mondta, az energetikai létesítmények elleni csapásokban 33 ember megsérült. Oroszország 2022 óta 320 milliárd 700 millió dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. A Vladimir Putyin orosz elnökkel pénteken folytatott telefonbeszélgetése nyomán Donald Trump amerikai államfő az energetikai szférában megkötött nagyszabású megállapodásról tett bejelentést, amelynek keretében Moszkva olajfinomítói állapotának függvényében 3 millió tonnáig terjedő mennyiségben szállít dízelüzemanyagot az amerikai és világpiacra. Ennek érdekében az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig felfüggesztette a vonatkozó szankciókat. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei tegnap az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Ukrajnában a parlament tegnap elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, a folyamat még nem zárult le. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a törvénymódosítást alá is írta tegnap. A Nemzetközi Valutalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását a ma ismertetett legfrissebb World Economic Outlook jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölte az MTI. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is, az idejét 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ről, a jövő évit pedig 3,5%-ről 2,8%-ra változtatta. Augusztusban 3 hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építmények esetében megduplázódott az érték, 102,4%-kal nőtt, az épületek építése viszont 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadóság egyidejű növekedése. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az államadósság kezelő központ vezetője. Tardos Gergely a Portfólió gazdasági portálnak kifejtette, hazánk az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba már idén télen a magyar közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid közölte, három tengelyes darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt Mercedes tehergépkocsikat vett át a vállalat. A fejlesztés egy 24 járműből álló, csak nem 12 millió eurós géppark megújítási program része. megosztva a két amerikai közgazdász Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. A SÉT Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt. Végül az időjárásról. Néha erőteljesebben gomoly felhős az ég, de csapadék nem hullik, a szél több felé élénk, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.
8: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
9: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélgetünk a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az e folyamatban keletkező zavarokról. Így például szó lesz arról, miért és miként befolyásolja negatívan a beszédfejlődést a képernyő használat, a nyugtató cumik használata. A 2024. október 8-ai adás ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
10: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet is, akivel a logopédia témakörében fogunk beszélgetni. És kezdjük szerintem talán onnan, hogy a gyerekek beszédfejlődése hogyan alakul. Van-e egy ilyen általános folyamat, ami mondjuk úgy normálnak tekinthető?
11: Én is üdvözlök mindenkit, és hogy a kérdésre rögtön válaszoljak is, igen, tehát van egy tipikus fejlődésmenet, amit minden gyermeknek meg kell ugrania. Vannak bizonyos mérföldkövek, például ugye 6 hónapos korban elindul a gagyogás, az első év körül megjelennek az első szavak, ezek jobbára főnevek, hiszen ugye a gyermek a környezetéből tanulja meg az első szavakat, a körülötte élőknek a neveit, illetve a szülők neveit, anya, apa, mama, kutya, stb. Tehát ilyen gyakori szavakat kezdenek el használni a gyermekek, majd 2 éves korra kell kialakulnia egy 50 szavas biztos szókincsnek, amiből a gyermek utána manipulálni, illetve építeni tudja a saját nyelvi rendszerét, tehát meg kell, hogy jelenjenek 2 szavas közlések, anya, gyere, apa, pápá, kérek még, stb. És a mi munkánk akkor lesz releváns, vagy akkor kell, hogy bekapcsolódjunk ebbe a folyamatba, hogyha 2 éves korra nem alakul ki ez a biztos szókincs, esetenként a dajka nyelvi szavak tovább élnek, például pipi, vagy hangutánzó szavak a tárgyak neve helyett, például vau a kutya helyett, és ekkor vesszük be a gyermekeket nyelvi fejlesztésbe, ekkor tekinthető egy gyermek nyelvi későnek. A nyelvi késésnek egyébként számos különböző oka lehet, a legsúlyosabbaktól a modern kor problémáig minden megjelenhet a háttérben, például a gyakori infokommunikációs eszközöknek a használata, tehát amikor napi több órán keresztül a gyermek mobiltelefont használ, vagy tabletről nézi, vagy tévéből a mesét, hogyha elsikkad a személyes kommunikáció, mert mondjuk kevesebb idő jut erre, mindenki sajnos a saját életével foglalkozik és él, ami nem feltétlenül probléma, csak hogyha erre kevesebb idő marad, akkor nyilván problémát okozhat a nyelvi fejlődésben is.
10: Az infokommunikációs eszközök használatára azt szokták mondani, hogy ilyen zéró tolerancia van. Tehát, hogy egyáltalán hány éves korig nem szabadna?
11: Hát több különböző kutatás született ebben a témában, és vannak olyan kutatók, akik azt javasolják, hogy 6 éves korig egyáltalán ne használjon a gyermek eszközöket. Vannak olyan kutatók, akik ettől egy picivel megengedőbbek, tehát hogy 2 éves korig egyáltalán ne, és utána fokozatosan, tehát 3 és 5 éves kor között ilyen 20 perc maximum, 5-6 éves korban pedig maximum 1 óra per nap.
10: Igen, itt pont arra akartam kiukadni, hogy talán van egy egészséges szintje annak, amennyi még megengedhető. Tehát, hogy nem a teljes tiltás, hanem hogy egy egészséges szinten belül, de akkor mondjuk ez a 20 perc fél óra nagyjából, ami annak
11: igen,
10: tekinthető.
11: Igen, ezt szoktuk javasolni a szülőknek, tehát hogyha nagyon nem kivéthető ezeknek az eszközöknek a használata, például vannak olyan élethelyzetek, amikor a szülő nem tud mihez nyúlni, egy betegebb időszak, amikor mindenki otthon van náthával, vagy egy esősebb időszakban, amikor abszolút nem tudnak kiszabadulni a játszótérre, az udvarra.
10: Home office lehetőség.
11: Home office, így van. Ilyenkor szoktuk ezeket javaslatként megemlíteni, hogy akkor, ha már használják ezeket az eszközöket, akkor korlátozott ideig, illetve nagyon fontos a szülőnek a szerepe a minőségi időben is. Tehát, hogy a gyermek ne önmaga kezelje ezeket az eszközöket, ne nézhessen bármit, hanem az életkori sajátosságának megfelelő tartalmakat engedjék meg neki.
10: Miért nem jó? Miért nem tesz jót a gyermekbeszéd fejlődésének az, hogyha ő ezt a képernyőt nézi?
11: Hát egyrészt az infokommunikációs eszközök használata közben nem adottak olyan feltételek, mint az élő beszéd során, tehát a gyermek nem látja a hozzá beszélőnek az arcát, nem hallja a hangmagasság változást, a mimikát nem látja, az érzelmeket nem ismeri föl ezeknek az eszközöknek a segítségével, és így a hangzó beszédnek a kialakulása nehezített elsősorban, tehát nem kezd el olyan szószerkezeteket, olyan nyelvi elemeket használni, amelyek például a magyar nyelvben is szerepelnek.
10: Ezt mondjuk mennyi idő után érdemes figyelni, vagy amikor már látjuk, halljuk, hogy ez nem feltétlenül az a beszéd, aminek kellene már el kellett volna érni ezt a mérföldkövet?
11: Egyrészt ugye van egy mennyiségi határ, tehát amit az előbb is említettem, ugye 2 éves korban, másrészt pedig egy minőségi határ, hogy úgy mondjam, 5 éves korig kell kitisztulnia a gyermekek hangzóbeszédének, és hogyha ez nem teljesül, tehát hangcserék tapasztalhatók a beszédben, akkor 5 éves korban kerülnek a gyerekek logopédiai terápiára.
10: Tehát, hogy mit szoktak cserélni itt a hangokban?
11: A tipikus hanghibák között szerepel az R hangnak a hibája, ugye nagy többség L-lel vagy J hanggal helyettesíti, de nagyon gyakran találkozunk KT hangzóknak a keresztbe cserélésével, vagy SGC hangoknak a cseréjével. Általában én azt veszem észre a saját gyakorlatomban, hogy a felső nyelvállású hangok helyett alsó nyelvállásúakat használnak a gyerekek, tehát például sapka helyett szapka, vagy róka helyett jóka, zsák helyett zák, stb.
10: Említette ezt az 5 éves kort, de érdemes-e már hamarabb foglalkozni ezzel? Tehát, hogy a szülő magától, hogyha ő úgy látja, úgy hallja, tapasztalja, akkor ő elmehet egy ilyen logopédiai vizsgálatra, hogy felülmérjék?
11: Természetesen örülünk minden jelzésnek, mert ez azt jelenti, hogy a szülő maga is észrevette, hogy probléma van, és mi ebből tudunk majd a továbbiakban építkezni, mert nagyon fontos az együttműködés a szakemberek és a szülők között. Ilyenkor általában az történik, hogy meghallgatjuk a gyermeket, megállapítjuk, hogy nagyjából milyen beszéd hanghibái vannak, illetve hogy a nyelvi rendszere megfelelően fejlődött-e az elmúlt 4 vagy 4,5 évben, és javaslatot teszünk otthoni gyakorlásra. Tehát home training jelleggel kapnak a szülők játékos feladatokat, amik egy picit kevésbé struktúráltak, mint amit a logopédiai terápián végzünk, és észrevétlenül segítik a mi munkánkat az otthoni fejlesztés során.
10: Ennél korábban tehát nem érdemes vinni a gyereket 4 évesnél korábban?
11: Nem, mert olyan idegrendszeri feltételei vannak, és olyan érési folyamatokon mennek keresztül a gyermekek ebben a korai életkorban, amikor még bármit produkálhatnak igazából, de nagyon sokan spontán is javulnak. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a hanghibáknak a többsége akár magától is megszűnhet. Ez nem törvényszerű, tehát nem feltétlenül van mindig így, de némi javulás várható.
10: Akkor ilyenkor még nincsenek elkésve a szülőpont, azért abszolút kérdezem, nincsenek. Hogy nem kell megijedni, tehát akkor ilyenkor még nagyon hatékonyan tudnak ezen segíteni?
11: Így van. 5 éves korban történik egy szűrés, amikor az artikuláció mellett a nyelvi területet is felmérjük, és hogyha bármely területen probléma tapasztalható, akkor felvesszük a szülővel a kapcsolatot, és vagy logopédiai terápiába kerül a gyermek, vagy pedig home training jelleggel javaslunk nekik gyakorolni való feladatokat.
10: Egyébként, hogyha otthon a szülő akár mesekönyvből olvas, vagy mondókázik a gyerekkel, az mennyiben segíti mondjuk ezt a folyamatot?
11: A nyelvi rendszer épülését nagy mértékben segíti, hiszen a mesék, illetve mondókák által olyan nyelvi elemek kerülnek be az ő szókincsébe, amit máshol nem hallhat. Például ezek a klasszikus népmesei fordulatok vagy szóhasználat, hogy hol volt, hol nem volt, az óperenciás tenger, az ismeretlen szavaknak a jelentését meg is lehet beszélni. Például mondjuk a sámli. Tehát a mai gyerekek többség azért nem ismeri a sámlit, vagy nagyon érdekes, hogy tegnap például az összes gyerkőcöm megkérdezte az asztali számítógépről, hogy micsoda, mert nem nagyon látnak ilyet, és akkor ezeket mind-mind el kell nekik magyarázni, és ezáltal tanulnak. Tehát a fejlődésmenet is igazából a tapasztalatok hatására alakul, és minél több ilyen nyelvi ingert tapasztalnak meg, annál gazdagabb lesz a szókincsük, a kifejezőkészségük, és majd az iskolában, amikor önállóan kell fogalmazni, vagy írni, olvasni tanulnak a gyerekek, ez bizony nagy segítséget nyújt nekik.
10: Valószínű, hogy ez egyénre szabott, de csak megkérdezem azt a részét is, hogy mondjuk mennyi ideig tarthat egy-egy ilyen terápiás foglalkozás?
11: Ez valóban egyénre szabott, nagyon sok mindentől függ, például attól, hogy van-e organikus oka ennek a problémának, tehát mondjuk egy savós középfülgyulladás a háttérben, vagy egy ajakszájpad hasadék a háttérben, bár ma már ezeket nagyon szépen tudják kezelni, és nagy eredménnyel, illetve egyre kevésbé jellemző, de akár egy ilyen is előfordulhat. Függ attól is, hogy a gyermek mennyire együttműködő, hogy otthon a szülők mennyire tudnak vele leülni, gyakorolni, hogy mennyire együttműködő maga a család, mennyire fogadják meg a kapott tanácsokat, illetve hogy hány hangja hiányzik a gyermeknek, tehát nem mindegy, hogy általános artikulációs zavara van, azaz 3 hangcsoportnál többet érint, tehát mondjuk 10 hangra kiterjedő hangcseréje van a gyermeknek, vagy mondjuk csak egy hangja hiányzik, például egy R hangot cserél L hanggal, de ebben is lehetnek egyéni különbségek. Volt olyan tanítványom, aki 2 hónap alatt tanulta meg az R hangot, és volt olyan, aki 3 év alatt.
10: Itt a figyelemzavarral is küzdeni kell ezeken a foglalkozásokon, mondjuk olyan esetben, hogyha a gyerek tényleg sokat van képernyő előtt?
11: Esetenként igen. Tehát nagyon nehéz kezelni ezeket a helyzeteket. Nagyon nehéz olyan változatos terápiát nyújtani a gyerekeknek, mint mondjuk amit az IKT eszköz által megkap, hiszen itt nem villog semmi, nem léphet ki a feladathelyzetből, amikor megunta, kitartást igényel, egy aktív figyelemkoncentrációt 20-25-45 percen keresztül.
10: A szülők mennyire együttműködőek ilyen szempontból, a házi feladatokat, hogy mennyire végzik el együtt a gyerekkel?
11: Ez is családonként változó igazából. Nem tudnám azt mondani, hogy senki nem gyakorol, vagy mindenki gyakorol. Nagy egyéni különbségek tapasztalhatók ezen a téren is.

0: Gondolom, hogy nem csak az IKT eszközök befolyásolják a beszédfejlődést negatív irányba. Milyen egyéb tényezők vannak még?
1: Például napjaink nagy problémája a cumi használat is. Mindig megkapjuk a kérdést, hogy meddig lehet ezt használni, vagy mikor okoz már gondot. Általában a gyerekeknek a többsége 2-3 éves kor között spontán leteszi a cumit, vagy a cumis üveget. A probléma akkor van, hogyha esetleg tovább is használja, mondjuk 5-6 éves korig is elhúzódik a cuminak a használata, mert ez fogazati elváltozásokat okozhat, ugye ez az, ami a leglátványosabb probléma. Emellett pedig a hangok torzulhatnak, főleg a felső nyelvállású hangok, például az SGC hangoknál gyakran észrevesszük ezt a problémát, vagy az NTDL hangoknak a helytelen ejtésében is megmutatkozhat, ami mindenképpen korrekciót fog maga után.
0: Egyébként az új szopás kérdése és a cumizás kérdése az még szerintem megér egy gondolatot, hiszen a kettő másképp befolyásolja a beszédfejlődést?
1: Nem, igazából ez a két dolog hasonlóképpen befolyásolja a gyermekeknek a beszédfejlődését. Nyilván a cumiról szerintem azért könnyebb leszokni, mert az egy külső eszköz, tehát hogyha
0: nincs
1: fokozatosan
0: kéznél,
1: így van, nincs mindig kéznél. Hogyha fokozatosan elveszük a gyermektől, vagy leszoktatjuk róla, akkor ez talán könnyebben elhagyja, mint mondjuk az új szopást, amit így van sajnos bármilyen stressz helyzetben, vagy egy számára idegen helyzetben előkaphat a zsebéből, és beteszi a szájába. Ez mindig nehéz kérdés így a szülők számára, és igazából talán az a legnagyobb nehézség ezzel a két dologgal kapcsolatban, hogy nincs egy egységes módszertan, amit tudnék ajánlani a szülőknek. Vannak nagyon jó mesekönyvek a témában. Az egyik kolléganőnk például kifejezetten erre specializálódott, vagy hasonló problémákkal fogad gyermekeket, de egy egységes kezelési módszer nem létezik.
0: Igen, ugye ez azért nehéz, mert ők lelki okok miatt is használják ezeket a nyugtató cumikat tulajdonképpen.
1: Így van.
0: Hogyan befolyásolja a beszédfejlődésüket mondjuk ez a helyzet 5 éves korban? Tehát 5 éves gyereknél még ott van rendszeresen a cumi a szájában?
1: Sajnos van ilyen tapasztalatunk is. Én szoktam javasolni, hogy először történjen meg a cumiról való leszokás, és utána kezdjük el a logopédiai terápiát, mert az a helyes nyelvállás, vagy a hangok kivitelezéséhez szükséges nyelvmozdulat, amit én szeretnék neki heti 45 percben kialakítani, azt ő esetenként a cumival x órán keresztül lent tartja. Tehát a cumival ez a legnagyobb probléma, hogy a nyelvnyugalmi helyzetét is negatívan befolyásolja, nem alakul ki ez a helyes nyelvpozíció.
0: A fogak állását egyébként ugye beszéltük, hogy
1: igen,
0: befolyásolja,
1: igen.
0: Az befolyásolja, hogy ezek a hangok hogyan alakulnak ki?
1: Némelyest igen, de egyébként nem jár szoros összefüggésben. Torzítások fordulhatnak elő inkább, tehát amikor a gyermek a két fogsora között előre dugja a nyelvét ezeknek a hangoknak a képzése közben, de önmagában a fogsorzáródási rendellenesség hangcserét nem okoz.
0: Milyen egyéb területen okozhatnak még defekteket ezek a beszédfejlődésben?
1: Többnyire ezeket érjük mi tetten logopédiai szemszögből, de egyébként nagyon jól működik a jelzőrendszer, mert az óvodapedagógusok is szokták küldeni hozzánk a gyerekeket a cumi problémával, illetve a szülőket, hogy adjunk tanácsokat a leszoktatás terén, de az is előfordul, hogy fogorvosok küldik hozzánk a gyerekeket, ez jellemzően már 5-6 éves korban történik.
0: Ha már kicsit idősebb gyerekekről beszélünk, felmerül a kérdés, hogy ezek a pösszeség, a racsolás, ezeket mennyire lehet mondjuk hatékonyan kezelni ebben az időszakban, akár már egy iskolásról van szó. Tehát ő nem jutott el mondjuk a jelzőrendszerrel együtt korábban.
1: Nálunk ez úgy történik, illetve országos szinten, hogy törvény szabályozza az 5. életévüket betöltött gyermekeknek a szűrését, tehát minden 5 éves gyermeket szűrünk artikulációs szempontból, illetve nyelvi szempontból is, és aki fennakad ezen a szűrővizsgálaton, azoknak kötelező a logopédiai terápiában részt venni. Természetesen előfordul, hogy a szülő nem tudja megoldani, hogy ebben részesüljenek, tehát mindig vannak egyéni utak, de egyébként igyekszünk ezeket hatékonyan megoldani, és ezekre hatékonyan reagálni. Ami a prognózist illeti, tehát a kimenetelt, nincs kizárva, hogy első osztályos korukban is még beszédhibásak a gyerekek, és ilyenkor is a a megszokott módon terápiába kerülnek, amelyet hatékonyan tudunk kezelni. Nyilván itt is vannak egyéni különbségek, tehát hogyha valamilyen nagyon súlyos probléma áll a háttérben, például az auditív feldolgozásnak a zavara, tehát hogy a fonémákat nem tudja, a hangokat nem tudja egymástól megkülönböztetni, akkor úgy fogja leírni írásban is, ahogy ő magának hallja, illetve mondja.
0: Hogyan zajlik egy-egy ilyen felmérés? Mit figyelnek meg a gyereken?
1: Nézzük elsősorban a gyermeknek az artikulációját, tehát hogy mely hangokat ejti helytelenül, vagy cseréli másik hangokkal, illetve van egy nagyon összetett szűrőeljárás, ami több területre is kiterjed, például a szóemlékezet, mondatismétlés, álszavaknak az ismétlése. Ezek a feladatok mind a nyelvi rendszert szűrik, hogy a gyermeknek milyen a fonéma hallása, tehát hogy a hangokat képes-e egymástól megkülönböztetni, milyen a verbális memóriája, tehát tudja-e tárolni a rövidtávú emlékezetében ezeket a szavakat, képes-e reprodukálni ezeket eredmények. Szóaktivizációs teszt vagy szubteszt is van ebben a szűrőeljárásban, tehát azt nézzük, hogy a gyermek milyen pontossággal és milyen gyorsan tudja előhívni a szótárából az adott szavakat. Ez ugye majd az olvasás során lesz egy fontos komponens.
0: Annak van jelentősége, hogy ezt 5 éves korban szűrik? Tehát, hogy ott megáll már valamilyen fejlődési metódus?
1: Megállni feltétlenül nem áll meg, de addigra ezeknek a képességeknek biztos alapokon kell állnia, és megfelelően kell működnie ahhoz, hogy a kimenetel se sérüljön.
0: A gyerekek mennyire szokták ezeket a felméréseket élvezni?
1: Hát a felmérést annyira nem feltétlenül, mert 20-25 percen keresztül aktívan kell koncentrálniuk ezekben a feladatokban. Néhány szubtesznek az értékelése el is csúszhat olyan tekintetben, hogy például mindenhol max pontot ér el a gyermek, viszont az utolsó tesztnél már egy picit fáradtabb, vagy nem annyira figyel, és akkor ott már lehetnek, bizonyos hibaszázalék van benne, de egyébként egy 5 éves korú gyermeknek 25 percig kellene figyelnie.
0: Egyébként ezt kellhet ismételni, ezt a felmérést? Tehát előfordult már olyan, hogy egyáltalán nem tudtak mondjuk megfelelő értéket kisajtolni a gyerekből?
1: Nagyon ritka esetben igen, amikor például nagyon zaklatott állapotban van a gyermek, és csak egy végbe sír, mert éppen történt otthon valami, vagy a reggeli elválásnál a szülővel történt valami, nem akart óvodába jönni, fáj valami, vagy éppen annyira szorongó a gyermek, hogy nem hajlandó megszólalni egyáltalán. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy kudarcba fullad a tesztfelvétel, de egyébként a gyerekeknek a körülbelül 98%-a nagyon szívesen jön.
0: Említette, hogy nagyon jó a kommunikáció az óvodapedagógusokkal. Ők általában azt gondolom, hogy a nap legnagyobb részét töltik a gyerekekkel. Mit szoktak ők jelezni róluk?
1: Az aktuális fejlődési állapottal kapcsolatban mindig tudunk velük konzultálni, illetve ők felvilágosítást tudnak nekünk arról adni, hogy az a gyermek miért viselkedik mondjuk úgy abban az adott szituációban. Tehát történt-e olyan súlyos dolog a családban, ami indokolhatja azt, hogy ő ennyire nem akar együttműködni, vagy ennyire szorongó, vagy például van-e esetleg más fejlődési rendellenesség, tehát akár autizmus, vagy intellektuális képességzavar a háttérben, ami indikálhatja nagyon rossz eredményt a szűrés során, de például az óvodapedagógusok szokták jelezni nekünk azt is, hogyha az egyik gyermek nem beszél akár, tehát a nyelvi késés áll a háttérben, vagy ennek egy súlyosabb változata a nyelvfejlődési késés, amikor már jelentős késés tapasztalható az aktív szókincsnek a növekedésében.
0: Előfordul egyébként olyan, hogy ott logopédiai felmérés során, vagy maga a terápia során derül ki az, hogy a gyereknek lehet, hogy nem is ott kellene lennie, hanem mondjuk egy társ intézményben.
1: Természetesen, hiszen a szűrés csak egy alkalmas, hívjuk vizsgálatnak, de nem az a szószoros értelmében, tehát én csak a képesség területeit tudom feltérképezni, hogy milyen aktuális szintet mutatnak az ő képességei, viszont ha úgy látom, hogy egyéb tehát bizonyos területeken még plusz vizsgálatok indokoltak, mondjuk szeretném elküldeni audiológiai vizsgálatra, mert nem vagyok biztos benne, hogy megfelelően hall-e, vagy fülorgégészeti vizsgálatra szeretném küldeni, mert úgy látom, hogy túl nagyak az orrmandulái, vagy a garatmandulái, ezek mind menet közben derülnek ki általában. Nagyon sok gyermeknél tapasztalunk lenőtt nyelvféket is egyébként, és ez is csak akkor derül ki számunkra, hogyha elkezdjük a terápiát adott esetben, hiszen amikor nem tudja kidugni a nyelvét a szájából, vagy felemelni, megérinteni a felső ajkát, akkor már számunkra is láthatóbb ez a dolog.
0: A beszédfejlődésnek egyébként lehet még olyan háttere is, gondolom, hogy lelki okokra vezethető vissza. Itt a pszichológust beszokták vonni ilyenkor?
1: Indokolt esetben igen. Nagyon fontos, hogy mi is betartsuk a saját kompetencia határainkat, tehát mi ebben az esetben jelzést tehetünk a szülő felé, az óvodapedagógus felé, vagy akár az óvodapedagógus felénk, de ilyen esetben mindig tájékoztatjuk a szülőt, és a megfelelő szakemberhez küldjük őket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, a mai műsorban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélgettünk a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az e folyamatban keletkező zavarokról. A 2024. október 8-ai adás ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Dudás Anna, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14:05-kor újból meghallgathatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái: Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter körtagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Kérdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli, sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívással szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszaki nővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek kongregációjának alapító nőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretben tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az úrangyalai elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyház a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
0: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is az ima a szeretet alapja,
1: la preghiera è il fondamento della carità,
0: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rab Zsuzsa, csavargó ének. Csak az, aki senkié sem, az hihet még a mesében, az hihet még a csodában, mint halálig virulásban, az, akit sehol se várnak, annak mindig ajtót tárnak, aki üres már egészen, az hihet még a mesében, mehet fényben, lángzó szélben, diderekhet napsütésben az, aki már senkié sem. Annak könnyű lépte alatt minden ösvény összeszalad, minden ösvény szerte szalad, szélnek háttal erre indul, megy egy kicsit, arra fordul az, akit sehol se várnak. Annak mindig ajtót tárnak, lépdel könnyű szédülettel. Bámulnak rá rémülettel lehorgonyzott, földbe ásott házak, vasketrec lakások, ólom arcra húzott zsákok, olmelegű szuszogások. Aki üres már egészen, az hihet még a mesében, indulásban, érkezésben. Csak az, aki senkié sem.
1: Rab Zsuzsa csavargó ének című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Rab Zsuzsa József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró 1926-ban született. A pápai református nőnevelő intézetbe járt, édesapja a gimnázium igazgatója volt. 1949-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett. 49-ben szellemi szabadfoglalkozású lett. 71 és 84 között az élet és irodalom munkatársa volt. Rab Zsuzsa 1998-ban hunyt el Budapesten.
2: A nap imája.
3: Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől esj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Isten félő. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Szentatya délelőtt bevonult a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programjait, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad. A Szentatya vasárnapi úrangyala imádság alkalmával jelentette be a közelgő beavatkozást, elmondva, a kisméretű körülhatárolt csomót a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során fedezték fel. Holnap rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyek Csaba egri érsek celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszentmiklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri Főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek, a rendezvény idei főkoordinátora megnyitó beszédében az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Az önkéntesség során a fiatalok ugyanis nem csupán feladatokat oldanak meg, hanem személyesen találkoznak egymással és azokkal is, akiknek segítséget nyújtanak. Ezek a találkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy kilépjenek a mindennapok megszokott kereteiből, és megtapasztalják az egymásra figyelés, valamint a közösségért végzett munka örömét. Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium főigazgatója a rendezvény több vagy ha adsz mottójának jelentőségéről beszélt. Az önkéntesség nem csak azok számára jelent segítséget, akik részesülnek benne, hanem azoknak is értékes tapasztalatot ad, akik időt és energiát szánnak másokra. Juhász Ferenc pasztorális helynök Esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri Főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Több mint 10 helyszínen, több mint 500 résztvevő kapcsolódott be a programba, az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek és virágokat ültettek. Munkájukkal nem csak környezetüket szépítették meg, hanem saját közösségeikért is tettek, miközben megtapasztalhatták az együtt végzett munka és az egymásért vállalt felelősség örömét. A 72 óra kompromisszumok nélkül kezdeményezés évről évre arra hívja a fiatalokat, ne csak beszéljenek a segítségnyújtásról, hanem tetteikkel is megmutassák, mit jelent a mások felé forduló cselekvő szeretet. A program üzenete egyszerű, mégis időtálló, egy kis odafigyelés, néhány óra önkéntes munka és egy önzetlen gesztus is valódi értéket teremthet. Hiszen amikor másokért teszünk, nem csak a környezetünket formáljuk, hanem mi magunk is többé válunk. Ötödik alkalommal találkoztak a ciszterci rend fenntartásában működő iskolák képviselői a hétvégén. Egerben a Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban pezsgett az élet. Találkozás, kapcsolat, barátság, összetartozás, a Ciszterfest olyan ünnep, amiben a résztvevők úgy érzik, ez valóban róluk szól, olvasható a beszámoló a Magyar Kurír oldalán. A Ciszterfest programjában lelkiségi alkalmak, sportversenyek, vetélkedők és közös alkotás is helyet kaptak. Este táncház, karaoke és sakszimultán várta a résztvevőket. A diákok és tanáraik Eger nevezetességeivel is megismerkedtek, végül szentmisével ünnepeltek. Ezt a találkozót a diákok mindig igazi fiesztaként élik meg. Végre a tanítás helyett más kerül a fókuszba, ők maguk és kapcsolataik. Mindent miattuk raktunk össze, látszik, hogy jól érzik magukat, fogalmazta meg a székesfehérvári hittanár, munkaközösség vezető Tóth Balázs. A vendéglátók nevében Koróczkai Júlia főigazgató köszöntötte a Ciszterfest részvevőit. Az egy szív, egy lélek mottó jegyében vagyunk együtt, második alkalommal Egerben. Nagy összefogással jött létre ez a lelkiséget, kultúrát, játékot összekapcsoló program, tanárok, diákok, szülők együttműködésével, azzal az elkötelezettséggel, hogy méltó házigazdák lehessünk. Köszönjük a fenntartónknak a találkozás lehetőségét, fogalmazott az iskola igazgató. Rubovszky Rita, a ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója egy példázattal szólította meg a diákokat. Egy apa három fia folyton veszekedett egymással. Az apa egy-egy vesszőt adott a kezükbe, és arra kérte őket, törjék el. Ez könnyen ment nekik. Amikor azonban három vesszőt összekötött, annak eltörésével már egyikük sem boldogult. Ezzel a gondolattal induljunk neki ennek a másfél napnak. Öt iskolából érkeztünk, különböző városokból, különböző történetekkel, de ugyanahhoz a ciszterci családhoz tartozunk. Az, hogy itt vagyunk 250-en, nem magától értetődő. Ritka ajándék és nagy lehetőség. Köszönjük ezt az egri házigazdáknak, és köszönjük a velünk lévő ciszterci szerzeteseknek, valamint azoknak is, akik imádságban kísérnek bennünket. Azt kívánom, hogy ne csak erre a másfél napra legyünk egyek, vigyük magunkkal az összetartozás élményét a hétköznapokba is, hogy amikor külön-külön állunk helyt, akkor is tudjuk, egy közösséghez tartozunk. Mert az igazi egység azt jelenti, hogy a különbözőségeink ellenére is összetartozunk, egy szívvel, egy lélekkel és együtt erősebben, fogalmazott a hétvégi programom. Apák és férfiak zarándokoltak Debrecenből Mária Pócsra a hétvégén. Már 15. alkalommal indultak útnak Debrecenből azok az édesapák, lendő apák és férfiak, akik két nap alatt mintegy 55 kilométer gyalogoltak, hogy imádságban hordozzák családjukat, megerősödjenek hitükben és egymásban is társakra találjanak. Maguk mögött hagyták a hétköznapok rohanását, a munka és a mindennapi teendők terheit, hogy elinduljanak Mária Pócs felé. Nem csupán kilométereket akartak maguk mögött hagyni, hanem időt szerettek volna adni annak, ami igazán fontos, Istennek, családjuknak és saját lelküknek. A zarándoklatot Terdik János pasztorális helynök indította útjára évekkel ezelőtt, azóta egyre többen csatlakoznak ehhez a különleges úthoz. Idén már 70-nél is több férfi gyűlt össze, hogy közös imádsággal, énekekkel és csendes elmélkedéssel vágjon neki az útnak. Az induláskor elhangzó gondolat, miszerint boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége, akinek szíve zarándok útra kész, mintha az egész két nap üzenetét magában hordozta volna, írja a Magyar Kurír. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében, Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban, október 15-én, csütörtökön 18 órától. A motto Máriával az Úr Jézus előtt, ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Októberi programokat szervezett az egri lajosvárosi plébánia, amelyekből egy-két alkalom még hátra van. Október 17-én, azaz szombaton 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korcs együttes. Majd aztán október 24-én, jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Felsőtárkányi Kisvonat végi állomásához, a Stimecházhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestéjén 17 órakor a Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba egri érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen hálát adnak Istennek. Aznap az egri bazilikában 18 óra 30 perckor már nem lesz szentmise. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdetett az egri főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, a csapatok létszáma, minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az egri főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e hétfő, az e-mail cím titkarság@andrassy-eger.hu, a telefonszám 36-os körzet 510-060 vagy 510-063. A Redmenta felületén a regisztrációt már meg lehet tenni, a csoport direktcíme Andrássy-7757-44-es. Az előzetes feladatok beküldésének november 13-a péntek lesz a határideje, maga a verseny pedig november 27-én pénteken következik majd el. A versennyel kapcsolatban további kapcsolati lehetőség Béres Gyula tanár úrnál, a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen, vagy mobilon a 30-as 937-75-19-es számon. Az egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk meg énekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek, hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. A külső és belső tisztaság szembeállítása a mai evangéliumban nem a természetes piszoktól, illetve a lelki szennytől való megtisztulás ellentéte, hiszen a farizeusok által oly aprólékosan betartott tisztasági előírások rituális jellegűek voltak. Nem egészségi okokból mosták meg kezüket, és tartották tisztán az edények külsejét, hanem mert nem akartak tisztátalanná válni azáltal, hogy tiltott dolgot érintenek, vagy hogy egy tisztátalan ember keze nyoma edényeiken maradt. Jézus nyíltan nem ítéli el ezt a mózesi törvényből eredő szokást, de már azzal is felhívja a figyelmet elégtelen voltára, hogy ő maga elhanyagolja például az étkezés előtti rituális kézmosást. Amikor pedig ezzel megütközést vált ki vendéglátójából, rámutat a farizeusi gyakorlat legfőbb hibájára, hogy a szívet érintetlenül hagyja. A külsődleges eszközökkel történő és a külvilággal szembeni tisztaságra törekvés azért veszélyes, mert a tisztaság tudatához vezet olyan felsőbbrendűségi érzéshez, amely a valódi megtisztulás legfőbb akadálya. Igazi megtisztulás csak belülről fakadhat, s nem a többi embertől való elkülönüléssel, hanem éppen a szívbéli feléjük fordulás, az irgalmasság cselekedetei által. Az alamizsnálkodás egymaga ugyan nem tesz szenté, de aki kitart az érdek nélküli szeretetben, aki viszonzás várása nélkül szétosztja javait, idejét, energiáját a rászorulók közt, az egészen biztosan eljut a szív tisztaságára, és bűnei bocsánatot nyernek. Az irgalmasság cselekedetei ugyanis nem csupán erkölcsösebbé, szociálisan érzékenyebbé alakítanak, hanem belülről formálnak át szinte szentségi erővel. S az irgalmasságnak, az alamizsnálkodásnak annyi fajtája létezik, ahány emberi helyzet van. Ha ahelyett, hogy emberi okoskodásainkba beleveszve próbálunk kibújni a felelősség alól, észrevennénk az első adandó alkalmat, amikor valakivel észrevétlenül jót tehetünk, megtennénk az első igen komoly és aligha emberfeletti ilyen nehéz lépést az igazi életszentség felé.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Dajte almužnu a všetko vám bude čisté. Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby u ňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Pán mu povedal, vy farizeji čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Da begeto sárda szándrepeszki vorba, eg farizeusa hárdas lesz pestetek hall. Ügéj lasztár, háj káje messzája beslasz. Kaná a farizeusó, dik lasz, ke anglau hape, nadhodasz peszke vaszt, maladjé lasz pekadi. Bau ráj, kadedasz duma haring leszte. Túme farizeussa, o tahtáj, taj a csáro ábrál uzsáren, ba andral perdesan le haimasa hainasuimasa. Chalade, nakodokerdas vio anglu nipe, kono avralu nipe kerdas. Mai misto den kotei, sosi andrei kodolenge, kas naikhanchi, hai atunchi uze kerdjona, vi avral, vi andral.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Lukas. Nach dieser Rede lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm: O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr vor Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. Wort des lebendigen Gottes.
0: Szentek, szent életű emberek.
7: Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stokkerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stokkerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint fölakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építtetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrédusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stokkerauban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én. 68 évet élt. Közép-Itáliában született. Mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti. Bár éreztették vele, hogy kegyelemkenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásukkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: A mai napon, október 13-án az Edék és a Kálmánok ünneplik névnapjukat. Az Ede férfi név az Edward Eduard nevek német rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név volt, és a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A Kálmán török eredetű régi magyar személynév, jelentése maradék, életben maradt. Czuczor Gergely és Fogarasi János szerint eredeti magyar név, amely más népeknél elé nem fordul. Talán Kármán vagy Kermán perzsa tartománya vagy várostól még az ősidőben vette eredetét. Innen ered a Kálmán körte, másút Kármán körte elnevezés. Sok boldogságot kívánok a nevek viselőinek a mai napon, amennyiben Ede vagy Kálmán akad ismerőseik vagy rokonaik körében, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született Kassán 1813-ban Henszelmann Imre, a magyar műemlékvédelem megteremtője. Eredetileg orvosi pályára készült, Padovában doktorált 1837-ben, de érdeklődése a művészetek felé fordult. Már Padovából bejárta Olaszországot, különösen sokat időzött Velencében és Rómában, ahol főképpen az építészetet tanulmányozta. 4 évvel orvosi diplomájának megszerzése után megjelent művészeti tárgyú tanulmánya alapján a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1846-ban Kassán tartott vándorgyűlésén a magyarországi műemlékek védelme érdekében tett felszólalását tekintik a magyar műemlékvédelem szervezet formájához vezető első lépésnek. Magyarország középkori műemlékeinek tanulmányozására ásatásokat folytatott, felméréseket végzett. 46-ban jelent meg Kassa városának ónémet stílű templomai című munkája, saját rajzaival illusztrálva, mely történeti és építészeti műként is jelentős. 1848-ban Pulszky Ferenc sajtóreferense volt, emiatt börtönbüntetést kapott. Az 50-es évek elején Londonba utazott, majd 7 évig Franciaországban élt. Hazatérte után az Akadémia Archeológiai Bizottságában tevékenykedett. 1873-ban lett a Pesti Egyetem újonnan létrehozott művészettörténeti tanszékének tanára. Mint országgyűlési képviselő, ő terjesztette elő az 1881-ben megalkotott első műemlékvédelmi törvényt. Az ennek alapján megalapított szervezetnek, a Műemlékek Országos Bizottságának ő volt első elnöke egészen haláláig. Rómer Flórissal együtt dolgozta ki Lajstrom programját, műemlékeink számbavételét. 120 paphoz, illetve tanárhoz juttattak el felvételi íveket, amelyeken az adott épület történetét, tulajdonosát, méretét, anyagát, a benne elhelyezett berendezések és műalkotások leírását kérték feltüntetni, és amelyekhez rajzokat, fényképeket is lehetett csatolni. A felmérés alapján a műemlékek helyreállítását, széles körben való ismertetését szorgalmazta. És szintén a mai napon született, 1872-ben Pesten Glatz Oszkár, naturalista, nagybányai posztimpresszionista stílusban alkotó festő. Előbb szülővárosában, majd Münchenben és Párizsban tanult. 1896-ban végleg Hollósy Simon köréhez csatlakozott. Nagy lelkesedéssel segített mestereinek a nagybányai művésztelep megszervezésében, kialakításában. A következő évben Glatz felfedezte a Rozsály Lankás lejtőin álló kincstári erdésztanyát. Felment 1000 méternél is magasabbra május legelején, amikor még hófette a csúcsokat, és onnan 5 hónapig le sem jött, teljes magányban alkotott. 1897-ben óriási sikere volt Pesten a nagybányaiak kiállításán. Dicsérték az idősebb mesterek, még a kritikusok is, és a közönség is jutalmazta, sok portré megrendelést kapott. A következő évben ismét Nagybányára látogatott, de nem a nagyhegyek közé, hanem a Szilágyság felé, a szelídebb dombos erdős tájakra. Azt követően már nem ment többet Nagybányára. A Nógrád vármegyei Bujákon festett, meg a Dunántúlon és a Balatonnak is nagy festője lett. 12 és 38 között a képzőművészeti főiskolán tanított. Nyaranként számos életképet festett a magyar paraszti társadalomról. Művészeti írásai is jelentősek, sok cikket írt a magyar népművészet hagyományainak megőrzése érdekében. A II. Világháború után megpróbálkozott a szocialista realizmus irányzatával is. Kitüntetett utcaseprő című képe a Szociál emblematikus alkotása lett. És végül a mai napon hunyt el 2016-ban Székelyszentléleken Kovács Piroska tanár, néprajzi gyűjtő. Székelyudvarhelyen végezte el a tanítóképzőt, majd a Marosvásárhelyi Főiskolán magyar-román szakos tanári képesítést szerzett. 51-ben Szentegyházán lett pedagógus, ahová leendő férjét, a Bolyai Tudomány Egyetemen magyar irodalom szakos tanári diplomát szerző Kovács Mihályt is helyezték. 10 évig tanítottak a településen, majd hazaköltöztek Máré falvára. Szülőfalujába később tanítóként visszatérve tevékenyen részt vállalt a közművelődési élet megszervezésében. Fél évvel részt vettek a szejkefürdői szabadtéri kapumúzeum létrehozásában, ahová összegyűjtötték a környék valamilyen ok miatt pusztulásra ítélt székelykapuit. 1973-ban elsőnek Orbán Balázs 1888-ban készült kapuját állították az író sírja fölé, és kisebb-nagyobb szünetekkel 15 Udvarhely vidékéről begyűjtött 100-200 éves székelykaput helyeztek el a szabadtéri múzeumban. Már a 70-es években gyűjteni kezdte faluja és a környék néprajzi hagyományait, értékeit, és kiadványaiban közzétette ismereteit. Több kezdeményezés fűződik nevéhez, melyekkel fellendítette Máréfalva közösségi életét. Rajzolni kezdte Máréfalva székelykapuinak mintáit, motívumait. Az ezredfordulón megváltozó falukép miatt veszélybe kerültek a faragott kapuk, így indokolt volt a 100-150 éves kapuk számbavétele, az átfogó gyűjtőmunka elvégzése. Alapító elnökként tevékenyen részt vett a 93-ban megalapított Kölik Hagyományőrző Művelődési Egyesület munkájában, melynek célja Máréfalva népi kultúrájának megismertetése, hagyományainak megőrzése, programok szervezése volt. 2001-től az ő javaslatára kerül két évente megrendezésre a Székelykapuk napja. Ezen a szakmai rendezvényen néprajzi tanácskozásokra kerül sor, ahol a szakemberek mellett számos érdeklődő vesz részt. 2004-ben avatták fel Máréfalván azt a tájházat, melynek gyűjteményét még iskolaigazgatóként alapozta meg. A tájházban tartják az évente sorra kerülő fiataloknak megszervezett kapufaragó tábort is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, és nemzetközi hírnévre is szertett, amikor az Európa Nostra szervezet 2012-ben kulturális örökségvédelmi nagydíjat adományozott tevékenységért. Kovács Piroska 2016. október 13-án hunyt el, amikor egy székely-szentléleki székelykapu avató ünnepségen mondott beszéde után a mikrofontól hátralépve összeesett. Október 15-én temették el a Máréfalvi katolikus temetőben. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat illetően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyermekek esetében. A Fidesz korábban közölte, hogy a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérve Boka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosította az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz, az idei büdzsé módosításának zárószavazása majd hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesének személyéről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Ma hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel, emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik ma Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását ma ismertetett legfrissebb World Economic Outlook jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölt az MT. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ről, a jövő évit pedig 3,5-ről 2,8%-ra változtatta. Augusztusban, három hónap visszaesés után, az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfolycsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt, az épületek építése 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök, Rumán Rada szerint az egyik elsüllyedt. Az incidensek alig egy héttel azután történtek, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogunk Mark Rutte NATO főtitkárral is, jelentette ki Radev. Oroszország 2022 óta 320 milliárd dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. A Vladimir Putyin orosz elnökkel pénteken folytatott telefonbeszélgetése nyomán Donald Trump amerikai államfő az energetikai szférában megkötött nagyszabású megállapodásról tett bejelentést, amelynek keretében Moszkva 3 millió tonnáig terjedő mennyiségben szállít dízelüzemanyagot az amerikai és a világ piacra. Ennek érdekében az amerikai pénzügyminisztérium jövő áprilisig felfüggesztette a vonatkozó szankciókat. Végül az időjárásról, döntően derült az ég, de főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkült. A csúcsomerséklet 15-16 fok körül alakul most délután. Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Korál együttes felvételeiből válogatunk. A mikrofonnál a szerkesztő Kúnya Éva. A Korál megalapításának ötlete már 1974 nyarán felmerült, amikor a Kitegylet feloszlása után Kohn Zsuzsa állandó kísérőzenekart keresett. Az együttes életében az első kiugrást 1975-ben a Hazafelé című dal hozta el, amivel felkerültek a slágerlistákra, de az alkotói együttműködés ezután megszakadt és az együttes is feloszlott. Az 1977-es augusztus 20-án rendezett Piramis Taurus tűzkerék koncert sikere adta az újabb ötletet, hogy a Taurus örökségét felvállaló Balázs Ferenc önállóan alapítson zenekart, és a kemény rockzene iránt feltámadó igényt, a Taurus nosztalgiát, valamint saját, közel egy évtizedes zenészmúltjának hírnevét kihasználva próbáljon meg betörni az élvonalba. Az új Korál 1978. május 1-én mutatkozott be a Budai Ifjúsági Park 7000 nézője előtt, amelynek vezetője, billentyűs játékos a szerzője és énekese Balázs Ferenc, a Neoton és a Taurus egykori zenésze. Társai Fischer László gitáros, Zoller Zsolt basszusgitáros és Pados István dobos volt. Az egyéni Korál hangzás 1979 elejére alakult ki, amikor Balázs Fecó zeneszerzői képessége, egyénisége új a magyar rockban egyedi fazont adott az együttesnek. Fecó lírai alkata és komoly zenei ambíciói és az együttes keményebb, rokosabb hangzása jól kiegészítették egymást. Feléptek annak idején Bulgáriában, az egykori Szovjetunióban és Jugoszláviában, Svájcban és Kubában is. 1979-ben a doboknál helycsere történt, Papp Tamás került a csapatba. 1980-ban pedig Dorozsmai Péter került a dobok mögé. Ebben az évben jelent meg első albumuk is, melynek címe Korál volt. Most erről az albumról következik a Tudom, én is megnyugodnék, a Maradj velem, és a hangoddal ébreszt a szél.

0: A zenemesterei.
1: Az 1981-es Táncdalfesztiválon a Homokaszélben című dalukkal óriási sikert arattak. 1981-ben kifejezett kérés volt, hogy az együttes induljon a Táncdalfesztiválon, erre íródott a Homokaszélben. Balázs Fecó azonban nem akart ezzel a dallal színpadra lépni. Horváth Attiláék győzték meg, hogy jó lesz ez a dal. A zsűri ebben az évben nemzetközi volt, szovjet zsűritaggal. Több mint 20 évvel később Balázs Fecó találkozott Bodrogi Gyurával, az egykori zsűritaggal, és akkor a beszélgetésükből derült ki, hogy az orosz zsűritagnak problémái voltak a dalszövegével, és a magyar tagok csak nagy nehezen tudták meggyőzni, hogy nem imperialista dalszövegről van szó. Miért pont Homok a szélben, mit visz a homok a szélben, ezért nem nyert a korál akkor, csak második helyen végeztek. Most jöjjön a Homok a szélben.

0: a zenemesterei.
1: A Korál együttes második albuma 1982-ben jelent meg, a Túlsó part címmel. A Korál a kezdetek után nagyon elment a líra irányába, a lemezen már kevesebb volt a rockos hangzás. Ugyanúgy, ahogy az első lemezen is, Dorozsmai Péter dobolási stílusa nagyon meghatározó ezen az albumon is. A Korál megalakulásakor a Piramis volt a sztár zenekar, a legenda. Ugyanaz a Horvát Attila írta a Piramis és a Korál szövegeit is. Amit a fiatalok akkor éreztek, azt a korálos szövegekben Horvát Attila fogalmazta meg. A második albumról jöjjön most a Szeretet koldusai, az Ártatlan varázsló, a Kevés voltam neked és a Válaszra várva. Nézd a szeretet!

0: zenemesterei.
1: 1983-ban a Korál együttesből kilépett Zoller Zsolt basszusgitáros, és helyére Fekete Tibor, azaz Samu állt. Fekete Tibor Samu egy kiváló basszusgitáros, aki a Korál együttesen kívül számtalan előadó és együttes mögött basszusgitározott koncerteken és stúdiófelvételeken is. A legtöbben talán Ákos mögött láthatták. A Korál harmadik albuma 1984-ben került a boltokba, a címe az Óceán. Ez az első album, amin igazából megjelennek a fúvósok, melyre jó példa a most következő felvétel, a Kölykök a hátsó udvarból, amit majd a Kergesd el a felhőt a házamról követ.

0: a zenemesterei.
1: A Korál együttes 1986-ban felhagyott az aktív koncertezéssel, de Fecóval több stúdiólemezt is készítettek. 1997-ben ismét összeálltak és koncertet adtak a kis stadionban, amelyért később megkapták az év koncertje Emerton díjat. 2000-ben a kis stadionban 12 ezer ember előtt megismételték a nagy sikerű 97-es Nosztalgia koncertet. 2006. augusztus 25-én lemezbemutató koncertet adtak a már kultikussá vált kis stadionban, ahol bemutatták az ugyanezen a napon megjelent Ne álljon meg soha legújabb albumukat. Most az album címadó dala következik.

0: a zenemesterei.
1: A Neoton együttes után Balázs Fecó következő komoly együttese a Taurus volt, ahol együtt zenélt a legendás Radics Bélával. Ebből az időszakból következik most egy felvétel, a Kőfalak leomlanak címmel. A Városhíd egyik oldalán a nagymama lakik, a túlsó parton pedig a család többi tagja. Akkor egyértelmű volt, hogy miről szól ez a dal. A berlini megosztott városról Balázs Fecó és Horváth Attila szerzeménye következik.

A Korál együttes 2006-os utolsó lemez bemutatójuk után is időnként színpadra állt az ország különböző részein. 2017-ben Balázs Feczó azonban arról nyilatkozott, hogy megromlott egészségi állapota miatt már kevésbé bírja a rendszeres koncertezést. 2018. május 5-én az együttes az arénában ünnepelte 40 éves jubileumát. A koncert egy részében szimfonikus zenekar is közreműködött, két dal erejéig pedig újra összeállt az 1978-as felállás Zoller Zsolttal és Pados Istvánnal. Ez volt egyben az együttes utolsó fellépése is, mivel 2020. november 26-án koronavírus fertőzésben elhunyt Balázs Feczó. Kedves hallgatóink, a zenemestereiben a Korál együttes felvételeiből válogattunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Gúnya Éva.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a délutáni stáb tagjai, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Dudás Anna, a technikai munkatársok Somogyi Márton és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című műsorunk. 14:30 kezdődik Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunk, melyben Grün a Szépség című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján sport és riport összefoglaló

0: Az EKKEL Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadását hallják Nagy Sándor makedón uralkodóról. Ezt követi az iránytű. Ma a 20. Bükszent keresztép gombanapok rendezvénysorozatra látogatunk, amely az elmúlt hétvégén színes forgataggal, főzőversennyel, kirakodóvásárral, színpadi programokkal várta az érdeklődőket. Egy összeállítással jelentkezünk, amelyben megszólal a polgármester, egy solymász, a Bükki Napsugárból tulajdonosa és a Miskolci Gombász Egyesület vezetője is. Következzen rövid bejátszásunk Molnár András műsorához Béres Jánossal.
1: Nagyon sokan esküsznek levesként a mezei szegfűgombára, az egy nagyon csodálatos, ha jól van elkészítve. Én elmondanom az én receptemet, bőzöldségesen, kis kockatésztával és hát ízesítő anyagokkal, zöldborsóval, hát egy nagyon finom étel készíthető levesként belőle. De hát a pörköltnél is ugye nagyon sok gombát lehet jól elkészíteni, a kreativitás, a konyhamesternek a tudása az egy fél siker már alapból.
0: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. A 19 órai híreket követően Mustármag című műsorunkban a Ciszterci Rendártal fenntartott iskolák országos fesztiváljáról számolunk be, amelyet a múlt hétvégén tartottak Egerben. Ezt követően esti mese szól. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján bemutatjuk a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és a befejező részéhez érkeztünk a Millió lépés az iskoláért című egészségprogram bemutatásában. Majd Karinti Frigyes és Bőmaranka viharos szerelmét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar tanár előadásából. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel, emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik ma, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott babák esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerint a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő tiszás pártmédia épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyéről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását ma ismertetett legfrissebb jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölte az MT. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ről, a jövő évit pedig 3,5%-ről 2,8%-ra változtatta. Augusztusban, három hónap visszaesés után, az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Az épületek építése 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev szerint az egyik elsüllyedt. Az incidensek alig egy héttel azután történtek, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogunk Mark Rutte NATO főtitkárral is, jelentette ki Radev. Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt újabb dróntámadást az unió intézményeinek vezetői. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt írta, a támadások nem csak a hajókon szolgáló tengerészek életét veszélyeztetik, hanem a Fekete-tenger biztonságát is fenyegetik. António Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette, teljes mértékben elfogadhatatlanok az egyre gyakoribbá váló a polgári hajózás és a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren elkövetett támadások. Oroszország 2022 óta 320 milliárd dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. Holnap a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz majd élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutánra aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
2: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Balázsi Péterrel, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelőjével beszélgetek, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Beszélgetésünk apropóját azt szolgáltatja, hogy idén, tehát 2026-ban volt a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok, és már rögtön egy kicsit talán helyesbítenem is kell saját magamat, vagy javítanom a mondani valómon, mert most már Ázsia is, vagy Ázsia egy része is bekapcsolódott.
2: Igen, az elmúlt egy-két évben már Ázsiából Üzbegisztán is ad le adatokat, nem sokat, de ugye mindenhol így kezdődik, hogy pár adatot leadnak, aztán hát ha jobban belelendülnek ők is. Törökországban is van már, nem csak az európai részen, úgyhogy kezdi kinőni magát szerencsére ez a kezdeményezés is.
1: Miért indult ez el valamikor, vagy miért akkor indult el, amikor és nem mondjuk a madárgyűrűzéssel egy időben, tehát az ornitológia hajnalán?
2: Mint általában ezt is angolok indították 93-ban, illetve angol szervezet, azzal a céllal ténylegesen, hogy összeszámolják a madarakat, de inkább, hogy felhívják a figyelmet a védelmük fontosságára, vagy éppen, hogy megmutassák, hogy mennyire különleges jószágok élnek körülöttünk, és kicsit jobban figyeljünk rájuk.
1: Egy jó ideje követem már az eredményét ennek a madárszámlálási, mondhatjuk, hogy versenynek, mert több kategóriában is indulnak az egyes országok.
2: Igen, ha minden igaz, akkor 26 ország indul, és általában ugye a rendezvényhelyszínek számában, a résztvevő látogatók számában, valamint a megfigyelt madarak egyet számában versenyeznek, hogy kinek hogy sikerül éppen.
1: Tehát visszakanyarodva oda, hogy már egy jó ideje figyelem, Angliában a birdwatching, vagyis a madár megfigyelés az egy népmozgalom. Nálunk talán kevésbé, mégis Anglia a dobogón nem tudom, hogy volt-e valamikor, akármelyik kategóriát tekintve.
2: Általában nem szoktuk nézni a többieket, de Anglia így nem nagyon van számon tartva, hogy akár az első háromba valamikor is volt-e. Igazából náluk ténylegesen ezrekről, sőt akár tízezrekről beszélhetünk, akik kimondott madarászok, de valahogy nem mégse.
1: Lehet, hogy az a baj, idézőjelben, hogy ez egy tömegrendezvény, míg a madár megfigyelés az egy magányos sport.
2: Ez is elképzelhető, meg az is, hogy náluk már nincs szükség úgymond felhívni erre a figyelmet jobban, hogy ott van annyi madarász, próbálnak foglalkozni annyira az átlag emberek a természettel, hogy nem látják ennek annyira nagy jelentőségét, mint mondjuk Közép- vagy éppen Kelet-Európában van.
1: Ha nem is nézzük részleteiben az eredménytáblázatot, tehát hogy melyik ország hol végzett, de azért az kikerülhetetlen, hogy a dobogóra nevessünk egy pillantást, és ezen a dobogón Magyarország mindig előkelő helyen szerepel, szinte mindig minden kategóriában, mind a háromban fölfér, sőt nem csak fölfér a dobogóra, hanem győz is.
2: Igen, általában megfigyelhető, hogy nálunk ugye a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület koordinálja ezt, rengeteg másik civil szervezettel, illetve sokszor az állami természetvédelem résztvevőivel is. Úgyhogy nálunk ténylegesen verseny is, és ez egy nagyon jó apropó, hogy megmozgassuk az embereket, kijöjjenek, kicsit közelebb kerüljenek hozzájuk a madarak.
1: Akkor hogy áll az idei végeredmény?
2: Idén a rendezvényhelyszínek számában ott Magyarország aranyérmet szerzett, 176 helyszínen volt szervezett madármegfigyelés. A résztvevők számában is a dobogó legfelső fokára kerültünk, ott 3807 fő vett részt ezen, illetve a látott madarak számában harmadikok lettünk, ami egy jó eredmény, mivel ezt szinte minden évben elviszik a finnek ezt az első helyet az apácaludakkal, hogy teledés előtt, illetve vonulás előtt ott gyülekeznek, úgyhogy ők rendszeresen pár helyszínre kimennek, és több százezer madarat számolnak le, de most Magyarország is több mint 628 ezer madárral a bronzérmes helyet érte el, azért az nem kevés. Ugye itt általában kérik a szervezők, hogy az első három leggyakoribb madárfajt küldje el mindenki. Magyarországon ez nem meglepő módon első helyen a seregé mutatkozott, ugye most van nálunk a vonulás, nagyon nagy rajokban, látványosan vonul. Ugye,
1: most érik a szőlő.
2: Illetve már sok helyen valójában leérett, mert a szüretek egy jó része idejében jóval korábbra tevődött. Illetve a seregénél tényleg az van, hogy nagy rajokban vonul, látványosan. Nem úgy, mint tudom én, a vörösbegy, amiből körülbelül ugyanannyi vagy még több van, viszont a bokorba elrejtőzve, hanem ténylegesen hatalmas csapatokba, akár ezres csapatokba is. Belőle majdnem 230 ezer, ugye a második szintén egy ilyen látványos csapatmadár a darulett, egy 58 ezerrel, még a harmadik pedig a nyári rúd egy jó 23 és fél ezer példánnyal. Ezek is látványosan vonulnak, ugye a darbokat, nyári rudokat viszonylag könnyű megfigyelni a vizes élőhelyeken, Mi is voltunk kint a Tiszatónál, Poroszlón, mi is több mint 2500 nyári rudat láttunk, meg 2000 feletti darut, ahogy napközben bent voltak a Tiszatóvalki medencéjében.
1: Pedig az idei év pont az ilyen vízimadaraknak nem kedvezett.
2: Az idei év az gyakorlatilag a természetben semminek nem kedvezett. Katasztrofális évünk van. A mocsarak nagy része, ahova nem sikerült valahogy vizet pótolni, vagy éppen a halastavak víztározók, azok leszáradtak, a patakok medre üres, olyan patakoknak is, amik ugye még soha ember emlékezet óta legalábbis nem voltak kiszáradva. Viszont a Tiszató ezért volt egy érdekes dolog, mert ott is a téli vízszint ugye télre leengedik a vizet, és az alatt van 10-15 centivel jelenleg a vízszint, és ezért hatalmas területek szabadultak fel a víz alól, így a vízi madarak oda tudnak csoportosulni, oda összpontosulnak, már csak abból a szempontból is, mert nincs máshol ilyen vizes terület.
1: Ne csak arról beszéljünk, hogy miből láttak a legtöbbet. Igaz, hogy a ritkaságvadász szakosztály eseményei máskor vannak, meg az viszonylag szűk körű, viszont azért egy-két ritkaság itt is becsúszik.
2: Itt is az volt az érdekes, hogy pont a madár megfigyelő napokon nem volt különösebben erre figyelem számva, de most már jó pár napja itt tartózkodik az országban, a Hortobágyon egy amerikai pettyes lila, ami mind neve is mutatja, Kelet-Ázsiában, de leginkább Észak-Amerikában költ. Ugyanígy egy cankópartfutó a Balaton, száradó medrében, ez is egy ritka észak-amerikai madár, vagy éppen most a napokban került elő egy sivatagi hanmadár, egy afrikai, nagyon ritka kóborló, ez mindössze a második magyarországi előfordulás, az pedig Veszprém mellett egy igazi nagy agrár sivatagban, egy nagy monokultúrás szántón. Ásnak ki egy valamiféle vezetéknek a nyomvonalát, és a kis földkupacokon meg amellett ott ugrál. Úgyhogy ilyen ritkaságok is előfordultak, még fecskéket is láttunk, illetve akár fehér gólyával is össze lehetett futni. Ugye viszonylag enyhe az idő, úgyhogy még a vonulók egy része azért itt van, illetve még olyanok nem érkeztek meg, akik északabbról jönnek.
1: De a fecske az már, én azt hittem, hogy levonult.
2: Nagy rész levonult, de azért még Egerszalókon is például mi három füsti fecskével találkoztunk, de még a napokban is össze lehet futni. Ez most nagyon jó kérdés, hogy hazai madarak-e, vagy északról jöttek, vagy akár egy picit megzavarodtak és gyakorlatilag kóborolnak. Nem lehet kijelenteni, ugye ehhez segít a vonuláskutatás, jeladózás, madárgyűrűzés, de mivel ezek nem lettek felszerelve ilyennel, így nem kijelenthető, hogy ők honnan jöttek.
1: Szerinted minek köszönhető az, visszatérek megint arra, hogy nagyon, sőt, nagyon-nagyon szépen szerepelt Magyarország, tehát mi lehet a titka annak, ha van, hogy mondjuk ilyen előkelő helyen állunk?
2: Gyakorlatilag leginkább az, hogy van egy olyan szervezet, ugye az MME, aki ezt koordinálja, és rengeteg olyan másik szervezet, magánszemély van, aki fontosnak látja ennek az üzenetnek, a madarak létének, fontosságának, megőrzésének a tudatát, és gyakorlatilag ez, hogy rengeteg embert így meg lehet mozgatni, családok tudnak menni, egy családi programnak is betudható ez, valamint az, hogy amilyen borzalmas aszályos évünk volt, ennek köszönhetően mondjuk a múlt hétvégén is csodálatos 20 fok feletti idő volt, és ez kedvezett annak, hogy a családok együtt is akár ki tudtak menni ezekre a rendezvényekre, ezekre a helyszínekre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Balázsi Péternek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelőjének, hogy beszámolt az idei 34. alkalommal megrendezett európai madár megfigyelő napokról.

0: Most irodalmi sorozatunk 15. része következik, a felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Úgy döntöttem, hogy elkísérem Gyulát a meccsre. Van annyi pénzem, hogy simán kitelik belőle egy jegy, nem vagyok rászorulva a nagy arc adományára. Még hogy fradista, tiszta hülye, aki nem normális. Gyula egyébként simán nekem adta a másik jegyet. Szóval futballmeccsre készültünk. Ez a nap is elérkezett az életemben. Itt amúgy az egész város meccsre járt akkoriban. Hétvégén egyszerűen nem lehetett felférni a villamosra. A diósgyőri stadion talán az egyetlen az egész világon, amelyik egy gyár seggéből nőtt ki. Gyulustól hallottam ezt a frappáns megfogalmazást. Amikor a melós letudta a műszakot, nap mint nap a futballpálya előtt villamosozott el. Ha akarta, ha nem. Olyan központi helyen van a stadion, mint Moszkvában a Lenin mauzóleum. Amikor fújt a gyár, vagyis minden műszakváltáskor, munkások ezrei indultak öles léptekkel a környék talpon állói felé, hogy kedélyesen megbeszéljék a napi történéseket. Szídják a főnököt, vagy csak úgy megszokásból elbúsongjanak egy-egy korsó sör felett szakmányban. A munkásosztály jóvoltából, és persze hathatós közreműködésével, mifelénk még hallani lehetett olyan hihetetlen történeteket is, hogy valamelyik kocsmában kifogyott a sör vagy a rum. A renitens csapost ilyenkor kiverte a víz, mert az álmos könyv szerint mindig van némi kockázat abban, ha valaki megvonja a szeszt a proletáriátustól. A legtöbb esetben nem torkollott inzultusba a nagyfokú hanyagság, a hoppon maradt törzsközönség pedig, némi húzavona után, simán átcuccolt úgy 10 méterrel arrébb egy másik csehóba, ahol maradt még egy kis innivaló. Kivételek és pofonok persze mindig akadtak. Mint a fentiekből is látható, mifelénk a meccsre járás csak egy apró kis szeletkéje volt az életnek, legalábbis annak kellett volna lennie a napi kocsmázás mellett. Sokan mégis akkora darabokat próbáltak meg kihasítani a futballból, mint egy esküvői torta, vagy mint egy malomkerék, mintha az a sok kocsma a világon se lenne. Itt volt mindjárt Gyulus első számú haverja, a rasztahajú újságkihordó. A kutyája is raszta volt. Meccsnapokon már csak futó lépésben közlekedett az utcán, mint Laci bácsi a szürke hétköznapokon, de azért ilyenkor is nagyon tisztességesen végigjárta postaládákat, izomból benyomott mindenhová egy Népszabadságot, vagy egy Észak-Magyarországot, szóval le a kalappal. A baj csak az volt, hogy minden újsághoz mellékelt egy hajrá Diósgyőrt, olyan hangerővel, mint egy állat, a jobb öklével látványosan a levegőbe csapott, és ezt addig ismételte, amíg be nem fordult a sarkon. Aztán már csak a bömbölése hallatszott, meg a kutyaugatás. Zseniális volt. Mi lett volna, ha még iszik is? Vagy ott volt például a Gyula másik haverja, akinek DVTK Honvédon ráléptek a kisújjára. A kezén, nem a lábán. Hogy mit keresett vízszintes helyzetben a tribünön, azt már akkor se értettem. De hogy a sebészeten le kellett venni a körmét, az tény. Megpróbálom összefoglalni a meccsre járás lényegét. Egy halom pénzt elköltesz jegyre, veszel pirított szotyit, jó sokat, méreg drágán, iszol 4-5 sört a stadionban, az sincs ingyen, a meccs végén pedig taxival, jó pénzért beszállítatod magad a sebészetre, hogy letépjék a körmedet. Mint egy úr, fura passziója van egyeseknek. Azt majdnem elfelejtettem mondani, hogy hála pénzt adsz a sebésznek, mert a következő meccsen ki tudja, hogy mi lesz. Gyulussal mi is beindultunk. Kicsit másképp készültünk, mint a többiek. A jegyeket például ajándékba kaptuk a DVTK bal hátvédjétől, a sört és a pirított napraforgót pedig teljes egészében száműztük az életünkből. Gyula kiütéseket kapott tőle, mármint a Szotyitól. A sör nem volt rá ilyen rossz hatással. Vettünk zsömlét, parizert, hegyes erős paprikát, zöldhagymát, kockasajtot, csupa olyan dolgot, amit senki se visz ki a meccsre. A biztonság kedvéért én még bepakoltam egy üveg ruszlit is. Savanyított hering hagymával, bő ecetes lében. Gyula elég furcsán nézett rám, de nem akarta elvenni a kedvemet. A bevásárló kosarat, ahol volt még hely benne, tele tömködtem csokival, nyalókával, kólával. Gyulus meg fizetett, mint a katonatiszt. Nehogy már rajtunk menjen el a meccs, végtére is ez az első futballmérkőzésem. Mikor megérkeztünk, egy kopasz üldögélt előttem, másfél mázsás, tagba szakadt izomkolosszus, elhanyagolható mennyiségű aggyal, fehér pólóban, piros klotgatyában, és épp azzal volt elfoglalva, hogy a Szotyola héjat cirka 3 másodpercenként az előtte helyet foglalók nyakába köpködje. Nem láttam tőle a pályát, de ez lett volna a kisebbik gond. Mondtam Gyulának, hogy ez egy vadbarom, menjünk innen, mert baj lesz. Így hát szektort váltottunk. Új helyünkről remekül rá lehetett látni a baromra, a pályára már kevésbé. Még pont elcsíptük, amint 8-10 szurkoló, rendező meg biztonsági ember, amolyan sok lúd disznót győz alapon, hátra csavart kézzel kíséri kifelé. Na, mondom, a professzionális futball közösség formáló ereje megint diadalmaskodott. Rájöttem, hogy rengeteg előnnyel jár, ha az ember kedvenc csapata bukdácsol a bajnokságban. Például simán meg tudtam teríteni a lelátón, ahol rajtunk kívül alig lézengett valaki. Jó, elismerem, ez azért túlzás. Volt olyan szektor, amelyik majdnem teljesen megtelt emberekkel. Én nem is értettem, hogy miért. Feltéptük a zsömlét, kézzel szétnyomkodtuk benne a kockasajtot, erre került úgy 6-8 szelet parizer, némi csípős paprika. A paprika szeletelése körülményes a stadionban, mert kést nem lehet bevinni. Harapsz egy kis darabot a méregerős bácskaiból, kiveszed a szádból, berakod a zsömle közé. Ezt megismétled néhányszor, és kész a szendvicset. Stadion módra. A sors fintora, hogy most, amikor néhány évtizeddel később ezeket a sorokat írom, a szobám ablakából simán rálátok a stadionra. Talán 300 méterre sincs a főbejárat, csak Gyula nem hagy békén. A haja már őszül, van 5 gyereke, jelenleg a kölkei nélkül tartózkodik nálam, mondjuk ezt a regényírás közben nem is bánom. A hátam mögött áll, és folyton beleolvas, meg a fülemet pöcköli. Most meg röhög, mert azt hiszi, hogy ezt a részt úgysem hagyom benne. Na, majd mindjárt intézkedek, de azt megkeserüli. A sport helyett engem mindig is sokkal jobban vonzottak az állatok. Akik nagy sportrajongónak vallják magukat, legtöbbször elhízott, hájas emberek, akik a fotelban ülve élik ki a szenvedélyüket, és 50 métert se tudnának lefutni szuszogás nélkül. Egyszer például válogatott futballmeccset adtak a tévében, és mégis inkább átmentem Karcsi barátomhoz. Mikor megérkeztem, valami szőrös lény lógott az ujján, amelyet eléggé indulatosan próbált meg lerázni magáról. – Ha rapsz, te dög! – vonta kérdőre a megszeppentnek egyáltalán nem nevezhető állatot, miközben Bobby, a feneketlen bendőjű házőrző elégedetten vigyorgott be ránk a konyhajtón keresztül. Bobby őfelsége készen állt az önfeláldozó közbelépésre, feltéve, ha az a szőrös valami ott ehető. Egyéb esetekben inkább a hűsölést választotta a kutyaol mellett. Ez egy szíriai aranyhörcsög. Világosított fel Karcsi büszkén, és akkorát ugrott, mint egy ideges bakkecske. osztálytársam és egyben az egyik legjobb barátom volt, ez a rettenthetetlen férfiú, akivel remekül kiegészítettük egymást a különféle állatságokban. Legújabb kedvencének brutálisan nagy lófogai voltak, és szemmel láthatóan örömét lelte abban, ha ezeket valakinek a mutató ujjába mélyeztheti. A későbbiekben gyakran találtam így karcsit. Melankólikus hangulatban, hörcsöggel az ujján, ha néha átmentem hozzá egy kis baráti eszmecserére. A végkifejlet általában az volt, hogy egy erőteljes bakugrás és ujrázás után a hörcsög lehuppant a konyhakőre, aztán matekkönyv, papucs, radír és különféle íróeszközök pergőtüzében próbált bebújni az ágy alá, ami rendszerint sikerült is neki. Az anyját! Megint megszökött, mondta ilyenkor Karesz feldúltan, miközben az éppen aktuális ujját masszírozta, vagy tartotta a csap alá hosszú percekig, attól függően, hogy mennyire durvult el a helyzet. A szökevényt később természetesen befogtuk. Embert próbáló munka árán rendszerint a legnehezebben mozdítható tömört tölgyfa szekrény mögött a hálószobában. Barátomnak komoly tervei voltak a hörcsögeivel. Időközben szaporodtak. Hogy mik voltak ezek a tervek, az ma már a feledés jótékony homályába merül, de az idomítás folyamatára mindmáig élénken emlékszem. Általában pofa vizittel kezdett. Ilyenkor addig masszírozta, nyomkodta szerencsétlen állat pofa zacskóját, amíg önként és dalolva ki nem adott magából mindent. Elhűlve néztem, amint hatalmas búza és kukorica halmok kerülnek elő ebből a feneketlennek tűnő tárolóból, megspékelve almadarabokkal, mazsolával, mikor mi volt az aktuális menü. Nem értettem egyet az eljárással, de maximális sorsközösséget vállaltam karcsival, leszkeírás helyett, és közben határozottan féltem a hörcsöktől. A sorsközösségünk egyébként abban állt, hogy nagyon leromlott mindkettőnk tanulmányi eredménye, és a nadrágszíj, mint fegyelmezési eszköz, egyikünk számára sem maradt ismeretlen. A verések után aztán újra kezdődhetett a trenírozás, idomítás, betanítás, nevezze mindenki annak, aminek akarja. Íme egy kis ízelítő a repertoárból. Mászniuk kellett a hörcsögöknek vízszintes gerendán, mint a szertornászoknak, oda-vissza. Csúszdáztak, átrobogtak kacskaringós alagútrendszereken, de nem nagyon kötötte le őket egyik feladat sem, mert ha lehetőségük adódott rá, rögtön visszakocogtak az etető tálkájukhoz. Ez lett egyébként az attrakció csúcspontja. Itt ugyanis két lábra álltak, mint egy medve, és várták karcsi mutató ujját. Ne kínoszd őket, Karesz! Fogtam pártját a cirkuszi produkcióba keveredett állatoknak, miközben barátom testi épségéért is aggódtam, mert egy jól megtermett, feldühödött aranyhörcsög azért nem tréfa dolog. Nem kínzom. Most tanultunk róla biológia órán, utalt éles logikával a tananyagra, ahol hörcsögök, ürgék és holmi kósza vakondokok voltak terítéken a halott papírok között. Aztán egy villámgyors mozdulattal ügyesen kicselezte a legmogorvább állatot, grabancon ragadta, és már vitte is a mókuskerékbe. Ezt szerették, de tulajdonképpen bármelyik kunsztot maguktól is végrehajtották, ha nem volt kötelező, ha békén hagyták őket, és kedvükre gyűjtögethették a finom falatokat a faforgács közül. Egyedül azt utálták, de azt nagyon, ha valaki rendszert akart vinni az életükbe. A pofa vizitről már nem is beszélve.

0: Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kishaver című könyvének 15. része, a felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Dudás Anna és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A zene szépsége. A zene szépségéről már az ókori görögök is elgondolkodtak. A voltaképpeni érzék, amellyel a szépséget befogadták, a látás volt. Ám a hallás is a szépre irányul. Mindenek előtt a filozófus és matematikus Pitagorász volt az, aki a szépséget összekapcsolta a hallással. Ő írt a zene szépségéről. Számára a számok jelentik minden dolog alapelvét. Minden dolog azért létezik, mert a rendet tükrözi, s rendezettségükben a ma matematikai törvénynek engedelmeskednek, amelyek egyszerre feltételei és létezési formái a szépségnek. Ezért Pitagorász tanulmányozza a hangközök arányosságát és a hangok matematikai összefüggését. Böciusz keresztény filozófus hagyományozta át a középkorra Pitagorász tudását a zenei harmóniáról, mint a szépség kifejeződéséről. Ő úgy véli, a pitagoreusok szerint a különböző hangnemek eltérően hatnak az emberi pszichére. Ismernek kemény és mértéktartó, lágy és buja ritmusokat. Ezt mondja Böciusz. Pitagorász például úgy csillapított le és térített magához egy részeg ifjút, hogy spondaikus ritmus, hipogrif zenét játszott neki, mert a frík hang nem ingerelte őt. A pitagoreusok, hogy éjszakai nyugalmuk idejére megszabaduljanak a mindennapok gondjaitól, bizonyos dallamok mellett merültek álomban. Felkelvén pedig ismét más hangnem segítségével rázták le magukról az álom nyűgét. Böciusz úgy véli, senki sem tudja kivonni magát egy édes dallam élvezete alól, s megerősíti Platón nézetét, mely szerint a világlélek kapcsolatos a zenei összhanggal. Platón ezért a zenei nevelést gyógyítónak tartotta minden fiatal számára, mert a ritmus és a harmónia leginkább a lélek bensejébe hatol. Azt ragadja meg legerőteljesebben, tisztességet ad, és tisztességessé tesz. A középkorban Scotus Eriugena veszi át ezt a szemléletmódot. Ő a világ szépségéről és a teremtés szépségéről beszél, amelyet a hasonló és a különböző dolgok egybehangzása alkot zenei harmónia módjára. Ennek egyes hangjai önmagukban véve semmit mondóak, ám együttesen természetesen gyönyörűséggel hangzanak. Amit a görögök és a középkora világarányosságát leképező zene szépségéről írt, az Johann Sebastian Bach megvalósította zenéjében. Zenéje által a teremtés megszabott rendjét szeretnék kifejezni, és így módon az embert érintkezésbe hozni saját ősképével, Isten képmásával. Ez gyógyító hatású az ember számára, előzi bánatát és örömmel tölti el. Bach Jézus kegyetlen szenvedését is szép hangokkal fejezte ki. A Passió zenéjének szépsége révén a kegyetlent gyógyítóvá, a rútat széppé változtatja. A zene által Jézus szenvedélye szeretetének kifejeződésévé válik, ahogy a Máté Passió szoprán áriája énekli, üdvözítőm szeretetből akar meghalni. Így tud a Máté Passió egy olyan korállal záródni, amely bölcső dalhoz hasonlít. Joseph Haydn tudatosan írt szép zenét. A Teremtés című oratóriumában a teremtés szépségét fejezte ki zenéjével. Bachhoz hasonlóan ő is a szép dallam révén értelmezte Jézus szenvedését, és ezáltal átváltoztatta a szenvedés kegyetlenségét. Már gyakran tartottam meditációt a megváltó utolsó hét szava a keresztfán csodálatos zenéjével, amelyből kihallható a zeneszerző mély hite. A szép dallam révén Jézus szavai felénk irányuló szeretetének jeleivel és abbéli reményünk kifejeződésévé válnak, hogy saját halálunk is Isten szeretetében történik. A zene által Jézus kereszten felhangzó kiáltása is, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Azzá a mély bizalommá változik át, hogy Isten irgalma minden kétségbeesésünket felfogja. Jézus Lukács evangéliuma szerinti utolsó szavait, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, a vonós négyes olyan gyengéd és szép dallammal játsza, hogy szívünkben érezzük az Atya és a Fiú közötti szeretetet. Haydn zenéje
valami széppé változtatja át a halál kegyetlenségét. Szép Jézussal együtt Isten gyengét kezébe hullani. Szépnek találjuk ma Mozart zenéjét. Karl Barth, a nagy evangélikus teológus úgy vélte, hogy Mozart zenéje a teológiához tartozik, méghozzá a szépség teológiájához. Mert zenéjében felcsendül valami a jó és a szép teremtésből. Hans Urs von Balthasar Mozartban az örök szépség végső, minden búcsút felülmúló kinyilatkoztatását látja egy valóságos földi testben. Az orosz zeneszerző Csajkovszki pedig ezt írja Mozartról. Mozart olyan tiszta volt, mint egy angyal, és zenéje isteni szépségben gazdag. Mozart tudatosan akart szép zenét írni, ám zenéje nem egy ép világot tart szemünk elé. Inkább a zene szépsége révén akart mindent átváltoztatni, ami az emberben van. A szomorúságot, a csalódást, a fájdalmat és a gonoszságot. Ezért úgy véli, hogy még a gonosz emberek, mint például a Szöktetés a szerályból című daljátékban Ozmin a háremőr esetében is, szép hangon kell megszólaltatni áriájukat. Mozart maga ezt írta apjának. Mivel azonban a szenvedélyeket, hevesen vagy sem, sohasem undorodásig kell kifejezni, és a zenének még a legborzongatóbb fekvésben sem kell sértenie soha a fület, hanem mind a mellett szórakoztatnia kell, következésképp mindenkor zenének kell maradnia. Ezért nem idegen hangot választottam az F-hez, hanem hozzáillőt, ám nem a legközelebbi D-molt, hanem a távolabbi A-molt. Azáltal, hogy egy gonosz ember áriája is szép hangon csendül fel, a gonosz átváltozik, s végül is hatalmát veszti. Amikor gonosz emberek szép dallamokat énekelnek, a gonosz elveszíti hatalmát fölöttük. Felfogja a szeretet, amely nagyobb minden szenvedésnél és minden gonoszságnál. Ez optimista teológia. Mozart zenéjében valósággá válik, amit Dosztojevszki akart mondani, a szépség menti meg a világot. Hans Werner Henze zeneszerző felteszi a kérdést, mi fejeződik ki Mozart zenéjében? És meg is adja a választ. Ez a szépség antik diadala az elégtelen felett, mivel az elérhetetlen elérté vált. A tökéletesség az élet fölé emelkedik. Örülök, amikor az autóban, ha messzire megyek előadni, zenét hallgatok. Gyakran hallgatok Bach kantátákat, de időnként Mozart hangszeres zenéjét vagy operáit is. Ilyenkor érzem, hogy a zene előzi a bennem lévő negatív gondolatokat és érzéseket, és derűs, bizalomteljes hangulattal tölt el. Szívesen hallgatom Mozart egyházi zenéjét is. Amikor például a koronázási misét hallom, mélyen megérint a Benedictus qui venit szépsége. Ilyenkor átérzem, ahogy Jézus eljövetele az eukarisztiában, a zeneszerző számára olyas valami szép, ami betölti legmélyebb az élet és a szeretet utáni vágyakozását. Az Agnus Dei-ben Mozart ugyanazt a dallamot alkalmazza, mint a grófnő áriájában, a Figaro házasságában. Ebben az áriában a grófnő oly bensőségesen énekel szerelméről, hogy ez nem csak férje iránti szerelmét, hanem magát a szeretetet fejezi ki, valódi lényege szerint. Az Agnus Dei-ben Mozart megérezte Jézus szeretetét, amely elveszi bűneinket, és békével tölt el bennünket. Itt hallhatóvá válik a szépség és a szeretet. Egyesek úgy vélik, hogy Mozart csak kötelességből írt egyházi zenét, azaz egyházi megbízóinak megrendelésére, akik abban a helyzetben voltak, hogy anyagilag nyomást gyakoroljanak rá. Ám amikor az általa komponált misét hallgatom, érzem, milyen megragadta az, amit megzenésített. S ebben a szép zenében olyan spiritualitással találkozom, amely a kereszténység lényegét ragadja meg. Hogy Jézusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált számunkra Isten szeretete. Hogy az eukarisztia e szeretet megérkezése szívünkbe.
és hogy ez a szeretet egyben szépség is, amely széppé teszi szívünket. Ezzel Mozart mély spiritualitást fejez ki, sokkal mélyebbet, mint az eukarisztia jámbor szavakkal való bármely magyarázata, amelyben azonban rejtve marad a lényegi. Mozart megérti és érthetővé teszi, hogy az eukarisztiában Jézus szeretete ér el hozzánk újra meg újra, hogy eldöntse és átváltoztassa szívünket. Az a szeretet, amely legtisztábban a kereszten való odaadásban ragyog fel számunkra. A megtestesülés szépsége számomra tökéletesen jelenik meg a C-moll mise et incarnatus est áriájában. Ez olyan szépség, amely összeköti az eget és a földet, Istent és az embert. John Donahue írköltő a zenét az egyik legszebb ajándéknak nevezi, amelyet az ember a földnek adott. A valóban nagyszerű zenében a föld ősi vágyakozása szólal meg. Ez talán az a művészet, amely a legközelebb visz bennünket az örökké valóhoz, mert közvetlenül és visszafordíthatatlanul megváltoztatja időtapasztalatunkat. Amikor szép zenét hallgatunk, belépünk az örökké valóság idődimenziójába. A zene összeköt minket a földdel, új módon szólaltatja meg, ahogy Pitagorász mondta, a szférák zenéjét, amely mindig is a földön hangzott fel. Ám a zene egyben az égre nyíló kapu is. Nem véletlenül beszélünk mennyei zenéről, olyan zenéről, amely elvarázsol bennünket, amely szépsége révén lenyűgöz és a menny sejtelmével ajándékoz meg. O'Donohue ezt így fejezi ki. Amikor valóban figyelünk a zenére, eloldjuk magunkat ettől a világtól és belépünk egy másikba. A zene védelme alatt a dolgok a lehetséges olyan területeire kerülnek, amelyeket a mindennapokban sohasem éreznénk vagy érzékelnénk. A zene mély biztonságot közvetít, ami olykor bensőségesebben átölelhet, és mélyebben megérinthet, mint egy számunkra kedves ember. Hogy a szép zene nem csak füleink számára gyógyító hatású, hanem lelkünk és testünk számára is, azt időközben sok pszichológiai vizsgálat megerősítette. Ám rajtam itt nem a kutatás segít. Ha egészen belefeledkezem egy Bach kantáta vagy Mozart szimfónia zenéjébe, akkor nem jutnak eszembe a szép zene gyógyító hatása mellett szóló érvek. Egyszerűen átadom magam a zenének. Hagyom, hogy belehújjak, és egyben a zene belém hatoljon. Ilyenkor érzem, mennyire jót tesz nekem. Megszabadít attól, hogy önmagam is problémám körül keringjek. Azáltal, hogy szép zenét hallgatok, elfeledkezhetem önmagamról, és lelkem belemerül a szépségbe. Ez annak ígérete, hogy életem legyen pillanatnyilag bármi meghasonlott és törékeny is, megtartatik az isteni szépségben.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stockerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stockerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint felakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrédusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stockerauban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én. 68 évet élt. Közép-Itáliában született. Mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti. Bár éreztették vele, hogy kegyelem kenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát

a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásukkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel, emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik ma, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott babák esetében. A Fidesz

0: Korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerint a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk Mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő tiszás pártmédia épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyéről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2-ről 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását ma ismertetett legfrissebb jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék, közölte az MT. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ről, a jövő évét pedig 3,5%-ről 2,8%-ra változtatta. Augusztusban, három hónap visszaesés után, az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Az épületek építése 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök, Rumen Radev szerint az egyik elsüllyedt. Az incidensek alig egy héttel azután történtek, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogunk Mark Rutte NATO főtitkárral is, jelentette ki Radev. Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt újabb dróntámadást az unió intézményeinek vezetői. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt írta, a támadások nem csak a hajókon szolgáló tengerészek életét veszélyeztetik, hanem a Fekete-tenger biztonságát is fenyegetik. António Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette, teljes mértékben elfogadhatatlanok az egyre gyakoribbá váló a polgári hajózás és a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren elkövetett támadások. Oroszország 2022 óta 320 milliárd dollár értékben szállított energiatermékeket az Európai Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. Holnap a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz majd élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutánra aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk meg énekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Az ő életében szinte újra életre kelt az evangélium. Nem szép szavakkal, hanem egész lényével, nagy szívvel követte Krisztust. Őt öltötte magára. Akkor, amikor ruhát cserélt a koldussal, akkor, amikor átölelte a leprást, átélte azt, hogy ami addig keserűnek tűnt, édessé lett, ami addig nehéznek tűnt, könnyűvé lett. Vagy akkor, amikor letette Atya elé a ruháit, hogy egészen és csak is a mennyei Atyáé legyen. Vagy amikor háromszor felnyittatta az evangéliumot, és ahogy hallotta a három evangéliumi részt, fölújongott, és azt mondta, ez az, amit akarok, ez az, amit keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok. Vagy akkor, amikor újraélte és csodálta a betlehemi jászolt és a kereszttitkát, újra élet által az evangélium.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc nem öregszik. Október 3-án ez napnál világosabb volt. Gyönyörű időben az esztergomi bazilika zsúfolásig megtelt ferences szerzetesekkel, ferences öregdiákokkal, mai diákokkal, a ferences család női és férfi ágának, legkülönbözőbb szerzetes rendjeinek tagjaival és más szerzetesi közösségek is képviseltették magukat. Kiállítás nyílt ez nap a Keresztény Múzeumban, Szent Ferenc ábrázolásokból, illetve a bazilikában ünnepi szentmisét tartottak, és a tranzitus liturgiát is közösen ünnepelték. A főcelebráns Székely János püspök volt, az ünnepi szónok Varga Kapisztrán, ferences szerzetes, és a szentmise elején pedig a tartományfőnök Berhidai Pius üdvözölte az egybegyűlteket, illetve foglalta össze az ünnep jelentőségét. Először őt hallják.
3: Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik velünk együtt ünnepeltek Szent Ferenc atyánk halálának 8. centenáriumán. Köszöntöm excellenciás püspök urakat, köszöntöm a főtisztelendő és tisztelendő szerzetes előjárókat, testvéreket, nővéreket, főtisztelendő atyákat, különböző szerzetes közösségek tagjait, kedves híveinket, munkatársainkat, barátainkat, jótevőinket, diákjainkat és öregdiákjainkat. Külön is köszöntöm azokat az zarándok csoportokat, akik busszal, vonattal vagy gyalog érkeztek Budapestről, Gyöngyösről, Széchenyből vagy máshonnét. Köszöntöm a ferences imaháló tagjait, akik személyes és személyért szóló imádságukkal támogatják rendi közösségünk tagjait külön-külön. És köszöntöm Assisi Szent Ferenc első, második és harmadik rendjének tagjait, külön a kapucinus testvéreket és a Clarissa nővéreket, a reguláris harmadrend és a világi ferencesek minden testvérét és nővérét, rendalapító atyánk lelki családját. Külön kisebb testvéri szeretettel köszöntöm provinciánk tagjait, főképp az ebben az évben jubiláló testvéreinket, a 60 éve örök fogadalmat tett Tihamér atyát, az Aranymisi és Ágoston atyát, 25 éve örökfogadalmas Peregrin és Rókus testvéreket, és a 25 éve elsőfogadalmas elődatyát. Krisztusban szeretett testvérek és nővérek, az Úr adjon nektek békét. Mindenekelőtt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és együtt ünnepelhetjük Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját és tranzitusát, mindezt szentmisében, szentmiséhez kapcsolva, úgy, hogy jelen vagyunk. Jelen vagyunk Urunk Jézus Krisztus legszentebb áldozatába belépve, jelen vagyunk a Szent Háromságos Isten szeretetében. Szent Ferenc az ő halálakor áldást adott. lelkünkre kötve, hogy egymást szeretve, kisebb testvérként szegénységben éljünk, és hogy engedelmességben élve szolgáljunk a katolikus egyházban. Rendalapító atyánk áldása hújjon ránk a mai napon, és tegye hatékonnyá bennünk Isten kegyelmét, megújítva minket hivatásunkban. Legyen a mai ünnep dicséret és hálaadás. Hálaadás Isten kibeszélhetetlen irgalmáért. Hálaadás hivatásunkért. Hála az előttünk jártakért, köztük vértanúrendtársainkért, Isten szolgája Károlyi Bernátért és társaiért. Hálát adunk ezért a közösségért, amelyben együtt járunk Assisi Szent Ferenc kis útján. Bűnbánatban, újra és újra keresve, mit jelent a mindennapi életben konkrétan kisebbnek és testvérnek lenni. Hálaadásunk mellett a boldogságos szűz magyarok nagyasszonya közbenjárását kérve könyörgünk is Istenhez. Könyörgünk új papi szerzetesi szerzetes nővéri hivatásokért és új világi ferences hivatásokért. Könyörgünk a magyar egyházért. Könyörgünk Magyarországért, ahol élünk és ahol megéljük hivatásunkat. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik ezen az ünnepen ugyancsak a ferences lelki család tagjaként jubileumot ünnepelnek bárhol a világon. És könyörgünk álhatatosan és bele nem fáradva a békéért. Azért a békéért, ami éltet és megengedi az életet. Azért a békéért, ahol az emberi élet részesül az őt megillető méltóságban, a fogantatása pillanatától egészen remélt tranzitusáig. Imádkozunk azért a békéért, ami lehetővé teszi a tiszta és önzetlen emberi kapcsolatokat családjainkban és közösségeinkben, és könyörgünk a népek közötti békéért. Kérjük Isten kegyelmét, hogy véget érjen a háború az emberi szívekben, hogy véget érjen a háború a népek között, főképp Ukrajnában és a Szentföldön. Assisi Szent Ferenc 800 éves jubileumán, amikor Szentatyánk 14. Leó pápa szándéka szerint teljes búcsú nyerhető, azért, hogy minél többen megtapasztalhassák Istenünk irgalmát, ezen az ünnepen könyörgünk azért, hogy minden ember és a teremtett világ is meghallja és szívébe zárja Assisi Szent Ferenc egyszerű evangéliumi köszöntését. Az Úr adjon nektek békét.
2: Székely János püspök maga is ferences diák volt Szentendrén, tehát közelről ismeri Szent Ferenc lelkiségét. Ő a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Kedves ferences atyák, testvérek, paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, ferences család, kedves testvéreim! Arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy 800 évvel ezelőtt Isten szegénykéje a naphimnusznak és a teremtett világ Isten dicséretének megéneklője, és Krisztus társa a szenvedésben, a keresztitkában, az áldott Ferenc átment ebből a világból a mennyei atya országába. Az ő életében szinte újra életre kelt az evangélium. Nem szép szavakkal, hanem egész lényével, nagy szívvel követte Krisztust. Őt öltötte magára, akkor, amikor ruhát cserélt a koldussal, akkor, amikor átölelte a leprást, átélte azt, hogy ami addig keserűnek tűnt, édessé lett, ami addig nehéznek tűnt, könnyűvé lett. Vagy akkor, amikor letette atya elé a ruháit, hogy egészen és csak is a mennyei atyáé legyen. Vagy amikor háromszor felnyittatta az evangéliumot, és ahogy hallotta három evangéliumi részt, fölujjongott, és azt mondta, ez az, amit akarok, ez az, amit keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok. Vagy akkor, amikor újraélte és csodálta a betlehemi jászolt, és a keresztitkát. Újra élet által az evangélium. Hálát adunk az ő életért, amely az egyház új tavaszát hozta el. Hálát adunk a ferences rendért is, akik ma is egyszerűségükkel, derűjükkel, Isten és ember szeretetükkel élő evangéliumok hordozzák a Szent Ferenci karizmát. És imádkozunk azért, hogy mi is, mint Szent Ferenc, az egyszerű és szegény Krisztus nyomába léphessünk. Nem szép szavakkal, hanem nagy szívvel, az életünk odaadásával. És így általunk és körülöttünk is elérkezzen az egyház, az evangélium új tavasza.
2: Varga Kapisztrán atya, egyháztörténész, az esztergomi Ferences gimnázium spirituális vezetője szentbeszédében többek között a következőket mondta.
4: Harmadik éve állítjuk szemünk elé Szent Ferenc életének utolsó éveit, a regula írásbeli megerősítését, a greccsói karácsonyt, a stigmatizációt, a naphimnusz komponálását, most pedig tranzitusát, és a tranzitussal együtt azt is, hogy minden, amit élt és mondott, végleges és visszavonhatatlan lett. És ezen felül hálát adunk azért is, hogy rendünk immár 800 éve jelen van Magyarországon is, és azért itt adunk hálát érte, mert a rend első háza itt Esztergomban állott. Meg tudjuk-e magunknak fogalmazni, ki ez az ember, aki vívódott és átélte a rátalálás örömét, szomorkodott és megvigasztalódott, úgy élt, mint egy koldus, de még ma is ünnepeljük.
2: Koncsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója, beszélgetőtársam. Szent Ferenc jubileumhoz illő kiállítás nyílt. A kiállított tárgyak, illetve alkotások nagy része a múzeum gyűjteménye. De az is lehet, hogy kétszer ennyi Szent Ferencük van.
5: Nem, nincs több Szent Ferencünk, nagyjából ennyi van. Amit a földszinten láthatunk, azok, amelyeket raktárból hoztunk ki, abból a célból, hogy ezt most végre be tudjuk mutatni. Hát igazából nekünk öröm, hogy elő tudtunk venni olyan tárgyakat, amik az állandó kiállításon nem szerepelnek. Néhány, egészen pontosan 4 alkalommal szerepel Szent Ferenc az állandó kiállításban. Ezeket a tárgyakat ott tudják megnézni a látogatók. Tehát kapcsolódik a földszinti időszaki kiállításhoz az emeletünk is. Az időszaki kiállítás az november 22-ig látogatható. Az emeleten az állandó kiállítás természetesen folyamatosan.
2: Van ez a szinte képregény, egy 30 vagy 25 nagy szénrajzból álló sorozat, amely talán 100 éve készülhetett, közel 100 éve, és sose volt még kiállítva.
5: Egész pontosan 1942-ben jelent meg egy képes Fioretti, háborús viszonyok között talán nem olyan nagyon drága kivitelben, a szöveg az rövidítve, olvasható benne, viszont egész oldalas képeket tartalmaz, ez a 700 példányos kiadvány. Az alkotója Barta Ernő.
2: Mit tudunk róla?
5: Ő egy festőművész, grafikus művész, aki ebből az alkalomból Szent Ferenc előtt tisztelegve egy szénrajz sorozatot készített, és pontosan ezek az eredeti darabok, amelyről aztán a kiadvány készült az eredetihez képest talán nem olyan nagyon szép kivitelben, de mi büszkélkedhetünk az eredeti nagyméretű rajzokkal. Ezeket kapta meg a múzeum, nem az alkotótól, hanem a lányától.
2: 1956-ban hunyt el, úgy látom, az alkotó.
5: Igen, és a lánya, aki egyébként keramikus művész volt, ő 1983-ban hozta el ezt a mappát a Keresztény Múzeumban, és azóta nem volt még kiállítva.
2: Melyik a legkedvesebb darabja ön számára ennek a sorozatnak?
5: Mindjárt a bejáratnál az éneklő szerzeteseket külön szeretem. Ez nem tartozik szorosan a legendákhoz, de ezek az arcok, ezek az átszellemült arcok, akik énekelnek, ez egy plusz lap lehetett benne, nincs konkrét történet
2: hát
5: hozzá.
2: Hát a könyvben ez nem szerepel végül
5: de benne
2: is.
5: Benne van a könyvben, benne van a könyvben, de nincs hozzá történet. Igen, igazából felirata sincsen, hanem egyszerűen Szent Ferenchez hasonló szerzetesek énekelnek. És ezt nagyon jellegzetesnek tartom, hiszen ugyan ma már tonzúrát nem viselnek a ferencesek, de az a lelkiség, az a megjelenés, az az elhivatottság, amit sok ferencesen mai napig is láthatunk, az tükröződik ezeken az arcokon.
2: Bizony. Már ezért is jó, hogy Szent Ferenc évforduló van, hogy be tudják mutatni ezeket a... Ez egy Biblia pauperum, illetve Biblia Szent Ferenc élete.
5: Igen, egy legendárium, ami Szent Ferenc életébe és az ő társai történetébe vezet be minket. Én nagyon örültem, hogy alkalom nyílt erre, mert eddig valahogy nem vettük elő, pedig már tényleg évtizedek óta itt van a birtokunkban, és különböző stílusúak egy picit ezek a képek, egy technika, egy művész, de néha fókuszál az arcokra, néha a tájat érezzük hangsúlyosabbnak benne. Tehát sokszínű az a szemléletmód, ahogy ezekkel a kompozíciókkal dolgozik a művész.
2: Egy kedvencet mondjon még, Ferenc életéből, vagy a legkedvesebb csodatétele, vagy jelenete Szent Ferenc életének, mondjuk a tranzitus napja van ma, az történt 800 éve, de azon kívül?
5: Azon kívül a tranzitus mellett a leggyakoribb ábrázolás az, amikor a madaraknak prédikál, meg az én fiatalkoromból, ugye a napfivél, hornővér film alapján igazából a naphimnuszhoz kapcsolódó jelenetek tetszenek nekem, ahol Szent Ferenc és a természet kapcsolata megjelenik, és van külön egy olyan ábrázolás, amikor Szent Ferenc áhítattal fordul a nap felé, áldólag tartja a kezeit, egy klasszikus, nagyon hagyományos oráns tartásban fordul a nap felé, és azt a címet adta ennek a képnek, hogy Szent Ferenc elzengi híres napénekét.
2: A másik teremben vannak olyan alkotások, amelyek szintén a önök gyűjteményéből vannak. Ezek közül melyik az, amit a hallgatók számára ide csábítandó őket megszólítana?
5: Középen a legnagyobb méretű olajkép, egy itáliai barokk festmény. Kicsit bizonytalanok vagyunk benne, hogy ki az alkotója, de egy igen jó minőségű 17. század második feléből való alkotást láthatunk a barokk szemléletnek megfelelően, olyan kicsit érzelmesen, szentimentálisan tekint fel Szent Ferenc az ég felé, és a keze ügyében a szokásos attribútumait láthatjuk. A kép mellett két oldalt pedig egyen keretbe láthatunk két igazából vázlatot. Ezek a vázlatok 100 évvel ezelőtt készültek a 700. tranzitus évfordulóra, amikor Csernok János meghirdetett egy pályázatot, a pályázati darabokat egy kiállításon be is mutatták, és ennek a kiállításnak az volt a célja, hogy szülessen egy új Szent Ferenc ábrázolás a belvárosi ferences templomba, amit aztán nem állítottak föl, de nagyon szép díjakat osztottak ki, és azóta Esztergomban ebből a pályázatból nem a nyertes alkotás, de két szép darab található, az egyik a Ferences gimnáziumban, a másik pedig itt a Keresztény Múzeumban. Az egyiket Győr Ágost festette, a másikat Bíró József.
2: Mit kapott a képzőművészet Szent Ferenctől, a ferencességtől, mint múzsa, mint téma, mint ihlető?
5: Nagyon jó témákat kapott, azt hiszem, mert Szent Ferenc a szenvedésen, a szegénységen, a természet szeretetén keresztül én azt hiszem, hogy mindenkihez üzen valamit. Tehát üzen azoknak is, akik mélyen hívők, akik aszketikusan hívők, üzen azoknak is, akik karitatív tevékenységet szeretnek végezni, azoknak is, akik a szép liturgiát szeretik, de az egészen talán egy picit a hétköznapi hitgyakorlattól távol állnak azoknak a fiataloknak is, hiszen a filmművészeten, a zeneművészeten keresztül meg tudja szólítani a ma emberét is, és ehhez kapcsolódik 2016-ból Szucharevszki Mihály festmény ezt a hippi Szent Ferencet.

0: adja be nekünk.
1: És hát PR főnöknek se rossz Szent Ferenc, mert egy olyan habitus maradt örökségül a ferenceseknek, amit nem lehet összetéveszteni. Tehát számtalan szerzetes rendje van az egyháznak, összekeverhetők, de a ferences habitus egy festményen vagy egy ábrázoláson rögtön föl lehet ismerni, hogy kiről, miről van szó.
0: Igen, a plakát is először úgy született, ezt mint műhely titkot el tudom árulni, hogy kék színű volt a ruhája, mert olyan ihletésű volt a plakát első verziója, Baranyai Hedvig munkája, és akkor én mondtam neki, hogy ez nem fog működni, mert hogy nem lehet őt kékre. Tehát mindent lehet, nagyon sok minden, például nincs konkrét arca a figurának, abba nyilván Szent Ferencbe bárki be tud öltözni, aki Szent Ferenc követője lesz, de hogy a habitusnak, ennek a csuhának mindenképpen barnának kell lenni, és kötélőbb legyen rajta, különben valami másról van szó, és nem a ferencességről.
1: Szent Ferenc nem öregszik, 800 év után is vonzó. Vajon mi a titka? Varga Kapisztrán atya válaszol.
2: Ki ő? Mi a titka? Szent Bonaventura fogalmazta meg, Istennek ezt a követét Krisztus kedvelte, mi utánozhattuk, a világ pedig csodálta. Szent Ferenc, Isten követe, ajándék. Szent Bonaventura úgy is értelmezi az életét, hogy a Titushoz írt levél szavait veszi kölcsön, megjelent a mi üdvözítő Istenünk kegyelme ezekben a végső napokban, szolgájában, Ferencben. Így, és ezért ajándék és kegyelem az élet, de a mi számunkra is, hiszen mint egy elénk élte a megfeszített Krisztus, a szó eredeti értelmében vett tehát krisztusi, azaz keresztény életet, amelyre mindnyájan vágyunk mi is, és mindez olyan erővel, hogy 800 év múltán is átragyog életén, és ez még azok számára is megragadható, akik nem vallják magukat sem hívőnek, sem kereszténynek. A rend története során mindig az volt a kérdés, hogy követőiként akarunk-e, és ha akarunk, hogyan tudunk hűségesek lenni Szent Ferenc Istentől ajándékba kapott útjához, az egyszerűség útjához, és hogy miben mutatkozik meg ez a hűség? Külsőségekben? Tevékenységben? Életformában? Bonaventura úgy mutatja be Szent Ferencet, mint az életszentség útját végigjárt embert. Mert bizonnyal hasonlítunk rá, ha külsőségeiben utánozunk. A saruban vagy durva, egyszerű ruhában járunk. Ha nem vagyunk túl igényesek az életünkben, stb. De sokkal inkább hasonlíthatunk rá, ha bejárjuk azt az utat, amit ő megtett, és úgy járjuk be, amint ő, hogyha élete paradigmája a mi életünknek, és példája nyomán megtanuljuk az egyet akarni és szeretni, és az egyszerűség útján Krisztust követni. Ezért ünnepeljük most azt az embert, aki előttünk járt, aki ajándék, és akinek életét Krisztus hitelesítette.
1: A ferences család október 3-án ünnepelte Esztergomban Szent Ferenc halálának és tranzitusának 800. évfordulóját. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az ősbűnről és következményeiről beszélget.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam. Mosd le, Uram, bűneimet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül csak ellened vétkeztem. Ami szemed előtt gonosz, olyat tettem, Te fedhetetlen vagy döntéseidben, és igazságos, amikor ítélsz. Íme, én bűnben születtem, anyám már vétekben fogant engem, te pedig a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait. Hincs meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Add, hogy vidámságot és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim. Jóságodban tégy jót, Uram, Sionnal, építs fel újra Jeruzsálem falait, akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké. Amen.
5: Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arról fogunk beszélni, hogy milyen törés történt az Isten és az ember kapcsolatában a bűn miatt. Láttatok-e már szivárványt?
6: Igen, láttunk.
5: Milyen színei vannak a szivárványnak?
6: Sokféle. Piros, narancssárga, simasárga, zöld, kék, lila.
5: Ezek közül nektek melyik a kedvenc színetek?
7: Lila.
8: Piros.
6: Kék.
8: Zöld.
5: Képzeljétek el, ma reggel, mikor megérkeztünk ide Kálba, reggel 7 órakor, akkor egy gyönyörű szivárvány fogadott minket az égbolton, és ilyenkor mindig az jut eszembe, ahogy Isten megígérte, ugye, hogy a hűségét és a szeretetét, ami minden nap elkísér minket, és a szivárványról nekem ez jut eszembe, és az is, hogy nem is tudnék választani, hogy melyik szín a kedvencem, mert úgy gyönyörű, ahogy van, és egyszerűen utánozhatatlan a szivárvány. Igaz? Lehet, hogy ti már ügyesebbek vagytok, mint én, de én hiába próbáltam rajzolni szivárványt, valahogy nem adja át, és még egy fotó sem adja át úgy azt az igazi látványt, amit a két szemeddel látsz. Hát gyerekek, nagyon sokszor előfordul az, hogy megbántunk valakit, olyat is, akit szeretünk. Ennek nagyon sok oka lehet, például a figyelmetlenség, vagy az önzés, vagy akár a rossz indulat. A családban ilyenkor nehéz percek, órák és napok következnek. Egy barátság is megszakadhat emiatt. Volt már olyan, hogy elvesztettél egy barátot, mert valamivel megbántottad?
6: Volt ilyen még régebben, de aztán hamar kibékültünk.
5: Előfordult-e neheztelés, harag a családodban? Volt-e már ilyen?
7: Igen. Igen.
5: És az milyen érzés volt neked?
7: Hát nagyon rossz.
5: És mi a rossz a veszekedésekbe, ami otthon van, gyerekek? Mi a legrosszabb?
7: Tehetetlenség.
5: Mert hogy ugye nem találjuk a kulcsot ahhoz, hogy hogyan tudnánk kibékíteni a összeveszett szeretteinket. Mert hogy az a nehézben, hogy mind a kettőt nagyon szereted, akár az a testvéred, anyukád, apukád, vagy rokonod, és nagyon nehéz így a pont a konfliktus közepén lenni, hogy hogy tudnál segíteni. És hogyan lehet újra kezdeni egy ilyen megrontott kapcsolatot, vagy veszekedést, vagy amikor megbántjuk egymást? Lehet-e újra kezdeni, és ha igen, akkor hogyan?
6: Hogyha nagyon-nagyon erős volt a veszekedés sok idő után, de szerintem ki lehet békülni.
7: Ha megbeszélnek dolgokat, megbocsájtanak egymásnak.
5: Így van. Mit gondoltok, hogy ki megy oda bocsánatot kérni először a másik emberhez?
7: Aki elkezdte a veszekedést.
5: Gondolod? Mindig az megy oda, akinek igaza van? Akiben nagyobb gyerekek a szeretet. Itt igazság a veszekedésekben, meg így a kapcsolatokban szerintem nincs. Mindenkinek megvan a maga igaza. És igazság egyedül Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet, és itt a földön nincs teljes igazság. Nem tudsz harcolni azért, hogy valami teljesen igaz legyen, mert akkor valami meggátolja ezt. Itt a földön nincs teljes igazság. Mindenki megérezheti az igazságnak egy részét, de meg kell tudni bocsátani a másiknak még akkor is, hogyha nem találod meg a teljes igazságot abban a veszekedésben. de nem az megy oda a másikhoz, akinek igaza van, vagy nem is a vétkes fél, hanem mindig az megy oda bocsánatot kérni, akiben nagyobb a szeretet. Aki félre tudja tenni az egóját, és oda tud menni hozzád, és azt tudja mondani, hogy figyelj, virág, lehet, hogy összevesztünk, lehet, hogy én voltam a hibás, lehet, hogy te, de én szeretnélek továbbra is a barátaim között tartani, és beszéljük meg, bocsássunk meg egymásnak. Igaz? Ez az édenkertben kezdődő, gyerekek, mégpedig, hogy tudnánk elmondani, hogyan? Hogy írja le a teremtés könyve, Matyi?
6: A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyért, mert amely napon eszel róla, meghalsz.
5: Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Szerintetek nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Nem lett volna egyszerűbb Istennek?
8: Nem.
5: Így van. Furcsa dolog a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, az pedig zavar minket, ha valaki vagy valami, például egy szabály, korlátozza azt. Mit jelent még a szabadság, virág?
8: A szabadság egyesen szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akartok.
5: Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak, Roxy.
9: Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak, nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan élek. Ezzel viszont együtt jár az is, hogy elfogadom döntésem következményeit.
5: Ha nincs felelősség, szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. A sorsom, a boldogságom pedig ettől a döntéstől függ. Ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya bármilyen következménye is az ember döntésének?
6: Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége.
5: A két tiltott fa kijelölésével tehát Isten mit szeretett volna?
8: Jelentőséget kölcsönzött szabadságunknak. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntést hozzunk, amitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
5: Így van. Ti szerettek szabadok lenni?
6: Igen.
5: És mit szóltok a szabályokhoz?
6: Attól függ, hogy milyenek. Például a 10 parancsolat az jó, de nekem úgy a saját életemben ne akarják megmondani, hogy én hogyan öltözködjek, mit gondoljak, mit tegyek.
5: Alapvető emberi jogokért kiállsz. Szóláshoz, öltözködéshez, véleménynyilvánítás, hogy úgy érzed, hogy jogod van. És ez jó is így. Ádám és Éva, amikor mesztelenek voltak, nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez szerintetek mit jelent? Tudod, úgy, hogy a kisbaba is oda mer menni hozzád, Roxy. Szerinted ez mit jelent?
9: Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkaik, a szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt. Bizalom és őszintesség jellemezte kapcsolatukat.
5: Mi lett az, ami megjelent az első ember párnak a szívében?
6: Kísértés.
5: Így van. Mivel kecsegtette őket a kísértő virág?
6: Olyanok lesztek, mint az Istennek, akik ismerik a jót és a rosszat.
5: A mai magyar nyelvre hogy tudnánk lefordítani ezt, Matyi?
6: Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre, nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
5: Ádám és Éva elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük. Ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Miután ettek a gyümölcsből, az első hatás azonban nem Isten haragja vagy büntetése volt. Mit vett észre Ádám és Éva először?
6: Hogy mesztelen.
5: Ez mit jelent?
6: Nem voltak többé ártatlanok, megszűnt a bizalom, megsebződött a szeretet.
5: Ezért mit tettek?
8: Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de más elől is.
5: Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik ebből. Mit mondott az Isten az asszonynak, Tibike?
8: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
5: Mit mondott a férfinak, Roxy?
9: A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyeredért, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porban térsz vissza.

0: A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást. Olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, amelynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár. Ádám és Éva bűnét áteredő bűnnek is hívjuk. Ez azt jelenti, hogy az ősszülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódra. Az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homály borult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi a jó valójában, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. Ezáltal bennünk lesz, Tibike, a bűnre való hajlam, tudod? Tehát bennünk van az, hogy alapvetően tudod a jót, mégsem teszed. És ez a bűnre való hajlam az, ami megakadályoz minket abban, hogy csak jót tegyünk. Hogy csak ott van a kisbabának a fejébe is, hogy mondod neki, hogy vigyázz, hogy ne nyúlj a tűzhöz, mert hogy meg fog égetni a tűzhely, mert bibis lesz, meg mit tudom én, így elmagyarázzuk, de ő csak oda dugja a kis ujját, tudod, csak megpróbálja, hogy milyen lehet az. És hogy ezt kellene így felfogni, hogy az áteredendő bűn az igazából ezt jelenti, hogy emberiségünkből fakadóan, emberi teremtettségünkből fakadóan bennünk van a bűnre való hajlam. Aztán bennünk van még az is, hogy Isten a saját képmására alkotott, az is, hogy szabad akaratot adott nekünk, és az is, hogy nekünk a bűn miatt, az áteredő bűn miatt nem csak azt éljük meg, hogy bennünk van a bűnre való hajlam, hanem azt is, hogy dolgoznunk kell, hogy szenvednünk kell, és hogy elveszítettünk még egy nagyon-nagyon értékes ajándékot. Mi volt ez?
1: Az örök életet.
0: Ez mit jelent, hogy itt a Földön milyen lesz a mi életünk? Örökké való a földi életünk?
1: Nem.
0: Ha nem?
1: Rövidebb, ilyen 75-80 év.
0: Tudjuk azt, hogy mikor lesz vége a földi életünknek? Bárki tudja?
1: Nem.
0: Kinek a kezében van a mi életünk itt a Földön, és a halálunknak a pillanata, ki dönt arról, hogy én mikor fogok meghalni, mikor van vége a földi életemnek?
1: Hát az Isten tudja, csak.
0: Így van, csak ő tudja, hogy mi hány napot élünk itt a Földön, mi bízunk benne, meg reménykedünk, hogy holnap reggel is felébredünk, de Isten az életnek és a halálnak az ura. Ő az, aki adja az életet, és ő az, aki elveszi. Mit üzennétek, hogy itt a földi életünket, amit nem tudjuk, hogy meddig tart, hogy hány évet ad az Isten, hogy itt a földön töltsünk, azt mivel töltsük el itt a földi életünket? Virág, mit gondolsz?
1: Hogy szeressük egymást.
0: És még?
1: Boldogsággal.
0: És?
2: Isten és ember társaiknak a szeretete.
0: Így van. Hogy mennyire mutatkozott meg a bűn itt a világba, azt igazából a Biblia leírása szerint Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel közötti nem egészséges és testvéri szeretet mutatja meg nekünk. Mi volt az a rossz érzés, ami ott volt Káinba a testvére iránt?
1: Irítség.
0: Ez a rossz érzés végül meddig fajult?
1: Odáig fajult, hogy gyűlölettől, haragtól vezérelve megölte az öccsét.
0: Így Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben. A Biblia megrendítő sorai szerint, amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonossága a földön, és a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy ember teremtett a földön, és bánkódott a szívében. Mert Isten a jónak teremtette az embert, az Isten azt szerette volna, hogyha itt szeretetben és harmóniában, békében élünk egymással, a természettel, embertársainkkal és önmagunkkal szembe. És ezt a harmóniát, ezt megtöri a bűnbeesés, És ez azért fáj az Istennek, mert ő minden ember értelmet felülmúlóan szeretetből teremtett minket, szeretni akar, és azt akarja, hogy mindannyian az ő szeretetében éljünk. Mi adja meg a reményt, hogy van remény, és hogy Isten jósága és irgalma végtelen és határtalan? Mi mutatja meg?
1: Évának megígérte az ősbőn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét. Gyilkos Káint is megvédelmezte, nem engedte, hogy bárki megölje őt.
0: A vízözön idején megmentette Noét és családját, és a szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után, mi az, amiről én is megemlékeztem, vagy megemlítettem az óra elején, Virág?
2: Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva még a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
0: A bábeli torony építése után szétszóródott emberiség soraiból Noé fia, Sém, családjából pedig megszületett Ábrám, akivel szövetséget kötött. Tehát bármennyire is elhatalmasodott a rossz, mit akar üzenni nekünk Isten azáltal, hogy mindig adott reményt, akár Káinnak, akár Noénak, akár Ábrahámnak, mit akar nekünk üzenni az Isten?
1: Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad nekünk.
0: Így van. A bűntelen ember számára a halál az Istenhez való hazatérés lett volna. A mélyen hívő emberek halála ma is ilyen. Egy haldokló néni, amikor a kórházban beléptem a betegszobába, ezt mondta: Atya, de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nem sokára meghalok. Régóta várom ezt a pillanatot, tudom, hogy most hazamegyek. Nagy csend lett, én pedig azt éreztem, hogy ez az asszony egyáltalán nem fél, mintha már látta volna azt a fényességet, amely vár rá. A békés halál, hazatérés. A bűn azonban megbontotta ezt a harmóniát, az ember kételkedik Istenben és az örök életben, és görcsösen ragaszkodik a földi élethez. Pedig igazából mi bármit is tudunk magunkkal vinni itt a földi életünkből, a túlvilágra, az örök boldogság állapotába. Tudunk bármit, pénzt, hatalmat, bankkártyát, házakat, tulajdont, diplomákat, tudunk valamit magunkkal vinni ezek közül?
1: Nem.
0: Hanem csak mit tudsz magaddal vinni?
2: Saját magadat, szívünket.
0: Ezt ne felejtsétek el soha, hogy az emberek mindent megtesznek a hatalomért, a pénzért egész életükbe, nagyobb házra, nagyobb autóra, nagy nyaralásra, nem tudom én, mikre vágynak, és egy valamit elfelejtenek, hogy mi nem is tudunk és nem is akarunk itt a földön önmegvalósítani, mert mi nem földi célokkal akarjuk leélni az életünket, hanem mi egész másra vágyunk, mégpedig mire?
1: Az örök boldogságra és Isten országára.
0: Amen. Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható Isten, és kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljetek oda, hogyha a héten megbántotok valakit, akkor ne vonakodjatok bocsánatot kérni, hanem legyetek ti azok, akik először oda mentek és bocsánatot kértek, még akkor is, ha nektek van igazatok. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott csecsemők esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosította az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolása visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosításához benyújtott összegző módosító indítványt, ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz, az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radecki Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnökhelyettesének személyéről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Ma hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel.

0: lett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik ma, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza-paktum újabb erősítése történt meg. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedés és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézy Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban, három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt, az épületek építése 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Drón támadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, tudatta a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev szerint az egyik elsüllyedt. Az incidensek alig egy héttel azután történtek, hogy két hajót drónok támadtak meg Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Tájékoztattuk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz delegált állandó képviselőinket, egyeztetni fogok Mark Rutte NATO főtitkárral is, jelentette ki Radev. Elfogadhatatlannak nevezték és elítélték a Bulgária partjainál történt újabb dróntámadást az Európai Unió intézményeinek vezetői. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kijelentette, hogy a polgári hajózás és a kereskedelmi hajók elleni támadások elfogadhatatlanok. Oroszország 2022 óta több mint 320 milliárd dollár értékben szállított energiatermékeket az Unióba, jelentette ki az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák hangsúlyozta, Oroszország továbbra is teljesíti a szerződésekben vállalt kötelezettségeit. A Vladimir Putyin orosz elnökkel pénteken folytatott telefonbeszélgetése nyomán Donald Trump amerikai államfő az energetikai szférában megkötött nagyszabású megállapodásról tett bejelentést, amelynek keretében Moszkva 3 millió tonnáig terjedő mennyiségben szállít majd gázolajat az amerikai és a világpiacra. Végül az időjárásról, holnap a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, délutára 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
17: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: vagyok a társad.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 20. Bükszentkereszti Gombanapok rendezvényre látogatunk. Egy összefoglalót készítettem nektek, fogadjátok szeretettel.

0: összeállításunk elején Solymosi Konrád Ferencet, Bükszentkereszt polgármesterét kérdezem.
1: A mai alkalom egy jubileumi rendezvény, nagyon sok minden történik, mi mindennel várják az ideérkezőket?
2: Hát a 20. gombalapot tartjuk idén, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az Európai Uniótól a Citizens Equalizes Rights and Values program keretein belül el tudtunk nyerni 50.750 eurót, és meg tudjuk valósítani ezt a fantasztikus rendezvényünket. Ugye azért a 20. gombanap, mert annak idején, amikor ezt a turisztikában elkezdtük fejleszteni a települést, akkor találtuk ki azt, hogy azért a gomba köré építsük fel, mert rengeteg gombás ételünk van itt helyben, és nagyon jó, sokféleképpen hasznosítjuk a gombát, és ezt szeretnénk megmutatni az ideérkezőknek. Egy nagyon híres gombalevesünk van, nálunk karácsonyi vacsora, szentestén, december 24-én a karácsonyi vacsorakor úgynevezett karácsonyi gombaleves kerül az asztalra, ez egy habart, tejfőle habart leves, ami kolbászt és szárított vargányát tartalmaz, úgyhogy nálunk nem a halászti divik, hanem ez a fő levesünk, úgyhogy, és ezt itt minden nap megtalálható az éttermeinkben és a konyhaasztalon.
1: Van egy főző verseny is itt a rendezvényen.
2: És erre alakult ki igen a gasztrokultúránk is, hogy ugye gombából készült ételek főzőversenyét. Egész jó csapat alakult ki, a csapat összetétel úgy néz ki, aztán 14 csapat nevezett most be. Kétféle ételkategória van, a gombás leveses ételek és a gombával készült ételek.
1: Milyen egyéb kísérő rendezvények vannak?
2: És akkor lehet, hogy egy órakor kezdődik a kulturális programunk, és 5 órától pedig a koncertek megkezdődnek, úgyhogy fantasztikus napnak nézünk elébe.
1: Kik fognak fellépni a színpadon?
2: Hát a színpadon kezdik az óvodásaink, aztán az iskolásaink, utána ugye a kultúrcsapataink, a ideérkezett meghívott vendégünk a Nagyborosnyói Dalárda és a Dernői Dalkör, aztán a mi hagyományőrzőink, és utána 5 órakor pedig a Feel Good kezdi az a koncertet, aztán lesz a Mood Garden, és utána pedig a Mi ez, a Miskolci Illés és Emlék Zenekar, ők már 20 éve fellépnek a Gomba Fesztiválunkon, és utána pedig a Regán Lili DJ zárja a színpadot.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, és gratulálok a rendezvényhez.
2: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Solymosi Konrád Ferencet, Bükszentkereszt polgármesterét hallottátok.
1: Béres Jánossal, a Miskolci Gombász Egyesület elnökével beszélgetek. Mi is ez a mai alkalom minden évben megrendezik, és ez egy jubileumi alkalom.
3: Így van, immár 20. alkalommal vagyunk itt. Bükszentkereszten egy év volt kihagyás, de maga a 20 alkalom az megvan, tehát egy jubileumnak is számít. Nagyon szeretünk ide jönni, egy nagyon jó környezet. Olykor-olykor sok gomba is szokott lenni, de hát most az utóbbi évek valahogy nem kényeztetnek el minket.
1: Az időjárás miatt, ugye?
3: Igen, elsősorban ez a felmelegedéssel jellemzett időjárás változás, ami nagyon behatárolja ugye a gombáknak a megjelenését, termés idejét és magát a termést is.
1: Milyen gombákat lehet itt a bükkben találni?
3: Hát most elég kevés gomba van itt a délbükkben főképpen, még északbük még jobb helyzetben van, úgyhogy most a kiállításra is elmozdultunk sokfelé, hogy minél több gombát be tudjunk gyűjteni, így az emplénbe is elmentünk több gépkocsival gyűjteni.
1: Milyen fajtákat találtak?
3: Érdekes volt az összetétel, mert nagyon sok fántermő, korhadékon termő gombát találtunk még mindig, tehát most már pedig a gyökérkapcsoltakkal és a talajon termőkkel is szeretnénk találkozni, de azokból még kevesebbet találtunk.
1: A mérgező gombákról tartott előadás részben erről is, és az alkohol és a gomba kapcsolatáról, erről néhány érdekességet hallgatóinkkal osszunk meg.
3: Igen, hát ugye minden évben előkerül a mérgező gombák kérdése, majd hogy nem, ha másképp nem, a magán a kiállításunkon arról föltétlenül beszélünk, mert sajnos mindig vannak figyelmetlenségek, vannak hozzá nem értések, könnyelmű dolgok, amik gyakorlatilag akár tragédiát is okozhatnak. A gyilkos galóca most az idén, hál' Istennek, nem sok mindent tudott produkálni, hiszen az egy gyökérkapcsolt gomba, és hát most kevés gyökérkapcsolt gomba termett az idei évben. Az alkohollal kapcsolatban ugye most ősszel már szépen elindultak a tintagombák, és a tintagombákra kifejezetten jellemző az, hogy a gyapjas tintagomba, meg egy-két tintagomba kivételével, hogy alkohollal együtt mérgező tud lenni. Tulajdonképpen egy koprin nevű anyagot tartalmaz a gomba, ami akadályozza az alkohol lebomlását, tehát sem a gombafogyasztás előtt, sem a gombafogyasztás után egy jó pár óráig nem szabad alkoholt fogyasztani, hisz akkor gyakorlatilag nem fog lebomlani az alkohol csak hosszabb idő után, és addig viszont kipirulást, szabályosan vörössé válik az embernek a feje tőle, és hát ez egy nagyon kellemetlen tünet, és ezért meg kell előznünk azzal, hogy betartjuk ezt a játékszabályt.
1: Mennyire gyakori a gombamérgezés Magyarországon?
3: Érdekes a dolog, két időpontot, illetve két állapotot jelölnék meg, amikor nagyon sok gomba van, mert akkor felületesekké, könnyelművé válnak az emberek, mert meg azt mondják, hogy na, ez biztos az, vagy az, nem viszik el gombavizsgálóhoz, mert sok gomba van, sorba állni se szeretnek, keresni gombavizsgálót se szeretnek annyira az emberek, meg hát az internetben is hisznek sokan, ez is egy komoly problémát tud okozni, ugyanis a színeket, szagokat nem fogja átadni. Én ezért nem is vállalok személy szerint gombavizsgálatot képek alapján, hiszen ott nem jönnek át ezek a dolgok. Jó, hogy sok fontos dolgot, egy óriás pöfeteget, egy sárga géva gombát elsőre ki tud mondani az ember egyértelműen, hogy ez vagy az, de viszont vannak hasonló gombák, ahol bizony a szag is fontos dolog, meg a színek is okozhatnak gondot. Tehát ezekre mindenképpen célszerű odafigyelni.
1: Önnek melyik a kedvenc gombás étele?
3: Még mindig a sárga róka gomba tejfölösen, az egy nagyon csodálatos, élvezetes gomba tud lenni, de hát nyilvánvaló én már nem így választom ki a gombákat, a célszerűség szerint, hogy milyen gombát szeretnék fogyasztani, leves ételként, vagy pörköltet szeretnék, és hát az időjárás meg az felhozatal is behatárolja, mert amilyen gombát a legértékesebbnek találom a saját részről, én azt fogom begyűjteni magamnak nyilvánvaló. Ízlések és pofonok közt különbség van, de nagyon sokan esküsznek levesként a mezei szegfű gombára. Az egy nagyon csodálatos, ha jól van elkészítve. Én elmondanom az én receptemet, bőzöldségesen, kis kockatésztával, és hát ízesítő anyagokkal, zöldborsóval, hát egy nagyon finom étel készíthető levesként belőle. De hát a pörköltnél is ugye nagyon sok gombát lehet jól elkészíteni, a kreativitás, a konyhamesternek a tudása az egy fél siker már alapból, mert hát azt lehet mondani, hogy egy rossz gombából is lehet jó ételt csinálni, mert ez ott jelentkezik elsősorban, hogyha nem találunk csak idősebb gombát, azokkal, hogyha odafigyelünk, akkor is lehet vele jó ételeket csinálni, mert általában azért a fiatalabb gombákat szoktuk begyűjteni, és azok az ízletesebbek.
1: Mert is jó gombát fogyasztani.
3: Hát a gombafogyasztásról épp az imént beszéltem itt az előadáson. Nagyon fontos dolog az, hogy a gombákban sok ásványi anyag nyom ellen van, fehérjében gazdag viszonylag, amilyen fehérjéket más ételekben szinte nem is tudunk felvenni, és a legfontosabb pedig ennek találom talán, hogy a rostanyag. A rostanyag manapság, a természetes rostanyag elég kevés, tehát még a zöldségfélék be, meg egy jó néhány ételféleségben ott van, de viszont a természetes rost az egyre kevesebb valahogy.
1: Várják csatlakozók jelentkezését az egyesületbe?
3: Igen, most kettős helyzetben vagyunk, mert mi évente indítjuk az alapfokú tanfolyamot, és hát sajnos most olyan száraz évünk van, hogy valahogy kárpótolnunk kell ezt a tanfolyamosokat, hisz nem tudtunk gombát mutatni nekik, szinte egész évben szárazság volt, még kora tavasszal úgy, ahogy volt, egy-két túrát tudtunk csinálni, de most az őszi túrákkal még nem tudunk indulni, mert még csapadék mindig hiányzik, hogy legyenek gombáink. De természetesen várunk újabb jelentkezőket, mert minden évben megpróbáljuk ezt az alapfokú tanfolyamot elindítani, és hát nyilvánvalóan, hogy az időjárás függvényében próbáljuk úgy összeállítani a tematikát, a túrákat, hogy azért az emberek tudjanak akár saját része is egy kis gombát gyűjteni.
1: Mondjunk elérhetőségeket.
3: Hát a Miskolci Gombász Hú, www.hu, tehát ha rámennek a honlapunkra, ott több mint 1700 gombafajnak a leírása, fotója, felhasználásáról is nagyon érdekes, és az egyesületi életről is nagyon jól lehet tájékozódni. Egyébként a honlapon pedig mind a weblap szerkesztőnk, mind az én telefonszámom, és hát néhány fontosabb taktársunk, akik közvetlenül részt vesznek a munkánkban, ott van a telefonszámuk.
0: Az elmúlt percekben Béres Jánost, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőjét hallottátok.

0: Most Kis Ágnes napsugárt, a Bükki napsugárbolt tulajdonosát kérdezem.
1: Mi mindent lehet itt kapni ebben a csodavilágban?
2: Hát nálunk első szempont a gyógynövények, tehát gyógynövény, gyógynövényes kozmetikumokat készítünk, gyógynövényes speciális párnákat is mi készítjük, és a Győrtejának vagyunk tulajdonképpen egy viszonteladói partnere.
1: Miért is jók a gyógynövényes párnák?
2: A gyógynövényes párnák nagyon jó, 10 féle gyógynövénykeveréket használunk benne, ugye ez egy speciális saját receptúrás keverékünk, és ez egy nagyon jó nyugodt alvás biztosít, segíti a légzést, és különböző tölteket használunk a gyógynövényekhez.
1: Éppen a műhelyben vagyunk, ugye?
2: Igen, ez a varrodánk.
1: A kulisszák mögött mi minden található itt?
2: Hát itt nagyon szeretünk itt dolgozni, mert jó illatok között vagyunk, és tulajdonképpen itt készülnek a gyógynövényes párnáink, amiket itt saját magunk töltünk, tehát ez egy családi vállalkozás, és szigorúan mindent kézműves manufaktúrában végzünk, tehát gépet nem használunk semmire.
1: Milyen gyógynövényeket tartalmaznak mondjuk a párnák, és miért is jók?
2: Hát a nagy volumenben úgy mondom, hogy ugye sok benne a levendula, de van benne rozmarink, kamilla, zsája, izsóp, egy kis menta, tehát ezeket megbolondítjuk egy kicsit, és így adják ezt a jó kis illatot.
1: A kézművesség itt mindenben hagyomány, ugye?
2: Igen, és az udvarban működtetünk egy Zuckerhabli nevezetű kis kávézót, ahol ott is nagyon odafigyelünk arra, hogy például Szarvaskőn van a pörkölő üzem, ahol a makákó kávék készülnek, és abból főzzük a kávékat. Arra is figyelünk, hogy nálunk nem lehet kapni különböző kóla meg ilyen üdítőket, csak kézműves szörpöket, és azok is helyi termékek, helyben sülnek a sütemények, tehát azok is kis szériában, és azok is rengeteg, tehát házias jellegű mindegyik.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak majd még többet hallgatóink önökről.
2: Hát tulajdonképpen webshopunk is van, bükkigyógypárnák.hu, ez a webshopunk, és Bükkszentkereszten a hét minden napján nyitva vagyunk egész évben a falu központjában, Kossuth utca 33 alatt. Ez a Gyuri bácsinak a volt üzlete.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Kis Ágnes napsugárt, a Bükki napsugárbolt tulajdonosát hallottátok. A következő percekben Nagy Olga Máriát, Miskolci Solymászt kérdezem.
1: Kikkel érkezett ide, szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok! 6 darab füles kubikkal, ezek a saját tenyésztésű madaraim és a gyermekek részére lettek ugye kiállítva. Fényképezkedés, simogatás, ki mire.
1: Milyen idősek ezek az állatok?
3: Ebben van 2 darab, ami tavaly született, és 4 darab, ami idén. Ez mind nálam keltek ki, tehát ezek saját tenyésztésűek.
1: Hogyan lehet bagoly tojáshoz jutni? Hogy működik ez?
3: Hát nekem ugye egyszerű, mert tenyészpárjaim vannak otthon. Egyébként magánszemély 22-től nem tarthat otthon bagyot. Amik addig ki voltak helyezve, azok tarthatóak, de onnantól magánszemély nem tarthat, csak solymász, oktatás és ugye riasztási célból. Hát az oktatás például a gyermekeknek itt a rendezvényen az okítása.
1: Mi mindent érdemes tudnunk a baglyokról?
3: Hát ez egy dél-amerikai fajta, mivel ugye nálunk a solymászoknak nem lehet európai bagja, sőt lassan már bagjunk se lehet, csak ezek a úgymond külföldiek, elég, tehát másik féltekéről származnak. Tartásuk elég nehézkes, mert ugye az étkeztetésük miatt, a helyi igényük miatt, tehát elő van írva, hogy egy bagolynak hány négyzetméternyi repülő területet kell biztosítanom, meg az etetés, mert ugye egy darab egér 600 forintba kerül, és minden bagjon becsűri legalább egyet minden este. Tehát kicsit költséges.
1: Mekkora terület szükséges, említette, hogy helyi igényesek?
3: 15 négyzetméter megvan adva, tehát az engedélyben, amit kikapok, abban megvan adva magasság, szélesség, hogy hol lehet egy madár.
1: Veszélyesek? Tehát tudnak karmolni, vagy akár csípni?
3: Ezek ragadozó madarak, tehát ugyanúgy, mint minden, mindene megvan ahhoz, hogy bántsa az ember, tehát van csőre, tud csípni, van karma, tud karmolni, de ezek a példányok ugye, ezek gyerekeknek készültek tudatosan, óvodába, iskolába szocializálódtak, ahogy látja is nagyon nyugodtak, és ő nekik eszükárgába nem jut a gyermekeket bántani, általában a gyermekek szokták őket bántani, tehát pont fordított a helyzet.
0: Meddig él egy bagoly?
3: Hát nagyon remélem, hogy 10 évig fognak élni. A természetben nem élnek olyan sokáig, azért ilyen nagyon szaporák, mert hamar és sok pusztul el. Ugye általában a 90% nem éri meg a felnőtt kort, tehát az egy éves kort. Nálunk azért megéri. Hát én nagyon remélem, hogy a 10-et kihúzzák. Jó lenne, mert nagyon jól sikerült alom, tehát nagyon látja, nagyon kedvesek, nagyon szelidek. Jó lenne sokáig megtartani őket.
0: Általában barátságosak, tehát nem is mindig?
3: Nem. Tehát a bagoly maga nem. Nem, és nem is javaslom senkinek, hogy hozzányúljon egy vadmadárhoz. Az enyém ugye direkt erre lettek felkészítve, hogy gyermekek fogják őket simogatni, belenyomni az ülőbe, kézre kell tudnom őket adni, és tehát ők erre fel vannak készítve csibekoruk óta. Tehát azért ilyenek, tehát aki egy vadmadarat talál, én nem javaslom, hogy úgy megfogja, mert meg is csípi, meg is marja.
0: Hol lehet többet megtudni erről és az állatokról?
3: Hát mi általában ugye meghívásos alapon különböző rendezvényeken jelenünk meg. Ide Bükszentkeresztre az ügyvédi kamarával jöttünk ki, csak ugye engem külön raktak, úgy volt, hogy a kamarával leszek én is, de máshogy kaptam helyet. És csak ilyen nyilvános rendezvényeken, illetve felkérésre, iskolákba, óvodákba is nagyon szívesen kivonulunk. Ez megállapodás kérdése. Tehát ugye azért azt tudni kell, hogy ezeknek a madaraknak a fenntartása nem 2 forint, tehát nagy valószínűséggel ugye ebből következik, hogy pénzért megyek ki. Mert ezeket nekik meg kell keresni. Mert mint ahogy mondtam, 600 forint egy egér. Nem kevés.
0: Solymokat is tart?
3: Van ott, 17 madaram van otthon, nekem van szirtűsasom, van solymom, van heriszem, van nagybagyom, van kisbagyom, és legközelebb jövő héten szombaton a 700-as felvonuláson leszünk, ott már sassal, solyommal, oda nem viszünk heriszt, mert nem autentikus, oda a bagyot fogjuk vinni a gyerekeknek, én szirtűsassal fogok vonulni, a barátom pedig egy északi solyommal. És egy nagyon nagy rendezvény lesz, mindenkinek ajánlom figyelmébe.
0: Hozzájuk már gondolom komolyabb védekezés kesztyű is kell, hogyha hordozza.
3: Elvileg a bagolyhoz is kellene, csak én nagyon ravaszul otthon már levágom a körmét, hogy a gyermekeket nehogy megkarmolja, mert a gyerekek nem viselik el az ilyesmit, tehát én otthon lecsipkedem a karma végét, őket is kesztyűvel kéne odaadni, de így oda tudom adni, hogy megérezze a gyermek, hogy milyen egy madarat igazán megfogni. A kis talpacskáját, a kis körmecskéjét, azért az, szerintem az egy másik élmény.
0: Honnan jött ez a szenvedély?
3: Én vadászni szeretek. Először agaráztam, az agarászat szerint a fölött elment az idő, nem szeretik a területek, nem engednek. Kiláttam, hogy a solymászoknak sokkal könnyebb, akkor elkezdtem solymászkodni. Majd rájöttem, hogy igazán én vadászni szeretek, de a madarat nagyon szeretem, meg én szeretek tenyészteni, én szeretem a kismadarakat, szeretem a csibéket, szeretem azt a nevelési procedúrát. Úgyhogy én most már inkább madártartónak hívom magam, mint solymásznak, de minden solymászmadaram van, ami elérhető Magyarországon. Igyekszem, hogy legyen, de általában inkább már csak rendezvényeken vonulunk fel.
0: Mennyire emlékeznek, vagy kötődnek a madarak mondjuk egy emberhez?
3: Hát engem biztos, hogy megismernek, mert ugye én 0-24-be élek velük, illetve én nagyon ügyelek arra, hogy én minden reggel kézből megetetem őket, minden este kézből megetetem őket, tehát ez a szoros kapcsolat nem újjon el. És ezért engem ők a hangomat is megismerik. Az embert is, tehát ha elrepülne, és nem tudnám befogni, nagy valószínűséggel, ahogy elkezd éhezni, egy emberhez menne oda, mert ő azt hiszi, hogy mindenki anya, mindenki fog neki adni egeret, és nagy valószínűség egy embernél állna meg legközelebb.
0: A solymászkodásról beszéljünk, mert még már nagyon érdekes, tényleg arra meg lehet nevelni, vagy meg lehet tanítani egy solymot, hogy mondjuk elhozzon egy prédát?
3: Hát azért a solymászat ez egy 4000 éve kitalált valami, amit nem mi találtunk ki, mi csak műveljük, tehát megvannak az alap dolgok, amiket nekünk is pontosan ugyanúgy csináljuk, mint az elődeink. Idomítás, a motiváció, kondíció elvén, mindenkibe belerakjuk az alapidomítást, tehát a gyerekézre, a kézen kaja van, anyánál biztonság van, anyánál kaja van, ha fogsz valami zsákmányt, te leheted magad, tehát ez egy ugyanolyan tanítási folyamat, mint a lovaknál és a kutyáknál, ugyanolyan következetes és ugyanolyan mindennapos munkát igényel, és nagyon-nagyon jó madaraik vannak a magyar solymászoknak, ki mivel szeret vadászni, sassal, sólyommal, herisszel, héjával, széles a repertoár.
0: Mennyi idő beidomít egy madarat?
3: Egy hónap alatt megvan az alapidomítás, de tehát októberben indul a szezonunk, mert ugye akkor nyit a mezei nyúl, és februárig lehet, mert akkor zárunk a fácánnal, és ez egy folyamatos tanulás. Tehát egy hónapig tanítom a madaramat az alapdolgokra, és utána pedig a vadászaton még jobban felfejlődnek. reménykedünk benne. Mert ez olyan, mint a kutya meg a ló, tehát mindent oda kell rakni ahhoz, hogy sikerüljön, és ketten kellünk hozzá, a madár meg én. Tehát én egyedül azért kevés vagyok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
0: Az elmúlt percekben Nagy Olga Mária Solymásszal beszélgettünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A 20. Bükkszentkereszti gombanapokon jártunk, összeállítással készültem nektek, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a műsor szerkesztője Túri Sarolta nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Nagy Sándor alig több mint egy évtizedet uralkodott, mégis olyan birodalmat teremtett, amely Görögországtól egészen Indiáig terjedt. Hadjáratai során legyőzte a kor egyik leghatalmasabb államát, a Perzsa birodalmat, és gyökeresen átrajzolta az ókori világpolitikai térképét. Hódításai azonban jóval túlmutattak a katonai sikereken, a görög kultúra kelet felé terjedésével egy új történelmi korszak, a hellenizmus vette kezdetét. De vajon hogyan értékeljük több mint 2000 év távlatából Nagy Sándor életművét? Zseniális hadvezér és korszakalkotó uralkodó volt, vagy kielégíthetetlen becsvágya a pusztító háborúk sorozatába sodor a világot? Mi maradt fent hatalmas birodalmából korai halála után, és miben rejlik történelmi jelentősége? Műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadásának következő része következik, amelyben Nagy Sándor hódításainak történelmi jelentőségét, uralkodói teljesítményét és életművének ellentmondásait vizsgáljuk. Mérlegre kerülnek a páratlan katonai sikerek, a birodalomépítés eredményei és a világhódító máig ható öröksége.
2: Arisztotelész tanítványaképpen, ugye kitárul Nagy Sándor előtt már ifjú korában valahogy a világ. Előkészítik, felkészítik arra, amit később beteljesít, hogy ő olyan makedon király legyen, akit a nagykönyvekben is megírtak. Kiváló harcos, hódítson a ellenség földjén meg az ágyban, és amellett nem maradjon az ivászatban sem. Tehát férfiként, hadvezérként és népét szerető, figyelmes vezetőként egyaránt helytálljon. És Nagy Sándor mindennek eleget tett. De ezt a nagykönyv szerinti ideális makedon királyt akkor legnagyobb tudósa nevelte. És ez a legnagyobb tudós volt az, aki Nagy Sándor tekintetét Makedónia határain messze túlra vezérelte. Aki megtanította neki azt, hogy az igazi negyedik századi modern ember az egy kozmopolitész. Platónnak volt ez az eszméje először, ő köztudomású. Az az ember, aki a kozmoszban leli meg a hazáját, és ez nem hazátlant jelent. Mint manapság, ha azt mondják valakire, hogy kozmopolita, az egy szitokszó. Nem. Kozmopolitész az az ember, aki mindenhol otthonra talál, ahol befogadásra alkalmas értékeket tud befogadni. Tehát az értékek iránti nyitottság az az igazi kozmopolitizmus. Egyesíteni a görögséget és kitárni a hatalmas intellektuális, civilizációs és materiális kincseket rejtő kelet felé. Ez dobogtatta meg Nagy Sándor szívét, és már a gyermek Nagy Sándorba, a trójai háború eseményeit eljátszó gyerekbe is önkéntelenül ezt az ideát táplálták bele. És van egy nagyon érdekes gondolata is Szokrátésznek, amikor azt írja Panegyrikusz című művében, hogy görögnek nem csak azt kell tekinteni, aki Hellén anya öléből látta meg a napvilágot, hanem mindenkit, aki a Hellén civilizációt befogadja, aki képes a Hellén civilizációt átvenni. Vagyis a görögség fogalmát az etnikai szűkmarkuságtól elszakítva egy civilizációs fogalommá emeli. Mindenki görög, mindenki Hellén, aki elismeri a hellén kultúrát, a hellén civilizációt, és azt szerint él. Ennek a gondolatnak a jegyében hódítja meg 334 után Nagy Sándor a közel és a középkeletet. Azt hiszi, hogy képes meghódítani az egész világot. Hiszen az ő világképe milyen? Az, amit egy századdal később majd Eratoszthenész is megfogalmaz egy közismert térkép megrajzolásával. Nyugaton a lapos, rombusz alakú világ, Iraklész oszlopainál, vagyis Gibraltárnál ér véget, ott azután jön a világtenger, kelet felé haladva délen Arábia sivatagos vidéke után látszódik majd a föld pereme, északon pedig a Kaukázustól északra a kietlen sztyeppe az, amely a világ vége felé visz, kelet felé pedig India az, amely mint egy félsziget nyúlik bele a világtengerbe. Ő tehát a világ mindenséget, vagyis a földet, a föld golyót sokkal kisebb területűnek tudta, mint amilyen az valójában, és ennek a kisebb területnek a meghódítása reális célként lebegett előtte. Az vita kérdés a tudományban, hogy mikortól merül fel benne, hogy nem csak a perzsa birodalmat hódítja meg, hanem az akkor ismert keleti világot. Valószínű, hogy miután Krisztus előtt 334-ben a Granikosz folyónál legyőzte a kis-ázsiai perzsa helytartó hadseregét, és tovább vonult délfelé, egymás után hódítva meg az Ajol és az Ion görög városokat, amelyeknél esetében felszabadítóként lép föl, eljut délre, és az Iszoszi öbölnél, a mai török szír határnál 333-ban, egy nagy csatában, már magát harmadik Dáriosz győzi le. Ezután nem a menekülő Dáriosz üldözi tovább, hanem meghódítja Szíriát, Föníciát és Egyiptomot. Vagyis a perzsa flottát megfosztja tengerparti bázisaitól, és ezáltal mozgásképtelenné teszi, gondoskodik arról, hogy az utánpótlási vonalak és a politikai kapcsolat a görög anyaországgal szilárdan és folyamatosan megmaradjon. Amikor így jár el, valószínűleg ekkor a 331-es döntő a mai Irak területén lezajló Galgamélai csata előtt alakulhatott ki benne az az elképzelés, hogy az egész keleti világ ura lesz majd, nem elégszik meg Perzsiával. Vita folyik a tudományban sok mindenről. Vita folyik arról, hogy hány főből állt Nagy Sándor hadserege. Ma általában azt az ókori adatot fogadják el, hogy még atya 336-ban egy 10.000 főnyi gyalogos és egy 1.000 főnyi lovas sereget küldött át a Helléspontoszon, hogy Trója környékén ezek hídfőállást foglaljanak el, majd 334-ben 32.000 gyalogossal és 5.000 lovassal csatlakozott hozzájuk Nagy Sándor. Ez tehát 48.000 embert jelent. Számítások szerint ezekhez 17.000 csatlós csatlakozott, tehát összesen a makedon had élő erejét 65.000 főre teszik. A 65.000 fő és a teherhordó állatok, valamint a lovasságnak a külön menetelő lovai, ugye a lovak nem voltak megpatkolva, ezért a lovasság hosszabb menetelésekor mindig gyalog menetelt, és a lovakat nem terhelték. Ugye, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez a 65.000 fős sereg hogyan mozgott, csak egy adat, amit egy Andrews nevezetű amerikai tudós a keleti hadjárat logisztikáról írott művében ad közre. Ő szerint 18,5 mérföld, egy angol mérföld kb. Durván 1600 méter, hosszú volt maga a hadoszlop, ha azt feltételezzük, hogy 10 ember, illetve 5 ló tudott egymás mellett menni egy sorba. Ez a 18,5 mérföld hosszú hadoszlop, ha táborba vonult, akkor 5 óra telt el az első sorba haladók táborba érkezése és az utolsó sorba haladók beérkezése között. Csak azért mondom, történelem tanároknak, amikor évekkel ezelőtt még tartottak továbbképzést a történelem tanároknak, akkor ugye a tér és idő fogalmával foglalkoztunk, és akkor mondtam el ezeket, mert történelem órán ugye vérengzünk, meghal 5000 ember, felvonul 20000 ember, ahogy fejlődik a civilizáció, egyre többen halnak meg, ugye, és ezek a számok egy idő után már nem mondanak semmit. Az ember, aki megdöbben, ha valamelyik hozzátartozója meghal, ugye, szemesebb ebben, ha azt mondom, hogy mondjuk a balatoni csatában Hérotosz szerint 6400 perzsa esett el. Tehát valahogy nincs jelentőségük már számunkra a számoknak. De egy-egy ilyen adat, el tudunk képzelni egy 18 mérföld hosszú hadoszlopot, hogy 5 óra telik el a táborba szállásra, Ha a mozgékony csapatoknak valamilyen gyors manővert végre kell hajtani, és fölkerekednek, az minimum 3 órába tart. Szóval valahogy ezek a számok akkor mindjárt exaktabban jelennek meg előttünk. És ilyen exakt módon megjelenve mutatják azt, hogy mekkora hadtörténeti teljesítmény volt az, amit Nagy Sándor Perzsia meghódításánál végrehajtott. Végül is Krisztus előtt 330-al sikerült a Perzsa birodalmat meghódítani a Nagy Sándornak. És akkor a következő problémával találkozott. Ő mozgósítani tudta a makedónokat, mert hiszen a makedónok tisztelték őt, a bátor királyt. Az ő apja, a második Filipposz is nagyon bátor ember volt. Második Filipposz a jobb szemére megvakult, mert Metronius Románál egy nyillal kilőtték a jobb szemét. Az illírek elleni harcban megsántult az egyik lábára. Egy más alkalommal eltörött a kulcsontja. Ezzel kapcsolatos egy anekdóta, az ókori orvosok olyanok voltak, mint néhány mai kollégájuk. Ugye az orvos jött minden nap a kulcsontot vizsgálni, és akkor tartotta utána, vizit utána a markát, mire egy idő után ezt Filipposz megunta, és azt mondta, hogy barátom, fogd magad, menj el a kincstárba, azt vegyél ki, amennyit akarsz, úgyis a te kezedben van a kulcs. Erről a Filipposztól írta az a Demosztenész, aki utálta a makedónokat és Filipposzt is, ugye Filippikák címe, aztán később Marcus Antonius ellen Ciceróit hasonlóan nem beszédeket, hogy Szöcsögő Gúnyal írta, hogy ez az ember a hatalomét kiütette a fél szemét, eltörette a vállapercét, megsántította magát, de bármelyik testrészét odaadná csak, hogy hatalmát növelje. Na mostan valóban, ha az ember Filipposz történetét nézi, azt látja, hogy az ember egyre kisebb lesz, mert mindig levágnak belőle valamit, de Makedónia meg egyre nagyobb. Hoppá! Na most ilyen apához méltó fiúnak kellett lenni Nagy Sándornak, ő is megsebesült a Granikoszi csatában a fején, az Iszoszi csatában a combján, Gázaostománál a vállán, Indiában a tüdején. Nem került el soha a közelharcot, és ezért aztán ez az ember valóban eleget tett makedón királyként az elvállásoknak. Egyesítette a görögöket. A görögök keleti expanzióját is sikerrel vezérelte, tehát igazi világpolgárként járt el. Megkonosította a görög civilizációt a keleten, sőt, gazdagította a kelet legjobb civilizációs értékeivel, így hozta létre a görögös, vagyis hellenisztikus civilizációt. De most hirtelen több 10 millió keleti embernek az ura lett. Hogyan tudja ezeket úgy kormányozni, hogy elfogadják az ő uralmát? Nyilván csak úgy, ha a keleti uralmi formákat részben átveszi. És ekkor a kiváló makedón király, aki egyben hellén világpolgár, keleti despota is lett. És ez a hármasság határozza meg tetteit. Ez a hármasság határozza meg magánéletét. Élete vége felé már isteni tiszteletben részesítik őt, de elárulom, a legújabb eredmények szerint húsvér ember volt. Következésképpen teljesen természetes, hogy nem mindig tudta harmóniában megtartani magában ezt a hármas személyiséget. Egy példa. Egy lakoma részek hevületében a keleti típusú zsarnok ledöfi az egykori dajkájának a fivérét, Kleitoszt, aki pedig a Granikoszi csatában megmentette az ő életét. Másnap az Arisztotelész tanítvány, a hellén világpolgár, amikor tudatára ébredt szörnyű tettének, öngyilkosságot akar elkövetni. Barátai alig tudják az utolsó pillanatban kicsavarni a kezéből a tört. Nagy Sándor élete mire példa? Példa arra, hogyha hosszú életűek akarunk lenni, akkor ne úgy éljünk, mint ő. Hiszen kizsákmányolta a testét, számos esetben megsebesült, minden megpróbáltatást, amit a katonáitól elvált, elviselt ő is. Nagy ivó volt, azon kívül átesett egy maláriás megbetegedésen is, A tudomány mai állása szerint valószínűleg ez a három tényező együttessel járult hozzá ahhoz, hogy Krisztus előtt 323-ban Babilonban, amelyet egyébként világbirodalma új fővárosává tett meg, elhunyt. Mi volt az, ami túlélte őt, és ami máig példa adó mozzanat Nagy Sándor tevékenységéből? Nagy Sándor volt talán az első világhódító, aki nem földet akart meghódítani, hanem emberi lelkeket. Ő volt az, aki rádöbbent arra, hogyha a görög életsztenderdeket, a görög erkölcsi normákat, a görög termelési viszonyokat, a görög kultúrát meg akarja ismertetni és el akarja fogadtatni a kelet népeivel, akkor ezt úgy tudja megtenni, ha ő maga is fogékony a kelet népeinek az értékeivel szemben. Vagyis ő hozza magával a globálist, a globalizációt. De a globalizáció csak akkor gyökeresedik meg, hogyha a lokálissal egyesül. Akkor, hogyha a helyi értékeket figyelembe veszi, és a helyi értékekkel dúsul fel. Nincs szó tehát a régi ősi hagyományokkal való durva szakításról, hanem arról van szó, hogy amit elfogadunk általános értékként, azt harmonizáljuk a saját értékeinkkel. Az az álláspontom, hogy a globalizáció a helyi hagyományok tiszteletben tartása mellett olyan dolog, ami előre viszi mindenhol a fejlődést. És ez az a tanulság, amelyet mindenek fölött kalandos élete, igen eredményes hadvezéri tevékenysége nyomán Nagy Sándor ránk hagyott.

Műsorunkban dr. Kertész István történész, az MTA doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadásának következő részét hallották, amelyben Nagy Sándor hódításainak történelmi jelentőségét, uralkodói teljesítményét és életművének ellentmondásait vizsgáltuk. Mérlegre kerültek a páratlan katonai sikerek, a birodalomépítés eredményei és a világhódító máig ható öröksége. A műsort Túri Sarolta szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából Eger körül is járhatna sűrűbben a vonat, fejlesztették a hajléktalan ellátást Miskolcon, folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A 9. Magyar Közlekedési Konferenciát tartották meg Egerben ma. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter előadása után válaszolt néhány kérdésre, amelyet a sajtó tett fel neki. Beszélt a 80-as vasútvonal Füzesamonyig tartó felújításáról is, illetve elmondta, Eger esetében dolgoznak azon is, hogyan lehet a jövőbeni koncepcióját kialakítani a vasúti közlekedésnek. Én nagyon hiszek abban, és azt hiszem, hogy ezt a víziót az egriek egy jelentős része is osztja, hogy jó lenne, ha Eger körül végig meglenne a Budapestről való közvetlen elérhetőség. A Budapest interrégió vonat el tudná érni Felnémetet, ezáltal a vasút körbeérne Eger körül. Ez nyilván azt is igényli, hogy azt a pályát fel kell újítani, hogy ez reális-e vagy sem, ettől függ, hogy az egri vasútállomás jövőképét hogyan alakítjuk ki. Itt is elindul most egy előkészítési munka, ami ennek a jövőképnek a megtalálását célozza, fejtette ki. Hozzátettem, az utakon mindenféle új, nagy álmok mellett minden erejükkel azon is dolgozni kell, hogy a meglévő közúthálózatot rendbe tegyék, mert olyan állapotok uralkodnak Heves megyében is, ami már tarthatatlan. Minden megyében az utak 40-50%-a, van, ahol 70%-a kritikus állapotban van. Gyakorlatilag az állam évek óta kivonult az országos főúthálózat felújításából, foglalta össze. Elárulta, az egri keleti elkerülő út esetében zajlik a projekt műszaki tartalmi felülvizsgálata, ezt követően tudják megmondani, hogy a következő években megvalósulhat-e a beruházás. Nem kirekeszteni kell a hajléktalanokat, hanem segíteni őket, jelentette ki dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium, Szociális Család és Idősügyi Államtitkára Miskolcon. Hangsúlyozta, a hajléktalanság nem csupán lakhatási, hanem összetett mentális és egészségügyi probléma, amelyet a sokszor háttérben meghúzódó szerhasználat és a különböző függőségek is súlyosbítanak. Az államtitkár kiemelte, a szenvedélybetegségekkel küzdő rászorulókat nem megbélyegezni kell, hanem szakmai és emberi támogatást nyújtani a számukra. Ehhez elengedhetetlen a társadalmi szolidaritás és az intézményrendszer fejlesztése. A miskolci Baross Gábor utcai hajlékszociális otthon nemrégiben 17 új férőhellyel bővült, amely kifejezetten

0: Ezetten az idős krónikus betegségekkel és mentális nehézségekkel küzdő hajléktalan nők számára biztosít tartós bentlakásos ellátást és méltó körülményeket. A fejlesztés kapcsán elhangzott, a kormányzati és önkormányzati források mellett a krízishelyzetek hatékony kezeléséhez a civil szervezetek és a lakosság támogató hozzáállására is szükség van.
1: Érzékelem egyébként Budapesten is, mert ugye tudjuk jól, hogy oda is koncentrálódik a hajléktalan lét, hiszen nagyon sokan Budapesten próbálnak szerencsét lényegében, és oda mennek vidékről is, és ott válnak hajléktalanná. Aztán sajnos, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy nagyon sok a csellengő gyerek, akár az állami gondoskodásból szökésben lévő menekülő, vagy családjából menekülő gyermek, akik szintén erősíthetik ezt a tábort. A minden területen azt tapasztalom, tapasztaljuk, és ezt szociológusként és számtalan tanulmányban olvastuk, leírtuk, hogy egyre mélyülnek ezek a társadalmi problémák abban az értelemben, hogy aki az utcára kerül, vagy aki bekerül egy idős otthonba, általában a végén kerül be, már abban az értelemben, hogy egyre problémásabb emberek kerülnek be az ellátórendszerbe. Ez azért is van, mert az ellátórendszer túlterhelt, a férőhelyek korlátozottak, illetve azt is látjuk, hogy a mentális egészsége az utóbbi évtizedben, a magyarok sosem voltak olyan jó állapotban, de nagyon megromlott az embereknek. A fiataloknak is, és a középkorúaknak is, idősebbeknek is. Ez egy jelenlévő probléma, és valószínűleg ezek a folyamatok egymást erősítő folyamatok. Tehát a mentális betegségek, a mentális rosszulét, és ugye ez könnyen sodor, az ember krízis helyzetbe könnyen belesodorja, úgyhogy egyre kézzelfoghatóbbak a problémák, és azt látom, hogy ezek tényleg olyan 24. órában vagyunk, akár a szerhasználatban. Ugye évek óta mondják a szakemberek, hogy a szerhasználattal nagyon-nagyon sokat kellene foglalkozni, és én azt látom, hogy például bárkivel beszélünk, akár jelenlétprogramot működtető, akár különféle telepes programot működtetők, hogy a szerhasználat egy oltári nagy probléma, mind a hátrányosabb helyzetű csoportban, mind pedig a társadalom felsőbb rétegében és a középosztályban. Szóval van megoldandó probléma bőven. Itt meséltem egy történetet, hogy a szociológia szak mellett elkezdtem a szociális munkás szakot még hajdanában, elmúlt évszázadban, azért, mert 19 évesen úgy gondoltam, hogy a társadalmi problémákkal igenis foglalkozni kell, és ezt én mélyebben szeretném megérteni. És az a helyzet, hogy első utunk egy hajléktalan szállóra vezetett, első éves voltam az egyetemen, amikor intézménylátogatás keretében oda jutottunk, és nagyon elborzadtam az épületek állapotán elsősorban. Nem az embereken, mert ismertem, hogy is mondjam, mint említettem, hogy a Borsodban nőttem fel Miskolcon, tehát a problémákat nagyjából ismertem gyerekkorom óta. Az épületek állapotán, a szakembereknek a odaadó munkája mellett a fáradtságán, az épületekben az emberek rendkívüli zsúfoltságán, de ott eldöntöttem, hogy végső soron jó helyen vagyok, tehát hogy ez a szok nekem való. És megtapasztaltam, látom, és a kutató munka is megerősítette bennem, hogy nagyon könnyű lecsúszni. Tehát az nem úgy van, hogy az embernek van egy kijelölt életpályája. Ez nagyon nincs így. Néha igen, néha nem. Néha hozol egy rossz döntést, vagy nem is azt mondom, hogy rosszat, de egy szerencsétlent. Akár eladósítod magad, tehát mert nem értesz a pénzügyekhez, bármi. Vagy egy rossz családból jössz, van egy rossz szocializációs mintád, ezeket ismételgeted, vagy krízisbe kerülsz egy válás után, vagy teljesen mindegy, bármi után, és nagyon nehéz sok élethelyzetből felállni. És az az igazság, hogy ezért az az üzenetem, és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy bárki kerülhet nehéz helyzetbe, és ezért nagyon szolidárisak kell lennünk egymással. Tehát vissza kell építenünk ezt a szolidaritást a társadalomban. És nem csak azért, mert te is ma nekem, holnap neked, és te is kerülhetsz nehéz helyzetbe, hanem azért, mert egész egyszerűen végső soron mindannyian emberek vagyunk, és saját jogunkon vagyunk értékesek.
0: Az energiatakarékosság jegyében folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak önkormányzata. A korábban kiépített napelemes rendszerek után több intézmény számára elektromos gépjárműveket is beszereztek, amelyek üzemeltetéséhez a szükséges energia egy részét helyben megújuló forrásból tudják előállítani. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: Az energiafelhasználás csökkentését és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazását már évekkel ezelőtt célul tűzte ki Sárospatak önkormányzata. Ennek jegyében több önkormányzati intézmény épületére kerültek napelemek, amelyekkel a működéshez szükséges villamos energia egy részét helyben tudják előállítani. Az elmúlt időszakban újabb lépést tettek ezen az úton. Különböző pályázati és egyéb források felhasználásával tisztán elektromos gépjárműveket szereztek be több intézmény számára. Ezek nem csak a fenntartási és energiaköltségek mérsékléséhez járulhattak hozzá, hanem használatuk közben helyben károsanyag kibocsátással sem terhelték a város levegőjét. Különösen kedvező, ha a gépjárművek töltéséhez szükséges villamos energia egy részét az intézmények saját napelemes rendszerei biztosítják. Az önkormányzat a jövőben is folytatni szeretné ezt a fejlesztési irányt. Az eddigi eredményekről Mózes Álpád alpolgármestert hallják.
3: Folyamatosan igyekszünk lecserélni a járműveinket. Tehát ugye napelemes pályázataink már korábbi időszakban sikeresek voltak, úgyhogy napenergia áll rendelkezésünkre, most pedig a járműparkot cseréljük folyamatosan. A távfűnél sikerült már egy ilyen elektromos, tisztán elektromos jármű beszerzését eszközölni, valamint a MAG 7-es étteremnél az étel kihordásra használt egyik járműünk szintén tisztán elektromos, és most pedig az utolsó, az a gondozási központ, a fogyatékkal élőknek egy kis buszt, amit képzeljék el a hallgatók is, hogy egy olyan kis buszra szállították a kerekesszékeseket, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, amiben 3 éve nem volt klíma. Most ehhez képest egy vadonatúj tisztán elektromos járművet sikerült beszereznünk, úgyhogy ez is a héten munkába fog állni. Mint ahogy említettem, hogy az intézményeink napelemmel ellátottak, úgyhogy így a saját napelemmel saját töltőn tudják tölteni. Tehát a leginkább a helye ezeknek a járműveknek pontosan ezeken a területeken van, ahol ugye napközben, városban kis utakat tesznek meg. Hát például itt van az étel kihordás, hát itt házból házba megyen gyakorlatilag az autó, elindul, megáll, elindul, megáll. Ez nem igazán tesz jót egy dízelautónak se, koromkáros anyagkibocsájtás tekintetében, úgyhogy itt zéró károsanyag kibocsátása van ezeknek az elektromos autóknak. Délutánra letudja a munkát, és akkor feldugják a töltőre, és másnap reggelre fel van töltve az autó.
0: Több fontos döntést is hozott a napokban Putnok önkormányzata. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
4: Döntött a képviselőtestület, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarikáza felsőoktatásban tanulóknak a segítésére, valamint döntöttünk a férőbővítés most már ténylegesen, hogy átadjuk a jó nap közepétől igénybe lehet venni az idősek otthonába a 4 szobának a 8 fővel való bővítését, valamint, ami nagyon fontos, hogy beadtuk a pályázatot, jobban döntött a testület arról, hogy beadjuk a pályázatot a szociális tűzifa dologra, amely most már az 5000 főn felüli települések is pályázhattak. Igaz, hogy az benne van a pályázatban, hogy preferálni majd inkább apróbb településeket fogják először, és ott elégítik ki a kérelmeket, és majd utána jöhetünk mi a városok. De hál' Istennek sikerült beadni, úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz, és megkapjuk a támogatást, és akkor mi pedig lent tudjuk adni a rászorultaknak, tehát azoknak a családnak, mint egy 850 családnak tudunk majd tűzifát adni. Bízunk benne, hogy sikeres lesz ez is. Hát annyi van, hogy sajnos ezt nem tudjuk csak méteres fákba adni, hiszen arra kapacitás a városnak nem lesz, hogy ennyi fát felaprítson.
0: Végül az időjárásról. Holnap a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, délutára majd 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 13-án, kedden.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A merák korai felismerése érdekében tartott figyelemfelhívó rendezvényt a Magyar Rákellenes Liga EGRI szervezete a Megyeházán. Egerben tartják a háromnapos 9. Magyar Közlekedési Konferencia 50. útügyi napokat. Újra elindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia sorozata. Kormányzati támogatásból és az önkormányzat saját költségéből is újultak meg kül- és belterületi utak Gyöngyösön és környékén. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A 9. Magyar Közlekedési Konferencia 50. útügyi napokat október 13-a és 15-e között tartják Egerben. A rendezvényt a Közlekedéstudományi Egyesület Heves vármegyei területi szervezete, a közlekedésépítési tagozat közútszakosztály, a Magyar Közúton Profit ZRT, illetve a MÁV csoport szervezte. Többek között az M1-es autópálya építéséről, a kerékpáros infrastruktúráról, a közlekedésbiztonságról, továbbá a közösségi közlekedésről tartottak prezentációkat. Ezen felül rendkívül fontos kiemelni, hogy a mérnöki tapasztalatokat szélesebb körben ismertették. A konferenciát a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke nyitotta meg. A folytatásban dr. Fónagy János szavait idézzük.
2: Viszonylag kora reggel a 11-esen indultam, és ott merengtem el azon, ami ennek a szakmának a hallatlan erőssége, hogy azon az út, amin én ide ma reggel elindultam, annak az alapjait, időszámítás után 300 körül Diocletianus légiói rakták le. Az út az ugyanott vezet, a Duna ugyanott folyik, a révek ugyanott vannak, és ez bizonyítja azt, hogy a közlekedési szakma az nem egy rövid távú szakma. Annak vannak előzményei, van jelene, és a jelenlévők nagy száma bizonyítja, hogy van jövője is. Én magam részéről kérdeztem, hogy harmadik vagy negyedik ciklusomat töltöm ennél a pulpitusnál, ezért ennek a több mint egy évtizednek az ismeretébe merek ilyen kicsit emelkedettebb mondatokat mondani, hogy ez a szakma a legnehezebb időkben is bebizonyította, hogy tud egyenes derékkal és szakmailag elkötelezetten dolgozni. Ez a szakma bebizonyította, hogy tud kevés pénzből is nagyon szép dolgokat csinálni, kétségtelenül esetenként előfordult, hogy sok pénzből kevesebbet. Van, amikor, ahol ennyi lehetőség, ennyi pénz, annak néha csörög a tányér, de ez benne van mindnyájunk életébe, legyen a szakmai életünk, magánéletünk vagy közéletünk. Ebből a 50 konferenciából 31-nehányon volt alkalmam részt venni. Mindezzel a hátam mögött kívánom a jelenlévőknek, hogy töltsék az elkövetkezendő 3 napot hasznosan, kellemesen. Azt az emberi kapcsolatrendszert, ami ennek a szakmának mindig is az erőssége volt, a legnehezebb időkben is az erőssége volt, azt ez a 3 nap is legyen alkalmas arra, hogy ez erősítse. Ennek reményében köszöntöm ismételten az elnökség tagjait, köszöntök minden résztvevőt, és kívánok önöknek hasznos és kellemes 3 napot, konferenciát megnyitom.
1: A megnyitón a közlekedési és beruházási miniszter szemléltette a magyar közutak helyzetét, valamint a költségvetési lehetőségeket. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Magyarországon lévő hidak 30%-a felújításra szorul, valamint jelenleg 91 magyar híd kritikus állapotban van.
3: Ez egy óriási szektor, óriási ügyekkel, ágazatonként is több ezer milliárd forintos fejlesztési és működtetési portfólióval. Tehát éppen ezért a döntést meghoztuk arra vonatkozóan, hogy létrejön egy önálló a közúti ágazattal és egy önálló a közösségi közlekedéssel és a vasúttal foglalkozó államtitkárság. A közúti államtitkárságot Barna Zsolt vezeti, a vasúti és közösségi közlekedését Böde Csaba, és így ezeknek az ágazatoknak nagyon-nagyon sok év után, én nem is tudom, utoljára így beszéltük itt Fónagy elnök úrral, hogy mikor lehetett utoljára olyan, hogy ágazatonként külön államtitkárság volt, de valamikor talán a 90-es évek elején lehetett ilyen utoljára. Ez azt gondolom, hogy az állami működésben is egy megfelelő figyelmet és szervezeti kompetenciát tud létrehozni. Fontos az, hogy a közlekedéspolitikában egy új szemléletet honosítsunk meg. Ennek része az, hogy ez egy szakminisztériumként működjön. azt gondolom, hogy ezt az is visszaigazolja, hogy az államtitkárok szakemberek. Nyilván a kormányzásnak sokféle filozófiája lehet, én nem azt mondom, hogy az egyik, erre nem lehet bizonyos időszakokban szükség, de most ez a kormány hangsúlyosan azt a döntést hozta, hogy nem önmagában az egyéni képviselők, akik egy-egy választókerületet képviselnek, látják el a szakpolitikák irányítási feladatait, mint sok más kormányban korábban, hanem kifejezetten szakmai irányítást szeretnénk az ágazatokban biztosítani. Ez az egészségügyben is így van, az oktatásban is így van, és persze a közlekedésben is így van. Tehát alapvetően nem politikusok, hanem szakemberek kaptak arra lehetőséget, hogy a szakpolitikai irányítást összefogják. Ennek jegyében ugye a közúti ágazatban építőmérnökként Zsolt lett az államtitkár, az utas szakma lett jól ismert Nyíri Szabolcs lett a közúti stratégiai helyettes államtitkár, a MOUT-ból érkezett hozzánk, Fántya József pedig viszi tovább a közúti fejlesztési, a NIF-ből a minisztériumba beolvadt fejlesztéspolitikai részt. Tehát egy alapvetően szakmai államtitkárság van a közúti ágon, és ugyanígy a vasúti ágon is Böde Csaba alatt ott Maros Dániel, aki korábban a Dunakeszi járműjavítóban és a MÁV csoportnál dolgozott hosszú évtizedeken keresztül, érkezett helyettes államtitkárként a területre.
1: Kormányzati támogatásból és az önkormányzat saját költségéből is újultak meg külés belterületi utak Gyöngyösön és környékén. Mátrafüreden közel 120 férőhelyes parkolóhelyet kialakítottak, és teljes mértékben megújult a 24-es számú főút is. A részletekről Szókovács Péter polgármestert hallják.
4: Az úthálózatfejlesztés az egy nagyon-nagyon fontos része a város üzemeltetésnek, a városfejlesztésnek. Láthatjuk azt, hogy egyre több autó van az útjaikon, mind a város lakóinak, mint pedig a Mátrába túrázók is sokszor nem a tömegközlekedést, hanem hogy az autókat veszik igénybe, és igen, három szakaszban újult meg a 24-es számú főút, legelőször Mátraházától Parád irányába, majd Mátrafürettől Mátraházáig, és mostani utolsó, de talán legkomplexebb szakasz az pedig az egyetemi kollégiumtól, sőt a Bene úttól egészen fel Mátrafüredig. Közel 120 új parkoló is létrejött ezen a szakaszon, ezáltal Mátrafüred is könnyebben megközelíthető. Ezt abszolút alá tudom támasztani, a hétvégén is túráztam, Mátrafüredről indultam, és volt parkoló, pedig nagyon-nagyon sokan voltak Mátrafüreden is, és egy kanyarodó sáv, Gyöngyös-Sajmos szakaszán tette biztonságosabbá ezen szakaszt, ugye új buszöblök is kialakításra kerültek, illetve egy gyalogos átkelőhely a gyöngyösi felsővárosi temetőnél, és ugye ugyanez kormányzati beruházás volt, de minden kormányzati beruházást nagy tisztelettel fogadunk és nagy tisztelettel köszönünk. Ugye összehangolva a tavasz folyamán városon belül önkormányzati utak is megújultak nagyon hosszú szakaszban, Jókai utca, Hunyadi utca, tehát számos olyan Puskin utca például, amelyekben nagyon nagy az átmenő forgalom. Megvártuk a 24-es számú útnak a projektjének a befejeződését, és ősszel további önkormányzati utakat is meg fogunk újítani. Erről a lakossági tájékoztatókat hamarosan publikálni fogjuk, úgyhogy nem fejeződött be az úthálózatnak a fejlesztése.
1: Újra elindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. A 2026-27-es tanév őszi félévében 6 közérthető és interaktív előadás várja az érdeklődőket. A decemberben záruló program sorozat ezúttal is sokféle témát kínál. A gyermekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át a képzőművészetig és az adventi zenei hagyományokig. A program sorozat első témája az unokák magatartás zavarának kezelési lehetőségei tárta a nagyszülék elé. Dr. Drávicki Sándor, az óvó és tanítóképző intézet oktatójaként és nagyszülőként is érintett a témában.
5: Az intellektuális képességzavarról lesz szó, ennek kialakulása, okai, kompenzálási lehetősége, illetve megjelenés, hogy kik is tartoznak ide. A intellektuális képességzavarnak három nagy típusa van, a tantárgyi tanulási zavar, a megismerő képesség zavara és a magatartás zavar. Pont erről a magatartás zavarról lesz szó, hogyan tudjuk kezelni, kik tartoznak ide, megoldási kulcsot is próbálok majd adni egy szerződő Bödör Jenőtől a 6 lépést, hogy lényegében hogyan kell kezelni, és hogyan tudnak hozzáfogni egyáltalán az unokáknak a megfegyelmezéséhez.
1: A Senior Akadémia az egyetem társadalmi szerepvállalásának is fontos része. Dr. Szabó György rektor szerint a mai felgyorsult világunkban ez a fajta előadás sorozat sokat segített az időseknek is az előző fél évben is.
6: Azok a dolgok voltak kurrensek, amik vagy egy nagy bizonytalanságot eloszlatnak, mondjuk az információtechnológia, az AI eszközök, ChatGPT, hogy mire való, egyáltalán eszik vagy isszák, a másik pedig a praktikus hétköznapi ismeretek, tehát a kertészet tudományos megalapozása, tehát ugye ez a globális éghajlatváltozás, ami a nagymamámnál működött, nálam miért nem működik, tehát hogy ehhez profi agrárszakemberek adjanak tanácsot, tehát ezek a dolgok a hétköznapi praktikumban azonnal átemelhető hiteles forrás, és a nagy bizonytalanságot megszüntető, ez a futurisztikus, csak az unokám tud ilyet. Tehát ez volt a két véglet.
1: A rák korai felismerés érdekében tartott figyelemfelhívó rendezvényt a Magyar Rákellenes Liga EGRI alapszervezete a megyeházán. A rendezvény célja még mindig elsőként az, hogy a szűrővizsgálatokra hívja fel a figyelmet, hisz így a betegség egészen korai szakaszban felismerhető, könnyebben gyógyítható, kezelhető. A mai program előtt Fürné Mosoni Anita elnökkel beszélgettünk az emlőrák jellemzőiről, meghívott előadókról.
7: Csodálatos rózsaszínbe öltözött a megyeháza díszterme, hiszen most itt egy előadás lesz ennek az előadásnak, konferenciának milyen témái lesznek idén, mi az aktualitás?
8: Magyar Rákellenes Liga már 20 éve rendez ilyen jellegű rendezvényeket, mi is mindig csatlakozunk az EGRI alapszervezet az Országos Rózsaszín Október kezdeményezéshez, mert hogy bár eltelt ilyen nagyon hosszú idő, és nagyon sok változás történt a daganatok diagnosztikájában, kezelésében, de még mindig azt gondoljuk, hogy sokkal jobb állapotú betegeket lehetne elérni a kezelések után, hogyha időben történne a betegség diagnosztizálása. Éppen ezért mindig van egy ilyen felhívó séta is majd, és az előadásra pedig mindig igyekszem olyan neves szakembereket hívni, akik kompetensek ezen témában. Most ebben az évben a Miskolci Onkológiai Centrum főorvosát hívjuk, dr. Büdi Lászlót. Ő fog előadást tartani a daganat komplex kialakulásáról, és nyilván a komplex kezeléséről. Ez egy nagyon aktuális, hogy nem csak a testet kezeljük, hanem a lelket is daganatkezelésben, illetve a szűrési koordinátor, a megyei szűrési koordinátor fog remélem pozitív adatokról beszámolni, mert sajnos a behívott hölgyeknek nagyon alacsony százaléka megy el mammográfiára, amivel ugye nagyon-nagyon jelentősen kiszűrhető lenne nagyon-nagyon korai stádiumban a daganat.
7: Igen, ahogy említettek, többféle mostanában a betegség maga, a kezelés módja, de a legfontosabb ugyanaz, tehát nem változik, el kell menni szűrővizsgálatra.
8: Igen, nagyon nem mindegy a további évek tekintetében, hogy a betegség az nagyon időben történik, a betegségnek a diagnosztizálása, és hát természetesen az sem mindegy, hogy milyen életkilátásokkal történik ez. Hál' Istennek megváltozott azért az elmúlt években. Igazából nem is azt mondjuk, hogy halálos betegség, hanem krónikus betegségként beszélünk már a daganatos betegségről, és még inkább meg lehetne szelídíteni, hogyha minél hamarabb történne. Nagyon nem mindegy, hogy egy picisebb van, milyen az évben kimetszve az elváltozást, vagy esetleg egy nagyobb, radikálisabb műtét, avagy kemoterápia, vagy sugárkezelés.
7: Egyetlen egy kérdés, vannak-e statisztikák a tartsajában, hogy most Heves megyében, vagy az országos adatok mutatnak-e csökkenő tendenciát az emlőrák tekintetében?
8: Inkább az a tapasztalat, hogy nem amiatt nő a szám, hogy több van, hanem az, hogy hamarabb diagnosztizálásra kerül, és szerintem ez örvendetes.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szentatya délelőtt bevonult a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programjait, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad. A Szentatya vasárnapi úrangyala imádság alkalmával jelentette be a közelgő beavatkozást, elmondva, a kisméretű körülhatárolt csomót a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során fedezték fel. Holnap rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyek Csaba egri érsek celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri Főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek, a rendezvény idei főkoordinátora megnyitó beszédében az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Az önkéntesség során a fiatalok ugyanis nem csupán feladatokat oldanak meg, hanem személyesen találkoznak egymással és azokkal is, akiknek segítséget nyújtanak. Ezek a találkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy kilépjenek a mindennapok megszokott kereteiből, és megtapasztalják az egymásra figyelés, valamint a közösségért végzett munka örömét. Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium főigazgatója a rendezvény több vagy ha adsz mottójának jelentőségéről beszélt. Az önkéntesség nem csak azok számára jelent segítséget, akik részesülnek benne, hanem azoknak is értékes tapasztalatot ad, akik időt és energiát szánnak másokra. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri Főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Több mint 10 helyszínen, több mint 500 résztvevő kapcsolódott be a programba, az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek és virágokat ültettek. Munkájukkal nem csak környezetüket szépítették meg, hanem saját közösségeikért is tettek, miközben megtapasztalhatták az együtt végzett munka és az egymásért vállalt felelősség örömét. A 72 óra kompromisszumok nélkül kezdeményezés évről évre arra hívja a fiatalokat, ne csak beszéljenek a segítségnyújtásról, hanem tetteikkel is megmutassák, mit jelent a mások felé forduló cselekvő szeretet. A program üzenete egyszerű, mégis időtálló, egy kis odafigyelés, néhány óra önkéntes munka és egy önzetlen gesztus is valódi értéket teremthet. Hiszen amikor másokért teszünk, nem csak a környezetünket formáljuk, hanem mi magunk is többé válunk. 5. alkalommal találkoztak a ciszterci rend fenntartásában működő iskolák képviselői a hétvégén. Egerben a Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban pezsgett az élet. Találkozás, kapcsolat, barátság, összetartozás, a Ciszterfest olyan ünnep, amiben a résztvevők úgy érzik, ez valóban róluk szól, olvasható a beszámoló a Magyar Kurír oldalán. A Ciszterfest programjában lelkiségi alkalmak, sportversenyek, vetélkedők és közös alkotás is helyet kaptak. Este táncház, karaoke és sakszimultán várta a résztvevőket. A diákok és tanáraik Eger nevezetességeivel is megismerkedtek, végül szentmisével ünnepeltek. Ezt a találkozót a diákok mindig igazi fiesztaként élik meg. Végre a tanítás helyett más kerül a fókuszba, ők maguk és kapcsolataik. Mindent miattuk raktunk össze, látszik, hogy jól érzik magukat, fogalmazta meg a székesfehérvári hittanár, munkaközösség vezető Tóth Balázs. A vendéglátók nevében Karóczkai Júlia főigazgató köszöntötte a Ciszterfest részevéit. Az egy szív, egy lélek motto jegyében vagyunk együtt, második alkalommal Egerben. Nagy összefogással jött létre ez a lelkiséget, kultúrát, játékot összekapcsoló program, tanárok, diákok, szülők együttműködésével, azzal az elkötelezettséggel, hogy méltó házigazdák lehessünk. Köszönjük a fenntartónknak a találkozás lehetőségét, fogalmazott az iskolaigazgató. Rubovszky Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója egy példázattal szólította meg a diákokat. Egy apa három fia folyton veszekedett egymással. Az apa egy-egy veszőt adott a kezükbe, és arra kérte őket, törjék el. Ez könnyen ment nekik. Amikor azonban három veszőt összekötött, annak eltörésével már egyikük sem boldogult. Ezzel a gondolattal induljunk neki ennek a másfél napnak. Öt iskolából érkeztünk, különböző városokból, különböző történetekkel, de ugyanahhoz a ciszterci családhoz tartozunk. Az, hogy itt vagyunk 250-en, nem magától értetődő. Ritka ajándék és nagy lehetőség. Köszönjük ezt az egri házigazdáknak, és köszönjük a velünk lévő ciszterci szerzeteseknek, valamint azoknak is, akik imádságban kísérnek bennünket. Azt kívánom, hogy ne csak erre a másfél napra legyünk egyek, vigyük magunkkal az összetartozás élményét a hétköznapokba is, hogy amikor külön-külön állunk helyt, akkor is tudjuk, egy közösséghez tartozunk. Mert az igazi egység azt jelenti, hogy a különbözőségeink ellenére is összetartozunk, egy szívvel, egy lélekkel és együtt erősebben, fogalmazott a hétvégi programom. Apák és férfiak zarándokoltak Debrecenből Mária Pócsra a hétvégén. Már 15. alkalommal indultak útnak Debrecenből azok az édesapák, lendő apák és férfiak, akik két nap alatt mintegy 55 kilométer gyalogoltak, hogy imádságban hordozzák családjukat, megerősödjenek hitükben és egymásban is társakra találjanak. Maguk mögött hagyták a hétköznapok rohanását, a munka és a mindennapi teendők terheit, hogy elinduljanak Mária Pócs felé. Nem csupán kilométereket akartak maguk mögött hagyni, hanem időt szerettek volna adni annak, ami igazán fontos, Istennek, családjuknak és saját lelküknek. A zarándoklatot Terdik János pasztorális helynök indította útjára évekkel ezelőtt, azóta egyre többen csatlakoznak ehhez a különleges úthoz. Idén már 70-nél is több férfi gyűlt össze, hogy közös imádsággal, énekekkel és csendes elmélkedéssel vágjon neki az útnak. Az induláskor elhangzó gondolat, miszerint boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége, akinek szíve zarándok útra kész, mintha az egész két nap üzenetét magában hordozta volna, írja a Magyar Kurír. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében, Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban, október 15-én, csütörtökön 18 órától. A motto Máriával az Úr Jézus előtt, ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Októberi programokat szervezett az egri lajosvárosi plébánia, amelyekből egy-két alkalom még hátra van. Október 17-én, azaz szombaton 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kortz együttes. Majd aztán október 24-én jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Felsőtárkányi Kisvonat végi állomásához, a Stimecházhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. November 21-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén 17 órakor a Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba egri érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancille Christi Régis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen hálát adnak Istennek. Aznap az egri bazilikában 18 óra 30 perckor már nem lesz szentmise. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdetett az egri főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, a csapatok létszáma, minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az egri főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e hétfő, Az e-mail cím titkarság@andrassy-eger.hu, a telefonszám 36-os körzet 510-060 vagy 510-063. A Redmenta felületén a regisztrációt már meg lehet tenni. A csoport direktcíme Andrássy-7757-44-es. Az előzetes feladatok beküldésének november 13-a péntek lesz a határideje, maga a verseny pedig november 27-én pénteken következik majd el. A versennyel kapcsolatban további kapcsolati lehetőség Béres Gyula tanár úrnál, a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen, vagy mobilon a 30-as 937-75-19-es számon. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A hajdúszoboszló esett teniszezője Bondár Anna 5 helyet javított a világranglistán. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a nyíregyházi atlétikai centrumban. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hajdúszoboszló esett teniszezője Bondár Anna 5 helyet javított, Marozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Bondár a 64. a legfrissebb világranglistán, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán a 62. pozíciót foglalja el. Bondár Anna előrelépése annak köszönhető, hogy a 283 000 dollár összdíjazású szóli keménypályás tornán nagyszerűen szerepelt, és egészen az elődöntőig jutott. Marozsán Fábián a hangcsúlyi versenyen a negyeddöntőben búcsúzott. Piros Zsombor egy helyet javított, ezzel a 113. az ATP rangsorban, Fucsovics Márton pedig 15 helyet csúszott vissza, és a 133. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A negyedik éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület.
2: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásba. Egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban. Rebekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi egészségi állapotom.
3: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Terepóczkiné Farkas Márta, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
4: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebbe a városba, ezért csak köszönetet mondhatunk.
3: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
5: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labdaütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, többen próbálgatták, az olimpiai 5 karika van elhelyezve, és erre egy florból ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van szintén ez az épületben, és sakkban is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arról, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
3: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
0: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezzük, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezt a, ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására, és a szépkörök sporttalálkozójára is.
3: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
6: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin úszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt 1-1,5 évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
3: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai Vízi Komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbalcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
7: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbalcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni, bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni. Tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
3: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
8: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
3: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ezt a rózsafűzért felajánljuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem valamennyi polgáráért, dolgozóiért, tanáraiért, hallgatóiért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg az
0: orosz. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holdhoz és vidd a mennybe a

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg azokat.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk rájának.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Köszönöm, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Köszönöm, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk
0: korájában. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és véd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak, jobban adottak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Köszönjük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kapolt tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja! Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
4: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzi rájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa napközben megérkezett a római Gemelli kórházba. Előzetes tájékoztatás szerint a műtétre való felkészítést rögtön el is kezdték. A Szentatya vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy az orvosok elváltozást fedeztek fel a tüdején, és a csomó eltávolítását javasolták. A műtét után várhatóan legalább egy hétig lábadozik majd. Most szerdán rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba főpásztor celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, jövő hét hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7. cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stokkerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stokkerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint felakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építtetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrérusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannonián vitt keresztül, Stokkerauban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én. 68 évet élt. Közép-Itáliában született. Mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti. Bár éreztették vele, hogy kegyelem kenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyjuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásokkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
2: A napverse.

Rab Zsuzsa, csavargó ének. Csak az, aki senkié sem, az hihet még a mesében. Az hihet még a csodában, mint halálig virulásban az, akit sehol se várnak, annak mindig ajtót tárnak. Aki üres már egészen, az hihet még a mesében, mehet fényben, lángzó szélben, diderekhet napsütésben az, aki már senkié sem. Annak könnyű lépte a szalad, elnek hátta erre indul, megy egy kicsit, arra fordul, az, akit sehol se várnak.

0: A nap imája.
1: Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől esj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Isten félő. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében.

0: A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenékküszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
17: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
18: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium volt. Az október 9-e és 10-e között megtartott rendezvényre a ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett pedagógusaikkal együtt a hevesi megyeszékhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A szerzeteseket, pedagógusokat és diákokat Karóckai Júlia, a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte.
19: Hálatelt szívvel és nagy büszkeséggel állok most itt. Immáron második alkalommal ad Eger otthont a Ciszterfesztnek, vagyis a ciszterci rend által fenntartott 5 iskola országos találkozójának, ahol testvérként köszönhetjük egymást, hiszen a ciszterciek nagy családjának tagjai vagyunk, ahol a lelkiség, a kultúra és a játék összekapcsolódik. Ez a találkozó igazi ajándék mindannyiunk számára. Földrajzilag ugyan kicsit távol vagyunk egymástól, iskoláink is sokban különböznek, de mégis ebben a sokszínűségben valósul meg az egység, a közös ciszterci szellemiség és az egymás iránti testvéri szeretet. Ezt a találkozó idei mottója is tükrözi. Egy szív, egy lélek. Kívánom, hogy ez a fesztivál mindannyiunk számára hozzon felejthetetlen élményeket, új barátságokat és inspirációt. Töltsük meg ezt a két napot élettel, vidámsággal és a ciszterci szellemiség értékeivel. Adjunk hálát Istennek a találkozás öröméért. Kérjük az Úr áldását közösségünkre, a jelenlévőkért és mindazokért, akik lélekben most velünk vannak.
18: Horváth Olga, a kismarosi Boldogasszonyháza ciszterci monostor apátnője beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról beszélt. Őt hallják most.
6: Az az igazság, hogy ahogy így körülnézek, hatalmas öröm van bennem, hogy így együtt, így itt vagyunk. Tudjátok, hogy mi közös bennünk, azon kívül, hogy valószínűleg mindannyian korán keltünk, és alig vártuk már, hogy ide érjünk. Az, hogy itt 250-en vagyunk, 5 különböző iskolából, de ugyanabból a gyökérből. Különböző városok, különböző arcok, más-más belső utak, történetek, poénok, és mégis, ha így magunkra nézek, pólóink azért azt mondják, hogy van valami közös jel. Mindannyian a ciszterci család tagjai vagyunk, és ez valahogy úgy látszik rajtunk. Akkor is, amikor felveszünk, de akkor is, amikor nem. És ez a másfél nap ezt az összetartozást szeretné erősíteni bennünk. Van egy motto is találkozóra erre az évre, ami nem egy unalmas iskolai szlogán akar lenni, hanem egy 2000 éves működő recept. Egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az apostolok cselekedeteiből származik, és az első keresztényekről szól. És ha elképzeljük őket, nem voltak még templomaik, házaknál vagy katakombákban jöttek össze. Nem volt internetük, nem voltak tankönyveik. Fiatalok voltak tele kérdésekkel, örömmel, és egy olyan világban éltek, ami azt leste, hogy mikor buknak már le. És ők mégis összeültek, megosztották, amiük volt, és egy szívvel, lélekkel tartottak ki egymás mellett, és a közös értékeik mellett. A belső egység volt a pajzsuk a külső veszéllyel szemben. Nem tudom, gondoltatok-e már rá, hogy mit jelent valójában az egy szív, és főleg mi az, hogy egy lélekkel? Az, hogy egy szívvel, az talán még könnyebben érthető, mert egy csapatjátékban, egy jó zenekarban egyfelé figyelünk, egy cél hajt minket. Úgy is lehetne mondani, hogy egy hullámhossz, ami azt jelenti, azt jelöli, amikor az emberek a saját egójuk háttérbe szorul, és egy magasabb cél hangolja össze a gondolataikat, az érzéseiket és a tetteiket. De valójában mi az, hogy egy lélekkel? A Szentírásban a lélek szó eredetileg levegő, szellő, lélegzet ezt jelenti. És ez ma itt nekünk a ciszterfeszten azt jelenti, mindannyian ugyanazt az éltető levegőt szívjuk be, Isten szeretetének lelkét. Ő az, aki minden keresztényben él és éltet, ő a szeretet. Ez a kötelék tesz minket minden különbözőség és távolság ellenére is valóságosan egy szív, egy lélekké. Olyan ez, mint egy láthatatlan wifi hálózat, ami összeköti a 250 különböző telefont, valójában a személyeket, diákokat, ugyanarra a szerverre, az örök szeretetre. De mi ciszterci diákok, tanárok kaptunk ehhez a szeretethez egy különleges családi titkot is. Majdnem 1000 évvel ezelőtt élt a fiatal Szent Bernát. Ő nem egyedül akart szent lenni, nem egyedül akart nagyot alkotni. 30 barátjával, testvérével, társával együtt indult el, és ment Szítóba, ahol a szívében lévő parazsat néhány év alatt sikerült jól felszítani, és apátja ezért elküldte, és azt mondta, a lángot add tovább. És néhány szerzetes társával, tudjátok, hova ment? Nem egy kész szép kis farmra, nem is kényelmes luxus hotelbe, egy elhagyatott, sötét, vad és barátságtalan völgyet választottak, aminek a neve az volt, hogy Keserűség völgye. Olyan hely volt ez, ahová senki más nem akart menni. És ezek a fiatalok a barátságukkal, a kemény közös munkájukkal és az imádságukkal teljesen átformálták ezt a helyet. Összefogtak, kitisztították a vidéket, és a Keserűség völgyéből létrehozták azt, ami ma úgy ismerős, Clara Wallis, vagyis Clairvaux, a fényes völgy. Mert a ciszterci atyák azt tanították, hogy a közösség a barátság iskolája, ahol egy lélek lakik a különböző testekben. És ez a másfél nap itt most, a mi fényes völgyünk. Lehet, hogy valaki közületek fáradtan érkezett, vagy otthonról, az iskolából hozott magával valami keserűséget, egy rossz jegyet, egy csalódást, vagy nehéz hetet. De azért vagyunk itt, együtt, egy szívvel, lélekkel, hogy ezt a keserűséget átváltoztassuk fényé, örömmé, kacagássá. Az egy lélek azt a biztonságot jelenti, hogy egy csapat vagyunk. Nem 250 különálló magányos sziget, hanem egyetlen élő, lüktető közösség. És az egyikötök elfárad, a másik ad neki majd erőt. És ha valaki izgul, mondjuk a színpadon, a többiek szurkolnak majd neki. És ha valaki megnyitja szívét, a másik figyelemmel, tisztelettel hallgatja. És hogy ez valóságá lehessen, három rövid kis tippet szeretnék adni csak. Az egyik, hogy lépj ki a csigaházadból, lépj ki a buborékodból. Ne csak a saját iskolatársaddal beszélgess, akit amúgy is nap mint nap látsz. Ismerkedj, ismerj meg valaki mást a másik iskolából. És lehet, hogy a melletted lévő sorban ül, ő lesz a legjobb barátod. A másik, hogy adj bele mindent. Ha játék van, játssz ezerrel, és ha zene, énekelj, és ha csend, merj elcsendesedni és figyelni. És a harmadik, hogy figyelj a másikra. Hozd döntést amellett, hogy figyelek a másikra akkor is, ha fáradt vagyok. És ha látsz valakit, aki egy kicsit magába roskadva egyedül ül, lépj oda hozzá, ülj mellé, mert egy szívvel, lélekkel csak együtt, közösen lehetünk. Azt mondta igazgatóasszony, hogy 250-en minimum le vagyunk. Hát 250 szív most egyszerre dobban, és engedjük meg, hogy ez a közös lélek vezessen minket, akkor ezt a másfél napot nem fogjuk elfelejteni. Erőforrásá lesz, hogy tudjunk bármiféle keserűség völgyéből igazi fényes völgyet alakítani. És valójában ez fog igazán összekötni minket a hétköznapokban is. Hát vigyetek magatokkal egy darab lángot, fényt ebből a napból. Hálás szívvel és szeretettel köszönjük az EGRI házigazdáink közösségének, hogy megnyitották előttünk a kapuikat. Köszönjük a sok áldozatos munkát, készülődést, gondoskodást, amellyel ezt a szeretetteljes légkört megteremtették számunkra, hogy valóban otthon, nagy családban érezhessük magunkat. Hát kívánok jó beszélgetéseket, életre szóló találkozásokat, vidám és egy szívvel, egy lélekkel teri ciszterfesztet mindannyiatoknak.

0: A hétvégén megtartott Ciszterfesten részt vett Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója is, aki egy klasszikus mesei hasonlattal világított rá az összetartozás erejére.
1: Én csak egy anekdotával vagy hasonlattal szeretném megnyitni ezt a Ciszterfestet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apa, akinek volt három fia, akik állandóan egymással veszekedtek. Az apa megelégelte ezt az állandóan egymással veszekedést, mind a háromnak adott egy-egy vesszőt, és mondta nekik, hogy na hát akkor most törjétek el ezt a vesszőt. Hát persze mindenki eltörte ezt a vesszőt, teljesen hülyének nézte az apját, hát most akkor mit akar ez ezzel? Aztán az apa vett három ugyanilyen vesszőt, háromszor hármat, és mindegyiknek odaadta, hogy jó, akkor most törjétek el így együtt ezt a vesszőt, csomagot, ezt a vesszőnyalábot. Hát persze az nem sikerült. És akkor azt mondta nekik, hogy figyeljetek, én elmegyek, egy idő után meghalok, ti itt maradtok, és hogyha magatokba vagytok, akkor el fogtok törni. Hogyha meg együtt mozogtok az életbe, akkor meg így együtt soha senki nem fog benneteket tudni eltörni. És ezzel a gondolattal hívnálak benneteket erre a másfél napra. Hogyha egymagatokba vagytok, akkor el fognak benneteket törni. De hogyha egy életre megmarad bennünk ez a másfél nap, meg a jövő évnek is a Ciszterfesztje, és azt érzitek, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan, de tényleg az egyetlen olyan iskola fenntartó, ilyen csúnya szóval, az egyetlen olyan szerzetes rend, az egyetlen olyan állami iskola hálózat, akik képesek arra, hogy másfél napig 250-en együtt legyenek, és együtt dobbanjon a szívük, és egyfele nézzenek, ahogy az előbb Olgi nővértől hallottuk. Ilyen nincsen más. Senki más ezt nem csinálja meg. És hogy én szerintem iszonyatos hálával tartozunk egyrészt a vendéglátóinknak, az EGRI vezetőségnek, tantestületnek, diákoknak, másrészt meg azoknak a szerzeteseknek is, akik most velünk vannak, így fekete-fehérbe ebbe a Ciszter templomba, és akik mögöttünk vannak, imádkoznak, tartanak minket, hogy úgy menjünk el innen holnap, hogy így együtt soha ne lehessen minket eltörni.
0: A ciszterci lelkiségről és a kétnapos találkozó programjairól Karóczkai Júliát, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium igazgatóját kérdeztük.
2: A ciszterci atyák egyik nagy karizmája, vagy maga a ciszterci lelkiségnek egyik központi eleme az a szeretetteljes légkör, ez a családias légkör. Ez nem föltétlen már vagy a monasztikus rendekre gondolok itt, hanem attól az időtől kezdve, amikor oktató-nevelő tevékenységet elkezdtek folytatni a ciszterci atyák. Mindig is nagy szeretettel figyeltek oda a diákjaikra, és ez az egyik, ez a családban szeretik egymást, és a ciszterci lelkület, akár a lelkiség, akár a monasztikus lelkület is, vannak olyan párhuzamos dolgok, vagy olyan kapcsolódási pontok, amikben megegyezik a ciszterci iskolák küldetésnyilatkozatával és a ciszterci lelkiséggel. De a családiasságon kívül tudnám mondani a közösség, az egység, az egyszerűség. Tehát ezek a letisztult, úgy nevezzük mi ciszterci identitás elemek, amihez mi is próbálunk kapcsolódni. Az első Ciszterfestet mi rendeztük meg. Ezt megelőzően volt 2021-ben a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Akkor a fenntartó megkérte a budai ciszterci Szent Imre Gimnáziumot, hogy azokban a üres járatos időszakokban, amikor ugye nem a eukarisztikus kongresszus fiataloknak szóló programjain vannak az iskolák képviselői, akkor szervezzenek programot. Aztán így ebből jött ez az igény, ez nagyon-nagyon jól sikerült, és gyakorlatilag mind a fenntartó, mind pedig a pedagógusok, illetve a diákság részéről megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne minden évben találkozni. Hát aztán mondhatom így, hogy megnyertük a jackpotot, és a fenntartó minket bízott meg 5 évvel ezelőtt. Ugye itt már mind a, tehát a teljes 2 nap programjáiról nekünk kellett gondoskodni, és egy gyakorlatilag mi adtuk a Cister Fest nevet, amit elfogadott az egész közösség, az egész nagy család, és megmaradt ez a név. Ugye ez a fest, ez a, hát a nem a világ értelemben vett fesztiválra utal, hanem a festumra, az ünnepre. Az a közös ünnep, a találkozás, közös öröme. Természetesen sok-sok vidám program lesz a mai nap során is, a holnapi nap során is, de ez elsősorban az ünnep, mint festum erre vonatkozik, és minden évben ugye más iskola kapja meg ezt a jogot, vagy ezt a nagyszerű lehetőséget, inkább így fogalmaznék, és most újra ugye körbeértünk, újra rákerült a sor. Számos színes program van egy... Igen?
3: De mondd, majd azt csinálom.
2: Tehát számos színes program van, ebben lesznek sport, játékos vetélkedők, aztán, ahogy Rubovszky Rita főigazgató asszony mondta, ugye lesz egy diákparlamenti ülés is, ahol a Ciszterci Diák Tanács elnökségi tagjait megválasztják a diákok. Ugye ez egy újszerű dolog, hallatják ők is a hangjukat, lesz közvetlen képviseleti szervük a fenntartónál. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Lesz a láthatatlan megálló program, ezt tudom ajánlani mindenkinek, ez elsősorban egy olyan lelkiségi program, ami keresztút állomásain viszi végig az utatót, az utazót ugye bekötik a szemét, és végigjárják a 14 stációt. Ezen kívül lesznek izgalmas játékos vetélkedők, majd kimennek az érsekkertbe, kollégáim is partnerek voltak ebbe, beöltöznek korhű jelmezekbe, és játékos feladatokat kell megoldani a csapatoknak, direkt vegyes csapatok vannak, ugye a cél, hogy mindenki megismerje a másikat, és ez tényleg ebből azért születnek tartós barátságok, kapcsolatok, tehát ez már az ötödik éve, hogy van már régen egyetemisták, vagy van, aki már lassan be is fejezte, és megmaradnak ezek a kapcsolatok.
0: Kedves hallgatóink, az október 9-e, 10-e között megrendezett Ciszterci Rend által fenntartott iskolák országos fesztiváljára látogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papirikót hallották.

és barátaink körében. Jöjj, vezess minket!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmóra Kandúr című mesének 13. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kiscsacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu a kiscsacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmit. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
3: Hát,
2: válaszolt Paprika Jancsi,
3: játszhatnánk színházat, úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást.
2: Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett.
4: Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat.
2: Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Aztán a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadratta gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ül majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kiscsacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel Baba Színház. A színház Z betűjén kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Hú, volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kiscsacsi, Bóbice, Csinnadratta, és legalul pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
3: Hogy csináltad?
2: Kérdezte a kiscsacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
4: Csak úgy emlékezetből, válaszolta Mirmur.
3: Na hát, mondta Bóbice, és mégis hogyan hasonlít mindegyikünkre?
2: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
5: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta. Mit fogunk eljátszani?
3: Azám,
2: szólt a kiscsacsi.
3: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, és Mirmur pedig tornázhatna.
2: De Paprika Jancsi csak mosolygott.
3: Nem,
2: mondta.
3: Ma este a tündér király kisasszonyt fogjuk adni, meg a hétfejű sárkány.
2: A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta.
3: Bóbice lesz tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani. Mirmur lesz a paripa, a kiscsacsi pedig a súgó.
2: A súgó?
3: Az mi?
2: Kérdezte a kiscsacsi.
3: Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
2: Az már más, mondta a kiscsacsi. Vállalom.
6: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
3: Én,
2: felelte Paprika Jancsi.
6: Nem jó, mondta Csinnadratta.
5: Neked csak egy fejed van.
6: Azám, mondták a többiek is, neked csak egy fejed van.
3: Nem baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmur rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
2: Ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepet. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket, akinek nem jutott hely, az leült a földre, a galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündérkirály kisasszonyt. Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kiscsacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
3: Súgott, de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna.
2: Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt búgták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
1: Ma este Csukás István Mirmóra Kandúr című mesének 13. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról. Az elmúlt alkalmakkor az Ószövetségről beszéltünk, hogy mit mond a családról. Engedjék meg, hogy most egy kis összefoglalót próbáljak megfogalmazni a családról a Szentírás alapján, és utána folytatni az újszövetségi Szentírással. Természetesen, mivel ez az összefoglaló a teljes Bibliára vonatkozik, ezért vannak újszövetségi vonatkozásai is. Az elmélkedésnek az alapja az Újszövetség értelmező kézi szótára című könyv Xavier Léon Dufaux szerkesztésében. Ő a bevezetőben él a családról egy összefoglaló kis tanulmánnyal. Arról ír a Családi Élet címszóban, hogy a családot, vagy még inkább a házat tipikus patriarchális szemlélet övezte olyannyira, hogy az apa házának tekintették. Bet ab, ahogy a héber mondja. Az apa vagy annak halála után a legidősebb fiú tekintélye alá tartoztak a rokonok, a házasnők, a gyermekek, megjegyzi a lexikon, hogy a törvényesek vagy a törvénytelenek is, valamint a szolgák és az ott tartózkodó idegenek, kevésbé kiterjedten, mint a patriarkák korában. A letelepedett család marad a társadalom alapsejtje. Magyarul az Izrael, pontosabban az ígéret földjének az elfoglalása után egy kicsit szűkül a család megfogalmazása a Szentírásban. De mindvégig a társadalom alapsejtje marad. Az egyén lelkiismeretesen ébren tartotta leszármazásának tudatát annyira, hogy a családfő megtérése a családtagjait is magával hozta. Gondoljunk csak az apostolok cselekedeteire, amikor Cornélius Péter prédikációja nyomán megkeresztelkedik, de nem csak ő, hanem az egész háza népe. A családi sorsközösség vállalása megváltó és védelmező. Az egyén és a csoport érdekeinek pártfogója, ez hagyományában fejlődik ki. A családtagjai mind testvérek voltak idézőjelben. Velük szemben álltak a többiek, akiket a felebarát csoportjába sorolhatják, ide tartoztak más zsidók, idegen lakosok, akik Izrael területén éltek, a rabszolgák és a pogányok. A kapcsolatukat szigorú szabályozás töltötte be, a vérségi kötelék, a családi kör a vendégfogadás szent törvénye által bővült. Jézus azonban mindenkinek testvére lett, jegyzi meg a lexikon. Aztán a családalapítás és a családi életről szól a lexikon, a házasság intézményéről. Megjegyzi, hogy a házasság intézményét a bibliai korban a család keretében kell elhelyezni. A nőt elsősorban a közeli rokonságban keresték, erről már az Ószövetségben is többször gondolkodtunk és elmélkedtünk, de tulajdonképpen volt, amikor idegenek között is. Azt is megjegyzi, hogy nem figyeltek még a vérfertőzés tilalmára sem, sem a többi szigorú tiltásra. Figyelembe vették ugyan a hajlamokat, de rendszerint, minthogy a leendő jegyesek nagyon fiatalak voltak, megjegyzi a jegyzet, hogy a rabbik a leányok esetében a 12. évnél, a fiúknál pedig a 13. évnél húzták meg a házasodás határát. Végső soron, mivel fiatalkorúak voltak, 12-13 év, el tudjuk képzelni, ezért a szülők szervezték meg a házasságot. A szülők egyeztettek a hozomány mértékéről is, arról a pénzösszegről, amelyet a kiszemelt vőlegénynek kellett fizetni a fiatal leány apjának. Megjegyzi a lexikon, hogy ezt nem vételi összegnek tekintették, tehát nem azt tartották, hogy a vőlegény megvásárolta a menyasszonyát, a leányt, hanem valami kárpótlásnak a leány szülei számára. És azt is megjegyzi a lexikon, hogy ezt az összeget a menyasszony kelengyéjére fordították. A tárgyalások befejeztével váltak a fiatalok jegyes párrá. Jogilag már összetartoztak, anélkül, hogy együtt laktak volna. Erre utal Máté evangéliumának első fejezetének 18-20. Verse is. Vagyis, hogy József és Mária, mint egy jegyeseknek, házastársaknak tekintendők voltak. Végül jegyzi meg a lexikon, egy nehezen meghatározható idő, talán egy év elteltével sor került a házassági szertartásra, de még csak polgári értelemben, vallási rítus nélkül. Szerződést kötöttek, a szövegében található formula hangzott el a szerződés szövegében, te az én asszonyom leszel. Ezzel válik tulajdonképpen házastársá a férj és a feleség. Megjegyzi a lexikon, hogy az ünnepet általában ősszel az aratás után tartották. A rabbinikus irodalom szétszórt adatai alapján nem lehet pontosan meghatározni a nászmenet összetételét, csak a valószínűségre lehet hagyatkozni. A legvalószínűbb, hogy a vőlegényt a társai kísérték, akik a vőlegény legközelebbi barátjai. Ezek töltötték be a szertartás mester tisztjét. Ők a menyasszony házához mentek, ahol a társnőivel körülvett lefátyolozott menyasszony elnyeri először a szülei áldását, majd pedig csatlakozik a nászmenethez, mely a vőlegény házához vonul, atyai házhoz. Ott késő estig folyt az ünnepi mulatság. Egy másik hagyományt is hoz a bibliai lexikon, azt mondja, hogy a vőlegény még mindig a szerződés részleteit tárgyalva apósával és anyósával, csak egy késői órán érkezik meg az atyai házban. Itt, ebben a hagyományban, a társnőivel körülvéve a lefátyolozott menyasszonya várta őt. Ekkor jött létre a házasság. A házasság szertartása, ünneplése inkább, 7 napon át, olykor talán még hosszabban is tartottak. ez a férj házában. Az ünneplésben rendszerint a szomszédok is részt vettek. A következő részben a bibliai lexikon arról beszél, hogy a nő a férfit urának tekintette, mesterének tekintette. Érdekes, és talán ezen többen megütődhetnek, hogy bizonyos bibliai szövegre támaszkodva, kivonuláskönyve 20. fejezet 17. vers, vagy másodtörvénykönyv 5. fejezetének 21. verse, a férfi a nőt szolgájához, vagy szamarához hasonlóan tulajdonaként kezelte. Noha jól lehet, törvény védte az asszonyt a visszaélések ellen, jogilag teljesen a férjétől függött. A nőnek nehéz házi munkát kellett végeznie, kenyérkészítés, vízhordás, olajkészítés, szövés, de volt olyan, amikor a nyájat őrizte, vagy a mezőn dolgozott. A nőnek a tisztelete, és erről már szó volt, és különösen a fiúgyermekek számával lesz egyre nagyobb, tehát minél több gyermeke van, vagy minél több fiúgyermeke van, annál nagyobb tisztelet veszi körül. Megjegyzi a lexikon, hogy az egyenlőtlensége ellenére a házaspár a teremtő szándékának megfelelően élhetett, főképp akkor, ha gyermek született. A gyermekeknek pedig, és itt lesz teljessé a család fogalma a Szentírásban, úgy kellett anyjukat tisztelniük, mint apjukat. Ha a feleség terméketlen volt, előfordult, hogy a férfi mellékfeleséget, ágyast vitt a családba, bár a zsidó házasság Jézus idejében már természetesen monogám, vagyis egy férfi és egy nőről beszél. Ha a nőt házasságtörésen érték, halálra ítélhették, vagy pedig a férj elbocsájthatta váló levéllel. Gondoljunk arra, József is ezt gondolja, amikor észreveszi, hogy Mária gyermeket vár a Szentlélektől, ilyenkor visszaküldhették őt eredeti családjához, hogy a nő még egyszer törvényesen házasságot kössön. Az asszony a maga részéről nem kezdeményezhette a válást, erről már többször beszéltünk, de érdekes, hogy van az újszövetségi szentírásban olyan rész, amikor Jézus arról beszél, hogy ha a nő elhagyja férjét és máshoz megy feleségül, házasságtörést követ el, Márk 10. fejezet 12. vers, ez már római görög szokásjogra épül. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

A Szent Atya vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy az orvosok elváltozást fedeztek fel a tüdején, és a csomó eltávolítását javasolták. A műtét után várhatóan legalább egy hétig lábadozik majd. Most szerdán rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyház megye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba főpásztort celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, jövő hét hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Dudás Anna zenei szerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológus a család életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. A 21 órai híreket követően Kávéház című portréműsorunkban, ezúttal Mándi Zoltán atyával, pápai prelátussal, főesperessel, aranymiséje alkalmából, életéről, papi szolgálatáról, vers és irodalom szeretetéről, valamint emlékeiről is beszélget az adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádión kisújszállási vételkörzetében több témával várjuk önöket. Bemutatunk egy gyógynövényekkel, teakeverékekkel kereskedő kistermelőt. A turizmus radarról és a TDM fejlesztésekről kérdezünk egy szakértőt. A vállalkozás hatékonyságának növeléséről hallanak egy lean szakértőt. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg. 22 órakor mindennapi egészségünk című műsorunkban ma a Fehérbolt Nemzetközi Világnapja alkalmából a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, Bíró Miklóssal és Kovács Anna egyesületi taggal beszélgetünk programjaikról, a szervezet munkájáról. 23 órakor hírek következnek, majd a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 12:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban az ősbűnről és következményeiről beszélgetünk tanítványaival Szendréné Miskolci Mária hitoktató. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina, pszichológusok az irgalmasságról beszélgetnek a család működésében.

0: Örömmel jöttünk ide Anikóval és Krisztinával. Mi a Szapiencián tartunk több ilyen alkalmat is, közös vetítéseket, közös felnőtt hittan szabad egyetemet, ahol a pszichológia és a teológia beszélget. Olykor rácsodálkozunk, hogy mennyire ugyanazt mondjuk, más szavakkal, más nyelven, de mennyire ugyanaz a tartalom. Olykor rászólunk egymásra, hogy ez szerintem egy kicsit így, kicsit úgy, szóval a két tudomány csodaszépen, termékenyen tud együtt működni. Hát meglátjuk, hogy az irgalom a családban ebben a témában hogyan működünk együtt.
1: Rögtön azzal kezdenénk, hogy az irgalom tulajdonképpen nem pszichológiai fogalom. Tehát amikor a pszichológia hozzászól ehhez a témához, akkor inkább olyan jelenségeket vagy más fogalmakat keres, amelyek abban segíthetnek nekünk, hogy megértsük, hogy mik azok a tényezők, amelyek segíthetik az irgalom gyakorlását, illetve hát ellehetetleníthetik az irgalomnak a gyakorlását. Tehát igazából mi most ilyesmikről próbálunk majd beszélni. Mik lehetnek ezek a fogalmak? Például ilyesmik, hogy a másikat mennyire önmagáért szeretjük, vagy pedig adott esetben a tetteiért szeretjük, vagy a tetteit feltételként szabjuk talán azért, hogy szerethessük őt. Aztán az is egy ilyen fontos témánk lesz, hogy valahol az irgalomba, ha pszichológiai oldalról közelítjük, beletartozik az is, hogy azt valahol el kell fogadjunk, hogy mindannyian úton vagyunk az ideális felé, ami azt jelenti, hogy még momentán nem tartunk ott. Magyarul szélesebb értelemben fogjuk venni itt most az irgalmat, és nyilván hát ez annak köszönhető, hogy itt olyan pszichológiai fogalmakat, jelenségeket keresünk, ami az irgalom gyakorlásának a megértésében segíthet minket.
2: Elmezés. Tulajdonképpen magába foglalja azt is, hogy az irgalomra ugye szükség van akkor, amikor bűn van, és Miklós atya előadásában sok szó elhangzott erről. Igen, ám, de a családban nagyon sok esetben akkor is szükség van irgalomra, amikor egyáltalán nincs bűn, de mi azt hiszük, hogy bűn van. És ez az a hatalmas téma, amit a család terapeuták leginkább célba vesznek, az elvárásaink témája. A családban élők rengeteg elvárást hordoznak magukban a családtagokkal kapcsolatban, és hogyha a többiek nem felelnek meg ennek az elvárásnak, akkor már is irgalmatlanul viselkedünk velük szemben, pedig morális bűn nem is történt. Van egy Száger nevű szerző, aki úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen egy láthatatlan szerződést hordunk a fejünkben, főleg a házasok, amikor összeházasodunk. És ennek a szerződésnek vannak láthatatlan pontjai a fejünkben. És ezek a pontok arról szólnak, hogy én mit szeretnék megkapni a másiktól házasságunk során. Részben tudatos pontja is vannak ennek a szerződésnek, hogyan viselkedjen, mikor mit csináljon. Aztán vannak féltudatos pontja is, hogy mit szeretnék tőle megkapni, de azért ezt nem merem elmondani neki, de ha nem teljesíti, akkor aztán elverem rajta a port. És aztán ennek az elvárásrendszernek vannak tudattalan összetevői is, amelyeket mi sem igazán realizálunk magukban, de rengeteg konfliktust, veszekedést, akár végleges elhidegülést is okoz az, hogy a másik nem felel meg ki nem mondott elvárásainknak. Tehát ezen a vonalon fogunk tovább gondolkodni, hogy mit csináljunk ezekkel az elvárásokkal, amelyek megronthatják a kapcsolatainkat, és irgalmatlanságot szülnek bennünk, akár a házastárs felé, akár a gyerekek felé, vagy a tágabb család felé is megnyilvánulnak ezek.
1: Néhány ilyen tipikus területet, ahol nagyon valószínű, hogy egy házastársi kapcsolatban ezek a fajta elvárások megjelenhetnek, és hát nyilván ezekből a fajta elvárásokból, illetve ezeknek a nem teljesüléséből lesznek aztán olyan kérdések, amelyek valóban irgalommal kezelendőek. Ugye itt az első az rögtön a férfinő különbség, ahol hát egy sereg olyan dologgal találkozunk, ami kívülről ránézve nagyon banálisnak tűnik, ugye a különbségek, hogy mondjuk mit beszél már ennyit, vagy miért nem mondja el nekem, hogy mik a problémái, miért csak maga akarja megoldani, ugye, mint tipikus férfi, miért nem mondja el nekem, vagy miért kell neki 5 pár cipő, miért nem elegendő neki 1 pár cipő, mint ahogy én nekem elegendő 1 pár cipő. Tehát ezek a tipikus különbségek, ami kicsit borítékolható, hogyha ezt előre nem gondolom át, hogy itt igazándiból egy másik nembeli emberrel kötök házasságot, akkor ebből problémák lehetnek. A másik ilyen tipikus kérdés az a temperamentum kérdése, amin ugye tudjuk, hogy picit finomítani temperamentum, vagyis hát velünk született tulajdonságokon lehet, de a másik végletbe soha nem fogok tudni átmenni. Ide mi minden tartozik? Hát biztos mindenki saját életében is tudja, hogy mennyi probléma lehet abból például, hogyha az egyik az koránkelő, a másik az inkább szeret tovább aludni, viszont este később fekszik, vagy könnyebben fölkapja a vizet, könnyebben dühbe jön, de utána aztán hamar le is csillapodik, és nem tart haragot. Ezekből megint csak olyan hát különbségek fakadhatnak, ahol hiába várom el a másiktól azt, hogy majd ő megváltozik, majd ő másmilyen lesz, majd ő igazodik hozzám, ez nem valószínű, hogy be fog következni. Aztán, amiről nagyon sokat szoktunk egy családpszichológiai témákban beszélni, ugye ez a családi szerep elvárásokkal kapcsolatos. Az összes olyan, hát nem feltétlenül tudatosított szerepminta, amit hozunk az otthoni családunkból, ugye a származási családunkból, és hát számon kérjük azzal a úgymond vadidegen, vagy számon kérjük azon a vadidegen emberen, akivel ugye házasságot kötünk, hogy ő is mostantól viselkedjen úgy, mint ahogy a mi családunkban szokás. Ide mindenféle olyan tartozik, hogy mondjuk mosogathat-e egy férfi, vagy ez egy férfinek tilos, akkor kinek a dolga az, hogy a gyerekekre erélyesen rászóljon, vagy hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt például, hol van-e vagy pulyka, melyiktől érvényes az ünneplés. Tehát ezek a családi minták, amiket megint csak, hogyha nem megbeszélve kérünk számon a másikon, akkor ebből hihetetlenül sok bántódás, sértődés lesz, mert ugye ha nem tudatosítjuk ezeket, akkor elkezdem azt érezni, hogy ő direkt akar velem kiszúrni, már megint azért csinálja ezt, hogy engem bosszantson, és hogy miért nem veszi azt figyelembe, hogy én mit szeretnék, és hogy miért nem úgy csinálja a dolgokat, ahogyan a dolgoknak a rendje lenne. Ugye nyilván az én fejem szerint, és nem beleélve magamat a másik helyébe. Akkor egy ilyen szintén tipikus helyzet, amiből nagyon sok kimondatlan elvárás fakad. Ugye azok a problémák, amik az középéletkorral, illetve az időskorral együtt következnek be, ugye, hogy hát őszül, hát felszedett pár kilót, pocakosodik, kopaszodik, és hogy miért nem tud ő olyan szép, fit, nem tudom én, deltás vagy karcsú maradni, mint amilyennek annak idején megismertem, és hát ugye nem erről volt szó, hogy itt a másik az el fogja magát hagyni, vagy mondjuk gyógyszereket kell neki szednie, vagy ne talántán képes arra, hogy lebetegedjék, és mondjuk több hetet kórházba töltsön, ami ugye egy kifejezetten áldáz hozzáállás az ő részéről, és engem akar vele bántani. És hát ami szintén egy ilyen aknamező lehet, hogyha olyasmi álmokat akarok a másikon számon kérni, tényleg irgalmatlanul, amelyek arra vonatkoztak, hogy én annak idején hogyan képzeltem el a házasságot. Hát ebből ugye a legtipikusabb, vagy hát a legkézenfekvőbb az, hogy természetesen a másiknak az a feladata, hogy engem boldoggá tegyen. És hogyha ez nem következik be, akkor, ami nagyon valószínű egyébként, hogy nem feltétlenül így fog bekövetkezni, akkor már is azt érzem, hogy ugye velem kiszúrtak, és hogy hát a másik vétkezett, a másik hibázott, és mondjuk minimum bocsánatot kell kérnie. Ide tartoznak ilyesmik is, hogy ha arra vágyom, vagy az volt így az én fejemben, hogy a másik az biztos majd egy sikeres ember lesz, vagy a másik majd, nem tudom én, hihetetlen finom, sokfogásos ebédeket fog az asztalra rakni, vagy 8-10 gyerekünk lesz, és végül egy se lesz talán, akkor ezeket az álmokat ugye hiába kérem számon a másikon, és hát a másik persze természetesen teljesen ártatlan ebben a kérdésben, és én mégis haragszom rá, irdatlanul dühös vagyok rá, hiszen ő tulajdonképpen tönkre teszi az életemet azzal, hogy nem teljesíti ezeket az álmokat. Mit lehet tenni?
2: Ahhoz, hogy az irgalmat gyakorolni tudjuk ezekben a helyzetekben, nem hajtogatni kell, hogy igen, irgalmas vagyok, hanem a pszichológus mindig megkeresi a hátteret, és megpróbál eszközöket adni ahhoz, hogy a végeredményhez eljussunk. A legelső eszköz, ami a személyiségfejlődésünk egész folyamán nagyon fontos feladatunk, hogy tudatosan éljünk, és tudatosítsuk azokat a folyamatokat, amelyek akár bennünk zajlanak, akár a kapcsolatainkban zajlanak, tehát lássunk rá saját magunkra. Tudatosítsuk azt a sok-sok elvárást, amivel mi a családtagjaink felé fordulunk, jelen esetben a házastársunk felé. Ha tudatosítottuk és számba vettük azt, hogy mi mindent szeretnénk a másiktól megkapni, akkor nyilván azt is számba kell vennünk, és arra is rá kell látnunk, hogy mi az, ami ebből reális, teljesíthető, és mi az, ami nem. És hát Anikó itt már elmondott egy csomó olyat, amiben a másik nem tud megváltozni. Még ha akar, akkor sem. A temperamentumát nem tudja megváltoztatni például. És onnantól kezdve, ha már tudom, hogy miben kérhetek igazodást a másiktól, akkor azt kommunikáljam neki. Nagyon sokszor abba a hibába esnek a házasok, hogy azt képzelik, hogy a másik gondolatolvasó. Ha én szeretnék egy csokor virágot kapni a férjemtől, akkor, és ő neki ez nem jut eszébe, hogy hozzon nekem virágot, miért nem kérem tőle? Ilyenkor azt szokták mondani a feleségek, én is, ha már kérni kell, akkor az már nem érvényes virágcsokor. Vagy egy puszit miért nem lehetne kérni? Na hát, ha kérni kell, az már nem érvényes. Na, ez egy hibás gondolkodás. Nem gondolatolvasó másik, főleg ifjú házasoknál nagyon fontos az, hogy igenis, mondjuk el egymásnak, hogy mit szeretnénk. Persze nem parancsolva, hanem kérve. A kérésben benne van a szabadságadás. A kérésben benne van az is, hogy elfogadom, ha nem tudja teljesíteni. Ez egészen más, mint a követelés. És aztán sajnos egy csomó elvárásunkról le kell mondani. Amikor nekem ezt először a mesterem, családterápiás mesterem, olyan pár éves házas voltam nagy lelkes tele elvárással, és amikor először hallottam, hogy egy csomó elvárásról le kell mondani örökre, és így elbúcsúztatni őket, akkor én totál kiakadtam. És azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hát én nem fogok tudni együtt élni ebben az emberre. Hál' Istennek azért sikerült. És rájöttem, hogy milyen klassz ilyen szabadon élni. De hogy az egy bizony egy nagy nyüglődés, míg szépen lemondunk olyan elvárásokról, amelyeket sohasem fog teljesíteni a másik. Viszont lehet, hogy elengedek elvárásokat, és azokat meggyászolom. Miért ne csodálhatnám a másikban azt, ami benne van viszont? Lehet, hogy ő sohasem fog korán kelni. Ez egy saját példánk, ezt vállaljuk mind a ketten. De viszont csodálatos, ha már egyszer fölébredt, akkor csodálatos ember. Főleg késő este is milyen csodálatosan lehet vele beszélgetni. Miért nem örülök ennek? Miért egy életen át próbálom farigcsálni az én képemre. Nem biztos, hogy jobb lesz ő, hogyha az én képemre faragom. Tehát úgy kell felfogni a házasságunkat, és úgy tudunk irgalmasok lenni, sőt, annál több, boldogan élni, hogyha örülünk annak, hogy a másik sok mindenben más, hiszen hogyha ő más, és nem olyan, mint én vagyok, akkor sokkal több erőforrása van a házasságunknak. Akkor többfélék vagyunk, együtt többek vagyunk. És hogyha erre tudunk tekinteni, akkor már tényleg nem leszünk irgalmatlanok.
0: Individuálisabb szentségünk, a legszemélyesebb is. És miért ne lehetne egy családnak együtt elmenni gyónni? Nyilván nem egyszerre, hanem egymás után, de hogy együtt elmegyünk ugyanahoz a paphoz, akit mindannyian úgy tartunk, hogy ez nekünk jó, és akkor miért ne lehetne együtt gyerekek, házastársak? Tehát nekem hiányzik nagyon, hogy a szentségek individuálisak lettek, hogy családilag járuljunk szentségekhez. Ennek hangsúlyozzuk a jelentőségét a pasztorális munkában, a hittanórákon, hogy együtt a család, keresztelés, együtt a nagy család, betegek kenete, együtt a nagy család. Tehát milyen jó dolog az, hogyha a szeretet misztériumával a család együtt működik.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk Pap Miklós atya, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok előadását a család működésében megjelenő irgalmasságról.

0: Elvárásainkkal kapcsolatban, hát ugye nyilván a gyerekeink sem mentesek, róluk is nagyon sok elképzelésünk van előzetesen, mondjuk elképzelem magamnak azt, hogy születik majd egy gyönyörű, szőke, kékszemű kislányom, akinek ilyen arany lokniai lesznek, és hát megszületik a gyerek, és rögtön ugye az első hatalmas hibája, tévedése, bűne a gyereknek, hogy mondjuk nem lány, hanem fiú. Ugye már is ezzel elindította a rossz karrierjét, amivel aztán a továbbiakban folyamatosan irgalmatlanul fogom őt kezelni, hiszen ugye az ő hibája, hogy én lányt szerettem volna, és ő meg volt elég orcátlan ahhoz, hogy fiúnak szülessen. És akkor ezek után még mondjuk lehetséges, hogy nem is szőke, hanem barna, és arról már nem is beszéljünk, hogyha mondjuk születéskor egy kicsit oxigén hiányos lett, és akkor hát nem fog tudni mondjuk helyesen megtanulni írni, folyamatosan hát küszködik ezzel, és lehetséges, hogy még az orvosi egyetemre se fogják fölvenni, ahogyan én azt eredetileg elképzeltem. És hogyha ezeket mind, hát mint ilyen elengedetlen álmokat dédelgetem továbbra is magamban, és folyamatosan próbálom őt megfeleltetni ezeknek az elvárásaimnak, nyilván, hogy szegényhez tényleg irgalmatlanul fogok fordulni egész élete során, és végig azt fogom vele éreztetni, hogy hát ő egy nagy csalódás sok tekintetben számomra. Aztán erre még rájönnek ugye az életkori sajátosságok, ugye a dac korszak, amikor ugye nem én, hanem ő, ezzel gyakorolja, és hát a kamaszkor, amikor meg csak azért sem úgy, ahogy én szeretném, és ezt direkt ellenem csinálja. És erre még rátevődnek nyilván a generációs különbségek, aminek ha így kívülről nézzük, persze teljesen reális alapja van, hogy hát ő egy másik korban él, ő máshogy fogja az életét élni, mint ahogyan mondjuk az az én időmben szokás volt, vagy ahogyan azt az én időmben hát mindenki elvárta, vagy a társadalom elvárta. Mit tehetünk?
1: Azt hiszem, hogy itt is a legfontosabb az, hogy örüljünk a másik személyének. Most úgy utólag visszagondolva, amikor nekem voltak kicsi gyerekeim, és dacosak voltak, és elegem volt belőlük, és irgalmatlan voltam néha velük, mert kész. Csak annyit láttam belőlük, ugye kimondtam azt a mondatot magamnak, amit sose szabad kimondani, hogy ez a gyerek mit csinál velem. Magamra vettem mindent, ami nekik egyáltalán nem szándékosan velem csinálták. Ebben a fejlődési szakaszban voltak, és teljesen egészségesek voltak. Egészségesen harcoltak ellenem például. Vagy egy kamasz gyerekeim. És amikor ezt meggyóntam, hogy fú, de csúnyán rákiabáltam egy gyerekemre, olyan jó lett volna, hogyha akkor egy pap penitenciának azt adja, hogy csodálattal nézek a gyerekre, akkor fáradt vagyok rá, csodálja meg, hogy milyen szép szempillája van. Vagy hogy milyen kerek az arcocskájának, amikor dacol. Hogy ott tipek. Tehát, hogy miért nem örülök annak, hogy létezik. És hogyha valaki akkor felhívja a figyelmemet arra, hogy lehet örülni a másik létének, még akkor is, ha fáraszt engem, vagy néha bánt engem, akkor már is meg lett volna a megoldás. Sokkal irgalmasabb lettem volna. Ajánlom, hogy ebben is segítsük a szülőket ilyen tanácsokkal. Hiszen ha csodálunk egy gyereket, akkor sokkal irgalmasabbak vagyunk, igen ám, de azért itt felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ne essünk át a ló másik felére. Nagyon sok szülő mostanság a ló másik felén van, annyira csodálja a gyerekét, hogy már szinte imádja a gyerekét, és elfelejti nevelni. És megfordulnak a szerepek, és a gyerek kerül uralkodó pozícióba, sőt, sok helyen bálvány pozícióba. Csodáljuk és imádjuk a gyerekünket, és ezzel a lehető legnagyobb bajt okozzuk számukra, hiszen nem tanítjuk meg őket szeretni, nem tanítjuk meg őket önkontrollra, és ráadásul szorongóvá neveljük őket. Egy bálvány gyerek szorong, hiszen neki szüksége lenne egy erős, irányító szülőre, aki szabályokat ad, aki következetes, aki erős, akire fel lehet nézni, aki őt megvédi. Tehát itt mindig szeretnék nagyon hangsúlyozni, hogy ez a fajta nagyon megengedő, nagyon liberális nevelés árt a gyerekeinknek. Úgy kell a gyerekeinket csodálni, hogy közben irányítsuk őket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát még talán az irgalmas hozzáálláshoz egy szempont, de erről majd Miklós atya még egy mondatot mond nekünk, mert erről hát sokat beszélgettünk persze a témáról, és ő tudja legjobban megfogalmazni, hogy milyen az a szülő-gyerek kapcsolat, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk egymással, tehát nem csak a szabályokról beszélgetünk, mint ahogy az előbb mondtam, hogy igenis irányítsuk őket, hanem egyszerűen beszélgetünk arról, ami érdekli a gyereket, vagy ami minket érdekel, és egy hatalmas bizalommal fordulunk feléjük.
2: Én csak azt szoktam hangsúlyozni az olyan szülőknek, akik küszködnek a kamaszodó, önállósodó gyerekeikkel, hogy vajon hányszor mondjátok el azt a fiataljaitoknak, hogy bízunk a döntéseitekben. Vagy csak mindig azt az elvárásokat, amit mond a pszichológia, hogy nem olyan vagy, nem úgy csinálod, ahogy én gondolom. Olyan izgalmas, ezt tudjuk, hogy Homérosztól kezdve mindig azt mondjuk, hogy volt az aranykor, aztán az ezüstkör, aztán a bronzkor, vaskor, ma meg már mit tudom, hogy milyen satnya emberek vagyunk, hogy mindig így gondoljuk, hogy a következő generáció mennyivel satnyább, mint mi vagyunk. És miért nem mondjuk ki azt sokszor, hogy bízunk bennetek, fiatalok? Kamasz lányom elment 16 éves, elment bulizni a többi patrónás lányjal, elképzelhetjük, micsoda buli volt, na mindegy, tehát elmentek bulizni, és csak annyit mondtam nekik, mondta, hogy lányom, bízom a döntéseidben. Tehát nem kellett mondanom, hogy ugye nem fogtok inni, vagy nem tudom én, bízom a döntéseidben. Vajon ezt hányszor mondjuk fiatal szerzeteseknek? Hányszor mondjuk a hittanosainknak, a fiatal papoknak, a kamaszainknak, hogy bízunk a döntéseitekben? Hogy nem egészen úgy lesz, hogy én gondolom, de ez nem feltétlenül rossz. Tehát én merném ezt hangsúlyozni, hogy az irgalom előre akar irgalmas lenni, és akarja csodálni a következő generációt, a fiatalokat, a kreativitásukat, nem akarják továbbvinni azokat a háborúkat, amiket mi csináltunk. Tehát kell a fiatalok felé ez a bizalom.
0: Családban is találkozunk elvárásokkal. Ehhez nagyon röviden egy fél mondatban mondanám azt, hogy a családpszichológiának van egy olyan elmélete, amely szerint a tágabb család, vagy a nagyobb család, az nem egy ilyen nagy egyveleg jó esetben, hanem úgynevezett alrendszerekre tagolódik, tehát hogy megvan a szülőknek az alrendszere, megvan a gyerekeknek az alrendszere, nagyszülők alrendszere. Mint mondom, jó esetben tagolódik ez így. Azt látjuk mindig a pszichológiában, hogy abból elég komoly problémák vannak, hogyha ezeknek az alrendszereknek a határa felborul, és ki olyan helyen találja magát, ami nem az ő alrendszere. De ez egy másik téma, erről most részletesen nem beszélnénk, hanem azt szeretnénk kiemelni, hogy itt nyilván az egyes alrendszereknek is lehetnek nagyon komoly elvárásai a másik alrendszer felé, amelyek megint csak ilyen talán átgondolatlan, talán ideologisztikus forrásokból fakadnak, és amelyeknek nagyon sok csalódás és irgalmatlanság lehet aztán a következménye. Itt elég csak arra utalnom, hogy például az anyós viccek is ezeknek az elvárásoknak a tapasztalatából születnek. Hát ugye nyilván, amikor a nagyszülői alrendszer megfogalmaz mindenféle elvárásokat vagy kritikákat a gyerekek alrendszere felé, vagy hát a szülői, jelen esetben szülői alrendszer felé, ugye, hogy miért csak egy gyerek, miért nincs testvére, vagy miért vannak öten a gyerekek, miért nem tudnak már megállni végre, és felelősségteljesen gondolkodni a család szemfelől, vagy hogy van itt kitakarítva. És itt tovább, na most a nagyszülői alrendszer fele is természetesen előfordulhatnak ezek az elvárások, ugye amikor a nagymamát állandóan befoghatónak tartják, vagy a nagymamának az a feladata, hogy csodás sütiket süssön, és itt tovább. De ami még egy fontos dolog, amit szeretnék itt hangsúlyozni, hogy a felnőtt testvérek is ugyanilyen elvárásokkal fordulhatnak egymás felé, ugye amikor rossz esetben, ugye ha nem úgy kezdi élni a felnőtt testvérem az életét, ahogyan azt én is teszem, akkor ott rögtön elkezdődhetnek ilyen támadások talán, hogy bezzeg, mert miért vett el azt a nőt feleségül, én megmondtam előre, hogy az a nő az csak rossz irányba viszi el, és lám-lám ő az oka mindennek. Mit tegyünk?
1: Nehéz ügy, nagyon nehéz ügy. A legelső, amire figyeljen a család, hogy ne kerüljen olyan helyzetekbe, amikor aztán nagyon-nagyon sok irgalomgyakorlásra lesz szükség, hogy az alrendszerek határait tényleg tiszteletben tartani. Az egyes alrendszereknek megvan a maguk élete, és hogyha nem avatkoznak be egymás életébe durván, akkor nem lesz annyi bántás, sőt, a család fejlődése is egészségesebb lesz. És hát nagyon nehéz persze ezt az egyensúlyt megtartani. Tehát, hogy védjük az egyes alrendszert, vagy védjünk egy kisebb családot a nagyobb családon belül. És megtalálni azt az egyensúlyt, hogy úgy legyünk jóba egymással, és úgy segítsük egymást a nagy család különböző tagjai, alrendszerei, hogy közben ne telepedjenek rá egymásra. Ez komolyan egy folyamatos egyensúlyozó munka, és minden résztvevőnek szüksége van rá. Nagyon fontos az, hogy a nagy családot építsük. Tehát itt most nem arról akarunk beszélni, hogy határolódjunk el egymástól, és védjük magunkat, és ők tűnjenek el. És, tehát Anikó azt mondta, hogy az alrendszerek között legyen egy rugalmas határ, egy határozott, de rugalmas határ, legyen átjárható, és nagyon figyeljünk arra, hogy a nagy család épüljön, jóban legyünk velük, a család tagjaink legyenek barátaink. És ha bomlasztjuk a nagy családot, akkor nagyon sokat ártunk tulajdonképpen magunknak is. Szükségünk van erre a kapcsolatrendszerre.
2: Az előbb mondtam azt, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell sokat foglalkozni. hát úgy gondolom, sokkal komolyabban kell foglalkozni a család bomlasztásának a bűnével, és erről beszéljünk hittanórán, ifjúsági programokon, prédikációban, lelki gyakorlatokon, hogy amikor furkálunk egy családon belül, mikor nem tudom elfogadni a menyemet, amikor anyósomat nem akarom látni, mikor a testvérek szétszakadnak egymástól, ezek a család bomlasztása az nagyon komoly bűn. Nem csak azért, mert érzelmileg mi összetartozunk, hanem morálisan mindig azt látjuk, hogy akkor kezd az ember lefelé csúszni a lejtőn, amikor kicsúszik a támogató közösségből, a családból, aki megtartaná lelkileg, morálisan, spirituálisan, emberileg, tehát annak súlyos következménye lesz, ha itt elmagányosodnak akár a házasok, akár az idősek, akár kamaszok, hol lesz a morális tartó erő. Tehát ezeket a bűnöket viszont vegyük nagyon komolyan, a család bomlasztásának a bűnét. Igenis, tessék leharapni a saját nyelvét, inkább, mint igenis, tessék elkezdeni a látogatást. A bomlasztást vegyük nagyon komoly bűnnek. És épp úgy a család építését viszont nagyon komoly erénynek. A jövő arra felé van, hogy a fiataljaink 3 napot fognak itt dolgozni, 2-t meg Londonban. A jövő arra felé van, hogy nagyon mobilisak lesznek. És mi fogja őket megtartani? A nagy család, lehet, hogy már Skype-on, meg mit tudom, min keresztül, de a jövő a mobilitás felé mutat. Tehát azok a kulcs alakok egy nagy családban, akik összetartják még azzal a, nem tudom én, töltött káposztával, akik még összetartják a nagy családot, azok kulcs jelentőségű alakok, és biztassuk őket, hogy nagy családot összetartani, építeni, az egy nagyon fontos erény, ugyanúgy azt mondom, hogy megtartó dolog tud lenni.
3: Kedves hallgatóink, Pap Miklós morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok előadását folytatjuk a család működésében megjelenő irgalmasságról.

0: Önmagunkkal kapcsolatban is irgalmasnak kell lenni.
1: Még mondom, hogy ugye a szeretetnek három iránya van a fő parancsok szerint. Szeresd uradat, Istenedet, fele barátodat, mint önmagadat. Ez az egyensúly, ebben keressük az egyensúlyt. És az önszeretet itt fontos. Azt látjuk, hogy a keresztény embereknek a legtöbb bajuk szerintem, mert beszéltünk erről a pszichológusokkal, az önszeretettel van és a megbocsátással. Ezzel a két terület. Ezen kell dolgoznunk a jövőben, úgy tűnik. Megnyomorít embereket, hogy nem tudja magát szeretni. Aki magát nem szereti, azzal nem lehet egy házasságban együtt élni. A fejem tetejére állhatok, akkor se lesz jó semmi a feleségemnek. Tehát, aki magát nem szereti, nem türelmes önmagához, nem csodálja önmagában az Isten képiséget, azzal borzasztó nehéz, teher lesz családban, munkahelyen. Tehát az önszeretet nem önzés, ezt nagyon szépen helyre kell tennünk. Mi a lehetőségi feltétele, hogy szeressem önmagam? Ugyanaz, amit János apostol mond, nem az a szeretet, hogy mi szeretjük egymást, hanem hogy előbb Isten szeret minket. Tehát az önszeretetnek a teológiai alapja, hogy Isten engem szeret. Ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam? Meg lenézem magam, megvetem magam, tele vagyok komplexusokkal. Én így szeplősen, kicsin, így szeret az Úristen, ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam. Tehát az önszeretetem alapja nem a morális teljesítményem, meg a pszichológiai egyensúlyom, az önszeretetem alapja az, hogy engem az Isten szeret.
0: Pszichológiai munkánk során nagyon sokszor látjuk azt, hogy az is ott van a problémáknak a hátterében, hogy valaki tényleg irgalmatlanul tekint önmagára, irgalmatlanul bánik saját magával. És ebben sokszor az önértékelési problémák is szerepet játszanak. Itt most a két végletet szeretnénk kiemelni. Az egyik ilyen oka a önmagunkkal szembeni irgalmatlanságnak az az lehet, hogyha túlságosan alacsony az önértékelésünk. Most aki túlságosan alacsony önértékeléssel rendelkezik, ő a kapcsolataiban vagy úgy fog működni, hogy bele csimpaszkodik a másik, hiszen az én értékességemnek az alapját az adja, hogy a másik rám tekint, a másik mellett lehetek, a másik foglalkozik velem. Vagy pedig egyáltalában nem is lesz képes arra, vagy nem lesz meg az akarata ahhoz, hogy bele menjen kapcsolatokba, hiszen én nem vagyok arra méltó, hogy a másik szóba álljon velem. Mit tehetünk?
2: Még egy kicsit nézzük meg a másik végletet is. Mert az önértékelésünkkel nagyon-nagyon sokszor bajba vagyunk, nehezen találjuk meg azt az egészséges, valódi értékelést. Anikó arról beszélt, hogy mi van akkor, hogyha magunkat megvetjük, nem értékeljük eléggé. A másik véglet sem egészséges, tehát nem az a cél, hogy túlértékeljük magunkat, és hogy akár erre neveljük a gyerekeinket is, hogy alap nélkül egy magas önértékelést kialakítsunk bennük, vagy felturbozzuk őket, hogy jaj, de jó vagy, jó vagy, jó vagy. Tehát ez nem vezet eredményre, azt mondják a pszichológusok sem. Akinek túl magas az önértékelése, szintén problémái lesznek a kapcsolataiban, és ez már a családjában is problémát okoz, hiszen ő nem tud fejlődni. Ő túlságosan elnéző önmagához, hiszen ő már tökéletes. Nem tud elfogadni visszajelzést. Tehát tényleg megreked a fejlődésben, és nagyon sokszor az irreálisan magas önértékelésű ember jogot formál arra, hogy uralkodjon másokon, hát elsősorban a családtagjain. Fölvegyen egy hatalmaskodó pozíciót, és hát nyilván rengeteg frusztrációt okozva a családtagjaiban. Hát itt is aztán nagyon nehéz irgalmat gyakorolni ő felé. Úgyhogy nagyon fontos cél lenne, hogy az önértékelés egy egészséges egyensúlyba kerüljön.
1: Nyilván akkor nehéz az önszeretet, amikor tényleg bűnös vagyok, elkúszáltam, mint az a századik bárány, na akkor hogy szeressem magam? Csak annyit szeretnénk ehhez mondani, hogy szeretettel gondolkodni magunkról, szeret irgalmasan gondolkodni magunkról. Elénk jön az Isten, fölkarol minket az Isten, ki vagyok én, hogy lemondok önmagamról, hogy nekem már nincs is tovább boldogságom, mert elváltam, mert én voltam a bűnös, és vagy végig ittam az életemet, vagy mi haszna ember voltam. Tehát a bűnök ellenére is önmagamról szeretettel gondolkodni, hogy drága vagyok én az Istennek, drága volt a megváltásom ára. Tehát előbb irgalmasnak lenni önmag, utána kell dolgozni, tehát utána jön a meló. Igenis, ahogy lehet rendbe tenni azt a házasságot, talpra állni a függőségből, kinek milyen lecsúszásai vannak, kell dolgozni, csak a munkát meg kell, hogy előzze is, és serkenteni fogja, hogyha az ember irgalmasan gondolkodik saját magáról.
0: Az önértékelési problémák mellett a bűntudatnak a megbetegítő fajtái lehetnek még azok, amik gyakran a saját magunkkal szembeni irgalmatlanságnak a hátterében állnak. És a bűntudat Itt végre már a pszichológia is megint nyerekben érzi magát, mert hogy a bűntudattal foglalkozik a pszichológia, és részletesen leírja a bűntudatnak sokféle fajtáját, amelyek lehetnek előrevívőek, illetve megbetegítőek. Ez sokkal bonyolultabb, mint amit itt kivetítettünk, tehát nem csak ez a három fajta van, ezt most csak az egyszerűség kedvéért csökkentettük háromra, hallgatósággal szembeni irgalmasságunk miatt. A racionális bűntudat, ami itt elsőnek szerepel, az gyakorlatilag a hétköznapi bűntudat fogalom, amikor valami konkrét hibám, hülyeségem miatt bűntudatot érzek, ezzel minden rendben van. A második, amit felsoroltunk, ez az egzisztenciális bűntudat. Ezt nagyon röviden úgy lehetne definiálni, hogy ez az elszalasztott és ki nem bontakoztatott lehetőségek miatt érzett bűntudat, amikor azt gondolom, hogy valamit csinálhattam volna jobban is, hogy lehettem volna kedvesebb is, többet is kihozhatnék az életemből, lehetnék jobb is. Az egzisztenciális bűntudat az lehet előrevívő akkor, hogyha nem uralkodik el a személyen. Most nyilván, hogyha valakin ez eluralkodik, és állandóan keresi azt, hogy mi mindenben lehetnék még tökéletesebb, hát sokat keresgélni nem kell, mert biztos, hogy nagyon sok mindenben lehetnék még tökéletesebb, de hogyha ezeken lovagolok, ezekre fókuszálok folyamatosan, az nyilván meg fogja az illetőt bénítani, és tényleg hát irgalmatlan hozzáállást eredményez saját magához, de nagyon valószínű, hogy másokhoz is. Tehát ez lesz az az ember, aki egy pillanat alatt megtalálja saját magában is, hogy mit rontott el, és mit lehetett volna másképp csinálni, de a másikban is nagy valószínűséggel. Tehát az egzisztenciális bűntudat az olyan, ami ha bizonyos mértékben megvan, az nagyon jó, nagyon előrevívő lehet, de nem szabad, hogy eluralkodjék a személyen. És amiről még többet kell beszélnünk, ez a bizonyos irracionális bűntudat, vagy patológiás, vagy neurotikus bűntudatnak is szokták ezt nevezni. Az egy olyan állapotot jelent, amikor az illető folyamatosan mindig mindenért hibásnak érzi magát. Tehát amikor a bűntudat teljesen eluralkodik a személyiségen, nem csak tegnap meg ma vagyok bűnös, hanem holnap is iszonyatosan nagy bűnöket követek el, és ugyanakkor nem tudom beazonosítani az okát. Tehát hogyha megkérdezik az illetőt, hogy és mégis miért van most éppen, miért érzed magad bűnösnek, nem valószínű, hogy fel fog tudni hozni bármi konkrétumot, hanem ilyen általánosságokat, illetve hogyha valami konkrétumot fel is hoz, azt azonnal lehet látni, hogy ez biztos nem lehet az oka ennek a hatalmas bűntudatnak, mert hogy nem áll arányban a kettő egymással. Na most pontosan ezért, mert hogy nincsen konkrét oka, ezért a megbocsátás sem evidens, mert hogyha nincs oka az ő bűntudatának, akkor nincs amit megbocsássunk, és éppen ezért ez az ember például hiába megy el gyónni, nem fogja érezni azt, hogy itt most ő bűnbocsánatban részesült. Az érzelmei szintjén ő nem fogja megélni azt, hogy bocsánatot kapott, vagy hogy irgalmas feléje az Isten. A háttere, hogy ez hogyan alakul ki valakiben, nagyon összetett. Itt most három dolgot szeretnénk felsorolni. Ezek összekapcsolódnak nyilván egymással, meg nehéz is sokszor beazonosítani, hogy most vajon melyik állhat a háttérben. Az első, az talán egy már a családból való beleszületéskor történhet valakivel, amikor például gondoljunk egy olyan helyzetre, hogy valaki nem kívánt gyermekként születik, és akkor valahogy ezt a szülők kimondva kimondatlanul, akár egész életében éreztetik vele, hogy ha te nem születsz meg, akkor mi boldogok lehetnénk. Durvábban kimondva mondjuk, te tetted tönkre az életemet, boldog lehettem volna, ha te nem születsz meg. Most nyilván az ilyen gyerek már a léte miatt bűnösnek érzi magát, és akkor nem csoda, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen alapérzésé válik az ő életében. Aztán kialakíthat egy ilyen irracionális vagy megbetegítő bűntudatot az is, hogyha valaki túlságosan merev nevelésben, és itt most külön kiemelni, túlságosan merev vallásos nevelésben részesül. Itt ezt külön ugye, ha már hitoktatós csapathoz beszélhetünk, akkor ezt külön ki is kell emelnünk, hogy az, ahol folyamatosan tényleg azt keresjük, hogy mikor, hol hibázott az illető, nyilván egy idő után ez beépül, és ő is folyamatosan azt fogja saját magában keresni, hogy hol hibázott, és hogy bűnös lesz. Ide tartozik még az a nagyon hibás és nagyon megbetegítő nevelési elv is, amikor az Istent fegyelmezési eszközként használják, ugye erről mindannyiunknak van, hát szerencsés esetben csak másokon keresztül szerzett tapasztalata, hogy például az, hogy megbüntet majd ezért téged az Isten, vagy Isten nem ver bottal. Ugye ez, amikor Isten büntető eszközként kezdik el a nevelésben alkalmazni. Most ennek természetesen hát megbetegítő vagy torz istenkép is lesz a következménye. Itt most az istenképekről megint tehát egy gyönyörű téma, de túl nagy, ebben most nem szeretnénk belemenni.
1: Szeretnénk hozzáfűzni, hogy képzeljünk el egy hittanórát vagy családot, ahol szóban az irgalmas atyáról beszélnek, a légkör meg olyan, mint nem tudom, ilyen terror légköre van. pontosan, egyenesen ülj, hogy állsz, és szorongani kell, és félni kell. Egy családban, egy hittanórán, egy közösségben, hogy a fogalmilag képviselt irgalmas Isten és a megélt Istenkép, az két dolog, külön fog válni. És ezen tessenek töprengeni, hogy én szóban tanítom az egyház tanítását az irgalmas Istenről, de az a légkör, az a parfüm körülöttem, az milyen? A családomban, a munkám, valahol az irgalmas Krisztus jelen létében akarunk hittanórát tartani, és a családdal együtt imádkozni, vagy egyházat vezetni. Figyeljünk erre, nehogy külön váljon a megélt Istenkép és a fogalmilag képviselt Istenkép.
2: Közös gondolkodásunk utolsó fejezete az lenne, hogy ha valóban bűn történik a családban, akkor hogyan működjön az irgalom? Hiszen ismét szeretném felhívni a figyelmet, hogy amiről eddig beszéltünk, ez nagyrészt még nem morális értelemben vett bűn volt, bár itt a nevelés során már azért belementünk ilyen dolgokba is. De mi van akkor, hogyha tényleg nagyon súlyos bűn jelenik meg? Vagy olyan károsító magatartásformák, melyek pusztítanak másokat. Alkohol, drog, az erőszak, a megcsalás, vagy a válás, ugye ennek a végén, ezeknek a végén is válás lehet, tehát ami konkrét morális sebet is okoz. Itt egy picit azért más lesz a kívánatos attitűd.
0: Itt elérkeztünk egy olyan terepre, amit Miklós atya az előző előadásban úgy nevezett, hogy hát van olyan konka is, ami a gyümölcsöt már megöli. És ebben, ezekben az esetekben hát más a feladatunk. Itt két oldalát emelnénk ki a feladatnak. Az egyik az az, hogy ezekben a helyzetekben nagyon aktívan kell hozzáállnunk a helyzethez. Ugye most gondolunk az olyan tényekre, mint amikor valaki mondjuk alkoholista vagy erőszakos ember veri a családját, fizikailag veszélyezteti őket. Most ezekben a helyzetekben pontosan, hogy nem az a megfelelő megoldás, hogyha minden nap ugye nagyon irgalmas vagyok vele szemben, mert hogy ezeknek a problematikáknak egy olyan pszichológiai háttere van, amiről lehet tudni, hogy pusztán amiatt, hogy minden nap irgalmas vagyok hozzá, és megbocsátok neki, ettől semmi nem fog változni. És csak megtartom ugyanazt a rossz működésmódot. Tehát ezekben a helyzetekben, ugye majd ezt még egyszer ki is fogjuk emelni, hogy egyrészt szakember bevonása szükséges, ugye a cselekvés az erről szól, a másik pedig, amit nagyon szeretnénk kihangsúlyozni, az az, hogy a fizikai biztonságnak az érdekében cselekedni kell. Tehát, hogyha akár a házastársat bántalmaznak, akár gyerekeket bántalmaznak, akkor valóban az, hogy a fizikailag biztonságban helyezzük magunkat, őket, ez elsődleges feladat. Ide tartozik az is természetesen, hogyha valaki mondjuk iszik, vagy szerencsejátékot űz, és mondjuk a család vagyonát, a házat a fejük fölül elkártyázza, az is a fizikai biztonságnak a védelmébe tartozik, hogy ilyenkor lépni kell, és nem hagyni, hogy minden elusszon, család teljes vagyona elusszon. Tehát ez az egyik oldala, hogy valóban ilyenkor aktívan cselekedni kell, és hát egy másik oldala az érzelmi szál, ahol ugye természetesen nyilván, hogy a megbocsátásnak lesz helye, viszont itt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megbocsátás az egy rendkívül hosszú folyamat, és nem fog az egyik pillanatról a másikra bekövetkezni. Itt is azt látjuk, hogy nagyon sokszor azzal kínozzák emberek magukat, vagy környezetükben élőket azzal kínoznak, hogy miért nem bocsátasz meg neki, miért tart ez még mindig. Hát a megbocsátás, pláne az ilyen nagyon súlyos bántalmazások esetében rendkívül sok időt vesz igénybe, és attól még, hogy én döntöttem a megbocsátás mellett, attól még az érzések, csak ahogyan ezt tényleg pszichológiailag gyönyörűen leírja maga a folyamat, nagyon hosszú idő, míg ezek az érzések felzárkóznak a tudatos döntés mellett. Hogy ezekben az esetekben az irgalom az tényleg nem támogatja a bűnt, és hogy muszáj fizikailag menteni a menthetőt, és amit már az előbb is mondtam, hogy mind az alkohol, mind a drog, mind az erőszakos magaviselet esetén, ezek olyan pszichológiai dinamikákat jelentenek, mind az egyén, mind a család szintjén, amelyek hát ilyen házi barkács megoldással nem megoldhatóak, tehát igenis, hogy muszáj szakember segítségét kérni. Tudjuk, hogy ez nagyon sokszor akár gyakorlati, akár érzelmi okokba vagy akadályokba ütközik. Mondjuk például alkoholizmust tipikusan hát takargatják vagy szégyenlik, de hogy attól semmi nem fog változni, és hogy igenis, hogy az a megoldás útja, hogyha szaksegítséget kérünk.
1: Egy-egy esetről beszélgettem a pszichológusokkal ilyen súlyos családi drámákat illetően, és azt kell mondanom, hogy teológiailag igyekszem képzett lenni, de rá kell újra és újra jönnöm, hogy az emberi lélek borzasztó szövevényes. Atyák, nem értünk úgy hozzá. Tehát kell a civil segítség, kell a szakember, a pszichológus ember, a támogató hálózat, ez kell. És a jövő egyháza úgy látom arra felé fog tartani, hogy nem mindent mi papok csináljunk és higgyünk magunkról, hanem vonjuk csak be a világi keresztényeket, a képzett világi keresztényeket, lelkipásztori segítőket, szakembereket, vonjuk csak be, hogy mentsünk itt sorsokat, családokat, jövőket, és egyházközségi, egyházmegyei szinten építsük ki ezt a szakszerű szolgálatot. Tehát ha valaki nagyon mélyen lecsúszott, onnan nem olyan könnyű kijönni. Kell hozzá a spirituális, a lelki segítség is, és kell mindenképpen szakember. Nagy dolog az, hogyha tudunk így együttműködni a világi keresztényeinkkel.
2: Ugyanezt az együttműködést szorgalmazom egy másik téma kapcsán is, a hűtlenség és a válás. Hatalmas seb, nagyon sok házaspár életében. Válásból nem lehet jól kijönni a pszichológusok szerint. Lehet, hogy sokan hangoztatják, hogy legfeljebb elválunk. Akik igazán házasok voltak, elválni sem tudnak. Tehát ők is nagyon sérülnek, és a gyerekekről nem most nem is beszélünk. Tehát a megelőzésben kellene összefognunk. A házasságok megerősítésében, házas csoportok szervezése a plébániákon, közösségek, ahol az ima mellett a házasság megerősítésével is foglalkozunk. Itt is hívhatunk szakembert, aki segít tanulni a házaspároknak a kapcsolat jó működéséről. Tanulható, tehát lehet, most én ezt családterápiában jártas szakemberként mondom, hogy igenis meg lehet tanulni a boldog házasságot, csak sehol se tanítják. Egyre kevesebb helyen tanítják. Legyenek színvonalas jegyes felkészítő programjaink, fiatal felkészítő programjaink, házasoknak tanulási tréning programjaink. Én ezt nagyon-nagyon kérem mindenkitől, hogy szorgalmazzuk, mert meg kell előzni a hűtlenséget, és meg lehet előzni, és hát a válást meg végképp.
1: Mindenki, aki ismer a maga környezetében elvált embereket, az tudja, hogy ha nem megy, legfeljebb elválunk, hogy milyen könnyű ezt kimondani, de évtizedeken keresztül tudnak gyűlölködni. Évtizedeken keresztül. Tehát nem olyan könnyű út az a válás. Tehát azt szeretnénk mondani, hogy nem könnyű út. Tessék már inkább választani azt a döcögős utat, ha már az se könnyű, hogy hogyan lehetne építeni a meglévőre, hogyan lehetne megújulni. Úgy szeretem, Loyolai Szent Ignác mondja, hogy egy döntésedben, mikor elgyengültél és elkezdesz visszafelé nézni, azért ha ott volt egy töredék igen, arra már lehet építeni, egy mustár mag, akkor az lehet erősíteni, hogy nőjön. Tehát nem olyan könnyű út pszichológiailag az a válás. Inkább azt az utat javasoljuk, hogy tessék megújulni, tessék felfrissülni, megbocsátani egymásnak, életmódot váltani, de egyáltalán nem könnyű út a válás. Ha pedig sajnos megtörtént, akkor azt kell mondanom, hogy Schockenhoff úgy mondja egy moralista, hogy van a null pontnak egy kegyelme. Tehát amikor az ember padlóra került, onnan is lehet még lejjebb menni. Tehát igenis ott akkor is azt mondom, így történt, ilyen törés történt az életemben, menteni a menthetőt, hogyan tovább, hogy van még nekem üdvösségem, üdvözülhetek én még így is, hogy hogyan tovább, tehát hogy ne adja föl az ember, és ne ássa el magát, és ne szakadjon el az egyháztól, van neked valahogy tovább.
2: Összefoglalásul néhány szempontot. Mi segíti az irgalmat a családban, vagy mi segítheti, milyen attitűd, milyen hozzáállás? Mindenképpen segíti az irgalmat, és tulajdonképpen a család életet is az, hogyha az összetartozásunk tudatát erősítjük. Ebből a szempontból a házasok nagy előnyben vannak, élettársi kapcsolatban élőkhöz képest, hiszen nekik van egy kimondott összetartozásuk, ők elköteleződtek. És az elköteleződésből önmagában is hihetetlen sok-sok erőforrás származik, és ezt is kimondja a pszichológia. Igenis, erősítsük és minden nap újítsuk meg az összetartozásunk gondolatát és az elköteleződésünket. Örült sokat segít nekünk.
0: Van egy technika, amit úgy találtak, hogy magukat boldog házasságban élőknek való emberek szoktak alkalmazni, hogy a másiknak a jó tulajdonságait kell folyton ismételgetni. Mert ugye a hibái, meg a bűnei, meg amivel keresztbe tesz nekünk, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy keresztbe tesz nekünk, azok nagyon a szem előtt vannak, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy egyébként milyen nagyszerű tulajdonságai is vannak. És hát azt találták, hogy ez valóban egy nagyon jó, hatékony, és viszonylag egyszerű eszköz, hogy folyamatosan sorolgatnom kell azt, hogy a másiknak milyen jó tulajdonságai vannak. És hát természetesen ez nem csak a házastársakra igaz, hanem minden emberi közösségben segít irgalmasan szemlélni a másik embert.
2: Az is nagyon sokat segít, hogyha a másik oldalról is megnézem a folyamatot. Ha rátekintek arra, hogy hány és hány esetben szorultam én is a másik irgalmára, hány és hány esetben engedett el nekem megtorlást a bűneim, hibáim, vagy egyáltalán a létem miatt, ugye, ha az elvárásaira gondolunk, és hogyha én nem kaptam volna irgalmat a másiktól, hol tartanék? Mert ki lennék taszítva minden közösségből. Tehát, ha így nézünk rá a folyamatra, ez is rengeteget segít.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a család és az irgalmasság kapcsolatáról beszélgettek. A hangfelvétel 2016-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben. Adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
4: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében. A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Mádi Zoltán atyát, pápai prelátust, főesperest. Hol is kezdjük máshol, mint a kezdetek kezdetén, a gyermekéveknél? Hol és mikor is született atya?
2: Budapesten születtem 1949. december 17-én, de aránylag keveset laktunk Budapesten, mert édesapámat, mint vezérkari tisztet az ÁVU letartóztatta, elvittek Kistarcsára, és aztán minket kitelepítettek Sarudra. Történethez hozzá tartozik, hogy amikor megállt az ÁVU-sok teherautója a Pócs Matyi bácsi és a Rozi néni ház előtt, reggel hajnalva 3-kor, akkor az öregek először meglepődtek, aztán nagyon megörültek nekünk, mert azt hitték, hogy mint kulákukat őket viszik, de így jobb volt, hogy csak minket hoztak.
1: Milyen nagy családba született? Több testvére van? Nagyszüleiről, szüleiről mit tudhatunk?
2: A családunk talán a Mándi része, az a Parciumból származik, Szinyervára járul, ahol volt egy kis kastélyuk, jelentősebb birtok is a nagyapámnak, és hát ott született a édesapám és a nagybátyám, és hát hosszú időn keresztül ott éltek. Aztán a Trianon miatt nagyapám az első világháborúban a erdélyi hadtestben is szolgált, és ezért aztán menekülni kellett, így aztán a feleségének a házába jöttek Sajó Örösre, apám is végül is aztán ott született, de később visszamehettek Szinyérvára jár, és akkor apám ott nevelkedett, ott járt iskolába. Aztán Kőszegre ment, a Jurisicsba, később pedig Pécsre, az Zrínyi Katonai Kollégiumba, és aztán a Bújai János hat akadémián végzett folyamőrként. Édesanyám miskolci eredetű, a Szepesi családból származik. Szepesi családnak azért eléggé visszamegy a története, hiszen a Mikszáth Kálmán könyvében szereplő negatív hős Szepesi is tulajdonképpen a családnak valamilyen korai őse vagy legalábbis hozzátartozója lehetett. Családból még büszkén emlegetik aztán a Szepesi Ignác pécsi püspököt, aki egri kanonok volt, bibliafordító, és hát mondjuk így a katolikus papiágnak ő egy reprezentáns képviselője a családban. Édesapám miután kiszabadult a börtönből, akkor a diplomája révén, hiszen vízügyi jellegű végzettsége volt, vízügynél, földmunkát gépesítő vállalatnál ilyen helyeken helyezkedett el, először bújtatottként, tehát gyakorlatilag segédmunkásként vehették csak föl, de mérési feladatokat, tervezési feladatokat is azért rábíztak, mert értett hozzá. Édesanyám hosszú időn keresztül 3 gyerekével, bátyám András, húgom Mária Magdolna, Nyéklátházán laktunk, a kitelepítés után odafogadott be a nagynénénk, neki is államosították a házát, amit hát kis túlzással talán kastélynak is mondanak, és abban ő fogadta a deklasszált rokonságot, és hát még így kerültünk mi is oda egy szobába, 5-en, amikor megszületett a húgom, és itt gyakorlatilag az általános iskoláimat is ott végeztem.
1: A keresztény hit, a jóisten szeretete az már gyermekkorában kialakult önben? Tehát egy vallásos családba született bele?
2: Egyértelműen vallásos volt a család, tehát azzal együtt, hogy édesapám református volt, édesanyám volt katolikus, aki hát ragaszkodott hozzá, hogy ő csak katolikus templomba tud házasságot kötni. Viszont a vasárnapi istentiszteleten kívül különösebb vallási feladatok, vallási tevékenységek nem voltak a családban. De édesapám minden vasárnap ment istentiszteletre, és hát mi is, amikor már betöltöttük a 7. életévünket, akkor anyuval mindig mentünk a vasárnapi szentmisére. Aztán olyan 8-10 éves korunkban elkezdtünk a bátyámmal együtt minisztrálni.
1: Általános iskolát említett, az iskolák, a tanulmányok. Tudatosan hogyan választotta tanulmányait? Mi szeretett volna lenni, ha nagy lesz? Erre vagyok elsősorban kíváncsi.
2: Az első vágyam az volt, hogy orvos legyek. És pedig azért, mert rengeteg betegségen estem át. Hozzátartozott után volt egy hipohonder hajlamom is, hogy amikor 1956-ban volt a nagy gyerekparalízus járvány, akkor a tanító nénink olyan lelkesen beszélt, hogy mire kell vigyázni, higiéna és egyéb dolgok, hogy én akkor rögtön elhatároztam, akkor én ezt biztos megkapom. És hogy egy hónapig tényleg betegségtudatokat produkáltam, hát hál' Istennek lebénulni nem tudtam magamtól, és aztán úgy elfelejtettem az egészet, és akkor kigyógyultam a betegségből. De gyerekkoromban 6 éven keresztül minden évben volt tüdőgyulladásom, átestem szamárköhögésen, kanyarón és egyéb ilyen jellegű dolgokon, és így aztán nagyon imponált nekem a doktor bácsi, aki jön és meggyógyít, és akkor én is orvos akartam lenni.
1: De mégsem orvos lett önből, hanem plébános. Mikor fogalmazódott meg először önben, hogy a papi pályát szeretné választani?
2: Az, hogy a papi pályát akarom választani, ez tulajdonképpen az érettségi alkalmával. Diósgyőrben egy ilyen idősebb plébános atya volt, a Petrovszky Lajos bácsi, és hát édesanyám elvitte hozzá a ballagási meghívónkat, és akkor a Lajos bácsi összecsapta a kezét, hogy hát ez egy olyan aranyos, tiszta szemű gyerek, hogy én biztos vagyok benne, hogy pap lesz. Hát erre anyámmal is egy jót nevettünk, hogyha én pap, ugyan már. De valahogy a bogarat elrejtették a fülembe, és attól kezdve ez úgy azért ott motoszkált, annyira, hogy egy jó hónap múlva, vagy talán még annyi se volt, elmentem az ottani lelkiatyám, az egy Servit atya volt, egy Jenő atya, és mondtam neki, hogy hát egy ilyen dolgok jöttek elő, és hát most mit csináljak. És arra mondta, hogy hát tudod, mit úgyis jelentkeztél máshova, menj el szépen felvételizni, és hogyha felvesznek, akkor van egy éved arra, hogy imádkozzál a jó Istenhez, azért, hogy megmutassa, hogy mi igazából a te utad.
1: És hogyan mutatta meg a jó Isten?
2: Hát úgy, hogy utána tényleg felvettek, elvittek katonának, és a katonaságnál minden alkalommal imádkoztam, kértem a Szentlélek segítségét, talán nem a mai vallási igényeknek megfelelően saját szavaimmal is, hanem betanultam egy Szentlélek imádságot, és azt imádkoztam el mindig, és mire leszereltem a katonaságtól, talán még egy hónappal a leszerelés előtt is egyértelmű vált, hogy engem a Jóisten erre hív. Talán ebben még az is belejátszott azért, hogy mindjárt a szolgálatunk elején valahol úgy összevesztem az akkor éppen részegét kezdte parancsnokkal, és így aztán a tisztesek is úgy látták, hogy Mándi maga jobb lesz, hogyha őrségbe megy, és nem a konyhára. Viszont az őrség az egy nagyon jó dolog, mert az ember csendben van, nyugalomban, és rengeteget lehet imádkozni. Egy őrség alkalmával azt hiszem az egyéni csúcsom, hogy 26 rózsafűzérnek az elimádkozása volt.
1: Egy kérdés erejéig akkor térjünk ki arra, hogy hol is volt ön katona?
2: Hódmezővásárhelyen voltam, eléggé távol innen, aminek talán az volt a rossz oldala, hogy talán 2 vagy 3 alkalommal tudtam csak hazajönni szabadságra.
1: A katonaság után pedig akkor a papi pályát választottam, és egyenesen Egerbe vezetett az ön útja.
2: Nem, először Debrecenbe mentem, hogy kikérjem a érettségbizonyítványomat és a papírjaimat, és aztán azzal mentem volna Egerbe. De azt mondták, hogy postán küldik el, így aztán Egerbe mondhatnám, így a szemináriumba hitelbe fölvettek, mert nem volt semmilyen papírom, de elhitték.
1: Legendákat lehetett arról hallani, hogy annak idején milyen sok kispap volt a szemináriumban, az ön év folyamán hányan tanultak, és hányan váltak aztán pappá, és hányat szenteltek pappá, amikor önt is pappá szentelték?
2: A helyzet az, hogy az első évet azt 16-an kezdtük, de ebből a 16-ból tulajdonképpen, vagy 6-ot rögtön elvittek katonának, tehát talán 1,5-2 hónap múlva, viszont helyére jött 4 másik, akik már leszereltek a katonaságtől. Ők tényleg megjárták a hadakutyát, mert abban az időben volt Csehszlovákiának a Varsói szerződés által történő internacionalista megsegítése, és őket is kivitték oda.
1: És akkor így hányan végeztek, amikor önt pappá szentelték?
2: A helyzet az, hogy az Egri Egyház megyében akkor végül is 3-unkat szentelték pappá, de az Egri szemináriumban jártak akkor a váci növendékek is, és a váci növendékeket talán abban az évben nagyon bőségesen voltak, mert 12 új pap volt a Váci Egyház megyében, ennek viszont a fele a Szegedi szemináriumban végzett, hogy nekem Egerben 6 osztálytársam volt, közülük talán ilyen nevezetes személy volt a Varga Lajos segédpüspök atya, illetve Nagy Károly, aki az országos karitásznak is volt vezetője.
1: 1974 volt ez az emlékezetes év, és hol mutatta be első szentmiséjét? Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos első misére?
2: Első szentmisére, tehát Diósgyőrvéd templomban mutattam be. A Kiliánban laktunk, és aztán ott mutattam be egy mellékoltárnál, mert azért az volt a szokás, hogy az új mise előtt az ember nem mutat be ünnepélyes szentmisét.
1: Milyen emlékezetes pillanatokat idézne fel abból a szentmiséből? Szülei megérhették még ezt a szép ünnepélyes alkalmat?
2: Ezen a szentmisén édesanyám ott volt, édesapám dolgozott, tehát ő nem tudott ilyen formában eljönni. Hát az ünnepélyes alkalom aztán következő vasárnap volt a Diósgyőrben, ahol a szokásoknak és az illendőségnek megfelelő nagy primíciát tartottam.
1: Minden pap választ egy jelmondatot magának. Ön milyen jelmondatot választott?
2: Az volt a jelmondatom, hogy megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret minket, és hittünk benne. Ez azért volt számomra akkor fontos, mert úgy 5. évre egy kicsit a hivatásomban elbizonytalanodtam, hogy alkalmas vagyok én, megfelelő vagyok-e arra, hogy az Úr szolgája legyek, méltó vagyok-e rá, és van-e mondani valóm tulajdonképpen, egyéni mondani valóm a híveknek, és aztán úgy éreztem, hogy erre egy eléggé sok nemleges választ tudnék csak adni, viszont itt jött az ige, hogy a papságot az ember a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében bízva választja, és akkor egészen biztos, hogy nem fog szégyent vallani. Aztán ez a szentírási ige egy új értelmet is nyert közben. Úgy káplán koromban elkezdtem volna folytatni a további tanulásokat, és Budapesten jártam fel, ahol már görög nyelvvel is. És ott ennek a szentírási résznek a eredetije az valahogy úgy hangzik, hogy megismertük a szeretetet, amelyet az Isten oltott belénk, és hittünk benne. És így nyert egy másik értelmet a szentírási mondat, hogy a mindenható Isten szeret minket, és általunk is szeretni akarja az embereket, ezért adta nekünk azt a szeretetet, amit a szívünkbe oltott.

0: főbállomásokat én csak felsorolom, ön pedig majd lesz olyan kedves néhányat. Ezek közül kiemel Rakamaz, Miskolc, Eger, Hort, most ismételten Miskolcon beszélgetünk. Nos, milyen szép emlékek is jutnak eszébe papi pályafutásával kapcsolatosan?
1: Talán a papszentelés előtt adta meg nekem az Úr, amit sokan úgy mondanak, hogy a megtérés kegyelmét, és egy közösségben voltam együtt, és mondhatnám így, hogy a köztünk lévő Jézussal találkoztam, és akkor egy ilyen elhatározás volt a szívembe, hogy, és ezt ugye a közösség imádkozó tagjainak is mondtam, hogy imádkozzatok ezért, és kérjetek rajtam számon, hogy ahol vagyok, ott igyekszem egy olyan közösséget létrehozni, amely a hitéből él, és amely a köztünk lévő Jézussal megajándékozhatja az embereket. Ez egyrészt ilyen karizmaként kaptam meg a Jóistentől a fokalá lelkiség keretében, aminek a jelmondat az, hogy legyenek mindnyájan egyek, és a fokalá lelkiségnek az egyik erőssége, kegyelmi adománya a köztünk lévő Jézus. Úgy próbálunk együtt lenni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az evangélium szavai szerint közöttünk velünk lehessen. És így aztán akármelyik helyre is mentem, mindenütt ezt éreztem elsősorban feladatomnak, hogy egy ilyen közösséget hozzak létre. Így Rakamazon is elindult egy olyan kicsit szerény méretű, de egy olyan 10-12 személyes ifjúsági hittan, akikkel aztán lelkigyakorlatra is elmentünk, és akik aztán hallom, hogy utána is úgy megmaradtak, aztán később találkozva néhány személlyel, taggal úgy örömmel láttam, hogy megmaradtak a hitben, Jézus Krisztus szeretetében, és egy kicsit talán a közösségnek is az érdeme volt ebben.
0: 1988-ban kapta meg azt a feladatot Seregi érsek atyától, hogy templomot és egyházi gimnáziumot építsen az Avason. Aztán a Jóisten kegyelméből az Avasdél Istenége templomban mutathatta be ezüst miséjét, sőt, a közelmúltban aranymiséjét is. Nem kis feladat volt ez 1988-ban.
1: Seregi érsek úr odajött, és hát mondjuk ilyenkor az illik a régebben ott lévő ott munkatársaknak felajánlani a lemondásukat. És hát én is felajánlottam érsek úrnak, és akkor érsek úr azt mondta, hogy hát ha komolyan gondolod, lehet, hogy majd kapsz valami más feladatot. És akkor merült fel a kérdés, egyébként Felkei László professzor úr, aki itt közben már létrehozta a gyermekegészségügyi központot Miskolcon, neki akkor volt egy ilyen nagy váltás, hogy nem csak kommunisták lehettek országgyűlési képviselők, és köztük volt a Velkei professzor úr is, aki az Avasnak volt a képviselője, és ott mindenáron szeretett volna egy egyházi gimnáziumot, szeretett volna egy piacteret és egy úszodát. És hát tulajdonképpen a professzor úr egyértelműen biztosította erkölcsi támogatásáról, de a nehézség azért az volt, hogy abban az időben még, amikor ez a dolog elkezdődött 1978-ban, akkor még a régi rendszer volt, és akkor az állami egyházügyi hivatal eljátszotta azt a játékot, hogy azonnal meg lehet kezdeni a templom tervezését, mihelyt megvan az elvi engedély, és rögtön megadjuk az elvi engedélyt, mihelyt megvannak a tervek. És aztán úgy indult el a dolog, hogy jött egy ilyen törvényerejű rendelet, hogy az egyházi építkezésekhez nem kell állami elvi engedély, és érdekes módon, amikor ez a rendelet kijött, éppen itt voltam a Vincenti plébánián, és püspök atya mondta, Kovács püspök atya lelkesen, hogy Szolikám, úgy látszik, hogy lehet kezdeni, és abban a pillanatban én is mentem tervezővállalathoz, egyebekhez, mindenhez, és még aznap kiírtuk a pályázatot a templom tervezésére.
0: Sőt, volt egy aranyos érdekes történet egy bizonyos lottó szelvénnyel, vagy lottó szelvényekkel kapcsolatosan is. Hogyan szól ez?
1: Tulajdonképpen a történet arról szól, hogy annak idején felemelték a lottónak az árát, és akkor úgy emelkedett mindig a lottó nyereménynek a mennyisége, és a jó hívek közül aztán több ajánlat is érkezett, volt, aki mondta, hogy atya, ha én megnyerem, akkor odadom a 20%-át. Volt, aki mondta, hogy hát ő odaadja a felét. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát odaadja a 10%-át. Hát mondom, hogy ne haragudjon, ennél sokkal jobb ajánlatunk van. De olyan is volt, aki vett egy, hogy atya, nekem nem sok pénzem van, de vettem egy lottószelvényt, kitöltöm, hogyha megnyerik, akkor ez a templomra menjen. Aztán gyerekekkel is elmentünk, fiatalokkal, akkor a templom építésekor alakult az úgynevezett alapkő együttes. Ilyen zenélő, éneklő társaság, akik úgy érezték, hogy na hát akkor ők akarnak lenni a templomnak az eszmei alapkövei, és velük éppen elmentünk talán Óz mellé valahova egy plébániára, egy ilyen összetartású csapaterősítőre, és akkor ott merült fel a kérdés, hogy na hát akkor hogy is áll a templom építés, és hát akkor mennyi is kellene még hozzá, és akkor mondtam, hogy hát most éppen 11 millió forintot kéne nyerni a lotton, és akkor meg lenne a templomnak a tetőzete. És a gyerekek úgy fellelkesedtek, hogy atya, akkor imádkozzunk. Hát én egy kicsit szégyeltem a dolgot, hogy annyi mindenért lehet imádkozni, pénzért imádkozzunk. De hát bennük olyan a lelkesedés volt, hogy nem tudtam leállítani őket. De aztán, no, akkor imádkozzunk most egy kicsit, most koncentráljunk a számokra. Koncentráltunk. Tibi, szaladj el a postára, vegyél lottószelvényt. Már nem lehetett, mert mindenki ezt a 11 milliót akarta megnyerni. De aztán Miskolc, meg voltak a számok, Miskolcon töltöttük ki a szelvényt, és első héten nem nyertünk semmit, második héten nem nyertünk semmit, 5 héten keresztül nem nyertünk semmit, aztán 6 hét múlva megjelent a számlán, a egyházközség számlán 11 millió forint azzal, hogy a feladó kérésére anonim. A OTP József Nádor téri fiókjából adták föl, rákérdeztem, és mondták, hogy ne haragudjon, ez a feladó kérésére anonim, de mondom, hogy mégis engem zavarna, hogy esetleg honnan mint jöhet, és egyebek, hát mondjuk akkor, hát mondjuk lehet, hogy valaki szerencsejátékból, vagy valami más dologból ajánlotta föl. Ennyi választ kaptam, és hát így aztán. Egyébként akkor már felturbúsodott a lottó nyeremény, azt hiszem 180 millió forint, amit végül is 4-en nyertek meg.
0: Még egy érdekes történet. Az Avason a kápolna oltárképe melletti domborművön látható fiatalos, kissé pufókarcú szent evangelistát annak idején Mándi atyáról mintázta a művész, de arra a fiatal arcra már csak az idősebbek emlékeznek. Hát mi ennek a története, kedves atya?
1: Hát Szent Máté. És a kérdés az, hogy hát ugye a régi ilyen donátorok nem szerepelt az, hogy hát valamiképpen magukat is megörökítik ezeken a képeken. És hát én mindenképpen ragaszkodtam volna hozzá, hogy Felkei professzor úr fölkerüljön. Föl is került a professzor úr, ő a Szent Lukács képében, mert hát ő az orvosok védőszentje. És akkor, de hát akkor úgy mondták, hogy hát akkor az atyát is, és akkor én mondtam, hogy jó, de hát akkor legyen Máté a vámos. És aztán így kerültem föl, hozzátartozik, hogy az új mostani plébános atya is mondta, hogy, hogy láttalak ám, hogyha téged a oltárképen, és akkor kérdeztem, hogy na, ki volt az, nem találta előse.

0: Beszéljünk egy kérdés erejéig, néhány gondolat erejéig az egri évekről is, hiszen Egerben volt érseki irodaigazgató, Eger belvárosában, a Bazilikában plébános, főesperes, 2004-ben lett belvárosi plébános, és ugye 2000-ben jött létre a Magyar Katolikus Rádió Eger, a későbbi Szent István Rádió, és ezen rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöke is volt ön jó néhány évig. Jól gondolom én ezt, és jók az értesülései?
1: Tulajdonképpen ez azért úgy volt, hogy hát aki az érsekségem volt, a rádió alapítási úgy kezdődött Seregi érsek úrnak a 2000. évvel kapcsolatban, két gondolat fogant meg a fejében. Az egyik az, hogy esetleg a Mátrán kékes tetőre kéne fölépíteni egy olyan nagy keresztet, ami még, teszem azt, a Strádáról is látszik. Másik pedig az volt, hogy esetleg hozzunk létre egy katolikus rádiót. És akkor végül is a kékesire ez nem nagyon jött meg az engedély, és akkor érsek úr, hát akkor megkérdezte, akkor tulajdonképpen az én alapvető feladatom az volt, hát akkor még egy olyan 130 kilós voltam, hogy én üljek az érsekség pénzes ládáján, és akkor megkérdezte érsek úr, hogy hát Zoli, lenne 200 millió forintunk a katolikus rádió elindítására. És erre mondtam, hogy hát érsek úr, amire te gondolod, arra van pénzünk. És hát mondjuk így kellett nekem valamiféleképpen az anyagi alapokat ehhez biztosítani, és ami hát két dolgot jelentett, egyrészt a stúdió berendezését, másrészt a munkatársaknak is a fizetését, egyéb jellegű dolgokat, és hát a működéshez szükséges egyéb feltételeknek a megteremtését is.
0: Ha már a Szent István Rádió hullámhosszain beszélgetünk, milyen szép emlékei vannak ezzel a rádióval kapcsolatosan, ami úgy eszébe jut első gondolatként?
1: Talán amikor az első ilyen élmény az volt, hogy Vász Feri atya jött be az érsekségre, hogy most meg fog szólalni próbaképpen a katolikus rádió, és akkor valamelyik délután együtt hallgattuk, azt hiszem, azt az
0: 2000. augusztus 19-én és 20-án.
1: Próbaadás volt volna, azt hiszem, hogy ezt a szép évzáró éneket immáron a lenyugodott, azt énekelték el, az volt az első ilyen dolog, amit hallottunk, és aztán 19-20-ban is tényleg volt egy ilyen adás, amit már örömmel szívesen hallgattunk, ami nekem kedves élményem volt, hogy egész véletlenül az első ilyen papírriportot azt velem készítette a rádió, hogy mondani szoktam egy picit úgy, hogyha ló nincs jó a szamáris alapon, mert érsek urat kérték föl rá, de érsek úrnak akkor püspökvari elnök is volt, valami nagyon sürgős teendője volt, és így aztán gyorsan telefonálta Feri atya, hogy Zoli, át tudnál jönni, mert kellene egy élő riportot csinálni, és érsek úr nincs itt. Hát átmentem.
0: A rádió Egerben és Miskolcon szólalt meg először, és bizony a miskolci emberek is szerepeltek abban a kísérleti adásban, hiszen a Sétáló utcán kolléganőmmel járkáltunk, és megkérdeztük az utcaemberét, hogy mit is jelent nekik augusztus 20-a. Aztán mindenki elmondta, hogy kinek mit jelentett ez a bizonyos ünnep augusztus 20-a. És elérkezett 2000. október 20-a, amikor már 24 órás adásban megszólalt a rádió. Nagyon sokan szeretik azt a szlogenünket, hogy Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak, és azóta is szólunk az éterben. Nagy hála ezért a Jóistennek, a Szűzanyának, Seregi István érsekatyának, és önöknek, kedves atya, akik biztosították ezeket a körülményeket.
1: Dicsőség az Úrnak, én is csak azt tudom lemondani, én is mindig örömmel hallgatom katolikus rádiót, általában rúzsafűzért, esténként, ha úgy jön, akkor a rádióval együtt szoktam imádkozni.
0: Térjünk vissza szolgálatához. Eger és Bazilika, a belváros gyönyörű bazilikája. Hány éven keresztül volt plébánosa az egri bazilikának, és milyen szép emlékek jutnak eszébe az egri évekről?
1: Mondjuk az egri évekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus legfőbb feladatként a szegényekkel való törődést hagyta ránk. És így aztán, amikor egri Jézus szíve plébánián voltam, akkor ott elindult egy hajléktalan melegedő. Tehát tudjuk, hogy a nagyvárosokban azért eléggé sok hajléktalan ember van, és ilyen hajléktalan szálló éppen volt, de ott az volt a szokás, hogy nem tudom, este 6-tól reggel 9-ig lehetnek ott, aztán napközben kitakarítanak, és akkor este fogadják újra az embereket, és ezeknek az embereknek nem volt hova menni. Jézus szíve plébánián viszont volt egy régi plébánia épület, ami hát egy kicsit úgy a lakhatóság határán mozgott, és akkor azt alakítottuk ki, mert nem olyan messze volt ez a hajléktalan szálló, hogy akkor napközben akkor ott fogadtuk ezeket a hajléktalanokat, zsíros kenyérrel, teával volt be, tettünk még egy televíziót is éppen, hogyha nézni akarják, ágyat, hogyha valaképpen aludni akar, és hát úgy ezzel indult a dolog. A főplébánián viszont, és ez talán azért az egyházat mindenképpen dicséri, hogy a koldusok nagy része azért hozzánk jön. Mert hát csak-csak megmaradt bennünk a mi úrunk Jézus Krisztusnak a felhívás, hogy figyeljünk oda a szegényekre. És aztán én, ha jöttek is becsülettel a koldusok, de házvezetőnemnek mondtam, hogy pénzt senkinek se adjon, mert hát abból úgyis ital lesz. Viszont, ha valaki ételt kér, azt mindenképpen. Aztán jött a házvezetőnöm a Kocsisné Timi, és mondta, hogy atya, én már naponta 10-12 liter levest főzök, és gyűjtjük az ilyen fél literes tejfeles poharakat, hogy abba adjuk, mert szegények mindig mondják, hogy hát nekik meleg étel kéne, mert azt sehol se kapnak. És aztán végén láttam, hogy ezt valamiféleképpen meg kell oldani. És hát a megoldás az az volt, hogy rájöttem, és talán ebben egy kicsit inspirált itt Miskolcon a Kartalernő, hogyha példája is, aki létrehozott egy ilyen hajléktalanoknak szállnak konyhát. Tehát ő rendszeresen, nem stanott is, 50-60 embert tetettek a Minorita rendház mellett működő kollégiumhoz kapcsolódóan. És hát akkor itt is kéne létrehozni egy ilyen ételosztó helyiséget a hajléktalanok számára. Hát, hogy mondjam, az elhatározása szép volt, a Szentírásban is ott van a mondat, hogy megmondom én neked, ember, hogy mit kér tőled az Isten, törd meg kenyeredet az éhezőknek. És akkor ebben ott megvolt a szándék, hogy meg kell törni a kenyerünket az éhezőknek, de úgy helyet valósával se találtam, mert próbáltam itt használaton kívül lévő iskolaépületet, kolostort, egyebeket, de úgy sehol sem lelkesedtek az ötletért, hogy őszinte legyek én se annyira, mert hát azért úgy a hajléktalanokkal azért eléggé sok probléma és nehézség van, és hát akkor most engedjen be őket a plébániára. Aztán történt egy ilyen tragikus esemény, hogy egy szerencsétlen valaki, akit ilyen jótékonyságból befogadtunk, öngyilkos lett a plébánia épületében kialakított lakásban, és akkor éreztem azt, hogy meg kell szívlelni azt a másik mondatot is a Izaiás könyvéből, hogy a hajléktalan szegényt fogad be házadba. És akkor ott alakítottunk ki tulajdonképpen az ő lakásában, meg ehhez csatlakozott még két helyiség is, amiben hát ilyen 1600-as évek végétől voltak felhalmozva az egyházi anyakönyvek, amit átvittünk a könyvtárba, és akkor ott alakítottunk ki egy ilyen hajléktalan konyhát. Ami hát gyakorlatilag úgy működött, hogy az egyházi intézmények konyháiról hoztuk el a maradék ételt. És akkor itt nyilván ez azért úgy volt, hogy kell káposzta főzelék, mindig maradt, fasít sose, akkor egy kis kiegészítés kellett hozzá, és mondjuk tényleg az egyéni csúcsunk az volt egy ilyen téli napon, hogy 166 embernek osztottunk ki két fogásos meleg ételt ott a plébánián, tehát leültetve őket, és ezt a dolgot ilyen formában elintézve és ellátva. Talán még egy érdekességként elmondom, hogy az is nagyon lednített a konyha ügyén, amikor a rendőrségi étkezde is felajánlotta, hogy a maradék ételt ők is szívesen elküldik, és ott tényleg finom és tartalmas ételeket kaptunk.
0: És hány évig tudott ez a szolgálat működni?
1: Tulajdonképpen amíg én ott voltam, addig ez működött, utána valamiféleképpen átalakult, azt hiszem a Caritas vette át, nem a plébánián működött, és talán egy ilyen normatív támogatáson alapuló konyha lett belőle.
0: Mit jelent az ön számára az egri bazilika? Hiszen azért évekig ott volt plébános, most már a megújult Eger szépségét és égkövét jelentő bazilika. Milyen önnek újból és újból belépni a bazilika ajtaján és kapuján?
1: Természetesen minden papnak a szívéhez nő a székes egyház, hiszen ott szentelték fel diákonusát, szentelték fel pappá, pláne, hogy én ott azért majd 10 éven keresztül szolgáltam, voltam, így valamiféleképpen a szívemhez kötődik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy seregélyes akkor megkérdezte tőlem, hogy Zoli, akarsz-e a bazilikába jönni plébánosnak? És akkor azt mondtam, hogy nem.
0: Miért?
1: És ennek az volt az oka, hogy finoman szólva a bazilika plébánosa, legalábbis én úgy éreztem, hogy az érsek káplánja. Tehát, hogy hiába ő ott a plébános, azért az érsek fölötte áll. amiben nyilván az is benne van, hogy nagy ünnepeken, természetes dolog, hogy a főpásztor mondja az ünnepi miséket, prédikációkat, egyebeket, stb. És ott nem volt bennem talán elég alázatosság, hogy örömmel fogadjam azt, hogy másod hegedűs leszek. De becsülettel elláttam azért ott is a feladatomat, hozzátartozik, hogy jó munkatársaim voltak, káplánatyák, akik ifjúsággal, gyerekekkel, egyebekkel foglalkoztak, tartozott hozzánk akkor még egy általános iskola, amivel hát szintén kijártunk kidoktatni, tanítani, és a plébánia területén lévő iskolákban is folytattunk kidoktatást.
0: És ezután következtek a horti évek?
1: Tulajdonképpen, amikor Ternyák érsek úr idejött, akkor megint hát azért egy általános helynöknek, aki mondhatnám, hogy seregi érsek úrnak azért a bizalmából kerültem én erre a helyre, természetes volt, hogy föl kell ajánlani a lemondását, hogy a főpásztor esetleg fiatalabb, más, nagyobb végzettségű, jobb képességű emberekkel vegye körül magát. És akkor első felajánlásomra azt mondta, hogy hát maradj Zoli, majd esetleg térjünk vissza, hogyha az új segédpüspök jön. És akkor, amikor kinevezték a segédpüspök atyát, talán ki Ferenc püspök atyát, akkor újra mentem az érsek úrhoz, és akkor mondta érsek úr, hogy ha komolyan gondolod, akkor lehet róla szó. És akkor úgy ő kérdezte, hogy hát nevezd meg egy plébániát, hogy hova mennél szívesen. Akkor név szerint nem mondtam a horti plébániát, de azt mondtam, hogy hát érsek úr, egy olyan közepes plébánia, ahol lehetőleg nincs káplán. Mert egész életemben azért mindig fügtem egy kicsit másoktól, és hát most élek, szabad akarok lenni. És aztán, hogy beszélgettünk, és valahogy a lelki vezetőn mondta egyszer, hogy te, a Somodi atya most hortról mindenképpen nyugdíjba akar menni, hát akkor pályázd meg azt. És akkor így megpályáztam, és aztán a Ficek helynök úr mondta akkor, hogy hát mondta érsek úr azért, hogy tudod, hogyha általános helynök megpályázik egy plébániát, azt azért illik neki megadni. És így kerültem Hortra, hozzátartozik, hogy az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam, jól éreztem magamat, hívek is kedvesek voltak, segítőkészek voltak. Hát akkor még természetesen Hort és Csány együtt volt, mint Csány, mint oldalagosan ellátott plébánia, és aztán később még megkaptam ellátásra Nagy Rédét is, hogy három plébániát kellett ellátni.
0: Horti plébános idejében a Magyar Érdemlend Rovakkeresztje polgári tagozata kitüntetésben is részesült, ehhez szívből gratulálok, és mit jelentett önnek ez a kitüntetés, valamint hát milyen emlékei vannak a horti évekkel kapcsolatosan, hány évet töltött ott?
1: Horton összességében talán 13 évet töltöttem, de mondjuk, hogy egy kicsit a Rovakkeresztre visszatérve azért az ember egy idő után már úgy látja azt, hogy ezek a kitüntetések azért nem annyira érdemből születnek, hanem inkább ismerettségek révén. Tehát mondhatnám így, hogy volt hittanosom, aki úgy magasabb pozícióba került, úgy eszébe jutott, hogy hát akkor lepjük meg az atyát azzal, hogy szerzünk neki egy kitüntetést, és hát így kaptam meg én a Rovakkeresztet.

0: Miskolcon beszélgetünk. Miskolc fontos volt az ön életében, az avasdéli római katolikus plébánia esetében, és fontos most is, mert a nyugdíjas éveit már itt, a mincenti plébánián tölti. Immár hány éve is nyugdíjas?
1: Hát mondjuk, hogy másfél éve. Tulajdonképpen lassan már két év, hogy nyugdíjas vagyok. Az érdekessége talán az, hogy a jelenlegi lakásom, amiben lakom, az már harmadszor fogad be. Tehát először, amikor a Minorita templomban voltam, káplán kartelenő atya mellett, akkor laktunk itt a Glória épületében, mert akkor a kolostorból még ki voltunk tiltva, annak ellenére egyébként, hogy kolostor épületében a templomhoz kapcsolódó részét nem államosították a kolostornak, és akkor innen jártunk át a Minorita templomba. Aztán amikor az Avasra jöttem, akkor itt is püspök atyait fogadott be, ugyanazokba a két szobába, ahol most is lakom, és akkor innen láttam el az avasi feladataimat, és hát nyugdíjasként is ugyanabban a két szobába jöttem. Annyiból talán alakult a dolog, hogy már saját fürdőszobával, és azért ilyen szempontból jobb felszereltséggel.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy szebb lett az évek alatt az a bizonyos szoba?
1: Hogy mondjam, tehát maga az épület az 1700-as években épült, tehát Miskolcnak azt hiszem egy legrégebbi épület, egy gyönyörű szép bolthajtásos termekkel, egyebekkel, mindennel, ami hát úgy alapvetően adja, hogy az ember jól érezze ott magát, és hát mondjuk tényleg szebb és komfortosabb is lett.
0: Aranymiséjére két történet erejéig még szeretnék kitérni, a közelmúltban ünnepelte az avasdéli plébánián, és két szentírási idézetet választott erre az aranymiséjére. Az elsőt életútja összefoglalásaként János apostoltól megismertük a szeretetet, melyet Isten oltott belénk és hittünk benne, a másodikat pedig az idős korára. Lukács evangéliumából vett idézet, erőt adó imádságként, maradj velünk, Urunk, mert már esteledik. Miért ezekre a szentírási részekre esett az ön választása?
1: Hát azért 75 éves korában azért gondolt, az embernek már gondolni kell arra, hogy tulajdonképpen esteledik, és hát mondjuk, hogyha nem is gondolna rá, azért egyre romló egészségi állapota is azért újra és újra figyelmezteti, hogy hát bizony itt lassan-lassan a földi életünk vége felé közeledünk, és hát várnánk az örökké valóság. És az a maradj velünk, Urunk azért arról szól, hogy majd az Úr kísérjen át engem az örökké valóságba, a mennyei örök boldogságba, és hát mondjuk azzal lesz teljes a papi pályám.
0: És egy aranyos, megmosolyogtató történetet is olvastam önnel kapcsolatosan. Az aranymiséjén egy hölgy, aki évtizedek óta nem találkozott az atyával, kijelentette. Teljesen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de az ő erős hangját azonnal felismerem.
1: A hang az, azt hiszem, a hang is valahol a Jóistennek az adománya.
0: Egy rádióban erről beszélnünk kell.
1: És hát ilyen szempontból azért majdnem éppen a Szent István Rádió révén országosan ismert vagyok, hiszen a Bazilika plébánosaként azért hosszú időn keresztül a hetes miséken nagyon sokszor miséztem, szóltam a hívekhez, és így aztán eléggé ismert a hangom is. Hozzátartozik az igazsághoz azért, hogy nálam általában mindig a hangomat dicsérik, és nem a prédikációmat.
0: A versbarátok körének évadzáróján találkoztunk egymással, természetesen készült versekkel is. Nem meglepő módon. Milyen versekkel is? Miért ezekre a versekre esett a választásom?
1: Tulajdonképpen az első ilyen vers egy rövid valami. Még nagyon pici koromban, mondhatám, óvodás koromban tanultam. Nagyanyám a Farkas Imre költőt nem nagyon ismerik ma már. Ő neki volt nagy tisztelője, és akkor megkapta a címét, és akkor írt neki, hogy úgy örülne, hogyha küldene neki valamilyen vers kötetet, vagy verseiből néhányat, és akkor egy pici, hát eléggé rossz állapotban lévő kötetet írt, amire egy ilyen sajátos ajánlást írt, amit aztán nagyanyám minden ismerősének, vendégének úgy elújságolt, hogy na hát a Farkas Imre ezt írta neki, és ez úgy szólt, hogy szép az én életem, gyönyörűbb a múltam. Lepkétől, rigótól mindent megtanultam. Lepke most is száldos virágról, virágra, a rigó meg fütyül az egész világra.
0: Nagyon aranyos.
1: Másik vers, amit tulajdonképpen azért vettem, mert még általános iskolás koromban egy ilyen szavaló versenyen indultam Radnóti Miklósnak az erőltetett menetével, és hozzátartozik, hogy aztán gimnáziumban is, meg Nyilván én sokkal kiskörökben, de azért több szavaló versenyen részt vettem, és még díjakat is sikerült ezzel a versre szerezni, és így aztán ez a vers valahogy nagyon a szívemhez nőtt. Radnóti Miklós, erőltetett menet. Bolond ki földre rogyván fölkél, és újra lépdel, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem er. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól, talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, s félelemtől bolyhos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, s nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. Mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngene. Nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lombok közt gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőd sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s én fölkelek. Talán még két rövidebb. Egyik talán a Rónai György és a Vörös Sándor egyszerre voltak 60 évesek. És akkor egymásnak írtak egy-egy verset, amelyben a Rónai ezt írta Vörös Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább annyit értünk, ami kárért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. És talán még egy Piniszki Jánosnak, tulajdonképpen egy négy sorosa, ami nem nagyon jelent meg, azt hiszem, verses kötetében, de hogy valahol nagyon-nagyon segíti néha a orvosújtott embert. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Meghallgattad mindig, amit mondtam, s halandóból így lettem halhatatlan.
0: Köszönöm szépen Máli Zoltán atyának a beszélgetést, sok mindenről beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy még versekkel is színesítette ezt a riportot és ezt a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, örültem neki.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leópápa napközben megérkezett a római Gemelli kórházba. Előzetes tájékoztatás szerint a műtétre való felkészítést rögtön el is kezdték. A Szentatya vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy az orvosok elváltozást fedeztek fel a tüdején, és a csomó eltávolítását javasolták. A műtét után várhatóan legalább egy hétig lábadozik majd. Most szerdán rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba főpásztor celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd.

utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Október 15-e a Fehér Bot nemzetközi világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vakok és gyengéllátók élethelyzetére, a mindennapokban megtapasztalt nehézségeikre. A világnap alkalmából mai műsorunkban a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, Bíró Miklóssal és Kovács Anna egyesületi taggal beszélgetünk programjaikról, a szervezet munkájáról. Hogyan alkalmazkodtak a megváltozott élethelyzetükhöz? Ki segítette őket ebben, és miként fordulnak feléjük látó embertársaink? Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet itt a műsorban, akik a Fehér Bot napja alkalmából vannak itt velünk, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit is ad nekünk ez a nap, és miért is fontos, hogy figyelmet hívjanak föl a nem látók a látó embertársaik számára. Miért fontos az, hogy egyáltalán közeledjenek ők egymás felé, vagy kell-e még jobban? Köszönöm, hogy itt vagytok velünk.
2: Mi is köszöntünk mindenkit.
1: Kell-e tehát egyáltalán ez az érzékenyítés? Mennyire van szükség a mai világban arra, hogy a nem látó emberekre felhívjuk a figyelmet?
3: Szerintem szükség van arra, mert van egy réteg, aki ugye ismeri a látássérülteket, de van, akinek fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi is itt vagyunk, de mégsem annyira, hogy így milyen különlegesek lennénk, mi is próbálunk be

0: illeszkedni a társadalomba, és hát én csak személy szerint mondhatom azt, hogy én nem szeretem azt, hogyha ilyen különlegesnek tekintenek, vagy úgy néznek rám. Én szeretek úgy idézőesen elvegyülni a többiek között, és szükség van tényleg arra, hogy így ismerjék az emberek a látássérülteket, hogy ha segítséget kérünk, akkor nem kell megijedni tőlünk, hanem így bátran merjenek kérdezni, hogy miben segíthetnek.
1: Én azt vettem észre a mindennapokban, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy ebben azért van még zavar bőven. Tehát vagy nagyon szeretnének segíteni, túl segíteni, de nem tudják, hogy hogyan tegyék ezt meg, vagy pedig egyáltalán nem ismernek. Anna, hogyan látod ezt?
0: Ez így van. Ez így van tényleg, hogy van, aki túl buzgó, és akkor is, szóval van egy sértődés abból, hogyha azt mondjuk, hogy köszönjük, nem. Mert mi, például, hogyha megyünk egy útvonalon, és nekünk ugye az megvan, és akkor adjának, hogy mi segítünk, és teljesen más fel akarnak vinni, és mondjuk, hogy köszönjük, nem, akkor ők azt hiszik, hogy mi elutasítjuk a segítségüket. De viszont olyan annál is találkoztam már, aki megkérdezi, hogy miben segíthet, és akkor annak tök jól el lehet mondani azt, hogy így mi mit szeretnénk, hogy szeretnénk, és akkor ők úgy jönnek, és akkor így segítenek.
2: Egy hozzátennék egy dolgot, a kulcs szó valahol itt az, hogy nem is az, hogy miben segítenek, hogyan segíthetek. Tehát a hogyanra áthelyezni, igen, mert nagyon sokan ezt nem tudják.
1: Igen, amikor, tehát ez egy nagyon fontos mondat, hogy ne azt kérdezzük meg, hogy segíthettünk-e, hanem azt, hogy hogyan segíthetünk.
2: Igen, de ugye én azért más témákban is beszélgettem már veled itt a stúdióban, és az alapvetően azt tudom mondani, hogy egyfajta szenzitíven kéne a világba körülnéznünk. És én azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki segítségre szorul. Az életnek legalább egy olyan területe van mindenkinek, aki segítségre szorul, és segítséget szeretne kapni, és a legegyszerűbb megoldás az, hogy én is figyelek a többire, és én meg segítséget adok ott, ahol én vagyok a jobb. Tehát én nem is vonnám ezt külön, hogy fehérbotos látó, meg nem látó, hanem a kölcsönös. Na most innentől kezdve, hogyha én elkezdek így járni a világba, és figyelem az embereket, és látom, hogy valaki ott toporog, ahogy én is szoktam néha toporogni, hogy most akkor mit csináljak, akkor egyszerűen csak oda lehet menni, hogy hogyan tudok segíteni. És akkor lehet, hogy a válasz az, hogy nem köszönöm szépen, csak várom a feleségemet, mert lehet, azért toporgok, vagy pedig az, hogy most hirtelen nem találom, hogy most hol vagyok.
0: Igen, hogy merre kell menni, hogy kell menni.
2: És akkor lehet, hogy három szó elég, és akkor működik a dolog. Tehát én inkább erre koncentrálnék, hogy alapvetően segítsük egymást, tehát, sőt, én látókat szoktam segíteni. Nagyon jól tudod, hiszen beszélgettünk.
0: Én is
2: erről.
0: Voltam már az, hogy látót irányítottam útba például.
2: A legjobb az volt tényleg az, hogy ha közlekedésről van szó, hogy a útkon megállítanak, hogy de engem állítottak meg, hogy miért, tehát nem tudom, miért volt a gondolata, hogy ők turisták itt, és hogy lehet ide eljutni. És akkor vettem egy mély levegőt, hogy tényleg engem találtatok meg.
1: De mondom, te voltál a legmagabiztosabb.
2: Nem baj, mondom, állítsanak be, így most körülbelül itt állok az úton. Igen, jó. Akkor előre mennek el, körülbelül 200 méter ott bal oldalt, ilyen meg ilyen nevű utcát keresenek, ott felmennek, balra fordulnak, jobbra fordulnak, de kész van. Értik? Jó, köszönöm szépen, ennyi volt.
0: Van egy térkép a fejünkben.
2: Igen, van egy térkép a fejünkben.
1: Ez lett volna a következő kérdés, hogy azért a tájékozódásotokat most már nagyon sok minden segíti. Miket használtok?
0: Hát ugye én 2009-ig láttam, és az én Egert úgy ismerem, de nagy segítség még ugye az okos telefon, amiben van egy olyan alkalmazás, ami segít nekünk ugye a tájékozódásba, meg ha az nem is, de a szó, a kérdés, hogy így bocsánat, megállítok valakit, aki mondjuk mellettem megy el, hogy el tudnám mondani, hogy most éppen hol vagyok, és tudnál segíteni abban, hogy így merre kell menni. Én mondjuk én ezt a három módszert szoktam alkalmazni. Igen, a kijelölt taktilis sávok, igen. Meg ugye a támpontok, amik ugye nekünk a közlekedésben segítenek.
1: Azért Miklós, téged egy kutya is segít. Anna, neked nincs kutya.
0: Nekem nincs.
1: Nem vele érkeztél, tehát nem. Akkor eleve nincs is neked. Mennyi a különbség ebben vajon? Szoktatok erről beszélni, hogy mennyiben segít valakit egy kutya, mint segítő társ, vagy vezető kutya? Szükség van erre neked például, Anna?
0: Hát ugye nekem van nem vakvezető kutyusom, nekem sima, úgyhogy ő biztos nem viselnél a másik kutyust. Úgyhogy én a fehér bottal szoktam közlekedni, meg ugye mondom, hogy a taktilis sávok, meg a telefon. Én most úgy azt mondom, hogy nem vágyok kutyusra.
2: Más világ, tehát én azt szoktam mondani mentalitásban is, tehát aki a gazdája, annak is más gondolkodás kell, és ebben nincsen semmi baj, még egyszer, ugyanúgy emberek vagyunk, valaki így szeret, valaki úgy szeret. Vannak korlátai a kutyás közlekedésnek, és vannak előnyei, és pont a másik oldala meg a botosnak. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha kutyával megyek, akkor az apró, nekem az apró akadályok okoznak nagy gondot. Tehát az, hogy például éppen tegnap mentem a útfelújítások miatt a Selkút környékén, és az a járda iszonyat állapotban van, mert még nincsen kész. Na, nekem ott az, hogy van egy 5 centis hézag, és abban nagyon jól el lehet bukni. Ott nagyon segít, azt nem tudom feldolgozni. De például térben én köszönöm, jól vagyok. De valakinek térben nincs jól, és neki a kutya sem biztos, hogy feltétlenül segítene. Uh-huh. Vagy nagyon sokat, azt sokan nem tudják, hogy azért mi nem úgy közlekedünk, mint a látók. Tehát nem úgy van, hogy mi belemegyünk a világba nagy részt, és akkor fú, most erre megyek, arra megyek, amarán, inkább fix útvonalaink vannak.
0: Igen.
2: És akkor azon a fix útvonalon vannak a fix pontjaink, erre utalt Anna az előbb.
0: Igen, a támpontok, amik ugye meg már az ismert utaknál ott megvannak, hogy merre kell menni, hogy kell menni, merre kell jobbra-balra kanyarodni, úgyhogy így ezek már a megszokott útvonalaknál nagyon sokat
2: segítenek. És ha új út van, akkor néha meg is kell tanulni az új utat.
0: Igen, hogy például feltúrás, hogy odébb helyezik a busz megállót, úgyhogy azok is így újabb és újabb tanulás.
2: De ebben nem vagyunk különben különlegesebb. Szerintem a látók is ugye ezt csinálják, ugye azok az útvonalakon mennek naponta.
1: Még nekünk is rémisztő a sok útfelújítás látóként, úgyhogy gondolom, hogy ez is megegyezik. Ami nagyon fontos, hogy szerintem beszéljünk arról is, hogy az érzékenyítés hol tart jelenleg. Annyi minden program van erre, hogy érzékenyítünk, de hogy tulajdonképpen mi is ez az érzékenyítés? Mire kell minket érzékenyíteni?
2: Szerintem semmire, de én azt a szót sem szeretem, az érzékenyítést. Tehát nem akarok olyan... én érzékenyíteni senkit. Legyen alapvetően érzékeny mindenki mindenre. Ezt mondtam az előbb is, ugyebár, hogy...
1: Nem, ez nem mindig van így.
2: Ez így van, de azért szoktam tiltakozni. Tehát az érzékenyítés nem jó szóra szerintem. Keresni kéne valami konszenzusra egy új szót.
0: Megismertés a nem is azt mondom, hogy mi világunkkal, hanem azt, hogy egy kicsit úgy megismerjenek bennünket.
2: Vagy inkább azt mondanám, hogy a világ sokféle. Ezt kéne tudomásul venni.
1: Hát járni a cipőtökben.
2: Igen,
1: ez lenne a... Ha belegondol az ember, és talán erről nem beszélünk sokszor, hogy mit éltetek át akkor, amikor már nem láttatok, de ki kellett lépni az utcára, és azok az első napok, hetek, hónapok, amikor én személy szerint arra gondolok, hogy kilépek ebbe a sötét világba, hiszen Anna mondtad a műsor előtt, hogy te már nem látsz semmit, tehát az Igen. Már ugye nulla, a fényeket sem.
0: Nem.
1: Tehát, hogy ez a sötét világ, ez rémisztő lehet.
0: Az.
2: Amit abrózunk rajta, hát nagyon félelmetes.
0: A sötét, hogy kisúk, mondta barátunk a sötétség, én most már csak ezt tudom rámondani, de nehéz volt, de magam miatt is legfőképpen meg kellett tanulni ezt, hogy nem ülök a sarokba, és nem sajnálom magamat, hanem igenis menni kell, és csinálni kell. Hát eleinte nehéz volt, de meg kellett szokni, és most már úgy vagyok, hogy jövök, megyek, nézek, látok, és így ugyanúgy.
1: Na de hogy ehhez mennyi idő kellett?
0: Még most is azt mondom, hogy vannak néha az, hogy úristen, de most már sokkal, de sokkal pozitívabban veszem ezeket a dolgokat.
1: És volt, aki segített az elején téged?
0: A családom olyan, meg így a baráttársaság olyan, hogy így igen.
2: Tehát itt egy másik fontos dolog, hogy igen, kik vesznek körül, az nagyon sokat számít.
0: Igen, hogy így nem az volt, hogy jaj, úristen, mert nem volt ez, hanem ők is azt mondták, hogy gyere, csináld, menjünk, készítsd, és akkor úgy. És inkább azt mondom, hogy ők alkalmazkodtak ahhoz, hogy én nem látok, és akkor úgy próbáltuk együtt megoldani, és most már azt mondom, hogy tök jó. És most már én is azt mondom, hogy megyek ide, megyek oda, és így próbálom azt, hogy így látóként kezelni magamat, de nem könnyű, még most se, de gyűröm lefelé a dolgokat, hogy így jó.
2: De meg van egy előnye, mert édesapáddal jársz,
0: igen.
2: És mindig van egy apalányabb idő. Én mindig azt mondom, én szoktam magamban mondani, hogy reggel jön az édesapjával.
0: Igen, de megyünk, városba megyünk, utazunk, meg ha én járok Pestre sokat, ő feltesz a buszra, ott várnak és levesznek, úgyhogy, mert a párom ugye ő pesti, és akkor ő szokott ott várni, és akkor így vele is jövök, megyek mindenfele.
1: Tehát akkor még ezt is próbáltam volna bevezetni, hogy a tömegközlekedésben mennyire vesztek részt, mennyire mertek közlekedni akármivel, de akkor vonat?
2: Folyamatosan.
0: Busz, engem már csúnya mondva ismerek a pesti sofőrök, úgyhogy már tudják, meg hát ugye már itt is egy-két helyi járat sofőr is így ismer már úgy minket, többünket, akik ugye nem látunk, mondjuk nem vagyunk olyan sokan Egerbe, de így már tudják, hogy akkor át kell, akkor hely van, és akkor így lehet menni.
1: Pozitív dolog az egyébként, hogy kisváros, vagy részedről ugye Szarvaskő, de hogy kisváros környékén vagytok, vagy tehát ad valami pozitívumot, vagy inkább a nagyváros tudna esetleg többet adni?
2: Ez két külön világ.
0: Igen.
2: Két teljesen külön világ. egy nagyvárosban, nevezzük itt nyugodtan Budapesten például, a általános hozzáállás jobb.
0: Igen.
2: Tehát az a fajta dolog, hogy megállok egy villanyrendőrnél, és akkor ott sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy valaki önként segít, nem kell szólni neki. Vagy buszon, vagy valami.
0: Igen.
2: Ott nagyobb az esélye általánosan, viszont felszínesebb. Tehát sokkal felszínesebb, de nagyobb az esélye. Kis településen sokkal mélyebb, de sokkal kisebb. Tehát, hogy mondjam, az esélye kisebb. De ahol már megszokják az embert, ott megy. Tehát a tömegközlekedést tudom mondani, a sofőrök már. Mondok egy egyszerű példát. Négysávos út, ugye felújítják ott a buszmegállókat. Bartakovics utcánál le voltak zárva a buszmegállók. És az egyik oldalt már megnyílt, a másik oldalt még nem, de én ezt nem tudtam. Megörültem, hogy megnyílt ott, elmentem vásárolni, ott van egy bolt, amit na végre elérem megint. Megvásároltam, elmentem, és megálltam a visszafelé menő busz megállóba. Éreztem, hogy ott baj van, mert még mindig nem jó a szegély, és áldogálok, és akkor fentől leszól egy hang ott a erkélyekről, hogy bátyja, itt hiába áll, mert ez a busz megálló le van zárva. Hát de én most már nem tudok mit csinálni. Tehát a busznak 2-3 percen belül jönnie kell, és már nem tudok átmenni egy másik busz megállóba, tehát ahhoz nekem esélyem. Nincs távolsági busz, vagy megáll, vagy nem. Mondom neki, hogy nem baj, adunk egy kis esélyt neki, hogy megálljon. És megáll. Mert ugye ismer a sofőr, tudja, hogy mindig ott vagyok, nem problémázott rajta, tudta, hogy most ez egy patthelyzet, valószínűleg nem azért állok ott, mert szórakozásból. Mert hiába van kiírva, hogy le van zárva, tehát nekünk ez nekünk nem az információ.
0: Mert nem mindig írja ki a telefon se, hogyha van ilyen alkalmazás, nem. Hogy most is felújításon, vagy itt akadályodtak.
2: Egy ideiglenes lezárás nem ír ki, nem tudja. Nem. Kutyám se tudja, itt szoktunk állni ebbe a busz megállóba.
1: Igazából senki nem tudja az ideiglenes lezárásokat itt most.
2: Na és akkor így van, tehát van ilyen előnye van. Ez lehet, hogy Budapesten szó nélkül ott hagynának. Hát ez le van zárva a buszon, de hogy nem ott hagynának. Na itt nem például.
0: És akkor mondjuk oda,
2: tehát ez egy kettős dolog.
0: Én Pesten találkoztam, hogyha el volt vagy másfelé volt el a busz, jöttek, ne ide menjenek, jöjjenek, és akkor így átvittek abba a busz megállóba, ahova kell menni.
2: Igen. De mondom maga az, hogy a busz megálljon, például Budapesten, én esélytelen. Null esélyt adnék meg. Az, hogy Egerben megálljon, annak adok esélyt.

0: bevásárlás, napi teendők, hogyan tudjátok, hogyan illeszkedik a ti mindennapotokba ez a rutin?
1: Én kísérővel megyek, és már megvannak a megszokott boltok, és ott már ismernek, és akkor tudják, hogy mit szeretnék, és akkor is szó nélkül jönnek segíteni. Meg már adják a kezembe, hogy gyere, nézd meg, ilyen anyag, ilyen minta, hogy tetszik, mert ugye én láttam, és nekem van egy elképzelésem, hogy én ilyet szeretnék, és akkor, ha nincs olyan, akkor ahhoz hasonló például. Uh-huh. Úgyhogy én szeretek menni vásárolni. Mondjuk tudom, sokak úgy csinálják, hogy házhoz rendelik a dolgokat, én nagyon szeretek így menni boltokba, akár ilyen kirakodó vásárba, különböző ilyen mindenféle vásárokban, mint Egerbe is van, én nagyon szeretek így menni. Én szeretem az ilyen kis apróságokat, az olyan boltokat, és én, az nekem nagyon-nagyon veszélyes dolog.
0: És ilyenkor mi az, ami téged vonz, az, hogy megtapinthass ezeket?
1: Igen. Én nagyon szeretem így csúnya mondva fogdosni a dolgokat úgy megnézni, hogy mit adnak a kezembe, és ez nem jó, ennek nem tetszik a formája, hogy elmondják, hogy milyen színű, akkor esetleg más színű legyen, ma kisebb, nagyobb kiszerelésbe, úgyhogy én szeretem az ilyeneket.
2: Én meg nem szeretek vásárolni, tehát ilyen...
0: De jársz vásárolni,
2: gondolom. Hát, kénytelen vagyok. Mondok például egyszer, kifeküdt a billentyűzetem, én nagyon sokat írok, és nagyon erősen használom a billentyűzetet, így aztán fél évente dobálok ki jó billentyűzeteket, és tegnap is el kellett mennem egy boltba, és úgy nem értik meg, hogy nem tudom lerendelni. Tehát az, hogy egy billentyűzetet kép alapján lerendelni, hát az nem lehet, hát annak fogni kell, tehát az tényleg tapintós dolog. És akkor elmegyek, és akkor külön meg kell értetni, hogy de nyissa ki azt a dobozt nekem, kérem szépen, mert nekem le kell tennem a kezemet, éreznem kell, hogy fogok ebben tudni dolgozni, vagy ne.
0: Na mi az, ami neked jó billentyűzet? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy...
2: Ami nem kapható sajnos.
0: Ti világotokhoz mérten.
2: Nem, hát ugye én sokat írok, és most már nagyon gyorsan is, ennek bírnia kell a mechanikának. Tehát az első dolog az, hogy ahhoz a gyorsasághoz kell. Kettő, feküdjön az én, tehát a mérete olyan legyen az én ujjaimhoz. Ez furcsa hangzik, azt gondolják, hogy szabványosak, de nem. A harmadik meg az, hogy én szeretem az ergonomikus billentyűzetet, ahol egy picit nem vízszintesen van minden billentyűzet, vagy nem egy vonalban, hanem kicsit meg van törve. Uh-huh. És akkor a kezem így fél oldalas, egy kicsit, vagy szögben áll.
0: És ezt meg kellett tanulnod használni? Már amikor nem láttál?
2: Ezt már nem látóként tanultam meg írógépet, illetve tanítjuk, és hát most már azért úgy feles dolog, mert sokat diktálok is, de mai napig nagyon szeretem azt, hogy nekiállok, és más a agyi folyamat más.
1: Te szeretsz gépelni, én inkább én telefonpárti vagyok, én diktálok.
2: De más, nem csak azt akarom, tehát az agyi folyamat más, amikor gondolkozok. Tehát a gondolkozok, az fejben, szóban gondolkozok, vagy pedig írása. Van ez az autonóm írásom. Amikor nekiállok és elkezdek írni mondjuk egy novellát, és akkor engedem, hogy az ujjaim érjanak. Az egy más mozgat meg az ember agyába. Ezért vagyok néha billentyűpárti.
0: És ha már a fehér bot napja és az írás, szerintem érdemes megemlíteni a Braille írást, hogy elsajátítottátok-e ezt a fajta tudást? Egyáltalán mennyire elterjedt a nem látók körében?
1: Hát én tanultam, de nem használom. Én megtanultam, amikor már nem láttam, ugye én akkor, de szerintem kb. 25% a nem látóknak használja, és az is inkább.
2: Én azt mondom, hogy egy kicsit most gonoszságot fogok mondani a fehérbot napja alkalmából, egy kicsit már lejárt. Tehát gondoljuk bele, és tudni kell a történetét, igen, mert ugye ott arról szólt az egész, hogy van egy síkírás, papír alapú világ, és van a síkírás, és helyette kellett adni egy másikat, amit az embereknek kézzel ki tudnak tapintani. És nagyon sokáig ez nagyon jól működött, remekül. Vagy a gyógyszeres dobozok, milyen remek dolog, hogy rá van írva. Igen. Vagy például pár helyen.
1: Kiírva.
2: De ma már egyszer megjelent egy olyan technológia, egy olyan technika, ami nagyon sokat segít. Tehát például a telefonon mesterséges intelligenciától kezdve minden van, amivel én kép alapján sokkal gyorsabban, sokkal több információt meg tudok tanulni, mint a tapint. Én is megtanultam, de én sem nagyon használom. Tehát használjuk, meg nagyon szép, sőt, történelmileg én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy soha ne felejtsük el, hogy van, létezik, nagyon sok embernek fog segítséget adni, de valójában már tudok sokkal jobb alternatívákat rá.
1: Szerintem már az idős korosztály, és az is nagyon kevés már. Az idősebbek használják azt a braille-írásos dolgokat, meg úgy olvasnak.
2: Meg aki beleszokott. Tehát azt tudni kell, hogy vakok, az nagyon kevesen vannak úgy vakok, akik fiatalkoruktól vakok. Ez egy kifejezetten korosztályi probléma. És kifejezetten az idősebb korosztályt, makuladegenerációtól kezdve bármilyen olyan betegség, vagy a hályog, mondjuk a zöld hályog, mert a szürke hályog még javítható, mondjuk a zöld hályog, ami időskorában veszíti a látását.
1: Na most akkor neki, kezdtem el tanulni.
2: Igen, újra kéne tanulni.
0: De ez valahol kicsit olyan, mint a, tehát bármilyen szempontból nézzük, a digitalizáció kiszorítja a kézírást is, tehát hogy elfelejtjük a kézírást is, tehát valahol a brejírást is ez szorítja ki.
2: Hát de, sőt, mondok egy másikat, hát most éppen most indítottunk el egy díjat, és akiről elneveztük a díjat, Fekete Tamás, egy látássérült, és amúgy meg szklerózis multiplex betegségcsoport, szóval az elég erős élete volt szegénynek, nemrég tavaly halt meg, és ő például azt csinálta odahaza, hogy vett egy brájírógépet, és 30-valahány könyvet, ő szépen lepötyögött, édesanyja olvasta fel neki, és lepötyögte, és ezt átadta a könyvtáraknak. Na most az azt jelenti, hogy egy írógéppel egyszerre egy könyvet tudok csinálni. És az, hogy ebből egy könyvtár legyen, na most úgy kell elképzelni, hogy mondj egy könyvet, mit tudom én, nem a Háború és békére gondoltam, mit tudom.
0: Kérdőnyékéz a Egri csillagok.
2: Egri csillagok, az mondjuk egy olyan 400 oldalas könyv, 500 oldalas könyv,
1: igen.
2: Az mondjuk a polcon másfél méterben álljíró könyv.
1: Igen.
2: Tehát érted a technikai nehézségét, hogy akkor nekem van egy könyvtárom, akkor nekem ott egy könyvtárban lehet, hogy csak 100 könyvem van, mert annyi helyet elfoglal.
1: És Braille ez meg rengeteg.
2: Aztán nagyon sok, tehát azért is kopott ki, és akkor közben meg bejöttek a felolvasó programok, megjöttek a hangos könyvekből, elég nagy a tár, és az emberek úgy vannak vele, hogy hát minek erőlködjek az ujjammal, mikor megkapom.
1: Mikor csak otthon és hallgatom.
0: Másik fogódzó azért itt a nektek is, és egyébként bárkinek, aki ugye elveszítette a látását, hogy az egyesülethez tartozni azért nagyon sok pozitívummal jár. Mi az, ami most szerintetek a legfőbb feladata ennek az egyesületnek?
2: Megszólítva érzem magamat.
1: Igen, igen.
2: Mondom, igen. Azt tudom mondani, hogy én és a saját közösségem, ott a belső közösség, aki a napi munkában van, hogyan látja ezt. Mi azt gondoljuk, hogy van egy pár fontos irány. Az első nagyon fontos irány, hogy oké, együtt vagyunk, ez ért minket, keressük meg a legkönnyebb és a legjobb utat arra, hogy mi ebben békésen tudjunk élni, amit az Anna előbb elmondott, hogy nem csodabogarak akarunk lenni. Ez nagyon fontos. A második az, hogy valamilyen módon lelki támogatást adjunk azoknak, akik éppen elvesztették a szemük világát. Hát jönnek be hozzánk új tagok, és nagyon mélyen padlón, tehát lelkileg, hát kérdezted, hogy milyen érzés, hát na az olyan.
1: Megvan a zuhamba, borzasztóan.
2: Nagyon megvannak, és nekik lelki támogatást adni, és azt hiszem, hogy elég jól tudjuk ezt csinálni, tehát nagyon...
0: De akkor azt itt tagok, vagy kértek is segítséget, külső segítséget?
2: Nem, hát ugye megérkezik, hogy hogyan néz ki a szituáció, akkor ez a legegyszerűbb. Beérkezik hozzá, hogy szeretnék tag lenni, mert, és akkor elmondja, körülbelül fél óráig mondja, hogy ilyen, meg olyan, meg most ilyen kezelésre fog még menni, meg olyan kezelésre. Ezeknek a tagoknak kell tudni egy olyan jövőképet felvázolni, itt jön az én idézőjebb a tudásom, meg a kollégáimé is, akik azt tudják mondani, hogy oké, most akkor üljünk le, pihenjünk le egy kicsit, lassulj le egy kicsit, és nézzük meg, hogy mi a lehetőséged. És hogy mi mit tudunk ebbe segíteni, és mit nem. Mi az, amit meg fogunk tudni oldani, mi az, ami csodavárás, és mi az, ami a realitás. Első dolog ez. Én ezt nagyon szeretem nyíltan, egyenesen és őszintén tenni. Nem mismásolni, hogy na még, ha még azt a injekciókúrát megkap, akkor lehet, hogy csodálatos látása lesz. Nem lesz. Nem tart az orvostudomány, nem tart ezekbe a területen sehol.
1: Nagyon messze van tőle.
2: Inkább azt tudom mondani, hogy jó, a Jóisten ezt az utat adta, semmi probléma, nehéz, ez a kereszt nehéz lesz, de van egy jó közösség, akik ugyanígy élnek, és ha más nem, akkor vedd észre, hogyha jössz, és velünk csinálsz dolgokat, akár el tudsz jönni az eseményeinkre, akár most nagyon sok az online programunk,
1: igen.
2: Tehát ilyen csevegőszobákat indítottunk be ennek a, hát a második fél évnek az új terméke ilyen szempontból. Naponta minden hétköznap van egy csevegőszobánk, egy tematikus szobánk, ami mindegyik más.
1: Más témában van.
2: Becsatlakozol, és egyre többen jönnek, szép lassan szivárognak be, rájönnek, hogy megéri azt a kis mobiltelefonon megtanulni azt a három kattintást, mert én lehet, hogy nem tudok beutazni minden nap, vagy nehéz a fizikai kontaktus megtenni, de legalább akkor hangba ott vagyok.
1: És közösség, és ott van egy csapat, és így lehet velük kommunikálni, beszélgetni más-más témában.
2: És egyre jobban, és egyre jobban. Például igen, ebbe is tudunk segíteni. És a harmadik dolog pedig maguk az, hogy olyan rendezvényeket próbálunk csinálni, meg olyan dolgokat, ahol már tudja, hogy ő nem elveszett vak lesz. Aki oda megyek, Istenem, ki fog nekem ott segíteni, nem tudja, hogy ezek a rendezvényekre már eleve figyelünk, hát mi szervezzük. Hogy ott odafigyeljünk egymásra, hogy ott legyen valakinek segítője, vagy gyere, karolj belem, én is vak vagyok, de ketten igen, együtt már talán kijutunk ennél a helyről, kirándulásoktól kezdve, ilyen vagányabb programokat is képesek vagyunk csinálni.
0: Hány tagotok van most jelenleg?
2: 300 elméletileg a igen, tagunk, de én azt mondanám, hogy mindig a fizetős szeretem, az durván 200 körül. Hát a tagságnak egy, és abból hány az intenzív, tehát aki tényleg ad meg még egy kicsit kevesebb, ennek vannak okai. Én szerintem minden egyesület küszködik ezzel. Tehát az, hogy hogyan lehet bevonni. Más fogyatékos egyesületnek is vagyok tagja, más kulturális egyesületnek is. Nagyon nehéz megmozgatni az embereket, de hát mi küzdködünk.
1: Mi minden programot csináljuk úgy a dolgokat, hogy így jöjjenek és vegyenek részt.
2: Kiszámoltam, heti 7 programunk van.
0: De egyébként, tehát ha belegondolok, akkor itt azért barátságok is szövődnek, nem? Tehát, hogy azért itt nem csak az intenzíven jelenlévő tagok, hanem azért itt egy közösség szorosabban is.
2: A házasság is, mit barátság?
1: Igen.
2: Házasság is.
1: Igen.
2: Hogyne.
1: Egyesületünkön belül, igen.
2: Már büszkék okay vagyunk rá, mert sőt, most lesz az első évfordulója gyakorlatilag.
1: Igen.
2: Amikor, és ráadásul nem is látássérültek. Tehát az
1: önkénteseink voltak, igen.
2: Két önként, nem voltak.
1: Ja, voltak önkéntesek, bocsánat.
2: Van mai napig azok. És ők ott is megkedtek meg nálunk. Tehát ez a közösség azért, hogy mondjam, ez a teremtő erő megvan benne, hogy kihozza.
0: Anna, te hogyan csatlakoztál az egyesülethez?
1: Hát én...
0: Tehát 2009-től
1: nem látok, és akkor utána ilyen 2012 körül csatlakoztam itt az egyesülethez.
0: Az ott az a 3 év, az?
1: Hát az olyan, az csak így volt. Uh-huh. Az úgy volt, és akkor én utána csatlakoztam be, és akkor utána kezdtem el a tanulgatni a informatika világát, és akkor hát 2019 óta vagyok jobban tagja így az egyesületnek.
0: És mi volt a hívó szó neked? Vagy hogyan jöttél rá arra, hogy érdemes lehet csatlakozni?
1: Hát ugye menni szerettem volna ilyen különböző intézményeket meglátogatni, kulturális eseményekre, és akkor hát ugye mondták, hogy azért így látássérültként vannak akciók, kedvezmények, minden, és akkor ez az is. Meg hát ugye volt egy kedves tag, aki így invitálására jelentkeztem én oda. És akkor neki köszönhetően ismerkedtem meg így ezzel az egyesülettel, hogy van-e gerbe, mert ugye én eddig nem nagyon járkáltam, én is így be voltam gubózva, és akkor na, van rá lehetőség, van, meg hát ugye most ugye jobban a páromnak köszönhető, neki szintén nem lát, ugye ő Pesten van, és akkor az ő baráti társaságába is belecsöppentem, meg ugye itt a gerbe is a baráti társaság, és akkor így ennek köszönhetően vagyok én ennyire jelen az egyesület életébe.
0: Megvan esetleg a párbeszéd, vagy a kapcsolat, a híd a különböző intézmények között, hogy aki már látássérült, vagy elveszítette a látását, ő ezt az egyesületet keresse fel, vagy ide fordulhat, tehát megkapják ezeket az információkat?
2: Hát bízunk benne, azért szerintem jobban is megkaphatnák az információkat, itt van egy hiátus mindenképpen, bár tudom, hogy például nálunk ugye a személyzeti osztály az egyik legfőbb pontja a dolognak. Onnan azért szokták mondani. Én tapasztalatból tudom, tehát amikor én 21-ben elvesztettem a látásomat, meséltem már itt is róla, tehát egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag egy hosszú romlás után, akkor én tudom, hogy az volt, hogy hát menjen el az egyes, hol van az egyes, oda kell menni. És akkor oda mentem, így léptem be az ajtón, emlékszem rá, hogy még a első papír volt a kezembe, és akkor én már aznap oda mentem. De nem mindenki. Vagy nem tudom, hogy megkapják az infót, ugye honnan tudjam attól, aki nem jött el, hogy megkapta az infót, vagy nem kapta meg. A másik dolog meg, ez megint egy lelki dolog. Hát most képzeljük el, ott vagyunk egy orvosi rendelőben, és megkapjuk az ítéletet. Az egy ítélet, nem más. Tehát amikor odaírnak egy olyan BNO kódot, hogy én mindig azt mondom, hogy BNO 5400 vakság mindkét szemre, hát azt nem szerettem, én sem szerettem volna hallani. És akkor ott van, és akkor jön egy elkeseredési fázis. Ugyanez a gyász folyamat, mint mindenkiben megvan, elkeseredés. És akkor ő ő eszébe nem jut, hogy ez egy megoldható probléma, és hogy éppen el kéne jönni. Lehet, hogy megkapta az információt, de nem jött el, tehát itt is jó egy rádió alkalom is arra, hogy akinek baja van a látásával, nehogy Isten, már papírja is van róla, mert nálunk a szigorú a tagság, nekünk törvény előírja, hogy kinek adhatunk tagságot. Minimum 67%-os látásromlásnak kell lenni. Ha ezt így érzi, akkor van egy segítség, van egy lehetőség, aki a lelki, leginkább azt mondom, a lelki és mentális tud segíteni sokat. Ez az egyik. A másik dolog pedig az igazolványunk, éppen ezért, mert szigorú törvényileg előírt szabályai vannak, hogy ki lehet a tagunk, az viszont sok minden kedvezményre jogosít.
1: Igen.
2: Tehát valójában van egy másik motiváció, hogy aki megkapja a mi kis igazolványunkat, avval múzeumokba, mit tudom én, a közlekedésbe innentől kezdve részt tud venni ingyenen. És a kísérője is. Hát mikor a múltkor utaztunk együtt, mi
1: együtt ki a maradta,
2: mondtam, hogy te ne aggódjál, amíg velem vagy, addig te utazol velem. És ez így működik, tehát ez is lehet egy motiváció, de nagyon sokszor ezről nem tudnak, ezt észrevettük.
1: Igen, ugyan furcsa, nézzük, hogy ilyen is van, és akkor így nézzük, hogy ó, tényleg, ők erről nem is tudtak, erről az egyesületről, meg ugye engem így van, amikor így megállítanak, hogy hol lehet jelentkezni, hol van az egyesületünk, és akkor úgy mondom, hogy mert neki a rokona, vagy barátja, vagy valaki, aki elveszette a látását, hogy hova tud jönni.
0: Igen, ugye bezárul egy világ, vagy hát a világnak egyik ajtaja, aztán ti tulajdonképpen kinyitjátok a másikat.
2: Hát vagy nyitunk egy kis ablakocskát legalább, mert egy képzavar lehet, hogy a látónak
1: ablakot
2: nyitunk, de igen, próbálkozunk.
1: Igyekszünk.

0: És egyébként azért nálatok szerteágazóak a programok, ahogy említetted igen. is. Nagyon sok mindennel foglalkoztok, említsünk meg egy párat. Anna, mivel próbálkoztok ti ott, vagy hát nem is próbálkoztok, hiszen igen. nagyon szép eredményeket értek el.
1: Igen, hát ugye van nekünk ezek a chatszobáink, ugye minden nap. Van névtánc oktatás nálunk, tanulni is lehet, meg van ugye dalcsoportunk.
2: Túra?
1: Igen, a túra csoportunk. Kézműves foglalkozásaink is vannak. Logikaink is van. Úgyhogy így halmozzuk itt a dolgokat itt folyamatosan, úgyhogy így
3: minden. És a nagy rendezvényeket is.
1: Igen, amik így havi szinten, vagy fél, három havonta, amik ilyen.
3: Hát havonta próbálunk egy komolyan.
1: Ugye, ami egy naptár szerint is ilyen. Most ugye a Fehérbot napjára készülünk, ennek gőzerővel, meg a kirándulásainkra, úgyhogy minden ilyen van.
0: De még mielőtt kitérnénk a Fehérbot napja rendezvényetekre, azért említsük meg azt, hogy neked szép eredményeid is vannak, ugye?
1: Igen, igen, mert én ugye én az egyesületen kívül, én 2017 óta törzsi hastáncot tanulok, és 2024-ben én világbajnokságot nyertem benne szólóba.
0: Szépen gratulálom.
1: Köszönöm szépen, és 25-ben ugye a csoportossal is, és ugye ez, én ugye ebben nagyon sokat köszöntek a tanárnőmnek, akinek az édesapja szintén látássérült volt, és akkor ő nagyon lelkesen tanít engem mind a mai napig, úgyhogy idén is tanulunk, készülünk a jövő évi világbajnokságra a csapattal.
0: Ez mit ad neked az, hogy táncolsz, hogy versenyzel, hogy szép eredményeket érsz el?
1: Egy nagy boldogságot, és egy ilyen, hát ugye nekem a tánc ugye az az érzés, és akkor ugye a táncol, ugye én ugye kifejezhetek így mindent, ami így bennem van. Én nagyon szeretem mind a két félét, ugye, és ugye hát nekem az egy ilyen kiszabadulása mindennapokból, a mindennapi dolgokból, ugye, és az én nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó dolog.
0: A 2009-es év óta te gondoltad volna akkor mondjuk azt, hogy te még egyszer ezt fogod majd végezni?
1: Nem, ez ilyen nekem ilyen váratlanul történt, hogy én egy ilyen fehérbodos közlekedés tanulás közben találkoztam a tanárnőmmel, akkor még ugye nem tudtam, hogy ő lesz az, és akkor ő mondta, hogy gyere, nézd meg a táncot, és hogyha tetszik, akkor maradj ott. És hát ott ragadtam már 17 óta, és tényleg egy nagyon fantasztikus csapat, mert ugye ők látók. És így teljesen úgy érzem magam, hogyha én is látnék, és már így nagyon jó kezelnek engem, nagyon jó tudnak velem ott úgy közlekedni, és tényleg úgy mint hogyha ilyen, szóval velük versenyzek, látók között versenyzek. Úgyhogy ez ilyen boldogság.
3: És ahogy mesélte, hogy észre se veszik néha.
1: Nem.
3: Felmegy a színpadra egy világbajnokság, vagy
1: igen,
3: egy nagyobb rendezvényen, és akkor ő eltáncja valamit, és megvan, ügyesen megcsinálják, és aztán utána döbbenek rá esetleg, igen. hogy te nem látsz.
1: Igen, mikor adják át az érmeket, hogy, és mondják, hogy ő nem lát. Mondom, nem látok. És jó van, aki észre sem veszi.
0: De akkor gondolom, ez a magabiztosság tükröződik benne.
1: Igen, próbálkozok. Mondjuk, hogy próbálkozok, mert van, amikor szoktam mondani, hogy ugye nem pontosan, ugye úgy fordulok, hogy a zsűri felé, ugye akkor én mondtam, hogy én sok oldalú vagyok, én minden oldalon meg szoktam mutatni a zsűrinek. Igen, és akkor így, hát ugye, jó, mert ugye a táncban is vannak olyan jelek, ugye, amikor úgy kézmozdulatokkal kommunikálnak, de úgyhogy én azt nem tudom. És akkor hát hogy legyen az, hogy ugye én odafigyeljek arra, hogy jó fele forduljak, ugye olyan hangokkal. De hát mikor ugye szól a zene, szól minden, akkor azért nem biztos, hogy én mindent meghallok, próbálkozok, de hát valamikor nem sikerül, de így nagy-nagy segítség ebben, mondom, hogy a tanárnak az édesapja nem látott, és akkor ő úgy mutatta meg, hogy kell csinálni, hogy milyenek lennek azok a mozdulatok, hogy így odajött, és akkor gyere, fogd meg a kezem, nézd meg, hogy tartom, és akkor így le tudod másolni, és mondom, már így a többiek is nagyon-nagyon jól csinálják ezt, hogy velem együtt táncolnak és mozognak, úgyhogy így igyekszem mindent így megmutatni és csinálni.
0: Buzdítjátok egyébként a tagokat, hogy próbálják ki magukat valamilyen sportban akár, vagy más tevékenységben?
3: Hát sportban óvatosan, tehát azért nem vagyunk sportegyesület, tehát azért érezzük a korlátainkat, de az olyan fajta mozgásokban, amit azt mondom, hogy gyorsan elérhető, tehát mondta a néptáncot,
1: igen.
3: ami én nem csak a néptánc a lényeg, hanem a maga a mozgás,
1: igen.
3: amúgy ő a vezetője a
1: csoportnak. Bocsánat, egyik vezetője?
3: Nem, te vagy a vezetője, a szakmai vezető, igen, az én hát, megint igyekszem. Egy másik dolog. Én például a túrát szoktam javasolni, sétáljunk, nem is a túrát mondanám, egy jó sétáljunk egy jó környezetben, az is ugye egy napi
1: intenzív. Jó rábeszélőkészsége, igen, túrára.
3: Igen. És azon kívül mondjuk most próbálunk pályázgatni is, és akkor ilyen sport támogatásokat kapni, de ilyen tandemkerékpáros jellegű, vagy ilyen nevezős, vagy valami ilyesmi dologban. Tehát ilyen jellegű, ilyen, mert azért ehhez kicsik vagyunk, hogy tényleg mindent kulturális, meg sport is mindent tudjunk, azért tudjuk a korlátainkat.
0: Igen. Nyilván most itt arra akartam kiukadni, hogy a megtartó ereje a közösségnek, és annak is, hogy ő valami másban megtalálja a célját, az nagyon fontos.
3: Hát pont a Néptáncfélre pont ez.
1: Igen,
3: tehát, amikor ez egy másfél évvel ezelőtt megalapultunk, akkor mi se gondoltuk, hogy ez jön ki belőle.
1: Miből alakultunk? Egy diplomamunkából?
3: Diplomamunkából,
1: igen. Abból alakult
3: egy egyetemi diplomamunkából alakult a csoport, és akkor utána jött az evés közben jön meg az étvágy. De, nem, de ez csak egy dolog, mert akkor mi benne voltunk egy tanulmányban, hogyan változtatja meg a mozgás, a stabilitásunkat, egyensúlyérzékünket, hogy mondta az előbb egy jó szót, mondtál a határozottságot, a kiállást, ez hogyan változtatja meg, és ez volt a kísérlet, oké, benne voltunk, megcsináltuk, de utána jött az igény, és létrehoztuk ezt a kis együttest, és most, ami nekem a legnagyobb örömöm, hogy kezdenek jönni most már.
1: Igen.
3: Tehát olyan tag, aki most elnézést idősebb, tehát az a korosztály, aki már nyugdíjba megy, és azt mondja, hogy, és férfi ember, tehát ezt, még ezt is tegyük hozzá, igen. És akkor jön, és azt mondja, hogy hát akkor jön, akkor megijed az első alkalommal, hú, hát ő nem tud táncolni. És akkor elmondjuk neki, hogy nem erről szól. Arról szól, hogy együtt vagyunk, megtanuljuk szépen lassan, és azóta már jön lelkesen.
1: Igen, igen.
3: Vagy például volt a múltkor, és az is aranyos volt, nem tényleg név nélkül, hogy egy olyan segítő, aki nekünk máshogy segít, fiatal, és akkor éppen akkor jöttem, amikor a néptáncpróba kezdődik. És akkor gyere, állj be!
1: Nem akarok.
3: Mondom, tornázunk, valójában torna. Ezt úgy képzeld el, megmozgatjuk magunkat. Hát a végén olyan lelkes volt,
1: hogy... Végig ott maradt, hogy...
3: Igen, végig ott maradt. Végig, tehát én inkább ez az, ami igazából jó benne, hogy őszintén nem leszünk mi a színpad ördögei, nem leszünk, tudjuk. Mi különlegesek maradunk minden
1: tekintetben.
3: Mi szépen
1: léptékkel, óvatosan merünk egy kicsit nagyokat álmodni.
3: És túl nagyokat is.
1: Igen, de
0: néha
1: be
0: is jön. Tehát...
3: Hát néha bejön.
1: De szeretjük csinálni, néha úgyhogy bejön. Így el lehet jönni, ki lehet próbálni.
3: És jókat szórakozunk, tehát mi önmagában élvezzük a
1: igen,
3: dolgot.
1: Igen, ez a lényege, hogy csapatba is élvezzük.
3: A nevünk is az élet kacsintó.
1: Igen.
3: Az is egy poén.
1: Hát na, illik ránk, nem?
0: Azért ennél komolyabb dolgok is történnek nálatok, és hát itt ugye a Fehér Bot napját már nagyon sokszor emlegettük a műsorban, de hogy itt díjakat is átadtok. Mik ezek a díjak?
3: Hát ez egy újdonság most, ebbe az évbe találtuk ki ezt a dolgot. Mi két díjat alapítottunk. Szeretnénk, hogyha ez szépen az évek alapján egy ilyen igazi, komoly díján nőnék ki magát. Az egyiket olyan embereknek szántuk, és ez minden évben a Fehér Bot napja ünnepség keretében lesz átadva, aki úgy segítette a látássérülteket, hogy ezt neki nem volt hivatali kötelezettsége, és ide bárki lőhet, tehát bárki, nem kell tagunknak lenni, szabadon jelölhető rá. Tehát szeretnénk ezt a fajta kitartást, ezt a fajta áldozatvállaló munkát megjutalmazni. Ennek a láthatatlan segítő alneve, vagy a alcíme ennek a díjnak, amúgy Fekete Tamás díjnak hívják, és itt említettem is az előbb, hogy ez egy látássérült tagunk volt, és ő Braille könyveket hozott létre, és ennek az emléke, maga a díj is ezt szimbolizálja, amúgy Rostás Bea a képzőművész, iparművész, nem tudom pontosan mi a jó, majd ne hallgatja esetleg meg ne sértődje, hogy nem találtam el pontos megnevezést, de ő alkotja meg ezt a kis plakettet ehhez. Már most izgulok, mert pont a interjú után találkozok, hogy, hogy mi is lett a végeredménye, és tehát ennek ezt ki szeretnénk nyitni, tehát ez a világnak adott díj, vagy mondjam, a világi díj, ha lehetne ilyen rossz párhuzamot hozni. A másik díjunk az pedig Bíró József díj, hát ebben a stúdióban beszélgettünk a Józseffel, két évvel ezelőtt még ő volt itt vendég, ő sajnos elhunyt, ő pedig a belső motor, tehát az egyesületnek a igen. belső motorja, ott kifejezetten csak a tagjainknak és csak a tagjaink is jelenhetnek rá, őt meg ott szeretnénk. Az egy belsőségesebb díj, egy kicsit az egyesület születésnapja, az mindig ilyen novemberben szokott lenni, oda tesszük meg a tagjainknak is a ilyen kerek évforduló születésnap, ott meg ott lesz átadva. Megvan mind a két díjazott, de nem árulom el, ez most titok, még egyelőre majd hagyj lepődjenek meg. Első lesz, én is izgulok.
0: Hogy mivel készültök tehát arra a napra, mert akkor ennek gondolom lesz valami átadója, egy ünnepség talán?
3: Megmondom, ezt kiszerveztük ezt a Fehérbolt napját, mert úgy gondoltam, hogy túl sok volt az olyan belső ünnep, ami arról szólt, hogy összejöttünk 10-20-30-40-en, mikor hogy, és itt belül el voltunk egymással, hogy mi vakok vagyunk, és én az egyik fő feladatoknak tartottam, hogy kicsit kifelé nyissunk a világnak, és az egyik ilyen a Fehérbolt napja. Tehát a Fehérbolt napján ránk, úgy is szól az egész Fehérbolt, hogy ránk terelődjön a figyelem, egy kicsit ránk nézzen a világ, kicsit velünk foglalkozzon, egy kicsit minket emeljen ki. A látás hónapjában is ez van benne, ugyebár az egészség megőrzéstől kezdve minden. És egy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Lenkei Általános Iskolával. Ott mi megyünk először is, ahogy te mondtad, érzékenyítésre, mi szemléletformáló előadásokat szoktunk nekik tartani. Ők pedig ebbe az évnek egy napján, beépítve a saját kis programjukba, ők a vendéglátóink a Fehérbolt napján. Tehát valójában mi ott vendégek vagyunk. Műsorra készülnek általában a gyerekek. Nagyon megható és nagyon aranyos műsorra készülnek. Mindenképpen maximálisan csak a legmelegebb szavak jutnak az eszembe róla. És akkor ezen belül mi annyit kértünk, hogy jó, ott vagyunk, megköszönjük azt, hogy ránk figyeltek, és akkor díjat szeretnénk ebbe, plusz egy 5 percet kérünk, vagy pár percet, és ott lesz átadva.
0: És akkor ez a hét, ez nem ér véget Lenkei is diákok nélkül, és mondjuk a kísérőik nélkül, hiszen 17-én, ha jól tudom, akkor még túrázni is elmentek együtt.
3: Igen, hát az esély alap pályázatát nyertünk egy kis pénzt, és ez kifejezetten egy olyan kezdeményezéseket akar Egerben támogatni, ahol valamilyen módon fogyatékkal élő szervezet és nem fogyatékkal élő intézmény szervezet vagy bárminek a kooperációját segíti. És nekünk ugye már volt egy ilyen nagyon jó kapcsolatunk, vagy mondanám azt, hogy bimbózó, de attól már több jó kapcsolatunk, és azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne komolyabban csinálni. És beadtunk közösen pályázatot, tehát egyrészt az Egri Lenkeivel, másrészt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal közösen, és itt a közös rendezvény arról szól, hogy egyrészt mi egyfajta, másfajta szemléletformálás, tehát most már tanárok felé is szeretnénk nyitni, és volt is már erre egy kis, hát előadászót nem mondanám, inkább egy ilyen jó kis közös
1: csapatépítő?
3: Hát valami olyasmi. Tantestetében augusztus végén, amikor összejönnek a tanárok című, és ott kaptunk egy 2 órás időablakot, és szerintem nagyon sikeres volt. És ennek a második állomása pedig az, hogy egy közös túra. Az iskolák között, tehát az idősebbeket, a gimnázistákat nehezebben mozgatni, valami oknál fogva ők már egy nehezebb, de úgy néz ki, hogy az általános iskolások jobban fogékonyak, itt pedig Szarvaskőből indulunk, vonattal mennek ki a gyerekek, tehát már ott is van egy kis izgalom, és onnan a Pálos Kolostorig fogunk végigmenni, több állomásunk lesz, itt játékok lesznek, foglalkozások, kicsit ilyen közös látó, nem látó együtt, és közösen fedezzük fel azt az utat.
0: Hát akkor buzdítsuk a kísérőket is, hogy tartsanak erre a kirándulásra, hiszen egyébként saját tapasztalatot is tudok erre mondani, hiszen amikor megismerkedtünk, és minél többször találkoztunk, akkor kezdte el az ember én is megérteni azt, hogy hogyan is gondolkodhattok, miben is lehet segíteni, hogyan lehet ezt a folyamatot egy kicsit közelebb hozni. Én nagyon köszönöm, hogy most eljöttetek hozzánk a mai műsor alkalmával is, és várunk vissza szeretettel.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
1: Köszönjük.

0: Elhangzott műsorunkban a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja alkalmából a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnökével, Bíró Miklóssal és Kovács Anna egyesületi taggal beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bein. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7. cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja le a törvénycsomagot.

0: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 000 közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében. A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápát kedden délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Szék. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért,

0: 14. Leópápát kedd délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szentszék. 14. Leópápa október 13-án kedden 13 óra előtt megérkezett a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba, ahol kedden délután műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta, a tüdejében felfedezett góc eltávolítása céljából, közölte a Szentszéki sajtóiroda. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leópápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. A Szentatyát a délutáni órákban operálta meg a mellkas sebészeti orvoscsoport, amelyet Stefano Margaritora professzor vezet. A pápa a vasárnap az urangyala imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy az orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható gócot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok javaslatára beleegyezett annak műtéti eltávolításába, és a hívek imáit kérte. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a beavatkozásról és a Szentatya állapotáról kedd este adásunk után adnak további tájékoztatást. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leópápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leópápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcstalálkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosában elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a szinódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a Szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kilagatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. Pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagy mértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival az ősbűnről és következményeiről beszélget.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam. Mosd le, Uram, bűneimet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül csak ellened vétkeztem. Ami szemed előtt gonosz, olyat tettem. Te fedhetetlen vagy döntéseidben, és igazságos, amikor ítélsz. Íme én bűnben születtem, anyám már vétekben fogant engem, te pedig a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait. Hincs meg izsóppal, és tiszta leszek, mos meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Add, hogy vidámságot és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim. Jóságodban tégy jót, Uram, Sionnal, építs fel újra Jeruzsálem falait, akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, és oltárodon fiatal túlkokat áldoznak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké. Amen.
2: Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arról fogunk beszélni, hogy milyen törés történt az Isten és az ember kapcsolatában a bűn miatt. Láttatok-e már szivárványt?
3: Igen, láttunk.
2: Milyen színei vannak a szivárványnak?
3: Sokféle. Piros, narancssárga, simasárga, zöld, kék, lila.
2: Ezek közül nektek melyik a kedvenc színetek?
4: Lila.
5: Piros.
3: Kék.
5: Zöld.
2: Képzeljétek el, ma reggel, mikor megérkeztünk ide Kálba, reggel 7 órakor, akkor egy gyönyörű szivárvány fogadott minket az égbolton, és ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy Isten megígérte, ugye, hogy a hűségét és a szeretetét, ami minden nap elkísér minket, és a szivárványról nekem ez jut eszembe, és az is, hogy nem is tudnék választani, hogy melyik szín a kedvencem, mert úgy gyönyörű, ahogy van, és egyszerűen utánozhatatlan a szivárvány. Igaz? Lehet, hogy ti már ügyesebbek vagytok, mint én, de én hiába próbáltam rajzolni szivárványt, valahogy nem adja át, és még egy fotó sem adja át úgy azt az igazi látványt, amit a két szemeddel látsz. Hát gyerekek, nagyon sokszor előfordul az, hogy megbántunk valakit, olyat is, akit szeretünk. Ennek nagyon sok oka lehet, például a figyelmetlenség, vagy az önzés, vagy akár a rossz indulat. A családban ilyenkor nehéz percek, órák és napok következnek. Egy barátság is megszakadhat emiatt. Volt már olyan, hogy elvesztettél egy barátot, mert valamivel megbántottad?
3: Volt ilyen még régebben, de aztán hamar kibékültünk.
2: Előfordult-e neheztelés, harag a családodban? Volt-e már ilyen?
5: Igen. Igen.
2: És az milyen érzés volt neked?
5: Hát nagyon rossz.
2: És mi a rossz a veszekedésekbe, ami otthon van, gyerekek? Mi a legrosszabb?
5: Tehetetlenség.
2: Mert hogy ugye nem találjuk a kulcsot ahhoz, hogy hogyan tudnánk kibékíteni az összeveszett szeretteinket. Mert hogy az a nehéz benne, hogy mind a kettőt nagyon szereted, akár az a testvéred, anyukád, apukád, vagy rokonod, és nagyon nehéz így a pont a konfliktus közepén lenni, hogy hogy tudnál segíteni. És hogyan lehet újra kezdeni egy ilyen megrontott kapcsolatot, vagy veszekedést, vagy amikor megbántjuk egymást? Lehet-e újra kezdeni, és ha igen, akkor hogyan?
3: Hogyha nagyon-nagyon erős volt a veszekedés sok idő után, de szerintem ki lehet békülni.
5: Ha megbeszélnek dolgokat, megbocsájtanak egymásnak.
2: Így van. Mit gondoltok, hogy ki megy oda bocsánatot kérni először a másik emberhez?
5: Aki elkezdte a veszekedést.
2: Gondolod? Mindig az megy oda, akinek igaza van? Akiben nagyobb gyerekek a szeretet. Itt igazság a veszekedésekben, meg így a kapcsolatokban szerintem nincs. Mindenkinek megvan a maga igaza. És igazság egyedül Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet, és itt a földön nincs teljes igazság. Nem tudsz harcolni azért, hogy valami teljesen igaz legyen, mert akkor valami meggátolja ezt. Itt a földön nincs teljes igazság. Mindenki megérezheti az igazságnak egy részét, de meg kell tudni bocsátani a másiknak még akkor is, hogyha nem találod meg a teljes igazságot abban a veszekedésben. De nem az megy oda a másikhoz, akinek igaza van, vagy nem is a vétkes fél, hanem mindig az megy oda bocsánatot kérni, akiben nagyobb a szeretet. Aki félre tudja tenni az egóját, és oda tud menni hozzád, és azt tudja mondani, hogy figyelj, virág, lehet, hogy összevesztünk, lehet, hogy én voltam a hibás, lehet, hogy te, de én szeretnélek továbbra is a barátaim között tartani, és beszéljük meg, bocsássunk meg egymásnak. Igaz? Ez az édenkertben kezdődő gyerekek, mégpedig, hogy tudnánk elmondani, hogyan? Hogy írja le a teremtés könyve, Matyi?
3: A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyért, mert amely napon eszel róla, meghalsz.
2: Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Szerintetek nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Nem lett volna egyszerűbb Istennek?
5: Nem.
2: Így van. Furcsa dolog a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, az pedig zavar minket, ha valaki vagy valami, például egy szabály, korlátozza azt. Mit jelent még a szabadság, virág?
5: A szabadság egyesen szerint azt jelenti, hogy megtehettek bármit, amit akartok.
2: Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak, Roxy.
4: Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan élek. Ezzel viszont együtt jár az is, hogy elfogadom döntésem következményeit.
2: Ha nincs felelősség, szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. A sorsom, a boldogságom pedig ettől a döntéstől függ. Ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya bármilyen következménye is az ember döntésének?
3: Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége.
2: A két tiltott fa kijelölésével tehát Isten mit szeretett volna?
6: Jelentőséget kölcsönzött szabadságunknak. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntést hozzunk, amitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
2: Így van. Ti szerettek szabadok lenni?
5: Igen.
2: És mit szóltok a szabályokhoz?
3: Attól függ, hogy milyenek. Például a 10 parancsolat az jó, de nekem úgy a saját életemben ne akarják megmondani, hogy én hogyan öltözködjek, mit gondoljak, mit tegyek.
2: Alapvető emberi jogokért kiállsz. Szóláshoz, öltözködéshez, véleménynyilvánítás, hogy úgy érzed, hogy jogod van. És ez jó is így. Ádám és Éva, amikor mesztelenek voltak, nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez szerintetek mit jelent? Tudod úgy, hogy a kisbaba is oda mer menni hozzád, Roxy. Szerinted ez mit jelent?
4: Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkaik, a szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt. Bizalom és őszintesség jellemezte kapcsolatukat.
2: Mi lett az, ami megjelent az első emberpárnak a szívében?
5: Kísértés.
2: Így van. Mivel kecsegtette őket a kísértő virág?
5: Olyanok lesztek, mint az Istennek, akik ismerik a jót és a rosszat.
2: A mai magyar nyelvre hogy tudnánk lefordítani ezt, Matyi?
3: Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre, nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
2: Ádám és Éva elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük. Ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Miután ettek a gyümölcsből, az első hatás azonban nem Isten haragja vagy büntetése volt. Mit vett észre Ádám és Éva először?
3: Hogy mesztelen.
2: Ez mit jelent?
3: Nem voltak többé ártatlanok, megszűnt a bizalom, megsebződött a szeretet.
2: Ezért mit tettek?
5: Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de más elől is.
2: Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik ebből. Mit mondott az Isten az asszonynak, Tibike?
6: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
2: Mit mondott a férfinak, Roxi?
4: A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyeredért, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porban térsz vissza.

0: A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást. Olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, amelynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár. Ádám és Éva bűnét áteredő bűnnek is hívjuk. Ez azt jelenti, hogy az ősszülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódra. Az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homály borult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi a jó valójában, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. Ezáltal bennünk lesz, Tibike, a bűnre való hajlam, tudod? Tehát bennünk van az, hogy alapvetően tudod a jót, mégsem teszed. És ez a bűnre való hajlam az, ami megakadályoz minket abban, hogy csak jót tegyünk. Hogy csak ott van a kisbabának a fejébe is, hogy mondod neki, hogy vigyázz, hogy ne nyúlj a tűzhöz, mert hogy meg fog égetni a tűzhely, mert bibis lesz, meg mit tudom én, így elmagyarázzuk, de ő csak oda dugja a kis ujját, tudod, csak megpróbálja, hogy milyen lehet az. És hogy ezt kellene így felfogni, hogy az áteredendő bűn az igazából ezt jelenti, hogy emberiségünkből fakadóan, emberi teremtettségünkből fakadóan bennünk van a bűnre való hajlam. Aztán bennünk van még az is, hogy Isten a saját képmására alkotott, az is, hogy szabad akaratot adott nekünk, és az is, hogy nekünk a bűn miatt, az áteredő bűn miatt nem csak azt éljük meg, hogy bennünk van a bűnre való hajlam, hanem azt is, hogy dolgoznunk kell, hogy szenvednünk kell, és hogy elveszítettünk még egy nagyon-nagyon értékes ajándékot. Mi volt ez?
1: Az örök életet.
0: Ez mit jelent, hogy itt a Földön milyen lesz a mi életünk? Örökké való a földi életünk?
1: Nem.
0: Ha nem?
1: Rövidebb, ilyen 75-80 év.
0: Tudjuk azt, hogy mikor lesz vége a földi életünknek? Bárki tudja?
1: Nem.
0: Kinek a kezében van a mi életünk itt a Földön, és a halálunknak a pillanata, ki dönt arról, hogy én mikor fogok meghalni, mikor van vége a földi életemnek?
1: Hát az Isten tudja, csak.
0: Így van, csak ő tudja, hogy mi hány napot élünk itt a Földön, mi bízunk benne, meg reménykedünk, hogy holnap reggel is felébredünk, de Isten az életnek és a halálnak az ura. Ő az, aki adja az életet, és ő az, aki elveszi. Mit üzennétek, hogy itt a földi életünket, amit nem tudjuk, hogy meddig tart, hogy hány évet ad az Isten, hogy itt a földön töltsünk, azt mivel töltsük el itt a földi életünket? Virág, mit gondolsz?
1: Hogy szeressük egymást.
0: És még?
1: Boldogsággal.
0: És?
2: Isten és ember társaiknak a szeretete.
0: Így van. Hogy mennyire mutatkozott meg a bűn itt a világba, azt igazából a Biblia leírása szerint Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel közötti nem egészséges és testvéri szeretet mutatja meg nekünk. Mi volt az a rossz érzés, ami ott volt Káinba a testvére iránt?
1: Irítség.
0: Ez a rossz érzés végül meddig fajult?
1: Odáig fajult, hogy gyűlölettől, haragtól vezérelve megölte az öccsét.
0: Így Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben. A Biblia megrendítő sorai szerint, amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonossága a földön, és a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy ember teremtett a földön, és bánkódott a szívében. Mert Isten a jónak teremtette az embert, az Isten azt szerette volna, hogyha itt szeretetben és harmóniában, békében élünk egymással, a természettel, embertársainkkal és önmagunkkal szembe. És ezt a harmóniát, ezt megtöri a bűnbeesés, És ez azért fáj az Istennek, mert ő minden ember értelmet felülmúlóan szeretetből teremtett minket, szeretni akar, és azt akarja, hogy mindannyian az ő szeretetében éljünk. Mi adja meg a reményt, hogy van remény, és hogy Isten jósága és irgalma végtelen és határtalan? Mi mutatja meg?
1: Évának megígérte az ősbőn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét. Gyilkos Káint is megvédelmezte, nem engedte, hogy bárki megölje őt.
0: A vízözön idején megmentette Noét és családját, és a szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után, mi az, amiről én is megemlékeztem, vagy megemlítettem az óra elején, Virág?
2: Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva még a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
0: A bábeli torony építése után szétszóródott emberiség soraiból Noé fia, Sém, családjából pedig megszületett Ábrám, akivel szövetséget kötött. Tehát bármennyire is elhatalmasodott a rossz, mit akar üzenni nekünk Isten azáltal, hogy mindig adott reményt, akár Káinnak, akár Noénak, akár Ábrahámnak, mit akar nekünk üzenni az Isten?
1: Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad nekünk.
0: Így van. A bűntelen ember számára a halál az Istenhez való hazatérés lett volna. A mélyen hívő emberek halála ma is ilyen. Egy haldokló néni, amikor a kórházban beléptem a betegszobába, ezt mondta: Atya, de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nem sokára meghalok. Régóta várom ezt a pillanatot. Tudom, hogy most hazamegyek. Nagy csend lett, én pedig azt éreztem, hogy ez az asszony egyáltalán nem fél, mintha már látta volna azt a fényességet, amely vár rá, a békés halál, hazatérés. A bűn azonban megbontotta ezt a harmóniát, az ember kételkedik Istenben és az örök életben, és görcsösen ragaszkodik a földi élethez. Pedig igazából mi bármit is tudunk magunkkal vinni itt a földi életünkből, a túlvilágra, az örök boldogság állapotába. Tudunk bármit, pénzt, hatalmat, bankkártyát, házakat, tulajdont, diplomákat, tudunk valamit magunkkal vinni ezek közül?
1: Nem.
0: Hanem csak mit tudsz magaddal vinni?
2: Saját magadat, szívünket.
0: Ezt ne felejtsétek el soha. Hogy az emberek mindent megtesznek a hatalomért, a pénzért egész életükbe, nagyobb házra, nagyobb autóra, nagy nyaralásra, nem tudom én, mikre vágynak, és egy valamit elfelejtenek, hogy mi nem is tudunk és nem is akarunk itt a földön önmegvalósítani, mert mi nem földi célokkal akarjuk leélni az életünket, hanem mi egész másra vágyunk, mégpedig mire?
1: Az örök boldogságra és Isten országára.
0: Amen. Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható Isten, és kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljetek oda, hogyha a héten megbántotok valakit, akkor ne vonakodjatok bocsánatot kérni, hanem legyetek ti azok, akik először oda mentek és bocsánatot kértek, még akkor is, ha nektek van igazatok. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházfórum című műsorunk szól, melyben Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a család életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:00 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben a teremtésről, teremtésvédelemről hallanak összeállítást. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Dudás Anna, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kúnya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tékovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Ki képes arra, hogy mást megvigasztaljon? Az indiánok szerint az embernek előbb 30 napig a másik ember cipőjében kell jönnie-mennie, mielőtt a cipő tulajdonosával szót érthetne. Isten fia nem csak 30 napig, hanem 30 évig járt a mi cipőnkben. Ezért oly erőteljesek és vigasztalók az ő szavai az elfáradottakhoz és a megterheltekhez. Ne veszítsük el bátorságunkat, ha néha csődöt mondunk is, mert Isten még ebből is tud jót kihozni. Éppen ezért Isten irgalmára és nem saját magunkra akarunk támaszkodni, és meg fogjuk látni, hogyan vezet és őriz meg minket Isten fensége. A nyugtalanság idején próbáljuk meg, de ne erőszakosan, hanem nyugodt módon, belsőleg összeszedni magunkat. Mert ez ellen a baj ellen nincs más orvosság, mint mindig újból elkezdeni a dolgokat. Istenem, te valaha azt mondtad Izaiás prófétának, hogy az, aki benned bízik, sasszárnyakat kap. Uram, lásd, engem lehúznak a dolgok, szükségem van a szárnyakra. De nem csak nekem. Ha megkapom őket, bukásom sohasem lesz végzetes, és a világ az én álhatatosságom által is kitart a végső győzelemig.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről. Közölte a tanács Soros ír.

0: vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében. A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi Dávid azzal indokolt, a fejlesztés nem halogatható tovább, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, jelentős torlódásokban. Augusztusban három hónap visszaesés után az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építményeké megduplázódott, 102,4%-kal nőtt. Elemzők szerint a paksi fenék küszöb építése számít bele jelentősen az adatokba. Végül az időjárásról, a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat majd, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok az irgalmasságról beszélgetnek a család működésében.

Örömmel jöttünk ide Anikóval és Krisztinával. Mi a Szapiencián tartunk több ilyen alkalmat és közös vetítéseket, közös felnőtt hittan szabad egyetemet, ahol a pszichológia és a teológia beszélget. Olykor rácsodálkozunk, hogy mennyire

0: ugyanazt mondjuk, más szavakkal, más nyelven, de mennyire ugyanaz a tartalom. Olykor rászólunk egymásra, hogy ez szerintem egy kicsit így, kicsit úgy, szóval a két tudomány csodaszépen, termékenyen tud együtt működni. Hát meglátjuk, hogy az irgalom a családban ebben a témában hogyan működünk együtt.
1: Rögtön azzal kezdenénk, hogy az irgalom tulajdonképpen nem pszichológiai fogalom. Tehát amikor a pszichológia hozzászól ehhez a témához, akkor inkább olyan jelenségeket vagy más fogalmakat keres, amelyek abban segíthetnek nekünk, hogy megértsük, hogy mik azok a tényezők, amelyek segíthetik az irgalom gyakorlását, illetve hát ellehetetleníthetik az irgalomnak a gyakorlását. Tehát igazából mi most ilyesmikről próbálunk majd beszélni. Mik lehetnek ezek a fogalmak? Például ilyesmik, hogy a másikat mennyire önmagáért szeretjük, vagy pedig adott esetben a tetteiért szeretjük, vagy a tetteit feltételként szabjuk talán azért, hogy szerethessük őt. Aztán az is egy ilyen fontos témánk lesz, hogy valahol az irgalomban, ha pszichológiai oldalról közelítjük, beletartozik az is, hogy azt valahol el kell fogadjunk, hogy mindannyian úton vagyunk az ideális felé, ami azt jelenti, hogy még momentán nem tartunk ott. Magyarul szélesebb értelemben fogjuk venni itt most az irgalmat, és nyilván hát ez annak köszönhető, hogy itt olyan pszichológiai fogalmakat, jelenségeket keresünk, ami az irgalom gyakorlásának a megértésében segíthet minket.
2: Elmezés. Tulajdonképpen magába foglalja azt is, hogy az irgalomra ugye szükség van akkor, amikor bűn van, és Miklós atya előadásában sok szó elhangzott erről. Igen, ám, de a családban nagyon sok esetben akkor is szükség van irgalomra, amikor egyáltalán nincs bűn, de mi azt hiszük, hogy bűn van. És ez az a hatalmas téma, amit a családterapeuták leginkább célba vesznek, az elvárásaink témája. A családban élők rengeteg elvárást hordoznak magukban, a családtagokkal kapcsolatban, és hogyha a többiek nem felelnek meg ennek az elvárásnak, akkor már is irgalmatlanul viselkedünk velük szemben, pedig morális bűn nem is történt. Van egy Száger nevű szerző, aki úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen egy láthatatlan szerződést hordunk a fejünkben, főleg a házasok, amikor összeházasodunk. És ennek a szerződésnek vannak láthatatlan pontjai a fejünkben. És ezek a pontok arról szólnak, hogy én mit szeretnék megkapni a másiktól házasságunk során. Részben tudatos pontja is vannak ennek a szerződésnek, hogyan viselkedjen, mikor mit csináljon. Aztán vannak féltudatos pontja is, hogy mit szeretnék tőle megkapni, de azért ezt nem merem elmondani neki, de ha nem teljesíti, akkor aztán elverem rajta a port. És aztán ennek az elvárásrendszernek vannak tudattalan összetevői is, amelyeket mi sem igazán realizálunk magukban, de rengeteg konfliktust, veszekedést, akár végleges elhidegülést is okoz az, hogy a másik nem felel meg ki nem mondott elvárásainknak. Tehát ezen a vonalon fogunk tovább gondolkodni, hogy mit csináljunk ezekkel az elvárásokkal, amelyek megronthatják a kapcsolatainkat, és irgalmatlanságot szülnek bennünk, akár a házastárs felé, akár a gyerekek felé, vagy a tágabb család felé is megnyilvánulnak ezek.
1: Néhány ilyen tipikus területet, ahol nagyon valószínű, hogy egy házastársi kapcsolatban ezek a fajta elvárások megjelenhetnek, és hát nyilván ezekből a fajta elvárásokból, illetve ezeknek a nem teljesüléséből lesznek aztán olyan kérdések, amelyek valóban irgalommal kezelendőek. Ugye itt az első az rögtön a férfinő különbség, ahol hát egy sereg olyan dologgal találkozunk, ami kívülről ránézve nagyon banálisnak tűnik, ugye a különbségek, hogy mondjuk mit beszél már ennyit, vagy miért nem mondja el nekem, hogy mik a problémái, miért csak maga akarja megoldani, ugye mint tipikus férfi, miért nem mondja el nekem, vagy miért kell neki 5 pár cipő, miért nem elegendő neki 1 pár cipő, mint ahogy én nekem elegendő 1 pár cipő. Tehát ezek a tipikus különbségek, ami kicsit borítékolható, hogyha ezt előre nem gondolom át, hogy itt igazándiból egy másik nembeli emberrel kötök házasságot, akkor ebből problémák lehetnek. A másik ilyen tipikus kérdés az a temperamentum kérdése, amin ugye tudjuk, hogy picit finomítani temperamentum, vagyis hát velünk született tulajdonságokon lehet, de a másik végletbe soha nem fogok tudni átmenni. Ide mi minden tartozik, hát biztos mindenki saját életéből is tudja, hogy mennyi probléma lehet abból például, hogyha az egyik az korán kelő, a másik az inkább szeret tovább aludni, viszont este később fekszik, vagy könnyebben fölkapja a vizet, könnyebben dübe jön, de utána aztán hamar le is csillapodik, és nem tart haragot. Ezekből megint csak olyan különbségek fakadhatnak, ahol hiába várom el a másiktól azt, hogy majd ő megváltozik, majd ő másmilyen lesz, majd ő igazodik hozzám, ez nem valószínű, hogy be fog következni. Aztán, amiről nagyon sokat szoktunk egy családpszichológiai témákban beszélni, ugye ez a családi szerep elvárásokkal kapcsolatos. Az összes olyan nem feltétlenül tudatosított szerepminta, amit hozunk az otthoni családunkból, ugye a származási családunkból, és számon kérjük azzal a úgymond vadidegen, vagy számon kérjük azon a vadidegen emberen, akivel ugye házasságot kötünk, hogy ő is mostantól viselkedjen úgy, mint ahogy a mi családunkban szokás. Ide mindenféle olyan tartozik, hogy mondjuk mosogathat-e egy férfi, vagy ez egy férfinek tilos, akkor kinek a dolga az, hogy a gyerekekre erélyesen rászóljon, vagy hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt például, hal van-e vagy pulyka, melyiktől érvényes az ünneplés. Tehát ezek a családi minták, amiket megint csak, hogyha nem megbeszélve kérünk számon a másikon, akkor ebből hihetetlenül sok bántódás, sértődés lesz, mert ugye ha nem tudatosítjuk ezeket, akkor elkezdem azt érezni, hogy ő direkt akar velem kiszúrni, már megint azért csinálja ezt, hogy engem bosszantson, és hogy miért nem veszi azt figyelembe, hogy én mit szeretnék, és hogy miért nem úgy csinálja a dolgokat, ahogyan a dolgoknak a rendje lenne. Ugye nyilván az én fejem szerint, és nem beleélve magamat a másik helyébe. Akkor egy ilyen szintén tipikus helyzet, amiből nagyon sok kimondatlan elvárás fakad. Ugye azok a problémák, amik az középéletkorral, illetve az időskorral együtt következnek be, ugye, hogy őszül, felszedett pár kilót, pocakosodik, kopaszodik, és hogy miért nem tud ő olyan szép, fit, nem tudom én, deltás vagy karcsú maradni, mint amilyennek annak idején megismertem, és ugye nem erről volt szó, hogy itt a másik az el fogja magát hagyni, vagy mondjuk gyógyszereket kell neki szednie, vagy ne talántán képes arra, hogy lebetegedjék, és mondjuk több hetet kórházba töltsön, ami ugye egy kifejezetten áldáz hozzáállás az ő részéről, és engem akar vele bántani. És ami szintén egy ilyen aknamező lehet, hogyha olyasmi álmokat akarok a másikon számon kérni, tényleg irgalmatlanul, amelyek arra vonatkoztak, hogy én annak idején hogyan képzeltem el a házasságot. Ebből ugye a legtipikusabb, vagy a legkézenfekvőbb az, hogy természetesen a másiknak az a feladata, hogy engem boldoggá tegyen. És hogyha ez nem következik be, akkor, ami nagyon valószínű egyébként, hogy nem feltétlenül így fog bekövetkezni, akkor már is azt érzem, hogy ugye velem kiszúrtak, és hogy a másik vétkezett, a másik hibázott, és mondjuk minimum bocsánatot kell kérnie. Ide tartoznak ilyesmik is, hogyha arra vágyom, vagy az volt így az én fejemben, hogy a másik az biztos majd egy sikeres ember lesz, vagy a másik majd, nem tudom én, hihetetlen finom, sokfogásos ebédeket fog az asztalra rakni, vagy 8-10 gyerekünk lesz, és végül egy se lesz talán, akkor ezeket az álmokat ugye hiába kérem számon a másikon, és a másik persze természetesen teljesen ártatlan ebben a kérdésben, és én mégis haragszom rá, irdatlanul dühös vagyok rá, hiszen ő tulajdonképpen tönkre teszi az életemet azzal, hogy nem teljesíti ezeket az álmokat. Mit lehet tenni?
2: Ahhoz, hogy az irgalmat gyakorolni tudjuk ezekben a helyzetekben, nem hajtogatni kell, hogy igen, irgalmas vagyok, hanem a pszichológus mindig megkeresi a hátteret, és megpróbál eszközöket adni ahhoz, hogy a végeredményhez eljussunk. A legelső eszköz, ami a személyiségfejlődésünk egész folyamán nagyon fontos feladatunk, hogy tudatosan éljünk, és tudatosítsuk azokat a folyamatokat, amelyek akár bennünk zajlanak, akár a kapcsolatainkban zajlanak, tehát lássunk rá saját magunkra. Tudatosítsuk azt a sok-sok elvárást, amivel mi a családtagjaink felé fordulunk, jelen esetben a házastársunk felé. Ha tudatosítottuk és számba vettük azt, hogy mi mindent szeretnénk a másiktól megkapni, akkor nyilván azt is számba kell vennünk, és arra is rá kell látnunk, hogy mi az, ami ebből reális, teljesíthető, és mi az, ami nem. És Anikó itt már elmondott egy csomó olyat, amiben a másik nem tud megváltozni. Még ha akar, akkor sem. A temperamentumát nem tudja megváltoztatni például. És onnantól kezdve, ha már tudom, hogy miben kérhetek igazodást a másiktól, akkor azt kommunikáljam neki. Nagyon sokszor abban a hibában esnek a házasok, hogy azt képzelik, hogy a másik gondolatolvasó. Ha én szeretnék egy csokor virágot kapni a férjemtől, akkor, és ő neki ez nem jut eszébe, hogy hozzon nekem virágot, miért nem kérem tőle? Ilyenkor azt szokták mondani a feleségek, én is, ha már kérni kell, akkor az már nem érvényes virágcsokor. Vagy egy puszit miért nem lehetne kérni? Na hát, ha kérni kell, az már nem érvényes. Na ez egy hibás gondolkodás. Nem gondolatolvasó másik, főleg ifjú házasoknál nagyon fontos az, hogy igenis, mondjuk el egymásnak, hogy mit szeretnénk. Persze nem parancsolva, hanem kérve. A kérésben benne van a szabadságadás. A kérésben benne van az is, hogy elfogadom, ha nem tudja teljesíteni. Ez egészen más, mint a követelés. És aztán sajnos egy csomó elvárásunkról le kell mondani. Amikor nekem ezt először a mesterem, családterápiás mesterem, olyan pár éves házas voltam nagy lelkes tele elvárással, és amikor először hallottam, hogy egy csomó elvárásról le kell mondani örökre, és így elbúcsúztatni őket, akkor én totál kiakadtam. És azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hát én nem fogok tudni együtt élni ebben az emberrel. Hál' Istennek azért sikerült. És rájöttem, hogy milyen klassz ilyen szabadon élni. De hogy az egy bizony egy nagy nyüglődés, míg szépen lemondunk olyan elvárásokról, amelyeket sohasem fog teljesíteni a másik. Viszont lehet, hogy elengedek elvárásokat, és azokat meggyászolom. Miért ne csodálhatnám a másikban azt, ami benne van viszont? Lehet, hogy ő sohasem fog korán kelni, ez egy saját példánk, ezt vállaljuk mind a ketten. De viszont csodálatos, ha már egyszer fölébredt, akkor csodálatos ember. Főleg késő este is, milyen csodálatosan lehet vele beszélgetni. Miért nem örülök ennek? Miért egy életen át próbálom farigcsálni az én képemre? Nem biztos, hogy jobb lesz ő, hogyha az én képemre faragom. Tehát úgy kell felfogni a házasságunkat, és úgy tudunk irgalmasok lenni, sőt, annál több, boldogan élni, hogyha örülünk annak, hogy a másik sok mindenben más, hiszen hogyha ő más, és nem olyan, mint én vagyok, akkor sokkal több erőforrása van a házasságunknak. Akkor többfélék vagyunk, együtt többek vagyunk. És hogyha erre tudunk tekinteni, akkor már tényleg nem leszünk irgalmatlanok.
0: Individuálisabb szentségünk, a legszemélyesebb is. És miért ne lehetne egy családnak együtt elmenni gyónni? Nyilván nem egyszer, hanem egymás után, de hogy együtt elmegyünk ugyanahoz a paphoz, akit mindannyian úgy tartunk, hogy ez nekünk jó, és akkor miért ne lehetne együtt gyerekek, házastársak? Tehát nekem hiányzik nagyon, hogy a szentségek individuálisak lettek, hogy családilag járuljunk szentségekhez. Ennek hangsúlyozzuk a jelentőségét a pasztorális munkában, a hittanórákon, hogy együtt a család, keresztelés, együtt a nagy család, betegek kenete, együtt a nagy család. Tehát milyen jó dolog az, hogyha a szeretet misztériumával a család együtt működik.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk Pap Miklós atya, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok előadását a család működésében megjelenő irgalmasságról.

0: Elvárásainkkal kapcsolatban, hát ugye nyilván a gyerekeink sem mentesek, róluk is nagyon sok elképzelésünk van előzetesen, mondjuk elképzelem magamnak azt, hogy születik majd egy gyönyörű, szőke, kékszemű kislányom, akinek ilyen arany lokniai lesznek, és hát megszületik a gyerek, és rögtön ugye az első hatalmas hibája, tévedése, bűne a gyereknek, hogy mondjuk nem lány, hanem fiú. Ugye már is ezzel elindította a rossz karrierjét, amivel aztán a továbbiakban folyamatosan irgalmatlanul fogom őt kezelni, hiszen ugye az ő hibája, hogy én lányt szerettem volna, és ő meg volt elég orcátlan ahhoz, hogy fiúnak szülessen. És akkor ezek után még mondjuk lehetséges, hogy nem is szőke, hanem barna, és arról már nem is beszéljünk, hogyha mondjuk születéskor egy kicsit oxigén hiányos lett, és akkor hát nem fog tudni mondjuk helyesen megtanulni írni, folyamatosan hát küszködik ezzel, és lehetséges, hogy még az orvosi egyetemre se fogják fölvenni, ahogyan én azt eredetileg elképzeltem. És hogyha ezeket mind, hát mint ilyen elengedetlen álmokat dédelgetem továbbra is magamban, és folyamatosan próbálom őt megfeleltetni ezeknek az elvárásaimnak, nyilván, hogy szegényhez tényleg irgalmatlanul fogok fordulni egész élete során, és végig azt fogom vele éreztetni, hogy hát ő egy nagy csalódás sok tekintetben számomra. Aztán erre még rájönnek ugye az életkori sajátosságok, ugye a dac korszak, amikor ugye nem én, hanem ő, ezzel gyakorolja, és hát a kamaszkor, amikor meg csak azért sem úgy, ahogy én szeretném, és ezt direkt ellenem csinálja. És erre még rátevődnek nyilván a generációs különbségek, aminek ha így kívülről nézzük, persze teljesen reális alapja van, hogy hát ő egy másik korban él, ő máshogy fogja az életét élni, mint ahogyan mondjuk az az én időmben szokás volt, vagy ahogyan azt az én időmben hát mindenki elvárta, vagy a társadalom elvárta. Mit tehetünk?
1: Azt hiszem, hogy itt is a legfontosabb az, hogy örüljünk a másik személyének. Most úgy utólag visszagondolva, amikor nekem voltak kicsi gyerekeim, és dacosak voltak, és elegem volt belőlük, és irgalmatlan voltam néha velük. Mert kész, csak annyit láttam belőlük, ugye kimondtam azt a mondatot magamnak, amit sose szabad kimondani, hogy ez a gyerek mit csinál velem. Magamra vettem mindent, ami nekik egyáltalán nem szándékosan velem csinálták. Ebben a fejlődési szakaszban voltak, és teljesen egészségesek voltak. Egészségesen harcoltak ellenem például. Vagy egy kamasz gyerekeim. És amikor ezt meggyóntam, hogy fú, de csúnyán rákiabáltam egy gyerekemre, olyan jó lett volna, hogyha akkor egy pap penitenciának azt adja, hogy csodálattal nézek a gyerekre, akkor fáradt vagyok rá, csodálja meg, hogy milyen szép szempillája van. Vagy hogy milyen kerek az arcocskájának, amikor tacol. Hogy ott tipek. Tehát, hogy miért nem örülök annak, hogy létezik. És hogyha valaki akkor felhívja a figyelmemet arra, hogy lehet örülni a másik létének, még akkor is, ha fáraszt engem, vagy néha bánt engem, akkor már is meg lett volna a megoldás. Sokkal irgalmasabb lettem volna. Ajánlom, hogy ebben is segítsük a szülőket ilyen tanácsokkal. Hiszen ha csodálunk egy gyereket, akkor sokkal irgalmasabbak vagyunk, igen ám, de azért itt felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ne essünk át a ló másik felére. Nagyon sok szülő mostanság a ló másik felén van, annyira csodálja a gyerekét, hogy már szinte imádja a gyerekét, és elfelejti nevelni. És megfordulnak a szerepek, és a gyerek kerül uralkodó pozícióba, sőt, sok helyen bálvány pozícióba. Csodáljuk és imádjuk a gyerekünket, és ezzel a lehető legnagyobb bajt okozzuk számukra, hiszen nem tanítjuk meg őket szeretni, nem tanítjuk meg őket önkontrollra, és ráadásul szorongóvá neveljük őket. Egy bálvány gyerek szorong, hiszen neki szüksége lenne egy erős, irányító szülőre, aki szabályokat ad, aki következetes, aki erős, akire fel lehet nézni, aki őt megvédi. Tehát itt mindig szeretnénk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a fajta nagyon megengedő, nagyon liberális nevelés árt a gyerekeinknek. Úgy kell a gyerekeinket csodálni, hogy közben irányítsuk őket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát még talán az irgalmas hozzáálláshoz egy szempont, de erről majd Miklós atya még egy mondatot mond nekünk, mert erről hát sokat beszélgettünk persze a témáról, és ő tudja legjobban megfogalmazni, hogy milyen az a szülő-gyerek kapcsolat, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk egymással, tehát nem csak a szabályokról beszélgetünk, mint ahogy az előbb mondtam, hogy igenis irányítsuk őket, hanem egyszerűen beszélgetünk arról, ami érdekli a gyereket, vagy ami minket érdekel, és egy hatalmas bizalommal fordulunk feléjük.
2: Én csak azt szoktam hangsúlyozni az olyan szülőknek, akik küzdködnek a kamaszodó, önállósodó gyerekeikkel, hogy vajon hányszor mondjátok el azt a fiataljaitoknak, hogy bízunk a döntéseitekben. Vagy csak mindig azt az elvárásokat, amit mond a pszichológia, hogy nem olyan vagy, nem úgy csinálod, ahogy én gondolom. Olyan izgalmas, ezt tudjuk, hogy Homérosztól kezdve mindig azt mondjuk, hogy volt az aranykor, aztán az ezüstkör, aztán a bronzkor, vaskor, ma meg már mit tudom, hogy milyen satnya emberek vagyunk, hogy mindig így gondoljuk, hogy a következő generáció mennyivel satnyább, mint mi vagyunk. És miért nem mondjuk ki azt sokszor, hogy bízunk bennetek, fiatalok? Kamasz lányom elment 16 éves, elment bulizni a többi patrónás lányjal, elképzelhetjük, micsoda buli volt, na mindegy, tehát elmentek bulizni, és csak annyit mondtam nekik, mondta, hogy lányom, bízom a döntéseidben. Tehát nem kellett mondanom, hogy ugye nem fogtok inni, vagy nem tudom én, bízom a döntéseidben. Vajon ez hányszor mondjuk fiatal szerzeteseknek? Hányszor mondjuk a hittanosainknak, a fiatal papoknak, a kamaszainknak, hogy bízunk a döntéseitekben? Nem egészen úgy lesz, hogy én gondolom, de ez nem feltétlenül rossz. Tehát én merném ezt hangsúlyozni, hogy az irgalom előre akar irgalmas lenni, és akarja csodálni a következő generációt, a fiatalokat, a kreativitásukat, nem akarják továbbvinni azokat a háborúkat, amiket mi csináltunk. Tehát kell a fiatalok felé ez a bizalom.
0: Családban is találkozunk elvárásokkal. Ehhez nagyon röviden egy fél mondatban mondanám azt, hogy a családpszichológiának van egy olyan elmélete, amely szerint a tágabb család, vagy a nagyobb család az nem egy ilyen nagy egyveleg jó esetben, hanem úgynevezett alrendszerekre tagolódik, tehát hogy megvan a szülőknek az alrendszere, megvan a gyerekeknek az alrendszere, nagyszülők alrendszere. Mint mondom, jó esetben tagolódik ez így. Azt látjuk mindig a pszichológiában, hogy abból elég komoly problémák vannak, hogyha ezeknek az alrendszereknek a határa felborul, és ki olyan helyen találja magát, ami nem az ő alrendszere. De ez egy másik téma, erről most részletesen nem beszélnénk, hanem azt szeretnénk kiemelni, hogy itt nyilván az egyes alrendszereknek is lehetnek nagyon komoly elvárásai a másik alrendszer felé, amelyek megint csak ilyen talán átgondolatlan, talán ideologisztikus forrásokból fakadnak, és amelyeknek nagyon sok csalódás és irgalmatlanság lehet aztán a következménye. Itt elég csak arra utalnom, hogy például az anyós viccek is ezeknek az elvárásoknak a tapasztalatából születnek. Hát ugye nyilván, amikor a nagyszülői arrendszer megfogalmaz mindenféle elvárásokat vagy kritikákat a gyerekek arrendszere felé, vagy hát a szülői, jelen esetben szülői arrendszer felé, ugye, hogy miért csak egy gyerek, miért nincs testvére, vagy miért vannak öten a gyerekek, miért nem tudnak már megállni végre, és felelősségteljesen gondolkodni a család szemfelől, vagy hogy van itt kitakarítva. És itt tovább, na most a nagyszülői alrendszer fele is természetesen előfordulhatnak ezek az elvárások, ugye amikor a nagymamát állandóan befoghatónak tartják, vagy a nagymamának az a feladata, hogy csodás sütiket süssön, és itt tovább. De ami még egy fontos dolog, amit szeretnék itt hangsúlyozni, hogy a felnőtt testvérek is ugyanilyen elvárásokkal fordulhatnak egymás felé, ugye amikor rossz esetben, ugye, ha nem úgy kezdi élni a felnőtt testvérem az életét, ahogyan azt én is teszem, akkor ott rögtön elkezdődhetnek ilyen támadások talán, hogy bezzeg, mert miért vett el azt a nőt feleségül, én megmondtam előre, hogy az a nő az csak rossz irányba viszi el, és lám-lám ő az oka mindennek. Mit tegyünk?
1: Nehéz ügy, nagyon nehéz ügy. A legelső, amire figyeljen a család, hogy ne kerüljen olyan helyzetekbe, amikor aztán nagyon-nagyon sok irgalomgyakorlásra lesz szükség, hogy az alrendszerek határait tényleg tiszteletben tartani. Az egyes alrendszereknek megvan a maguk élete, és hogyha nem avatkoznak be egymás életébe durván, akkor nem lesz annyi bántás, sőt, a család fejlődése is egészségesebb lesz. És hát nagyon nehéz persze ezt az egyensúlyt megtartani. Tehát, hogy védjük az egyes alrendszert, vagy védjünk egy kisebb családot a nagyobb családon belül. És megtalálni azt az egyensúlyt, hogy úgy legyünk jóba egymással, és úgy segítsük egymást a nagy család különböző tagjai, alrendszerei, hogy közben ne telepedjenek rá egymásra. Ez komolyan egy folyamatos egyensúlyozó munka, és minden résztvevőnek szüksége van rá. Nagyon fontos az, hogy a nagy családot építsük. Tehát itt most nem arról akarunk beszélni, hogy határolódjunk el egymástól, és védjük magunkat, és ők tűnjenek el. És, tehát Anikó azt mondta, hogy az alrendszerek között legyen egy rugalmas határ, egy határozott, de rugalmas határ, legyen átjárható, és nagyon figyeljünk arra, hogy a nagy család épüljön, jóban legyünk velük, a család tagjaink legyenek barátaink. És ha bomlasztjuk a nagy családot, akkor nagyon sokat ártunk tulajdonképpen magunknak is. Szükségünk van erre a kapcsolatrendszerre.
2: Az előbb mondtam azt, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell sokat foglalkozni. hát úgy gondolom, sokkal komolyabban kell foglalkozni a család bomlasztásának a bűnével, és erről beszéljünk hittanórán, ifjúsági programokon, prédikációban, lelki gyakorlatokon, hogy amikor furkálunk egy családon belül, mikor nem tudom elfogadni a menyemet, amikor anyósomat nem akarom látni, mikor a testvérek szétszakadnak egymástól, ezek a család bomlasztása az nagyon komoly bűn. Nem csak azért, mert érzelmileg mi összetartozunk, hanem morálisan mindig azt látjuk, hogy akkor kezd az ember lefelé csúszni a lejtőn, amikor kicsúszik a támogató közösségből, a családból, aki megtartaná lelkileg, morálisan, spirituálisan, emberileg. Tehát annak súlyos következménye lesz, ha itt elmagányosodnak akár a házasok, akár az idősek, akár kamaszok. Hol lesz a morális tartó erő? Tehát ezeket a bűnöket viszont vegyük nagyon komolyan, a család bomlasztásának a bűnét. Igenis, tessék leharapni a saját nyelvét, inkább, mint igenis, tessék elkezdeni a látogatást. A bomlasztást vegyük nagyon komoly bűnnek. És épp úgy a család építését viszont nagyon komoly erénynek. A jövő arra felé van, hogy a fiataljaink 3 napot fognak itt dolgozni, 2-t meg Londonban. A jövő arra felé van, hogy nagyon mobilisak lesznek. És mi fogja őket megtartani? A nagy család, lehet, hogy már Skype-on, meg mit tudom, min keresztül, de a jövő a mobilitás felé mutat. Tehát azok a kulcs alakok egy nagy családban, akik összetartják még azzal a, nem tudom én, töltött káposztával, akik még összetartják a nagy családot, azok kulcs jelentőségű alakok, és biztassuk őket, hogy nagy családot összetartani, építeni, az egy nagyon fontos erény, ugyanúgy azt mondom, hogy megtartó dolog tud lenni.
3: Kedves hallgatóink, Pap Miklós morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok előadását folytatjuk a család működésében megjelenő irgalmasságról.

0: Önmagunkkal kapcsolatban is irgalmasnak kell lenni.
1: Még mondom, hogy ugye a szeretetnek három iránya van a fő parancsok szerint. Szeresd uradat, Istenedet, fele barátodat, mint önmagadat. Ez az egyensúly, ebben keressük az egyensúlyt. És az önszeretet itt fontos. Azt látjuk, hogy a keresztény embereknek a legtöbb bajuk szerintem, mert beszéltünk erről a pszichológusokkal, az önszeretettel van és a megbocsátással. Ezzel a két terület. Ezen kell dolgoznunk a jövőben, úgy tűnik. Megnyomorít embereket, hogy nem tudja magát szeretni. Aki magát nem szereti, azzal nem lehet egy házasságban együtt élni. A fejem tetejére állhatok, akkor se lesz jó semmi a feleségemnek. Tehát, aki magát nem szereti, nem türelmes önmagához, nem csodálja önmagában az Isten képiséget, azzal borzasztó nehéz, teher lesz családban, munkahelyen. Tehát az önszeretet nem önzés, ezt nagyon szépen helyre kell tennünk. Mi a lehetőségi feltétele, hogy szeressem önmagam? Ugyanaz, amit János apostol mond, nem az a szeretet, hogy mi szeretjük egymást, hanem hogy előbb Isten szeret minket. Tehát az önszeretetnek a teológiai alapja, hogy Isten engem szeret. Ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam. Meg lenézem magam, megvetem magam, tele vagyok komplexusokkal. Én így szeplősen, kicsin, így szeret az Úristen, ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam. Tehát az önszeretetem alapja nem a morális teljesítményem, meg a pszichológiai egyensúlyom, az önszeretetem alapja az, hogy engem az Isten szeret.
0: Pszichológiai munkánk során nagyon sokszor látjuk azt, hogy az is ott van a problémáknak a hátterében, hogy valaki tényleg irgalmatlanul tekint önmagára, irgalmatlanul bánik saját magával. És ebben sokszor az önértékelési problémák is szerepet játszanak. Itt most a két végletet szeretnénk kiemelni. Az egyik ilyen oka a önmagunkkal szembeni irgalmatlanságnak az az lehet, hogyha túlságosan alacsony az önértékelésünk. Most aki túlságosan alacsony önértékeléssel rendelkezik, ő a kapcsolataiban vagy úgy fog működni, hogy bele csimpaszkodik a másik, hiszen az én értékességemnek az alapját az adja, hogy a másik rám tekint, a másik mellett lehetek, a másik foglalkozik velem. Vagy pedig egyáltalában nem is lesz képes arra, vagy nem lesz meg az akarata ahhoz, hogy bele menjen kapcsolatokba, hiszen én nem vagyok arra méltó, hogy a másik szóba álljon velem. Mit tehetünk?
2: Még egy kicsit nézzük meg a másik végletet is. Mert az önértékelésünkkel nagyon-nagyon sokszor bajba vagyunk, nehezen találjuk meg azt az egészséges, valódi értékelést. Janikó arról beszélt, hogy mi van akkor, hogyha magunkat megvetjük, nem értékeljük eléggé. A másik véglet sem egészséges, tehát nem az a cél, hogy túlértékeljük magunkat, és hogy akár erre neveljük a gyerekeinket is, hogy alap nélkül egy magas önértékelést kialakítsunk bennük, vagy felturbózzuk őket, hogy jaj, de jó vagy. Tehát ez nem vezet eredményre, azt mondják a pszichológusok sem. Akinek túl magas az önértékelése, szintén problémái lesznek a kapcsolataiban, és ez már a családjában is problémát okoz, hiszen ő nem tud fejlődni. Ő túlságosan elnéző önmagához, hiszen ő már tökéletes. Nem tud elfogadni visszajelzést. Tehát tényleg megreked a fejlődésben, és nagyon sokszor az irreálisan magas önértékelésű ember jogot formál arra, hogy uralkodjon másokon, hát elsősorban a családtagjain. Fölvegyen egy hatalmaskodó pozíciót, és hát nyilván rengeteg frusztrációt okozva a családtagjaiban. Hát itt is aztán nagyon nehéz irgalmat gyakorolni ő felé. Úgyhogy nagyon fontos cél lenne, hogy az önértékelés egy egészséges egyensúlyba kerüljön.
1: Nyilván akkor nehéz az önszeretet, amikor tényleg bűnös vagyok, elkúszáltam, mint az a századik bárány, na akkor hogy szeressem magam? Csak annyit szeretnénk ehhez mondani, hogy szeretettel gondolkodni magunkról, szeret irgalmasan gondolkodni magunkról. Elénk jön az Isten, fölkarol minket az Isten, ki vagyok én, hogy lemondok önmagamról, hogy nekem már nincs is tovább boldogságom, mert elváltam, mert én voltam a bűnös, és vagy végig ittam az életemet, vagy mi haszna ember voltam. Tehát a bűnök ellenére is önmagamról szeretettel gondolkodni, hogy drága vagyok én az Istennek, drága volt a megváltásom ára. Tehát előbb irgalmasnak lenni önmag, utána kell dolgozni, tehát utána jön a meló. Igenis, ahogy lehet rendbe tenni azt a házasságot, talpra állni a függőségből, kinek milyen lecsúszásai vannak, kell dolgozni, csak a munkát meg kell, hogy előzze is, és serkenteni fogja, hogyha az ember irgalmasan gondolkodik saját magáról.
0: Az önértékelési problémák mellett a bűntudatnak a megbetegítő fajtái lehetnek még azok, amik gyakran a saját magunkkal szembeni irgalmatlanságnak a hátterében állnak. És a bűntudat Itt végre már a pszichológia is megint nyerekben érzi magát, mert hogy a bűntudattal foglalkozik a pszichológia, és részletesen leírja a bűntudatnak sokféle fajtáját, amelyek lehetnek előrevívőek, illetve megbetegítőek. Ez sokkal bonyolultabb, mint amit itt kivetítettünk, tehát nem csak ez a három fajta van, ezt most csak az egyszerűség kedvéért csökkentettük háromra, hallgatósággal szembeni irgalmasságunk miatt. A racionális bűntudat, ami itt elsőnek szerepel, az gyakorlatilag a hétköznapi bűntudat fogalom, amikor valami konkrét hibám, hülyeségem miatt bűntudatot érzek, ezzel minden rendben van. A második, amit felsoroltunk, ez az egzisztenciális bűntudat. Ezt nagyon röviden úgy lehetne definiálni, hogy ez az elszalasztott és ki nem bontakoztatott lehetőségek miatt érzett bűntudat. Amikor azt gondolom, hogy valamit csinálhattam volna jobban is, hogy lehettem volna kedvesebb is, többet is kihozhatnék az életemből, lehetnék jobb is. Az egzisztenciális bűntudat az lehet előrevívő akkor, hogyha nem uralkodik el a személyen. Most nyilván, hogyha valakin ez eluralkodik, és állandóan keresi azt, hogy mi mindenben lehetnék még tökéletesebb, hát sokat keresgélni nem kell, mert biztos, hogy nagyon sok mindenben lehetnénk még tökéletesebb, de hogyha ezeken lovagolok, ezekre fókuszálok folyamatosan, az nyilván meg fogja az illetőt bénítani, és tényleg hát irgalmatlan hozzáállást eredményez saját magához, de nagyon valószínű, hogy másokhoz is. Tehát ez lesz az az ember, aki egy pillanat alatt megtalálja saját magában is, hogy mit rontott el, és mit lehetett volna másképp csinálni, de a másikban is nagy valószínűséggel. Tehát az egzisztenciális bűntudat az olyan, ami ha bizonyos mértékben megvan, az nagyon jó, nagyon előrevívő lehet, de nem szabad, hogy eluralkodjék a személyen. És amiről még többet kell beszélnünk, ez a bizonyos irracionális bűntudat, vagy patológiás, vagy neurotikus bűntudatnak is szokták ezt nevezni. Az egy olyan állapotot jelent, amikor az illető folyamatosan mindig mindenért hibásnak érzi magát. Tehát amikor a bűntudat teljesen eluralkodik a személyiségen, nem csak tegnap meg ma vagyok bűnös, hanem holnap is iszonyatosan nagy bűnöket követek el, és ugyanakkor nem tudom beazonosítani az okát. Tehát hogyha megkérdezik az illetőt, hogy és mégis miért van most éppen, miért érzed magad bűnösnek, nem valószínű, hogy fel fog tudni hozni bármi konkrétumot, hanem ilyen általánosságokat, illetve hogyha valami konkrétumot fel is hoz, azt azonnal lehet látni, hogy ez biztos nem lehet az oka ennek a hatalmas bűntudatnak, mert hogy nem áll arányban a kettő egymással. Na most pontosan ezért, mert hogy nincsen konkrét oka, ezért a megbocsátás sem evidens, mert hogyha nincs oka az ő bűntudatának, akkor nincs amit megbocsássunk, és éppen ezért ez az ember például hiába megy el gyónni, nem fogja érezni azt, hogy itt most ő bűnbocsánatban részesült. Az érzelmei szintjén ő nem fogja megélni azt, hogy bocsánatot kapott, vagy hogy irgalmas feléje az Isten. A háttere, hogy ez hogyan alakul ki valakiben, nagyon összetett. Itt most három dolgot szeretnénk felsorolni. Ezek összekapcsolódnak nyilván egymással, meg nehéz is sokszor beazonosítani, hogy most vajon melyik állhat a háttérben. Az első, az talán egy már a családból való beleszületéskor történhet valakivel, amikor például gondoljunk egy olyan helyzetre, hogy valaki nem kívánt gyermekként születik, és akkor valahogy ezt a szülők kimondva kimondatlanul, akár egész életében éreztetik vele, hogy ha te nem születsz meg, akkor mi boldogok lehetnénk. Durvábban kimondva mondjuk, te tetted tönkre az életemet, boldog lehettem volna, ha te nem születsz meg. Most nyilván az ilyen gyerek már a léte miatt bűnösnek érzi magát, és akkor nem csoda, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen alapérzésé válik az ő életében. Aztán kialakíthat egy ilyen irracionális vagy megbetegítő bűntudatot az is, hogyha valaki túlságosan merev nevelésben, és itt most külön kiemelni, túlságosan merev vallásos nevelésben részesül. Itt ezt külön ugye, ha már hitoktatós csapathoz beszélhetünk, akkor ezt külön ki is kell emelnünk, hogy az, ahol folyamatosan tényleg azt keresjük, hogy mikor, hol hibázott az illető, nyilván egy idő után ez beépül, és ő is folyamatosan azt fogja saját magában keresni, hogy hol hibázott, és hogy bűnös lesz. Ide tartozik még az a nagyon hibás és nagyon megbetegítő nevelési elv is, amikor az Istent fegyelmezési eszközként használják, ugye erről mindannyiunknak van, hát szerencsés esetben csak másokon keresztül szerzett tapasztalata, hogy például az, hogy megbüntet, majd ezért téged az Isten, vagy Isten nem ver bottal. Ugye ez, amikor Isten büntető eszközként kezdik el a nevelésben alkalmazni. Most ennek természetesen hát megbetegítő vagy torz istenkép is lesz a következménye. Itt most az istenképekről megint tehát egy gyönyörű téma, de túl nagy, ebben most nem szeretnénk belemenni.
1: Szeretnénk hozzáfűzni, hogy képzeljünk el egy hittanórát vagy családot, ahol szóban az irgalmas atyáról beszélnek, a légkör meg olyan, mint nem tudom, ilyen terror légköre van. pontosan, egyenesen ülj, hogy állsz, és szorongani kell, és félni kell. Egy családban, egy hittanórán, egy közösségben, hogy a fogalmilag képviselt irgalmas Isten és a megélt Istenkép, az két dolog, külön fog válni. És ezen tessenek töprengeni, hogy én szóban tanítom az egyház tanítását az irgalmas Istenről, de az a légkör, az a parfüm körülöttem, az milyen? A családomban, a munkám, valahol az irgalmas Krisztus jelen létében akarunk hittanórát tartani, és a családdal együtt imádkozni, vagy egyházat vezetni. Figyeljünk erre, nehogy külön váljon a megélt Istenkép és a fogalmilag képviselt Istenkép.
2: Közös gondolkodásunk utolsó fejezete az lenne, hogy ha valóban bűn történik a családban, akkor hogyan működjön az irgalom? Hiszen ismét szeretném felhívni a figyelmet, hogy amiről eddig beszéltünk, ez nagyrészt még nem morális értelemben vett bűn volt, bár itt a nevelés során már azért belementünk ilyen dolgokba is. De mi van akkor, hogyha tényleg nagyon súlyos bűn jelenik meg? Vagy olyan károsító magatartásformák, melyek pusztítanak másokat. Alkohol, drog, az erőszak, a megcsalás, vagy a válás, ugye ennek a végén, ezeknek a végén is válás lehet, tehát ami konkrét morális sebet is okoz. Itt egy picit azért más lesz a kívánatos attitűd.
0: Itt elérkeztünk egy olyan terepre, amit Miklós atya az előző előadásban úgy nevezett, hogy hát van olyan konka is, ami a gyümölcsöt már megöli. És ezekben az esetekben hát más a feladatunk. Itt két oldalát emelnénk ki a feladatnak. Az egyik az az, hogy ezekben a helyzetekben nagyon aktívan kell hozzáállnunk a helyzethez. Ugye most gondolunk az olyan tényekre, mint amikor valaki mondjuk alkoholista vagy erőszakos ember veri a családját, fizikailag veszélyezteti őket. Most ezekben a helyzetekben pontosan, hogy nem az a megfelelő megoldás, hogyha minden nap ugye nagyon irgalmas vagyok vele szemben, mert hogy ezeknek a problematikáknak egy olyan pszichológiai háttere van, amiről lehet tudni, hogy pusztán amiatt, hogy minden nap irgalmas vagyok hozzá és megbocsátok neki, ettől semmi nem fog változni. És csak megtartom ugyanazt a rossz működésmódot. Tehát ezekben a helyzetekben, ugye majd ezt még egyszer ki is fogjuk emelni, hogy egyrészt szakember bevonása szükséges, ugye a cselekvés az erről szól, a másik pedig, amit nagyon szeretnénk kihangsúlyozni, az, hogy a fizikai biztonságnak az érdekében cselekedni kell. Tehát, hogyha akár házastársat bántalmaznak, akár gyerekeket bántalmaznak, akkor valóban az, hogy a fizikailag biztonságban helyezzük magunkat, őket, ez elsődleges feladat. Ide tartozik az is természetesen, hogyha valaki mondjuk iszik, vagy szerencsejátékot űz, és mondjuk a család vagyonát, a házat a fejük fölül elkártyázza, az is a fizikai biztonságnak a védelmébe tartozik, hogy ilyenkor lépni kell, és nem hagyni, hogy minden elusszon, család teljes vagyona elusszon. Tehát ez az egyik oldala, hogy valóban ilyenkor aktívan cselekedni kell, és hát egy másik oldala az érzelmi szál, ahol ugye természetesen nyilván, hogy a megbocsátásnak lesz helye, viszont itt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megbocsátás az egy rendkívül hosszú folyamat, és nem fog az egyik pillanatról a másikra bekövetkezni. Itt is azt látjuk, hogy nagyon sokszor azzal kínozzák emberek magukat, vagy környezetükben élőket azzal kínoznak, hogy miért nem bocsátasz meg neki, miért tart ez még mindig. Hát a megbocsátás, pláne az ilyen nagyon súlyos bántalmazások esetében rendkívül sok időt vesz igénybe, és attól még, hogy én döntöttem a megbocsátás mellett, attól még az érzések, csak ahogyan ezt tényleg pszichológiailag gyönyörűen leírja maga a folyamat, nagyon hosszú idő, míg ezek az érzések felzárkóznak a tudatos döntés mellett. Hogy ezekben az esetekben az irgalom az tényleg nem támogatja a bűnt, és hogy muszáj fizikailag menteni a menthetőt, és amit már az előbb is mondtam, hogy mind az alkohol, mind a drog, mind az erőszakos magaviselet esetén, ezek olyan pszichológiai dinamikákat jelentenek, mind az egyén, mind a család szintjén, amelyek hát ilyen házi barkács megoldással nem megoldhatóak, tehát igenis, hogy muszáj szakember segítségét kérni. Tudjuk, hogy ez nagyon sokszor akár gyakorlati, akár érzelmi okokba vagy akadályokba ütközik. Mondjuk például alkoholizmust tipikusan hát takargatják vagy szégyenlik, de hogy attól semmi nem fog változni, és hogy igenis, hogy az a megoldás útja, hogyha szaksegítséget kérünk.
1: Egy-egy esetről beszélgettem a pszichológusokkal ilyen súlyos családi drámákat illetően, és azt kell mondanom, hogy teológilag igyekszem képzett lenni, de rá kell újra és újra jönnöm, hogy az emberi lélek borzasztó szövevényes. Atyák, nem értünk úgy hozzá. Tehát kell a civil segítség, kell a szakember, a pszichológus ember, a támogató hálózat, ez kell. És a jövő egyháza úgy látom arra felé fog tartani, hogy nem mindent mi papok csináljunk és higgyünk magunkról, hanem vonjuk csak be a világi keresztényeket, a képzett világi keresztényeket, lelkipásztori segítőket, szakembereket, vonjuk csak be, hogy mentsünk itt sorsokat, családokat, jövőket, és egyházközségi, egyházmegyei szinten építsük ki ezt a szakszerű szolgálatot. Tehát ha valaki nagyon mélyen lecsúszott, onnan nem olyan könnyű kijönni. Kell hozzá a spirituális, a lelki segítség is, és kell mindenképpen szakember. Nagy dolog az, hogyha tudunk így együttműködni a világi keresztényeinkkel.
2: Ugyanezt az együttműködést szorgalmazom egy másik téma kapcsán is, a hűtlenség és a válás. Hatalmas seb nagyon sok házaspár életében. Válásból nem lehet jól kijönni a pszichológusok szerint. Lehet, hogy sokan hangoztatják, hogy legfeljebb elválunk. Akik igazán házasok voltak, elválni sem tudnak. Tehát ők is nagyon sérülnek, és a gyerekekről nem most nem is beszélünk. Tehát a megelőzésben kellene összefognunk. A házasságok megerősítésében, házas csoportok szervezése a plébániákon, közösségek, ahol az ima mellett a házasság megerősítésével is foglalkozunk. Itt is hívhatunk szakembert, aki segít tanulni a házaspároknak a kapcsolat jó működéséről. Tanulható, tehát lehet, most én ezt családterápiában jártas szakemberként mondom, hogy igenis meg lehet tanulni a boldog házasságot, csak sehol se tanítják. Egyre kevesebb helyen tanítják. Legyenek színvonalas jegyes felkészítő programjaink, fiatal felkészítő programjaink, házasoknak tanulási tréning programjaink. Én ezt nagyon-nagyon kérem mindenkitől, hogy szorgalmazzuk, mert meg kell előzni a hűtlenséget, és meg lehet előzni, és hát a válást meg végképp.
1: Mindenki, aki ismer a maga környezetében elvált embereket, azt tudja, hogy ha nem megy, legfeljebb elválunk, hogy milyen könnyű ezt kimondani, de évtizedeken keresztül tudnak gyűlölködni. Évtizedeken keresztül. Tehát nem olyan könnyű út az a válás. Tehát azt szeretnénk mondani, hogy nem könnyű út. Tessék már inkább választani azt a döcögős utat, ha már az se könnyű, hogy hogyan lehetne építeni a meglévőre, hogyan lehetne megújulni. Úgy szeretem, Loyolai Szent Ignác mondja, hogy egy döntésedben, mikor elgyengültél, és elkezdesz visszafelé nézni, azért, ha ott volt egy töredék igen, arra már lehet építeni, egy mustár mag, akkor az lehet erősíteni, hogy nőjön. Tehát nem olyan könnyű út pszichológiailag az a válás. Inkább azt az utat javasoljuk, hogy tessék megújulni, tessék felfrissülni, megbocsátani egymásnak, életmódot váltani, de egyáltalán nem könnyű út a válás. Ha pedig sajnos megtörtént, akkor azt kell mondanom, hogy Schockenhoff úgy mondja egy moralista, hogy van a null pontnak egy kegyelme. Tehát amikor az ember padlóra került, onnan is lehet még lejjebb menni. Tehát igenis ott akkor is azt mondom, így történt, ilyen törés történt az életemben, menteni a menthetőt, hogyan tovább, hogy van még nekem üdvösségem, üdvözülhetek én még így is, hogy hogyan tovább, tehát hogy ne adja föl az ember, és ne ássa el magát, és ne szakadjon el az egyháztól, van neked valahogy tovább.
2: Összefoglalásul néhány szempontot. Mi segíti az irgalmat a családban, vagy mi segítheti, milyen attitűd, milyen hozzáállás? Mindenképpen segíti az irgalmat, és tulajdonképpen a család életet is az, hogyha az összetartozásunk tudatát erősítjük. Ebből a szempontból a házasok nagy előnyben vannak, élettársi kapcsolatban élőkhöz képest, hiszen nekik van egy kimondott összetartozásuk, ők elköteleződtek. És az elköteleződésből önmagában is hihetetlen sok-sok erőforrás származik, és ezt is kimondja a pszichológia. Igenis, erősítsük és minden nap újítsuk meg az összetartozásunk gondolatát és az elköteleződésünket. Örült sokat segít nekünk.
0: Van egy technika, amit úgy találtak, hogy magukat boldog házasságban élőknek való emberek szoktak alkalmazni, hogy a másiknak a jó tulajdonságait kell folyton ismételgetni. Mert ugye a hibái, meg a bűnei, meg amivel keresztbe tesz nekünk, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy keresztbe tesz nekünk, azok nagyon a szem előtt vannak, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy egyébként milyen nagyszerű tulajdonságai is vannak. És hát azt találták, hogy ez valóban egy nagyon jó, hatékony, és viszonylag egyszerű eszköz, hogy folyamatosan sorolgatnom kell azt, hogy a másiknak milyen jó tulajdonságai vannak. És hát természetesen ez nem csak a házastársakra igaz, hanem minden emberi közösségben segít irgalmasan szemlélni a másik embert.
2: Az is nagyon sokat segít, hogyha a másik oldalról is megnézem a folyamatot. Ha rátekintek arra, hogy hány és hány esetben szorultam én is a másik irgalmára, hány és hány esetben engedett el nekem megtorlást a bűneim, hibáim, vagy egyáltalán a létem miatt, ugye ha az elvárásaira gondolunk, és hogyha én nem kaptam volna irgalmat a másiktól, hol tartanék? Mert ki lennék taszítva minden közösségből. Tehát ha így nézünk rá a folyamatra, ez is rengeteget segít.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a család és az irgalmasság kapcsolatáról beszélgettek. A hangfelvétel 2016-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
4: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából Eger körül is járhatna sűrűbben a vonat, fejlesztették a hajléktalan ellátást Miskolcon, folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A 9. Magyar Közlekedési Konferenciát tartották meg Egerben ma. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter előadása után válaszolt néhány kérdésre, amelyet a sajtó tett fel neki. Beszélt a 80-as vasútvonal Füzesamonyig tartó felújításáról is, illetve elmondta, Eger esetében dolgoznak azon is, hogyan lehet a jövőbeni koncepcióját kialakítani a vasúti közlekedésnek. Én nagyon hiszek abban, és azt hiszem, hogy ezt a víziót az egriek egy jelentős része is osztja, hogy jó lenne, ha Eger körül végig meglenne a Budapestről való közvetlen elérhetőség. A Budapest Interrégió vonat el tudná érni Felnémetet, ezáltal a vasút körbeérne Eger körül. Ez nyilván azt is igényli, hogy azt a pályát fel kell újítani, hogy ez reális-e vagy sem, ettől függ, hogy az egri vasútállomás jövőképét hogyan alakítjuk ki. Itt is elindul most egy előkészítési munka, ami ennek a jövőképnek a megtalálását célozza, fejtette ki. Hozzátettem, az utakon mindenféle új, nagy álmok mellett minden erejükkel azon is dolgozni kell, hogy a meglévő közúthálózatot rendbe tegyék, mert olyan állapotok uralkodnak Heves megyében is, ami már tarthatatlan. Minden megyében az utak 40-50%-a, van, ahol 70%-a kritikus állapotban van. Gyakorlatilag az állam évek óta kivonult az országos főúthálózat felújításából, foglalta össze. Elárulta, az egri keleti elkerülő út esetében zajlik a projekt műszaki tartalmi felülvizsgálata, ezt követően tudják megmondani, hogy a következő években megvalósulhat-e a beruházás. Nem kirekeszteni kell a hajléktalanokat, hanem segíteni őket, jelentette ki dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium, Szociális Család és Idősügyi Államtitkára Miskolcon. Hangsúlyoztam, a hajléktalanság nem csupán lakhatási, hanem összetett mentális és egészségügyi probléma, amelyet a sokszor háttérben meghúzódó szerhasználat és a különböző függőségek is súlyosbítanak. Az államtitkár kiemelte, a szenvedélybetegségekkel küzdő rászorulókat nem megbélyegezni kell, hanem szakmai és emberi támogatást nyújtani a számukra. Ehhez elengedhetetlen a társadalmi szolidaritás és az intézményrendszer fejlesztése. A miskolci Baross Gábor utcai hajlékszociális otthon nemrégiben 17 új férőhellyel bővült, amely kifejezetten az idős, krónikus betegségekkel és mentális nehézségekkel küzdő hajléktalan nők számára biztosít tartós bentlakásos ellátást és méltó körülményeket. A fejlesztés kapcsán elhangzott, a kormányzati és önkormányzati források mellett a krízishelyzetek hatékony kezeléséhez a civil szervezetek és a lakosság támogató hozzáállására is szükség van.
3: Érzékelem egyébként Budapesten is, mert ugye tudjuk jól, hogy oda is koncentrálódik a hajléktalan lét, hiszen nagyon sokan Budapesten próbálnak szerencsét lényegében, és oda mennek vidékről is, és ott válnak hajléktalanná. Aztán sajnos, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy

0: de nagyon megromlott az embereknek, a fiataloknak is, és a középkorúaknak is, idősebbeknek is. Ez egy jelenlévő probléma, és valószínűleg ezek a folyamatok egymást erősítő folyamatok. Tehát a mentális betegségek, a mentális rosszulét, és ugye ez könnyen sodor, az ember krízis helyzetbe könnyen belesodorja, úgyhogy egyre kézzelfoghatóbbak a problémák, és azt látom, hogy ezek tényleg olyan 24. órában vagyunk, akár a szerhasználatban. Ugye évek óta mondják a szakemberek, hogy a szerhasználattal nagyon-nagyon sokat kellene foglalkozni, és én azt látom, hogy például bárkivel beszélünk, akár jelenlétprogramot működtető, akár különféle telepes programot működtetők, hogy a szerhasználat egy oltári nagy probléma, mind a hátrányosabb helyzetű csoportban, mind pedig a társadalom felsőbb rétegében és a középosztályban. Szóval van megoldandó probléma bőven. Itt meséltem egy történetet, hogy a szociológia szak mellett elkezdtem a szociális munkás szakot még hajdanában, elmúlt évszázadban, azért, mert 19 évesen úgy gondoltam, hogy a társadalmi problémákkal igenis foglalkozni kell, és ezt én mélyebben szeretném megérteni. És az a helyzet, hogy első utunk egy hajléktalan szállóra vezetett, első éves voltam az egyetemen, amikor intézménylátogatás keretében oda jutottunk, és nagyon elborzadtam az épületek állapotán elsősorban. Nem az embereken, mert ismertem, hogy is mondjam, mint említettem, hogy a Borsodban nőttem fel Miskolcon, tehát a problémákat nagyjából ismertem gyerekkorom óta. Az épületek állapotán, a szakembereknek a odaadó munkája mellett a fáradtságán, az épületekben az emberek rendkívüli zsúfoltságán, de ott eldöntöttem, hogy végső soron jó helyen vagyok, tehát hogy ez a szok nekem való. És megtapasztaltam, látom, és a kutató munka is megerősítette bennem, hogy nagyon könnyű lecsúszni. Tehát az nem úgy van, hogy az embernek van egy kijelölt életpályája. Ez nagyon nincs így. Néha igen, néha nem. Néha hozol egy rossz döntést, vagy nem is azt mondom, hogy rosszat, de egy szerencsétlent. Akár eladósítod magad, tehát mert nem értesz a pénzügyekhez, bármi. Vagy egy rossz családból jössz, van egy rossz szocializációs mintád, ezeket ismételgeted, vagy krízisbe kerülsz egy válás után, vagy teljesen mindegy, bármi után, és nagyon nehéz sok élethelyzetből felállni. És az az igazság, hogy ezért az az üzenetem, és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy bárki kerülhet nehéz helyzetbe, és ezért nagyon szolidárisak kell lennünk egymással. Tehát vissza kell építenünk ezt a szolidaritást a társadalomban. És nem csak azért, mert te is holnap neked, és te is kerülhetsz nehéz helyzetbe, hanem azért, mert egész egyszerűen végső soron mindannyian emberek vagyunk, és saját jogunkon vagyunk értékesek.
1: Az energiatakarékosság egyében folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak önkormányzata. A korábban kiépített napelemes rendszerek után több intézmény számára elektromos gépjárműveket is beszereztek, amelyek üzemeltetéséhez a szükséges energia egy részét helyben megújuló forrásból tudják előállítani. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: Az energiafelhasználás csökkentését és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazását már évekkel ezelőtt célul tűzte ki Sárospatak önkormányzata. Ennek jegyében több önkormányzati intézmény épületére kerültek napelemek, amelyekkel a működéshez szükséges villamos energia egy részét helyben tudják előállítani. Az elmúlt időszakban újabb lépést tettek ezen az úton. Különböző pályázati és egyéb források felhasználásával tisztán elektromos gépjárműveket szereztek be több intézmény számára. Ezek nem csak a fenntartási és energiaköltségek mérsékléséhez járulhattak hozzá, hanem használatuk közben helyben károsanyag kibocsátással sem terhelték a város levegőjét. Különösen kedvező, ha a gépjárművek töltéséhez szükséges villamos energia egy részét az intézmények saját napelemes rendszerei biztosítják. Az önkormányzat a jövőben is folytatni szeretné ezt a fejlesztési irányt. Az eddigi eredményekről Mózes Álpád alpolgármestert hallják.
3: Folyamatosan igyekszünk lecserélni a járműveinket. Tehát ugye napelemes pályázataink már korábbi időszakban sikeresek voltak, úgyhogy napenergia áll rendelkezésünkre, most pedig a járműparkot cseréljük folyamatosan. A távfűnél sikerült már egy ilyen elektromos, tisztán elektromos jármű beszerzését eszközölni. valamint a maghetes étteremnél az étel kihordásban használt egyik

0: járműünk szintén tisztán elektromos, és most pedig az utolsó, az a gondozási központ, a fogyatékkal élőknek egy kis buszt, amit képzeljék el a hallgatók is, hogy egy olyan kis buszra szállították a kerekesszékeseket, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, amiben 3 éve nem volt klíma. Most ehhez képest egy vadonatúj, tisztán elektromos járművet sikerült beszereznünk, úgyhogy ez is a héten munkába fog állni. Mint ahogy említettem, hogy az intézményeink napelemmel ellátottak, úgyhogy így a saját napelemmel, saját töltőn tudják tölteni. Tehát a leginkább a helye ezeknek a járműveknek pontosan ezeken a területeken van, ahol ugye napközben, városban kis utakat tesznek meg. Hát például itt van az ételkiholdás, hát itt házból házba megyen gyakorlatilag az autó, elindul, megáll, elindul, megáll. Ez nem igazán tesz jót egy dízelautónak se, koromkáros anyag kibocsátás tekintetében, úgyhogy itt zéró káros anyag kibocsátása van ezeknek az elektromos autóknak. Délutánra letudja a munkát, és akkor feldugják a töltőre, és másnap reggelre fel van töltve az autó.
1: Több fontos döntést is hozott a napokban Putnok önkormányzata. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
2: Döntött a képviselőtestület, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarikáza felsőoktatásban tanulóknak a segítésére, valamint döntöttünk a férőhelybővítés most már ténylegesen, hogy átadjuk a jövő nap közepétől igénybe lehet venni az idősek otthonába a 4 szobának a 8 fővel való bővítését, valamint, ami nagyon fontos, hogy beadtuk a pályázatot, jobban mondva döntött a testület arról, hogy beadjuk a pályázatot a szociális tűzifa dologra, amely most már az 5000 főn felüli települések is pályázhattak. Igaz, hogy az benne van a pályázatban, hogy preferálni majd inkább apróbb településeket fogják először, és ott elégítik ki a kérelmeket, és majd utána jöhetünk mi a városok. De hál' Istennek sikerült beadni, úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz, és megkapjuk a támogatást, és akkor mi pedig lent tudjuk adni a rászorultaknak, tehát azoknak a családnak, mint egy 850 családnak tudunk majd tűzifát adni. Bízunk benne, hogy sikeres lesz ez is. Hát annyi van, hogy sajnos ezt nem tudjuk csak méteres fákba adni, hiszen arra kapacitása a városnak nem lesz, hogy ennyi fát felaprítson.
1: Végül az időjárásról. Holnap a szakadozott felhőzetből gyenge eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, délutára majd 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 13-án, kedden.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A merák korai felismerése érdekében tartott figyelemfelhívó rendezvényt a Magyar Rákellenes Liga EGRI szervezete a Megyeházán. Egerben tartják a háromnapos 9. Magyar Közlekedési Konferencia 50. útügyi napokat. Újra elindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia sorozata. Kormányzati támogatásból és az önkormányzat saját költségéből is újultak meg kül- és belterületi utak Gyöngyösön és környékén. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A 9. Magyar Közlekedési Konferencia 50. útügyi napokat október 13-a és 15-e között tartják Egerben. A rendezvényt a Közlekedéstudományi Egyesület Heves vármegyei területi szervezete, a Közlekedésépítési Tagozat Közútszakosztály, a Magyar Közút Nonprofit ZRT, illetve a MÁV csoport szervezte. Többek között az M1-es autópálya építéséről, a kerékpáros infrastruktúráról, a közlekedésbiztonságról, továbbá a közösségi közlekedésről tartottak prezentációkat. Ezen felül rendkívül fontos kiemelni, hogy a mérnöki tapasztalatokat szélesebb körben ismertették. A konferenciát a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke nyitotta meg. A folytatásban dr. Fónagy János szavait idézzük.
2: Viszonylag kora reggel a 11-esen indultam, és ott merengtem el azon, ami ennek a szakmának a hallatlan erőssége, hogy azon az út, amin én ide ma reggel elindultam, annak az alapjait, időszámítás után 300 körül Dioklecianus légiói rakták le. Az út az ugyanott vezet, a Duna ugyanott folyik, a révek ugyanott vannak, és ez bizonyítja azt, hogy a közlekedési szakma az nem egy rövid távú szakma. Annak vannak előzményei, van jelene, és a jelenlévők nagy száma bizonyítja, hogy van jövője is. Én magam részéről kérdeztem, hogy harmadik vagy negyedik ciklusomat töltöm ennél a pulpitusnál, ezért ennek a több mint egy évtizednek az ismeretébe merek ilyen kicsit emelkedettebb mondatokat mondani, hogy ez a szakma a legnehezebb időkben is bebizonyította, hogy tud egyenes derékkal és szakmailag elkötelezetten dolgozni. Ez a szakma bebizonyította, hogy tud kevés pénzből is nagyon szép dolgokat csinálni, kétségtelenül esetenként előfordult, hogy sok pénzből kevesebbet. Van, amikor, ahol ennyi lehetőség, ennyi pénz van, ott néha csörög a tányér, de ez benne van mindnyájunk életébe, legyen a szakmai életünk, magánéletünk vagy közéletünk. Ebből a 50 konferenciából 31 nehányon volt alkalmam részt venni. Mindezzel a hátam mögött kívánom a jelenlévőknek, hogy töltsék az elkövetkezendő 3 napot hasznosan, kellemesen. Azt az emberi kapcsolatrendszert, ami ennek a szakmának mindig is az erőssége volt, a legnehezebb időkben is az erőssége volt, azt ez a 3 nap is legyen alkalmas arra, hogy ez erősítse. Ennek reményében köszöntöm ismételten az elnökség tagjait, köszöntök minden résztvevőt, és kívánok önöknek hasznos és kellemes 3 napot, konferenciát megnyitom.
1: A megnyitón a közlekedési és beruházási miniszter szemléltette a magyar közutak helyzetét, valamint a költségvetési lehetőségeket. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Magyarországon lévő hidak 30%-a felújításra szorul, valamint jelenleg 91 magyar híd kritikus állapotban van.
3: Ez egy óriási szektor, óriási ügyekkel, ágazatonként is több ezer milliárd forintos fejlesztési és működtetési portfólióval. Tehát éppen ezért a döntést meghoztuk arra vonatkozóan, hogy létrejön egy önálló a közúti ágazattal és egy önálló a közösségi közlekedéssel és a vasúttal foglalkozó államtitkárság. A közúti államtitkárságot Barna Zsolt vezeti, a vasúti és közösségi közlekedését Böde Csaba, és így ezeknek az ágazatoknak nagyon-nagyon sok év után, én nem is tudom, utoljára beszéltük itt Fónagy elnök úrral, hogy mikor lehetett utoljára olyan, hogy ágazatonként külön államtitkárság volt, de valamikor talán a 90-es évek elején lehetett ilyen utoljára. Ez azt gondolom, hogy az állami működésben is egy megfelelő figyelmet és szervezeti kompetenciát tud létrehozni. Fontos az, hogy a közlekedéspolitikában egy új szemléletet honosítsunk meg. Ennek része az, hogy ez egy szakminisztériumként működjön. Azt gondolom, hogy ezt az is visszaigazolja az államtitkárok, szakemberek. De nyilván a kormányzásnak sokféle filozófiája lehet, én nem azt mondom, hogy az egyik, erre nem lehet bizonyos időszakokban szükség, de most ez a kormány hangsúlyosan azt a döntést hozta, hogy nem önmagában az egyéni képviselők, akik egy-egy választókerületet képviselnek, látják el a szakpolitikák irányítási feladatait, mint sok más kormányban korábban, hanem kifejezetten szakmai irányítást szeretnénk az ágazatokban biztosítani. Ez az egészségügyben is így van, az oktatásban is így van, és persze a közlekedésben is így van. Tehát alapvetően nem politikusok, hanem szakemberek kaptak arra lehetőséget, hogy a szakpolitikai irányítást összefogják. Ennek jegyében ugye a közúti ágazatban építőmérnökként Zsolt lett az államtitkár. Az utas szakma lett jól ismert Nyíri Szabolcs lett a közúti stratégiai helyettes államtitkár, a MOUT-ból érkezett hozzánk, Fántya József pedig viszi tovább a közúti fejlesztési, a NIF-ből a minisztériumba beolvadt fejlesztéspolitikai részt. Tehát egy alapvetően szakmai államtitkárság van a közúti ágon, és ugyanígy a vasúti ágon is Böde Csaba alatt Tóth Maros Dániel, aki korábban a Dunakeszi járműjavítóban és a MÁV csoportnál dolgozott hosszú évtizedeken keresztül, érkezett helyettes államtitkárként a területre.
1: Kormányzati támogatásból és az önkormányzat saját költségéből is újultak meg külés-belterületi utak Gyöngyösön és környékén. Mátrafüreden közel 120 férőhelyes parkolóhelyet kialakítottak, és teljes mértékben megújult a 24-es számú főút is. A részletekről Szókovács Péter polgármestert hallják.
4: Az úthálózatfejlesztés az egy nagyon-nagyon fontos része a város üzemeltetésnek, a városfejlesztésnek. Láthatjuk azt, hogy egyre több autó van az útjaikon, mind a város lakóinak, mind pedig a Mátrába túrázók is sokszor nem a tömegközlekedést, hanem hogy az autókat veszik igénybe, és igen, három szakaszban újult meg a 24-es számú főút, legelőször Mátraházától Parád irányába, majd Mátrafürettől Mátraházáig, és mostani utolsó, de talán legkomplexebb szakasz az pedig az egyetemi kollégiumtól, sőt a Bene úttól egészen fel Mátrafüredig. Közel 120 új parkoló is létrejött ezen a szakaszon, ezáltal Mátrafüred is könnyebben megközelíthető. Ezt abszolút alá tudom támasztani, a hétvégén is túráztam, Mátrafüredről indultam, és volt parkoló, pedig nagyon-nagyon sokan voltak Mátrafüreden is, és egy kanyarodó sáv, Gyöngyös-Solymos szakaszán tette biztonságosabbá ezen szakaszt, ugye új buszöblök is kialakításra kerültek, illetve egy gyalogos átkelőhely a gyöngyösi felsővárosi temetőnél, és ugye ugyanez kormányzati beruházás volt, de minden kormányzati beruházást nagy tisztelettel fogadunk és nagy tisztelettel köszönünk. Ugye összehangolva a tavasz folyamán városon belül önkormányzati utak is megújultak nagyon hosszú szakaszban, Jókai utca, Hunyadi utca, tehát számos olyan Puskin utca például, amelyekben nagyon nagy az átmenő forgalom. Megvártuk a 24-es számú útnak a projektjének a befejeződését, és ősszel további önkormányzati utakat is meg fogunk újítani. Erről a lakossági tájékoztatókat hamarosan publikálni fogjuk, úgyhogy nem fejeződött be az úthálózatnak a fejlesztése.
1: Újra elindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. A 2026-27-es tanév őszi félévében 6 közérthető és interaktív előadás várja az érdeklődőket. A decemberben záruló program sorozat ezúttal is sokféle témát kínál. A gyermekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át a képzőművészetig és az adventi zenei hagyományokig. A program sorozat első témája az unokák magatartás zavarának kezelési lehetőségeit tárta a nagyszülék elé. Dr. Drávicki Sándor, az óvó és tanítóképzőintézet oktatójaként és nagyszülőként is érintett a témában.
5: Az intellektuális képességzavarról lesz szó, ennek kialakulása, okai, kompenzálási lehetősége, illetve megjelenés, hogy kik is tartoznak ide. Az intellektuális képességzavarnak három nagy típusa van, a tantárgyi tanulási zavar, a megismerő képesség zavara és a magatartás zavar. Pont erről a magatartás zavarról lesz szó, hogyan tudjuk kezelni, kik tartoznak ide, megoldási kulcsot is próbálok majd adni egy szerződő Bödő Jenőtől a 6 lépést, hogy lényegében hogyan kell kezelni, és hogyan tudnak hozzáfogni ilyetlen az unokáknak a megfegyelmezéséhez.
1: A Senior Akadémia az egyetem társadalmi szerepvállalásának is fontos része. Dr. Szabó György rektor szerint a mai felgyorsult világunkban ez a fajta előadás sorozat sokat segített az időseknek is az előző fél évben is.
6: Azok a dolgok voltak kurrensek, amik vagy egy nagy bizonytalanságot eloszlatnak, mondjuk az információ technológia, az AI eszközök, ChatGPT, hogy mire való, egyáltalán eszik vagy isszák, a másik pedig a praktikus hétköznapi ismeretek, tehát a kertészet tudományos megalapozása, tehát ugye ez a globális éghajlatváltozás, ami a nagymamámnál működött nálam, miért nem működik, tehát hogy ehhez profi agrárszakemberek adjanak tanácsot, tehát ezek a dolgok a hétköznapi praktikumban azonnal átemelhető hiteles forrás, és a nagy bizonytalanságot megszüntető, ez a futurisztikus, csak az unokám tud ilyet. Tehát ez volt a két véglet.
1: A merák korai felismerés érdekében tartott figyelemfelhívó rendezvényt a Magyar Rákellenes Liga EGRI alapszervezete a megyeházán. A rendezvény célja még mindig elsőként az, hogy a szűrővizsgálatokra hívja fel a figyelmet, hisz így a betegség egészen korai szakaszban felismerhető, könnyebben gyógyítható, kezelhető. A mai program előtt Fürné Mosoni Anita elnökkel beszélgettünk az emlőrák jellemzőiről, meghívott előadókról.
7: Csodálatos rózsaszínbe öltözött a megyeháza díszterme, hiszen most itt egy előadás lesz ennek az előadásnak, konferenciának milyen témái lesznek idén, mi az aktualitás?
8: Magyar Rákellenes Liga már 20 éve rendez ilyen jellegű rendezvényeket, mi is mindig csatlakozunk az EGRI alapszervezet az országos rózsaszín október kezdeményezéshez, mert hogy bár eltelt ilyen nagyon hosszú idő, és nagyon sok változás történt a daganatok diagnosztikájában, kezelésében, de még mindig azt gondoljuk, hogy sokkal jobb állapotú betegeket lehetne elérni a kezelések után, hogyha időben történne a betegség diagnosztizálása. Éppen ezért mindig van egy ilyen felhívó séta is majd, és az előadásra pedig mindig igyekszem olyan neves szakembereket hívni, akik kompetensek ezen témában. Most ebben az évben a Miskolci Onkológiai Centrum főorvosát hívjuk, dr. Büdi Lászlót. Ő fog előadást tartani a daganat komplex kialakulásáról, és nyilván a komplex kezeléséről. Ez egy nagyon aktuális, hogy nem csak a testet kezeljük, hanem a lelket is daganatkezelésben, illetve a szűrési koordinátor, a megyei szűrési koordinátor fog remélem pozitív adatokról beszámolni, mert sajnos a behívott hölgyeknek nagyon alacsony százaléka megy el mammográfiára, amivel ugye nagyon-nagyon jelentősen kiszűrhető lenne nagyon-nagyon korai stádiumban a daganat.
7: Igen, ahogy említettek, többféle mostanában a betegség maga, a kezelés módja, de a legfontosabb ugyanaz, tehát nem változik, el kell menni szűrővizsgálatra.
8: Igen, nagyon nem mindegy a további évek tekintetében, hogy a betegség az nagyon időben történik, a betegségnek a diagnosztizálása, és hát természetesen az sem mindegy, hogy milyen életkilátásokkal történik ez. Hál' Istennek megváltozott azért az elmúlt években, igazából nem is azt mondjuk, hogy halálos betegség, hanem krónikus betegségként beszélünk már a daganatos betegségről, és még inkább meg lehetne szelídíteni, hogyha minél hamarabb történne. Nagyon nem mindegy, hogy egy picisebb van, milyen az évben kimetszve az elváltozást, vagy esetleg egy nagyobb, radikálisabb műtét, avagy kemoterápia, vagy sugárkezelés.
7: Egyetlen egy kérdés, vannak-e statisztikák a tarsójában, hogy most Heves megyében, vagy az országos adatok mutatnak-e csökkenő tendenciát az emlőre?
8: Inkább az a tapasztalat, hogy nem amiatt nő a szám, hogy több van, hanem az, hogy hamarabb diagnosztizálásra kerül, és szerintem ez örvendetes.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szentatya délelőtt bevonult a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programjait, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imádság alkalmával jelentette be a közelgő beavatkozást, elmondva a kisméretű körülhatárolt csomót a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során fedezték fel. Holnap rendezik meg a katolikus iskolák ifjúsági találkozóját Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye kiemelt őszi eseményére a régió egyházi fenntartású intézményeiből érkeznek a diákok. A program központi eseménye a szalézi szellemiségű Szent Család templomban bemutatott érseki szentmise lesz, amelyet Ternyek Csaba egri érsek celebrál 13 óra 30 perces kezdettel. A hitéleti alkalom után zenés dicsőítéssel, személyes tanúságtételekkel és közösségépítő kis csoportos beszélgetésekkel várják a fiatalokat. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti majd. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri Főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek, a rendezvény idei főkoordinátora megnyitó beszédében az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Az önkéntesség során a fiatalok ugyanis nem csupán feladatokat oldanak meg, hanem személyesen találkoznak egymással és azokkal is, akiknek segítséget nyújtanak. Ezek a találkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy kilépjenek a mindennapok megszokott kereteiből, és megtapasztalják az egymásra figyelés, valamint a közösségért végzett munka örömét. Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium főigazgatója a rendezvény több vagy ha adsz mottójának jelentőségéről beszélt. Az önkéntesség nem csak azok számára jelent segítséget, akik részesülnek benne, hanem azoknak is értékes tapasztalatot ad, akik időt és energiát szánnak másokra. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri Főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Több mint 10 helyszínen, több mint 500 résztvevő kapcsolódott be a programba, az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek és virágokat ültettek. Munkájukkal nem csak környezetüket szépítették meg, hanem saját közösségeikért is tettek, miközben megtapasztalhatták az együtt végzett munka és az egymásért vállalt felelősség örömét. A 72 óra kompromisszumok nélkül kezdeményezés évről évre arra hívja a fiatalokat, ne csak beszéljenek a segítségnyújtásról, hanem tetteikkel is megmutassák, mit jelent a mások felé forduló cselekvő szeretet. A program üzenete egyszerű, mégis időtálló, egy kis odafigyelés, néhány óra önkéntes munka és egy önzetlen gesztus is valódi értéket teremthet. Hiszen amikor másokért teszünk, nem csak a környezetünket formáljuk, hanem mi magunk is többé válunk. 5. alkalommal találkoztak a ciszterci rend fenntartásában működő iskolák képviselői a hétvégén. Egerben a Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban pezsgett az élet. Találkozás, kapcsolat, barátság, összetartozás, a Ciszterfest olyan ünnep, amiben a résztvevők úgy érzik, ez valóban róluk szól, olvasható a beszámoló a Magyar Kurír oldalán. A Ciszterfest programjában lelkiségi alkalmak, sportversenyek, vetélkedők és közös alkotás is helyet kaptak. Este táncház, karaoke és sakszimultán várta a résztvevőket. A diákok és tanáraik Eger nevezetességeivel is megismerkedtek, végül szentmisével ünnepeltek. Ezt a találkozót a diákok mindig igazi fiesztaként élik meg. Végre a tanítás helyett más kerül a fókuszba, ők maguk és kapcsolataik. Mindent miattuk raktunk össze, látszik, hogy jól érzik magukat, fogalmazta meg a székesfehérvári hittanár, munkaközösség vezető Tóth Balázs. A vendéglátók nevében Karóczkai Júlia főigazgató köszöntötte a Ciszterfest részevéit. Az egy szív, egy lélek motto jegyében vagyunk együtt, második alkalommal Egerben. Nagy összefogással jött létre ez a lelkiséget, kultúrát, játékot összekapcsoló program, tanárok, diákok, szülők együttműködésével, azzal az elkötelezettséggel, hogy méltó házigazdák lehessünk. Köszönjük a fenntartónknak a találkozás lehetőségét, fogalmazott az iskola igazgató. Rubovszky Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója egy példázattal szólította meg a diákokat. Egy apa három fia folyton veszekedett egymással. Az apa egy-egy vesszőt adott a kezükbe, és arra kérte őket, törjék el. Ez könnyen ment nekik. Amikor azonban három vesszőt összekötött, annak eltörésével már egyikük sem boldogult. Ezzel a gondolattal induljunk neki ennek a másfél napnak. Öt iskolából érkeztünk, különböző városokból, különböző történetekkel, de ugyanahhoz a ciszterci családhoz tartozunk. Az, hogy itt vagyunk 250-en, nem magától értetődő. Ritka ajándék és nagy lehetőség. Köszönjük ezt az egri házigazdáknak, és köszönjük a velünk lévő ciszterci szerzeteseknek, valamint azoknak is, akik imádságban kísérnek bennünket. Azt kívánom, hogy ne csak erre a másfél napra legyünk egyek. Vigyük magunkkal az összetartozás élményét a hétköznapokba is, hogy amikor külön-külön állunk helyt, akkor is tudjuk, egy közösséghez tartozunk. Mert az igazi egység azt jelenti, hogy a különbözőségeink ellenére is összetartozunk, egy szívvel, egy lélekkel és együtt erősebben, fogalmazott a hétvégi programom. Apák és férfiak zarándokoltak Debrecenből Mária Pócsra a hétvégén. Már 15. alkalommal indultak útnak Debrecenből azok az édesapák, leendő apák és férfiak, akik két nap alatt mintegy 55 kilométer gyalogoltak, hogy imádságban hordozzák családjukat, megerősödjenek hitükben és egymásban is társakra találjanak. Maguk mögött hagyták a hétköznapok rohanását, a munka és a mindennapi teendők terheit, hogy elinduljanak Mária Pócs felé. Nem csupán kilométereket akartak maguk mögött hagyni, hanem időt szerettek volna adni annak, ami igazán fontos, Istennek, családjuknak és saját lelküknek. A zarándoklatot Terdik János pasztorális helynök indította útjára évekkel ezelőtt, azóta egyre többen csatlakoznak ehhez a különleges úthoz. Idén már 70-nél is több férfi gyűlt össze, hogy közös imádsággal, énekekkel és csendes elmélkedéssel vágjon neki az útnak. Az induláskor elhangzó gondolat, miszerint boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége, akinek szíve zarándok útra kész, mintha az egész két nap üzenetét magában hordozta volna, írja a Magyar Kurír. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében, Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban, október 15-én csütörtökön 18 órától. A motto Máriával az Úr Jézus előtt, ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Októberi programokat szervezett az egri lajosvárosi plébánia, amelyekből egy-két alkalom még hátra van. Október 17-én, azaz szombaton 18 órától több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korcs együttes. Majd aztán október 24-én jövő szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Felsőtárkányi Kisvonat végi állomásához, a Stimecházhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. November 21-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén 17 órakor a Bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba egri érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen hálát adnak Istennek. Aznap az egri bazilikában 18 óra 30 perckor már nem lesz szentmise. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdetett az egri főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, a csapatok létszáma Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az EGRI Főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e hétfő. Az e-mail cím titkalsag@andrassy-eger.hu, a telefonszám 36-os körzet 510-060 vagy 510-063. A Redmenta felületén a regisztrációt már meg lehet tenni. A csoport direktcíme Andrássy-7757-44-es. Az előzetes feladatok beküldésének november 13-a péntek lesz a határideje, maga a verseny pedig november 27-én pénteken következik majd el. A versennyel kapcsolatban további kapcsolati lehetőség Béres Gyula tanár úrnál, a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen, vagy mobilon a 30-as 937-75-19-es számon. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A hajdúszoboszló esett teniszezője Bondár Anna 5 helyet javított a világranglistán. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a nyíregyházi atlétikai centrumban. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hajdúszoboszló esett teniszezője Bondár Anna 5 helyet javított, Marozsán Fábián pedig 3-at rontott a teniszvilágranglistán. Bondár a 64. a legfrissebb világranglistán, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán a 62. pozíciót foglalja el. Bondár Anna előrelépése annak köszönhető, hogy a 283 000 dollár összdíjazású szóli keménypályás tornán nagyszerűen szerepelt, és egészen az elődöntőig jutott. Marozsán Fábián a hangcsúlyi versenyen a negyeddöntőben búcsúzott. Piros Zsombor 1 helyet javított, ezzel a 113. az ATP rangsorban, Fucsovics Márton pedig 15 helyet csúszott vissza, és a 133. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A 4. éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület.
2: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásba. Egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban. Remekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi egészségi állapotom.
3: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Telepóczkiné Farkas Márta, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
4: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebbe a városba, ezért csak köszönetet mondhatunk.
3: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
5: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labdaütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, többen próbálgatták, az olimpiai 5 karika van elhelyezve, és erre egy florbal ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van, szintén ez az épületben van, és sakkban is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arról, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
3: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
0: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezzük, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezt ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására és a szépkörülök sporttalálkozójára is.
3: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
6: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
3: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai Vízi Komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbalcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
7: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbalcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt kell szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni, bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
3: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
8: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégánkkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
3: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Uniós tagállamok EU-ügyi miniszterei, államtitkárai széles körben üdvözölték az eddig elért jelentős és kézzelfogható eredményeket, miután a magyar kormány tájékoztatta őket a jogállamiság visszaállítására tett lépésekről, közölte a tanács soros ír elnöksége nevében Thomas Bain. Az EU tanácsa napközben hallgatta meg a magyar kormányt a 7-es cikkes jogállamisági eljárásban, lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen meghallgatás. Hivatalosan is lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás. Ennek következtében 4 milliárd 200 millió eurós uniós forrás szabadult fel. Emellett az Erasmus Plus és a Horizont program is ismét elérhetővé vált. Egy új fejezet kezdődik, Magyarország és Európa számára egyaránt, reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Weiss Viktor, a Tisza európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, a magyar fiataloknak nem szabad politikai döntések árát megfizetniük, az Erasmus Plus nem kiváltság, hanem jog, lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és Európa megismerésére. A Fidesz az MT-nek küldött közleményében úgy vélekedett, a Brüsszel-Tisza paktum újabb erősítése történt meg. Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelyet a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtott be a kormány. A jogszabály egyebek mellett korlátozásokat vezet be a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmakat, közterületi reklámokat érintően, valamint kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A Fidesz korábban közölte, a kormány visszaengedi az oktatásba a gender propagandát, és szerinte a magyar családok helyett a pedofilok oldalára áll a vonatkozó nyilvántartáshoz való hozzáférés kapcsán. A Mi Hazánk mozgalom levélben fordul az államfőhöz, arra kérik Baka Andrást, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. Részben módosított az országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényjavaslatot. Elfogadta az országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Ez jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője. A Fidesz közleménye szerint ellenzéki kontroll nélkül működő Tiszás párt média épül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnök helyettesének személyeiről is döntött az országgyűlés titkos szavazáson. Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az év végéig, döntött az országgyűlés. Ez összességében 6 milliárd 300 millió forint támogatást jelent az ágazatnak. Hankó Balázs volt miniszter és államtitkára Varga Bolyusz Veronika letartóztatásban marad. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-én kihirdetett döntését. A Fidesz szerint a fogvatartásnak semmilyen jogalapja nincs, a párt kényszervallatásnak nevezi, amelynek célja a megfélemlítés. Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Legalább 11 tengerész nyilvánítottak eltűnnek, miután ismét dróntalálat ért két hajót Bulgária közelében, az egyik el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos tengeri hajózás érdekében. A NATO szükség esetén módosítja a katonai jelenlétét a keleti szárnyon, jelentette ki Mark Rutte, a szövetség főtitkára. Döntött a kormány, felújítják az ország egyik legnagyobb utasforgalom növekedési potenciállal rendelkező vasútvonalát, a Veresegyház térségét kiszolgáló Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác elővárosi vasútvonalat, írt a